0: kérték. A vállalat ezzel a rugalmas megoldással a termelés leállítása nélkül mintegy 1600 család egynapi villamos energiafogyasztásának megfelelő mennyiséget spórolt meg. 4 állomásos koncert sorozatot ad Magyarországon augusztus 10-e és 14-e között Hozi Kura argentin tenor és Szamosi Szabolcsi Liszt díjas orgonaművész a Filharmónia Magyarország szervezésében. A turné kiemelt eseményeként augusztus 14-én pénteken este 8 órakor a debreceni református nagytemplomban lépnek fel a művészek. A debreceni közönség a nagy templom hatalmas monumentális akusztikájában és lenyűgöző hangzásvilágában élvezheti az emberi hang és a hangszerek királynőinek páratlan találkozását. A koncerten Bach, Gounod, Verdi és Rachmaninov művei mellett dél-amerikai tradicionális dallamok is elhangzanak. A turné korábbi állomásai során augusztus 10-én a Pécsi Székesegyházban, 11-én az Esztergomi Bazilikában, 13-án pedig a Békés Csabai Evangélikus nagy templomban muzsikálnak a fel. Lépők. A tartós aszály miatt kritikusan alacsonyra csökkent a Bózsva és a Kemencepatak vízszintje. A Zempléni hegység térségében lévő vízfolyások védelmében összesen mintegy 15 ezer köbméter vizet juttatnak a medrekbe a következő 2 hétben. A kezdeményezés célja az ökológiai egyensúly fenntartása, a fokozottan védett vízi élőlények védelme, valamint Sátoraljaújhely térségének ivóvízbázis biztosítása. A szivattyúzást naponta 2-szer végzik, és a lakosságot felelős vízhasználat kérték. Vízben úszott a Miskolci Papszer utca, valószínűleg csőtörés miatt hétfőn a reggeli órákban. Bár a forgalom nem állt meg hétfőn reggel, az autók csak a vízben tudtak haladni. A víztömeg a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon előtt is felhalmozódott, de az intézményben nem történt beázás. Az ivóvíz vezetéken történt meghibásodás miatt az érintett területen átmeneti nyomásesés és vízhiány lépett fel. A szakemberek a hiba feltárását és elhárítását haladéktalanul megkezdték, a javítás idejére pedig lajtos kocsik segítségével biztosították az ivóvízellátást.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc Tapolcán 3 napig tartott az immáron 11-szer kiírt nemzetközi utánpótlás vízilabdatorna. A szabadtéri strandfürdő versenymedencéjében 10 mérkőzést látott a közönség a vízilabdatorna során. Az U18-as korosztályú eseményen román siker született, a miskolciak 4-ek lettek. A részletekről Pachner András, a verseny egyik szervezője számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Bachner Andrást, a Mentó Kupa főszervezőjét és az MVLC volt szakmai igazgatóját, és hát hogyha a hallgatók megengedik, régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződnék, itt azért nagyon sokszor szoktunk a miskolci vízilabdáról beszélgetni, örülök, hogy újfent befáradtál hozzánk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, és hát akkor vágjunk is bele a közepébe. Ugye a Mentó Kupa az idén 11. alkalommal került megrendezésre. Az eddigiek is, mint a mostani is az utánpótlásnak a fejlődését képezte, és lehetőséget adott azoknak a játékosoknak, akik a magyar legfelsőbb osztályba, tehát az A1-be szerepelnek, hogy felmérjék tudásukat külföldi csapatokkal, és ugye nagyon jól képzett a hazai csapatok ellen. Kezdeném azzal, hogy a torna 2007-2008-as születésű játékosokra lett kiírva. Nekünk valamivel fiatalabb volt, a mieink inkább 2004-től 2007-ig voltak, tehát jóval fiatalabbak, mint a többiek, ami ebbe a korban nagyon számít. Ennek ellenére jó mérkőzéseket játszottunk, tehát az eredmény nem reflektálja azt, hogy végül is a miskolci vízilabda ennyit zuhant volna, hogy az eddig megnyert, azt hiszem, 8 vagy 9 kupagyőzelem után, és talán egy, azt hiszem, 9 győzelem és egy második hely után az idén a 4., illetve az utolsó előtti helyen végzett a kassa előtt. Az eredmények között csak egyre reflektálok, hogy aki megnyerte a tornát, a bukaresti Dinamo, az 10-8-ra tudta a Miskolcot felülmúlni. Tehát nagyon-nagyon ennyire kiélezett, és ennyire egymáshoz közel tudású torna még talán nem is volt.
2: Szervezőként mekkora élmény volt, illetve akár a vendégcsapatoknak, milyen hangulatban, hogyan telt ez a verseny, mekkora élmény volt akár az idegenbeli csapatoknak is.
3: Elsősorban szeretném megköszönni Hercsik István úrnak a támogatását, ugye az ő támogatása nélkül nem létezne a Mentó Kupa. Én nem is tudom azt, hogy az országban létezik-e egy olyan klub, aki magán saját támogatásból, tehát semmiféle fajta TAO vagy bármilyen támogatásból ilyen színvonalú tornát tartana már 11 éve. Még egyszer köszönöm Hercsik úrnak. Másodszorban szeretném a Tapolcai Fürdő igazgatóságnak és az összes munkatársnak megköszönni az együttműködést. Nagyon-nagyon nehéz napokat éltünk meg, tehát ez a hőhullám, ez katasztrófa volt, és ennek ellenére biztosították számunkra a számos fürdőzőnek a valahol a kárára is azt a vízfelületet, hogy mi meg tudjuk rendezni ezt a tornát kellőképpen. Visszajelzések jöttek már külföldről is, az osztrák válogatott részéről, akik azt mondták, hogy Európa bajnokságon részt vettek, de ilyen szervezést, ilyen minőségi lehetőséget még ott sem tapasztaltak. Tehát azért ez egy nagyon, nagyon jó leső visszajelzés, az, hogy az elvégzett munka, a befektetett pénz, az kamatozódott. Nem beszélve arról, hogy a gyerekek ismét ugye konfrontálódtak, játszhattak más országok sportolóival, és nyilvánvaló, hogy ebből az edzők majd lemérik a kellő rutin tapasztalatot.
2: És a meccseket, hogyan látjátok, hogyan látod, ugye 3 napig tartott ez a kupa, azért 3 napig intenzíven játszottak a csapatok. Milyen meccsek voltak, hogyan látjátok akár a külföldi, ugye majd az itthoniakról beszélünk, úgymond a külföldi utánpótlást, hogyan értékelitek ezt a 3 napot sportszakmai szempontból?
3: Végül is engem meglepett a bukaresti Dinamónak a markáns játéka, tehát itt látszik, hogy rengeteget fejlődtek, tehát nem csak felnőtt válogatottként, de az utánpótlásban is egyre inkább zárkóznak fel az európai elithez. Az osztrákok meglepetésként szerepeltek, megmondom őszintén, hogy egy nagyon, de nagyon jól képzett és összeszedett játékkal, ugye ők a 3-dikok lettek. A tornán ugye a bukaresti Dinamo, Debrecen, és az osztrák válogatott után a Miskolc és a Kassa. Tehát ez volt a sorrend, a kialakuló sorrend, és az is mutatja, hogy a torna gólkirálya és a legjobb játékosa egy osztrák kisfiú, egy 17 éves kisfiú volt, akit nagyon szívesen elfogadnék itt Miskolcon is, mert fantasztikus, tehát nagyon-nagyon tehetséges, és ami azt mutatja, hogy mennyire elhivatott a vízilabda iránt, a születésnapjára ezelőtt egy hónappal szüleitől azt kérte, hogy Montenegróba a Hercegnovinál 2 hetet fizessenek be neki a szülei, hogy ott tudjon edzeni. Ez volt a születésnapi ajándéka. Tehát ez engem teljes mértékben meghatott, hogy vannak még ugye ilyen óhajok is a fiataloktól. Tehát nem egy elektromos rollert kért, vagy mást, hanem ezt a lehetőséget, de ez meg is látszik. Nagyjából ennyi, tehát minden nagyon, de nagyon jól működött, tehát a közreműködők szenvedtek ugye a nagy melegbe, de végigcsinálták becsülettel, megtisztelt bennünket Csékovács Tamás nemzetközi bíró, aki olimpiától kezdve világbajnokságokon bíráskodott, és eljött a tornára, tehát ez is mutatja azt, hogy egy színvonalas tornára jött, mert azért ő se adná a nevét bármihez. A mi eredményeinket, illetve feltétlenül ki kell térjek arra, hogy ami nem a Mentó kupához tartozik, de viszont a kisugárzása már most megkezdődött. Tehát sajnálattal a tavalyi évben az első osztályú csapatunk kiesett az OB1B-be, és ebből kifolyólag ugye ilyenkor a legtehetségesebb fiatal játékosok meg vannak fosztva attól a lehetőségtől, hogy első osztályba játszanak. Ebben a korban még a fiatalok nem a pénzért, nem a kimondott dicsőségért, hanem azért, hogy ő első osztályú játékossá váljon. 4 olyan fiatal, illetve 5 hagyott el bennünket, és igazolt át más klubhoz, Egerbe. Eger, ő az erőnyerője a mi sajnos kiesésünknek, mert az Agot Balázs, Dic, Lövei Máté és a Biki Petro Nimrod 4-est Egerbe igazolták. Na most itt felvetődött egy olyan szülői háttérű vélemény, hogy az én személyem okozta a játékosok távozását. Ezt most is ezennel kikérem magamnak, és szeretném, hogyha ezt olyanokkal beszélnék át, akik értenek is a vízilabdához, nem csak a zümmögő kórust, akik váltást akarnak, vagy ilyen-olyan preferált embereket betolni a vízilabdába, akiknek még pillanatnyilag nincs ott a helyük. Ez mint személyes vélemény, és még egyszer hangsúlyozom, hogy itt a legnagyobb vesztesség, hát mindegyik nagy vesztesség, de az Agot Balázsra kitérnék külön, mert ő a Vismeg Zsombor mellett talán az összes idők legnagyobb miskolci tehetsége. Hallani fog róla még a vízilabda sport, jó helyre került Egerbe, a Tóth Kálmán kezébe, tehát ő egy kimondottan jó edző, és hát kívánok ezen túl is neki nagyon sok sikert, és mind a 4-nek, hogy, és ők fognak biztos első osztályba fognak játszani. Tehát nem azért mentek oda, hogy utánpótlásba játszanak, hanem azért mentek oda, hogy legyen út a felfele ívelés felé. Na most az első 3, tehát Agot Balázs, Dic és a Lövei Máté hiányzott ebből a csapatból, amit mi most kiállítottunk. Hát velük valószínű, hogy megnyertük volna a tornát. Tehát a Volnára, a volna-volna, azt nem jegyzik sehol, de mondom, ők egy félkezdő csapat, és velük biztosan, hogy ha nem is megnyertük, de sokkal jobb eredményt értünk volna el. Ennyit nagyjából a pillanatnyi helyzetről.
2: Mostani szerényebb szereplés amúgy minek köszönhető itt a miskolciak részéről? Egy részét elmondtad, még esetleg látsz-e valami olyat, hogy taktikák nem úgy alakultak, esetleg mérkőzések nem úgy jöttek ki, a lépések vagy cserék, gondolom azért a meccseket figyeltette is.
3: Hát nyilvánvaló, minden meccsen ott voltam, és minden meccsen figyeltem azokat az elemeket, amiket játszottunk. Én nem szeretném ezt az eredményt szakmai kritika alá venni, mert ugye 16-17 éves gyerekeknél sokkal hamarabb becsúsznak akár taktikai, akár technikai hibák, amiből megfordulhat egy mérkőzés. De nem voltunk. Tehát én azt hiszem, hogy ez a gárda, aki szerepelt nálunk, a maximumot hozta ki magából. Tehát sokkal többet nem tudtak volna produkálni. Így is voltak nagyon szép dolgaik, egy-kettő, de hát az kevés volt ahhoz, mert a többiek nagyobbak, erősebbek voltak, és ezzel felül tudtak kerekedni.
2: Nagyjából milyen meccseredmények születtek, bár nem biztos, hogy most így Filkóból fogsz emlékezni az összesre. Hogyan alakultak a meccsek akár?
3: Hát én inkább a mi csapatunk meccseire értem, mondom, a bukaresti Dinamo, aki megnyerte, 10-8-ra kaptunk ki. A Debrecentől azt hiszem 13-10-re kaptunk ki. Az osztrákoktól azt hiszem 4 vagy 5 góllal kaptunk ki. És egyedül a Kassát tudtuk felülmúlni, de a Kassa viszont megverte az osztrákokat. Tehát voltak körbeverések, azért mondom, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt a torna. Hát igen, hiányzott az az egy-két meghatározó játékos, aki esetleg kritikus helyzetbe fordítani tudott volna, például egy Agot Balázs, egy Lövei Máté. Lövei Máté szerepelt már 2 évvel ezelőtt első osztályú meccsen, még Kemény Kristóf idejében, ő ugye betette, 15 évesen betette játszani. Agod az idén, ha első osztályú csapatként maradtunk volna, biztos helyet kapott volna, meg a Löve is, a Biki Petróról nem is beszél, aki tavaly már az első osztályú csapatnak volt a tagja. De amellett még ugye hát Hogbenegedeket próbáltam

0: Őre nem szoktam ígérni dolgokat. Én tudom azt, hogy amint mondtam, én átadtam teljes mértékben a szakmai vezetést. Bíros Barnabás lesz a felelős a klub szakmai vezetésért, főleg az utánpótlás, de a felnőtt csapat is beleérthető. Tehát én a háttérbe egyenlőre, egy szürke eminenciás 14 év munka után, ugye egyenlőre még meg vagyok tűrve, tehát ezt nem tudom, hogy ez meddig lesz, de én nagyon drukkolok annak, hogy a csapat valamilyen szinten kapjon arra lehetőséget, hogy élje meg azokat a sikereket, azokat az élményeket, amiket már ugye megéltünk együtt egy nulláról felépített klubban. Hát tényleg drukkolok a Miskolci vízilabdának, mert ugye 14 évig vittem a szekeret, valamilyen szinten elég is volt, de a mostani váltás egy kicsit méltatlan számomra, amit nem akarok kifejteni részletesebben. Majd úgy is sor kerül majd még bizonyos dolgokra, úgyhogy egyelőre én gondolom, hogy ennyi elég a közvéleménynek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mentó kupáról hallhattak, melyet Miskolctapolcán rendeztek meg. Az utánpótlás vízilabda torna egyik szervezőjét, Bachner Andrást kérdezte az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé kollégám.

Len a földön, és akarsz.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a nyári időszak a legtöbb embernek a pihenésről, kikapcsolódásról szól. Ilyenkor sokan indulnak útnak autóval, belföldön és külföldön egyaránt, hogy néhány napra vagy hosszabb időszakra kikapcsolódjanak, pihenjenek. Ilyenkor a rendőrségnek is megnő a munkája, hiszen egyes területeken fokozott jelenléttel kell, hogy helytálljanak. A nyaralni indulók miatt megnő bizonyos útszakaszokon a forgalom, a vízpartokon, strandokon is többen vannak ezekben a hetekben. A borsodabói Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányság a nyári időszakra egy kiadvánnyal is készült, melyben hasznos tanácsokkal szolgál azért, hogy a nyár a kikapcsolódás, pihenés időszaka legyen. A következő percekben számos hasznos tanácsot hallhatnak majd. Kedves hallgatóink, a nyári időszak mindig egy kiemelt jelentőségi időszak, talán a rendőrség életében ezt mondhatjuk, hiszen rengeteg minden történik ilyenkor, sok mindenre kell figyelni, ahogy nekünk is, akár közlekedünk, akár utazunk, akár nyaralunk, akár fürdőzünk. Hát a következő percekben most ezeket boncolgatjuk majd Simkó Imre rendőr alezredessel, a borsodabói Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjével. Köszöntöm a stúdió.
2: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mi mindenre kell itt nyáron figyelnünk? Azért ez egy különleges időszak, én azt gondolom.
2: Valóban a nyár talán mindenki számára a leginkább várt időszak, amikor számtalan program, utazás, pihenés, bulizás vár ránk. Viszont azért bele kell gondolni, hogy ennek az időszaknak sajnos vannak olyan kiemelten veszélyeztetett bűn és baleset megelőzési veszély és gócpontjai, amit azért jó, ha egy kicsit átgondolunk, vagy ha hallunk róla, akkor megmozdul bennünk valami, és ezt a biztonságérzetünket egy kicsit tudjuk erősíteni.
1: Általánosságban mire kell figyeljünk nyáron?
2: Hát ha a nyaralásról van szó, akkor a közlekedés az mindig a legelső, hiszen valóban el kell indulnunk, el kell jutnunk. A gyerekek közlekednek nyáron, akár kerékpárral, akár most már elektromos rollerrel. Tehát a legfontosabb talán az, hogy a közlekedés során, egyrészt ha gépjárművel közlekedünk, akkor azért készüljünk fel a nyári melegre, arra, hogy azért a figyelmet azt mindig meg tudjuk tartani, fent tudjuk tartani. És hát a gyerekeinkre meg különösen vigyázzunk, és készítsük fel őket. Ugye autósként én megpróbálok türelmes lenni, de ha csak belegondolunk, hogy nagyon sokat jártunk ugye Nyugat-Európában, ha csak Ausztriát mondom, olyan mérhetetlen türelemmel közlekednek az emberek, mintaként tudjuk ezt ugye ajánlani. Igaz, más közlekedés kultúránk van, de az, hogy a zebránál közeledünk, megállnak, ha kerékpárral közlekedünk, mögöttünk mennek nagyon sokáig, nem előznek, nem dudálnak le. Tehát türelmesek legyünk, valóban ez egy alap momentum lenne, és hát vigyázzunk a gyerekekre, hiszen ők csoportosan jelennek meg a közlekedés során, kerékpárral is, és sajnos egyre több az e-roller használata is, ami egy nagyon jó közlekedési eszköz, viszont ennek is meg kell tanulnunk a szabályait és a veszélyeit, ami még gyakorlatilag nem hiszem, hogy tudatosult volna akár a szülőkben, akár felkészítve a gyerekeket is. Mit kell erről mondani? Hát 14 év alatt én azt javaslom, hogy a gyerekeinket ne engedjük e-rollerre. Ugye most egy átmeneti jogszabály van Magyarországon, a KRESZ változása is folyamatban vannak, de ugye itt a 25 km/h átlagsebesség az egy döntő. Ugye a fölött már kötelező biztosítás, jogosítvány kell, gyakorlatilag bukós is a kötelező, de én azt mondom, hogy kötelezővé kellene tenni, illetve használni a gyerekeknél. Például most egy nagyon közeli, Miskolchoz közeli kisfaluban történt egy ilyen viszonylag szerencsés baleset, ahol a szülő eltette a rollert a gyerek elől, hogy csak együtt használják, és ő hát szemfüles módon a barátjától kérte el. Minden védőfelszerelés nélkül balesetezett, és egy súlyos fejsérülés szenvedett. Szerencsére gyógyítható, túl van a veszélyen, de hogy a gyerekek ki fognak játszani minket is, és valóban ez van, hogy az legyen egy alapmomentum, hogy ha ő közlekedik is, akkor mindenféleképpen a legfontosabb ugye a fejvédő, a védőeszközök használata, mert életet menthet.
1: Gondolom egyébként ez mondjuk akár egy ilyen kerékpáros sisak, és a biciklin is jó lehet, meg jól jöhet a gyerekeknek mindenképp. Ha már itt a gyerekek közlekedésénél, kerékpározásánál tartunk, az egy jó felkészítési módszer lehet, ha mondjuk többet megyünk velük, mi is, tehát együtt kerékpározunk, együtt gyalogolunk, együtt tömegközlekedünk velük, hogy tudják, hogy de akkor itt mi a szabály, ott mire kell figyelni.
2: Ez az alapvető, hogy az első impulzusokat mi adjuk meg a gyerekeinknek, ha ott szabályosan védőfelszerelésekkel, kerékpár kötelező felszerelését biztosító lámpákkal, csengővel, stb. És be is mutatjuk neki, és így fogjuk nevelni a gyerekünket, akkor nagy valószínűséggel ez a fajta tudás rájuk ragad, és igényesség szempontjából meg is tanulják, hogyha barátokkal mennek, akkor is használják az ilyen védőfelszereléseket, és ha meg elengedjük őket a barátokkal, akkor viszont előtte egy pici beszélgetés, hogy ne felejtse, hogy mire figyeljen oda. Nem kell túlfelteni fiatalokat, mert ők szeretnek barátokkal menni, de hogy legyen meg az a tudás, és az a biztonság, ami az ő útjukat majd kíséri.
1: Ugye közlekedéssel kezdtünk, hát sokan indulnak ilyenkor autóval is útnak nyaralni, pihenni, ők hogyan készüljenek, mire figyeljenek? Azért van, aki több száz kilométert is megtesz ilyenkor autóval.
2: Hát a időfaktorra hívnám fel a legelőször a figyelmet, hogy ne siessünk. Nyaralni megyünk, nem megvár gyakorlatilag minden, vagy időbe induljunk el. A türelmetlenség és a nagysebesség az, ami igazából a leginkább kockázatot rejt, hiszen a megyénkben is fordultak elő súlyos balesetek. Pihenten megyünk, odafigyelve inkább kicsit lassabban, de biztonságban közlekedjünk, és hogy a célt elérjük az egész családdal. Én azt hiszem, hogy igazából ez a türelmesség és a sebességek betartása a legfontosabb. Persze készüljünk fel arra, hogy vannak az utakon vagy autópályákon lezárások. Ezek megint egy külön kockázatot jelentenek, hiszen nem ismerjük, nem a megszokott tempunkban haladhatunk. Figyelni kell arra is, hogy a velünk közlekedők esetleg nem értik meg a útlezárásokkal kapcsolatos helyzetet és veszélyhelyzetet teremtenek. Tehát, hogy a követési távolságtól kezdve minden, inkább egy kicsit később érjünk a helyszínre, mint hogy balesetet szenvedjünk.
1: Ha külföldre utazunk, akkor így autóval, akkor ott mi mindenre kell figyelni? Milyen okmányok kellenek, hogy nálunk legyenek? Vannak-e általános jó tanácsok külföldre utazóknak?
2: Természetesen, hogyha külföldre megyünk, akkor ugye az Európai Unió az egyértelmű, hogy ez egy másik kategória, hát ott igazából nincsenek már ilyen határátlépések, viszont hogyha olyan területre megyünk, ami nem EU-s tag, akkor én javaslom, hogy a külügyminisztériumnak a honlapját minden esetben keressék föl, ott fel vannak sorolva azok a veszélyhelyzetek, azok a városrészek, vagy azok a problémák, amik azt a destinációt jellemzik, és hát természetesen ugyanúgy, főleg egy zsúfolt turista paradicsomban, akár hova megyünk, itt a zsebtolvajlástól kezdve, az okmányok elvesztése, a pénzügyi tranzakcióink, ezek mind-mind olyan dolgok, ami fontos is, hogy ezekre föl kell készülni előre, hogy tudjunk veszélyhelyzetben megfelelően lépni. Konzulátusoknak az elérhetősége, telefonszám, rendőrségnek, veszélyhelyzet, biztosítás, tehát sok-sok olyan dolog van, de én azt hiszem, hogy aki rutinos utazó, akkor az ezekkel már tisztában van, csak egy kicsit mindig úgy végig kell menni, hogy gondoljuk végig, hogy el fogunk indulni, hát vegyük számba, hogy akkor útlevél nálam, személyigazolvány kell, a pénz rajta van-e, megtankoltuk ez a biztosítást, megkötöttük-e, és gyakorlatilag egy checklistát készítünk, akkor már felkészítettük magunkat egy ilyen utazás során a nem várt helyzetekre is akár.
1: Ha külföldön tartózkodunk, és mondjuk elhagyjuk a szállásunkat, mi a jó? Vigyük magunkkal az útlevelünket, vagy hagyjuk a szálláson? Mondjuk, ha van szép, tegyük fel itt a jobb esetet.
2: Igazából kint is igazolnunk kell a személyi azonosságunkat, és olyan itt okiratnak lenni kell nálunk, amivel ezt ugye meg tudjuk tenni. Tehát ugye sokszor előfordul az is, hogy sípályán vagy síelés közben ugye lemásoljuk a tajkártyát, és ennek csak a másolatát visszük magunkkal, mert ugye nem akarjuk elhagyni. Tehát biztos, hogy én azt mondom, hogy vigyük magunkat, de legyen egy olyan belső biztonsági zsebbe téve, vagy hogyha csak nyaralunk, vagy strandra megyünk ki, akkor vigyük magunkkal a nyakunkba akasztható, ugye vízhatlan kis pénztárcát, amiben az apró pénzt, vagy a kis papírpénzeket is be lehet tekerni, És gyakorlatilag az ott van nálunk, a közvetlen közelünkben, elvisszük, ha megyünk fürdeni, akkor is ott van velünk, és nem felügyeljük.
1: Telefonon, hogyha lefotózzuk akár az útlevelet, akár valamelyik okmányunkat, az ér valamit, vagy azt nem fogja egy hatóság se elfogadni, idéglenesen se?
2: Magyarországon ugye bevezették a DÁP-ot, ugye? Itt bátran mondhatjuk, hogy nem kell semmilyen okiratot hordani magunknak, aztán van DÁP-unk, és működik a net is a telefonon, akkor ugye ezt tudjuk igazolni, viszont ez külföldre nem érvényes, oda eredeti útlevelek kellenek.
1: Hogyha külföldön történik velünk valamilyen, nehogy Isten, bűncselekmény, akkor rögtön a helyi rendőrséghez kell fordulni, vagy van esetleg a magyar rendőrségnek valami olyan száma, ami akár külföldről is hívható?
2: Igazából, hogyha olyan helyre megyünk, ami nem felkapott desztináció, például Európai Unión belül, ott nem jellemző az, hogy érdemes feljönni mondjuk a nagykövetséget. De ha olyan területre megyünk, ahol kicsit fokozottabb a veszélyhelyzet, akár biztonság, személyes biztonság szempontjából, és akkor nem árt, hogyha értesítjük a konzulátust, hogy ekkor és ekkor ott leszünk, felkészülnek rá, bármikor segítséget tudnak adni számunkra. Úgyhogy egy alap utazásnál, egy családi nyaralásnál azért ilyen esetben mindig, ha történik valami probléma, akkor a helyi rendőrséget kell hívni, vagy az általános segélyhívószámot, ugye az egész Európában ugyanaz. Viszont, hogyha ilyen közeli Magyarország, az közeli turista helyekre, akár Horvátországba megyünk, ott magyar rendőrök is teljesítenek szolgálatot a nyári időszakban, akik segítik a magyar turistákat bizonyos veszélyhelyzetek esetén.
1: Elmegyünk nyaralni, repülővel vagy autóval, belföldre vagy külföldre, de hát elsősorban azért az emberek jó része a vízpartokat keresi, a tengerpartokat, vagy akár a strandokat. És hát ugye sajnos ezeknek is megvannak azért többféle szempontból is a veszélyei. Mire hívjuk fel itt a lakosság figyelmét?
2: Hát valóban főleg ebben a nagy melegben, a hőkupolás időszakunkban mindenki a strandokra, szabad vizekre, folyókhoz ment hűsíteni magát, és hát a júniusi hónapban két súlyos tragédia is történt megyékben. Egyik a debreceni tónál történt, ahol kiskorú fiatalok délután elkötöttek egy vízi biciklit, aminek a műszaki állapota is elég rossz volt, és hát 60-70 méter mélyre be tudtak menni vele, de ott elsüllyedt a vízi bicikli, és hát ketten ki tudtak úszni, de a harmadik személy sajnos vízbe fulladt. A másik pedig ugye az a Hernád folyónál volt, amikor a szülők kiskorú gyereket kivitték magukkal, aki úszni nem tudott, és hát ahogy fürödtek a szülők, a kis fiút pedig elsodorta az ár, a Hernád folyó, a sodrása, és ez is egy tragikus végeredményt okozott. Tehát valóban az van, hogy a folyó vizeknél, még a kívülről tiszta is ez a felület. Az aljába különböző hordalékfák jöhetnek, mélyülhet, örvény van bennünk, ami a sodrás miatt is nagyon veszélyes. Tehát itt kifejezetten erre kell figyelni. A bányatavak esetében az a probléma, amikor főleg felmelegedett testtel ugrunk bele, és ugye a bányató nagyon mély. Ott néhány 10 cm-es szintkülönbség esetén is drasztikusan csökkenhet a bányatónak a hőmérséklete, ami egy szintén egy egészségügyi problémát, görcsöket okozhat, és a fulladáshoz is vezethet az ilyenfajta sok hatás a szervezetnek. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kifejezetten csak a fürdésre kijelölt helyeken fürödjenek felügyelettel, és a legjobb ugye a strandok, ahol figyelnek is ránk, és személyzet is védi az életet.
1: A strandokon talán jobban az értékeinkre kell inkább figyelni, hogy hagyjuk ott az esetleges napernyő alatt, vagy nyugágyon a dolgainkat. Itt mire figyeljünk?
2: Hát itt az egy első olyan gondolatom, hogy a törölköző széf az nem véd. Ugye sokan vagyunk úgy, hogy leterítjük az értékeinket, és bemegyünk fürdeni, és majd a partról figyeljük legfeljebb a dolgokat, de azok a bűnözők, akik erre specializálódtak, és őket arról lehet felismerni, hogy nem lehet felismerni. Tehát ugyanolyan ruhában vannak, ugyanabban a környezetben vannak, csak ők az alkalmat keresik, és ki is használják ezeket a dolgokat. Ugye egy legfontosabb az, hogy tényleg az értékeket azt egyáltalán ne is vigyünk le mondjuk magunkkal, ami meg feltétlenül szükséges, azt vagy ha mobiltelefon készpénzről van szó, azt tegyük be egy szépbe, vagy amit az előbb említettem, hogy a nyakba akasztható kis vízhatlan tárolóban, ha pénz nálunk van, akkor gyakorlatilag az értékek egy része már menthető.
1: A nyári időszakban, ha a fiatalokra némileg visszakanyarodunk, nagyon sokan mennek azért fesztiválokra, különböző rendezvényekre, bár nem csak a fiatalok, azért a középkorosztály is. Azért itt is gondolom fokozott odafigyelést igényel egy-egy ilyen hétvége, egy-egy ilyen többnapos kikapcsolódás.
2: Hát szülőként is átéli mindenki ezt a korszakát a gyermekének, és hát nem lehetünk mindig a sarkukban, nem? Nem lehet őket már nagykorban is erre védeni, de én azt hiszem, a pozitív példát mondunk nekik is, és itt is a legfontosabb a család egysége és a felvilágosítás, hogy a baráti kör vigyázzon egymásra, hogyha valaki túl sokat iszik, az nem azt jelenti, hogy ott kell hagyni, hanem ha együtt mentek, együtt jöjjenek. Vigyázzanak egymásra. És hát természetesen a lányoknál veszélyes lehet, ugye régebben a különböző az italokba csempészett dolgok, ami kábítószernek minősül, és kvázi nem tudnak magukra vigyázni. Nyitott üvegeket, palackokat ne hagyjanak a pulton, hogy nehogy valaki bele tudjon tenni bármilyen ilyen veszélyes anyagot. És a bulizásnál pedig tényleg az van, hogy felhűtlen szórakozás, de azért a határokat tartsuk be, akár az alkohol, és főleg ugye a kábítószer probléma, amit kerülni célszerű az ilyen helyeken. El kell utasítani az ilyen dolgokat, hiszen ez nem tudjuk, hogy milyen hatással van a szervezetre.
1: Ugyan lehet, hogy a beszélgetés elején kellett volna erre kitérni, mert hogy hát ha elindulunk otthonról nyaralni vagy több napos kikapcsolódásra, azért az sem mindegy, hogy az ingatlanunkat, a családi házunkat, lakásunkat hogy hagyjuk ott.
2: Hát valóban azt is át kell gondolni, amikor indulunk, akkor mi marad otthon. Hát ha csak a növényekre gondolok, akkor annak a locsolása is egy külön logisztikát jelent, hogy ki fogja ezeket életbe tartani. Hát valóban a házunk védelméről is gondoskodni kell. Ha jóban vagyunk a szomszédokkal, akkor kérjük meg, hogy a postaládát ürítsék. Ez egyértelmű, hogy ne tűnjön föl. Az sem rossz ötlet, ha a szomszéd néha átáll oda a mi garázsbejárunkhoz, és azt tünteti föl, mint hogyha laknának, vagy lenne valaki. Ugye vannak olcsó technikai eszközök, akit mindenki meg tud fizetni. Ha nem is a kamerarendszerekre, meg a riasztóra gondolok, de adott esetben egy ilyen programozható fényvezérlésre, amikor lámpát felkapcsolja automatikusan a rendszer, vagy kis webkamerát helyezünk, és mozgásérzékelés hatására ugye jelet küld a mobiltelefonunkra, és élőben tudjuk látni. Ugye a bent történt dolgokat rá tudunk pillantani a lakásra. Ezek néhány ezer, tízezer forintos költségek, amit mindenképp javaslunk, hogy ezt legalább egy ilyen szintű védelem legyen a lakásban. Aki viszont egy komolyabb rendszerbe gondolkodik, akkor tényleg egy kültéri, beltéri kamerarendszer kihelyezésével, mozgásérzékeléssel, riasztórendszerrel, vagy a legjobb eset ugye, amikor távfelügyeletre kötött riasztórendszereket alkalmazunk, hiszen akkor a kivonuló szolgálat azonnal ott van, közvetlen rendőrségi riasztással bírnak, úgyhogy a legnagyobb esély ilyenkor van a tettenérésre és az értékeknek a megtartására. Az egész nyári veszélyekkel kapcsolatban éppen ezért készítettünk egy nyári biztonság című kiadványt, ami a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság Facebook oldalán is kikerült. Felsoroltuk ezeket a veszélyhelyzeteket, és próbáljuk mindenképp a lakosságot is tájékoztatni. Ezt a kiadványt kapták meg a iskola őreink is, akik több mint 100 fő van már Borsodabói-Zemplén vármegyében, és ők járják a turisztikailag frekventált területeket, strandokat, különböző várak környékét, fesztiválokat, és ott ezt az anyagot és tanácsokat is adnak a lakosság részére. Illetve hát a balesetek megelőzésével kapcsolatban viszont nyár végéig számíthat a lakosság egyfajta fokozott rendőri közlekedésbiztonsági akciókra, amikor is hát a drónok igénybevételével, sebességmérésekkel azokon a gócpontokon leszünk jelen, amelyek veszélyesek a közutak szempontjából.
1: Kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, tehát itt a jó tanácsoknak utána tudnak nézni a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrségnek a közösségi oldalán is, illetve hát számos kiadványban is lehet olvasni a jó tanácsokat. Érdemes azt gondolom megfogadni ezeket, hogy mindenkinek tényleg jól teljen a nyaralása és valóban pihenve érkezzen haza. Simkó Imre rendőr alezredesnek, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály vezetőjének pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Köszönöm én is, és hát így biztonságban teljen a nyarunk. Én ezt kívánom mindenkinek.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A 10 év alatt megvalósuló összesen 3550 milliárd forintos program legfontosabb finanszírozási forrása uniós ciklusokon átívelően biztosít forrásokat a kötött pályás közlekedés megújítására. A fejlesztések jelentős keleti kötődésekkel is bírnak, hiszen érintik a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítését. Szintén a keleti régiót fejlesztve korszerűsítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, valamint a miskolci és a szegedi fővonalakat. A tervek között szerepel a szegedi és miskolci szakaszok 160 km/órás sebességre történő fejlesztése is. A fővárosi vonalak mellett új akkumulátoros motorvonatokat is beszerezhetnek a villamosítatlan vidéki pályákra, például Salgótarján irányába. A program további elemei közé tartoznak az új intercity szerelvények, hévjárművek, valamint a lassújelek felszámolása országszerte. Hordozható energiaellátó eszközöket adományozott a debreceni EcoPro katód gyár a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentő csapatának. A dél-koreai vállalat közleménye szerint napenergiával működő hordozható akkumulátoros rendszereket kapott a segélyszervezet. Az adományozott felszerelés Bluetti márkájú hordozható erőművekből és napelemes panelekből áll. Ezek az eszközök különösen értékes támogatást jelentenek olyan mentési helyzetekben, amikor áramellátás nélküli területeken dolgoznak. A hordozható energiatárolók és napelemek lehetővé teszik a kommunikációs eszközök és egészségügyi berendezések működtetését. A Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportja egy professzionális, önkéntesekből álló speciális egység. Ez a szervezet hazai és nemzetközi veszélyhelyzetekben, valamint katasztrófák idején is segíti a bajba jutott embereket. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a sármelléki mellett a debreceni és a pécsi pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. A magyarépítők.hu beszámolója szerint másfélszeresére bővítik a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin református általános iskolát, mivel a növekvő gyermeklétszám miatt az eddigi épület már szűknek bizonyult. A mintegy 680 millió forintos beruházás munkálatai közel egy évig tartanak majd. Az udvaron egy közel 500 négyzetméteres alapterületű háromszintes új épületszárny létesül, amelyben 6 tanterem, csoportszobák, irodák, könyvtár és öltözők kapnak helyet. A régi és az új épületrészt lépcsőházzal kötik össze, ráadásul egy új lift beszerzésével az akadálymentesítést is biztosítják. A tervek szerint a diákok a 2027-28-as tanév kezdetére már birtokba is vehetik az új, modern bútorokkal és eszközökkel felszerelt szárnyat. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul, napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Budapesten a Kossuth téri metró megállóig szaladt egy vaddisznó. Mai vendégünk Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője lesz, átbeszéljük vele a történteket. Például azt, hogy hogyan kerülnek egyébként a fővárosba, sőt Miskolcra és Nyíregyházára is vaddisznók.
2: Ezek az állatok, köszönjük szépen, nagyon jól meg tudnak telepedni a mi közvetlen környezetünkben, nem csak azért, mert hogy nem figyelik ők azt a táblát, hogy hol kezdődik a belterület, hanem azért is, mert ők hajlamosak egy zavartabb területet, ahol mondjuk az emberi jelenlétnek minden jele, nyüge és nyila egyszerre jelentkezik az autókkal, a dudálással, a flexeléssel, a fűnyírással, a gyerekzivajjal és a többivel. Ők ezt el tudják fogadni, hogyha ez párosulni, nem párosul rendes veszéllyel, tehát nem történik semmi olyan, ami neki különösebben fájna, ellenben egy csomó olyan forráshoz hozzájut, könnyen és gyorsan, ami neki kell ahhoz, hogy használni a területet, három dologra kell gondolni, élelem, víz, búvóhely.
1: És hogy kell-e tőlük félni, tartani, kerülhetünk-e bajba, ha az utcán összefutunk egy vaddisznóval?
2: Nagyon könnyen megelőzhető, hogyha nem megyünk közel a vaddisznóhoz, bármilyen körülmények között is találkozunk vele. Ez ugyanúgy igaz egyébként kint az erdőben, ugyanúgy igaz a városban, meg ad abszurdum a metróban, most már ezzel nem csak viccelődni tudunk, hiszen volt rá példa.
1: Mai vendégünk tehát Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy vaddisznó téved Budapesten a Kossuth téri metró aluljárójába, a mozgólépcsővel egészen a megállóig, a peronokig ment. Az állatot egy vadásznak kellett kilőnie. Hogy miért nem lehetett befogni, vagy altató lövedékkel elkábítani, majd elszállítani a helyszínről, ezt is elmagyarázza hamarosan Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. De beszélgetünk vele arról is, hogy a vaddisznók nem csak Budapest perem részein, a Budai hegységben, hanem Miskolcon és Nyíregyházán is élnek. De mi ennek az oka? Mit tegyünk, ha a városban sétálva vaddisznókkal találkozunk? Kell-e tőlük félni? És mit tegyünk, ha a kertünkben rendszeresen felbukkannak vaddisznók? Mai vendégünk tehát Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője lesz. Tartsanak velünk!
2: El fogunk jutni a mi vételkörzetünkig, Miskolc és Nyíregyháza kiemelten szóba kerül majd ebbe a beszélgetésben, de először kezdjük a főváros felől, mert hogy a szombati nap folyamán bejárta a sajtót, hogy egy vadisznó Budapest belvárosáig jutott, ahol egy először metró aluljáróba jutott le, aztán a mozgólépcsővel meg le egészen a peronokig, ha jól értettem. Kezdjük egy picit messzebbről. Hogyan kerül Budapest belvárosába egy vaddisznó?
3: Ezt találgathatjuk, és vannak is elméletek arra, hogy akár a budai kerületekből, ahol ez a probléma, tehát a belterületen megjelenő vaddisznó probléma köre már elég régóta adott, de az is lehet, hogy mondjuk a negyedik kerületből indult, ahol szintén a Dunához elég közel az utóbbi időszakban rendszeresen figyeltek meg vaddisznókat, szinte biztos, hogy a Duna közvetítésével, lehet, hogy egy Margit-szigeti megállóval jutott oda a Kossuth tér környékére ez a jószág, de igazából senki nem fogja tudni. Az biztos, hogy valahol mondjuk a belvárosban, a parlament környékén, a Kossuth térnél, vagy bárhol ott a, mondjuk úgy, hogy kőzsákban a vaddisznónak a megjelenése az egy rendellenség, tehát arra semmiképpen nem kell számítani a továbbiakban sem, ahogy eddig sem kellett volna, hogy a vaddisznók tömegével rendszeresen jelennek meg ezen a környéken. Egy hasonló eset volt talán 2014-ben vagy 2015-ben, amikor néhány vaddisznó a Nagykörúton nyargalt végig, és egész éjszaka, illetve másnap is mindenki azt kereste, azt figyelte, hogy éppen ki hol videózta vagy fotózta ezt a vaddisznót, de hát azóta sem történt hasonló. Az, hogy mondjuk egy település peremkerületeiben, és nem csak most a budai kerületeket kell gondolni, hanem mondjuk Pesten is, a pesti oldalon is előfordul hasonló, hogy ahol közel van a természeti terület, ahol erdő van, ahol olyan helyek vannak, ahol jól meg tud bújni a vaddisznó, ott rendszeresek a megjelenések, és nem feltétlenül csak a bejáró vaddisznókat kell gondolni, hanem ezek az állatok, köszönjük szépen, nagyon jól meg tudnak telepedni a mi közvetlen környezetünkben, nem csak azért, mert hogy nem figyelik ők azt a táblát, hogy hol kezdődik a belterület, hanem azért is, mert ők hajlamosak egy zavartabb területet, ahol mondjuk az emberi jelenlétnek minden jele, nyüge és nyila egyszerre jelentkezik az autókkal, a dudálással, a flexeléssel, a cínyírással, a gyerekzivajjal és a többivel. Ők ezt el tudják fogadni, hogyha ez párosulni, nem párosul rendes veszéllyel, tehát nem történik semmi olyan, ami neki különösebben fájna, ellenben egy csomó olyan forráshoz hozzájut, könnyen és gyorsan, ami neki kell ahhoz, hogy használni a területet, három dologra kell gondolni, élelem, víz, búvóhely, és hogyha ezeket könnyebben találja meg az ember közelében, mint mondjuk az erdőn, mezőn természetben, akkor elfogadja ezeket az általunk kínált szolgáltatásokat, hiszen bármilyen mondjuk úszómedence, amiből tud inni, bármilyen kidobott szerves hulladék, amit meg tud enni, bármilyen elhagyott telet, amit mi hagytunk elgazdasodni, ezek általunk, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de általunk biztosított szolgáltatások. Tehát a tudatosságnak a legmagasabb foka, hogyha valaki elkezdi etetni szándékkal a vadon élő állatokat, és a következő pillanatban meg konfliktusba keveredik velük, és ilyenkor jön ez az úgynevezett hálátlan bög-szindróma, hiszen sokan nem értik meg, hogy nem lehet egy vadon élő állattól elvárni mondjuk ugyanazt a hálát, amit egy kutyától, amely fel egyébként évtízezrek alatt idomult hozzá az ember közelségéhez.
2: Hát jó, belecsaptunk a közepébe, még vissza fogunk térni a metrós vaddisznóhoz, de most tovább megyek önnel ezzel a gondolattal, mert hogy korábbi nyilatkozatából tudom, 444-en olvastam mindezt, hogy készült egy felmérés a korábbi Szent István Egyetemen, genetikai vizsgálata levetették a budai hegyekben élő vaddisznókat, és ott már genetikai változást mutathattak ki a teljesen vadonlévő társakhoz képest. Ez valami hasonló, csak hogy mondjam, a folyamat elején vagyunk, mint most a kutyáknál, amiket említett?
3: Nem gondolnám, itt egy picit más a helyzet. A kutya esetében egy tudatos háziasítás, aztán pedig egy tudatos tenyésztés folyt, viszont tudok párhuzamot vonni olyan állatokkal, amik nem nagyon jutnak eszünkbe ebben a helyzetben. Azt mondom, hogy dolmányos varjú, amelyik most már minden nagyobb településen előfordul. Valaha dolmányos varjú ugyanúgy embertől távol élő faj volt, de ugyanez elmondható egyébként a fénycénegéről, a rigóról, a tulajdonképpen bármilyen állatról, ami nem háziasított, tehát nem házi kedvenc vagy haszonállat, és mégis az ember közelében jelenik meg, jellemzően ugye szabadon, mert fennül a fa ágán, szaladgál a parkban, és így tovább, és így tovább. Tehát inkább egy ilyen folyamat indul be a vaddisznónál, amikor alkalmazkodik hozzánk, és megjelenik itt a környezetünkben, és egyébként a kutatás, amit ön említett, valóban azt mutatja ki, most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük az eredményeket, hogy a szemünk előtt folyik néhány évtized alatt az evolúciót, tudnélék a megállapítás ennek a kutatásnak, ahol összehasonlították a budai hegyekben Budapesten kívül élő vaddisznók mintáit olyan vaddisznókkal, amelyek bizonyítottan Budapest területén belül, tehát ember közelben élnek, hogy olyan kromoszómáknál vannak elváltozások, amely kromoszómák például a stresszűrésért vagy az alvás ciklusért felelnek, és olyan irányban módosulnak ezek a kromoszómák, hogy sokkal könnyebben és egyszerűbben viseli el a stressz hatást, amit mi okozunk. Magyarán őt nem fogja zavarni az, hogy hangosak vagyunk, hogy valamilyen szakhatások vannak, hogy esetleg valaki rákiabál, hogy menjen arrébb, hogy ennek az evolúciónak hol a vége, és mondjuk beszélhetünk-e 100 év múlva városi vaddisznókról, amelyek a Városligetben vagy bármely más nagyvárosnak a parkjaiban úgy élnek, mint most a dolmányos varjak, hát ezt nem tudnám megmondani, de bízom benne egyébként, hogy nem, mert azért egy akár mázsás állat nem való a közparkokba az én álláspontom szerint, de maga az irány, amit ugye el tudunk képzelni a távoli jövőben, ilyen tudományos, fantasztikus igényességgel, az ez, hogy ahogy mondjuk indiai városokban a majmok mászkálnak az ablakpárkányon, ugyanúgy mondjuk a járdán keresztül ügethet valahol egy vaddisznókonda, amely nem zavartatja magát az emberek jelenlététől, de ezzel együtt mondjuk ez nagyon sok veszélyforrást jelent, nem feltétlenül arra gondolok, hogy megtámadja a vaddisznó az embert, hanem más nem mondok, mint hogy amikor mondjuk egy kétszer-kétsávos úton nyargalnak át, akkor ez bizony baleset veszély gépjármű forgalom szempontjából.
2: A genetikai változás beindulása, amikor ezt ön először olvasta ebben a kutatásban, az ön személy szerint meglepte?
3: Jobban belegondolva nem, mert tulajdonképpen az egész evolúció arról szól, hogy bizonyos fajok a változó körülményekhez tudnak alkalmazkodni. Aztán más fajok meg nem, és hát a statisztika, illetve a tudomány szerint a világon valaha is megjelent különböző élőlény fajoknak a 99,9%-a eltűnt. Tehát, hogyha valaki sikeres, hogyha valaki tud alkalmazkodni, az köszönjük szépen minden körülmények között, amelyek mondjuk ugye az ő tűrés határán belül vannak, meg fogja találni azokat a lehetőségeket, amelyek között köszönjük szépen remekül fog tudni élni. A Darwin elmélet nem arról szól a közhiedelmekkel ellentétben, hogy a legerősebb marad életben, az marad életben, az marad meg, és az lesz sikeres, aki a legjobban tud alkalmazkodni, és valahol minden olyan állat és növény, amely jelenleg itt a környezetünkben van, a legsikeresebbek közé tartozik, hiszen itt van. De ez sajnos változhat, hiszen hogyha mondjuk olyan körülményeket veszünk figyelembe, mint a globális felmelegedés, vagy klímaváltozás, hogyha valaki így jobban el tudja fogadni, ezek olyan nyomást gyakorolnak a környezetre és a különböző élőlényekre, hogy fene tudja, hogy mondjuk hogy alakul át a Kárpát-medence, hogy kicsit kitekintsünk így a jelenlegi határainkon kívülre. Egyébként pont a vaddisznónak, illetve a nagyvadfajoknak ez kedvez, hiszen azok a hosszú és hideg telek, amelyek megtizedelhették a szaporulatot, tehát a disznó esetében a malacokat, ezek eltűntek, és ez az egyik olyan tényező, amelyik a vaddisznó állomány növekedéséhez vezetett még egy sor más szempont mellett.
2: Ugorjunk vissza a történet legelejére, Budapestre. A kommenteket olvasva a metrós esetnél egy dolgot mindenképpen tisztázni kell szerintem, mert a laikusok nem értik, hogy miért kellett ezt az állatot kilőni, mennyire volt ez veszélyes az emberekre nézve, és hát a második top komment, az bizonyára ön is olvasta, az az volt, hogy miért nem lehet altató lövedékkel ezt az állatot elaltatni. Megtenni, hogy szakmai alapon ezt elmagyarázza a hallgatóinknak?
3: Hogyha konkrétan jelenleg 2026-ban egy budapesti vaddisznót nézünk, amelyik mondjuk sarokba szorult, mint adott esetben történt, itt az a helyzet, hogy a 2018-ban megjelent afrikai sertéspestis járvány miatt, illetve az ahhoz kapcsolódó járványügy és állategészségügyi szabályok miatt jelenleg élő vaddisznót szállítani Magyarországon nem lehet. meg nem is lenne hova. Tehát, hogyha esetleg sikerülne megfogni, vagy tegyük fel elmélet,

0: lehetőséget, de hogyha ez robbanna, akkor ez egy nemzetgazdasági tulajdonképpen katasztrófa lenne, hiszen rögtön a sertésexport megállna, és még egy sor további problémával kellene szembenézni, de hogy ne kalandozzak túl sokat, az altatásra a válasz pedig úgy néz ki, hogy egy, ugye mivel altatunk, az altató szer, ez egy ketamin származék, általában állatorvosoknak lehet. Tehát ilyen helyzetben, amikor nézzük ezt az eseket, áll a metró, egyébként nyáron, tehát turisztikai csúcsszezonban áll a metró, kell keresni egy állatorvost, akinek van ilyen szere. Valamint, aki elérhető, közelben van, záros határidőn belül, és mondjuk negyed óra, 10 perc, maximum fél órán belül oda tud érni, valamint van olyan eszköze, egy speciális légpuskája, amivel célba lehet juttatni az injekciót, valamint látott már vaddisznót, tehát valószínűleg aki macskával és kutyával foglalkozik, az első blikre nem tudja megmondani, hogy mekkora dózis kell ebből a szerből. Ez azért probléma, mert hogyha a dózis kicsi, akkor a vaddisznó csak egy kicsit kótyagos lesz, hogyha nagy, akkor ugyanúgy elpusztul. Tehát pontosan el kell találni, hogyha most elképzeljük a helyzetet, egy metró szervezény alá szorult vaddisznóra ránézve, hogy mekkora dózis kell adni, és hogyha nem ebben a helyzetben vagyunk, hanem mondjuk egy parkban vagy az utcán áll ez az állat, akkor meg kell valahogy oldani, hogy közel tudjunk menni, körülbelül 20-30 méterre, mert ez a hatékony távolság ennél az eszköznél, és hogyha meglőttük, akkor nem fog összeesni, hogy a filmekben szoktuk látni, hanem ott azért valami megcsípi, egy kellemetlen inger éri, és hogyha az utca közepén áll, akkor valamerre el fog szaladni. Ezzel pedig azt idézzük elő, hogy amennyiben nem tudjuk követni, amire pedig van esély, akkor valahova áthelyeztük ezt a veszélyt, a vaddisznó mondjuk egy kapuajban vagy egy bokorban a Margit-szigeten el fog szépen aludni, majd néhány óra múlva magához tér, és akkor előbattyog a kapuajból vagy a bokorból egy meglehetősen mérges, kótyagos, szédelgő vaddisznó, amelyik már lehet, hogy akár valaki föl is tud lökni, csak éppen nem tudjuk, hogy hol lesz, mert nem tudtuk követni, tehát áthelyeztük a veszélyt onnan, ahol van rálátásunk és van kontroll, egy olyan helyre, ahol nincs rálátásunk és nincsen kontroll. Úgyhogy azt kell látni, hogy ilyen esetekben mindig a legfontosabb, hogy a lehető leggyorsabban ezt a veszélyforrást, ezt megszüntessük, és jelenleg nincs senkinek jobb ötlete annál, mint hogy lőfegyverrel elejtsük. Tetszik vagy nem tetszik, hogyha találkoztam volna bármiféle releváns megoldási javaslattal, akkor lehet, hogy nekünk vadászoknak lenne a legegyszerűbb azt mondani, hogy tőlünk ne is kérjen segítséget senki. Nekünk ez nem vadászat, tehát ez jogilag sem, meg a mi meglátásaink szerint sem vadászati tevékenység. Ilyenkor egy problémát oldunk, meg ilyenkor tulajdonképpen kisegítjük a városban élőket, de semmi esetre sem minősül vadászatnak a lakott területen történő engedélye, történő fegyverhasználat. Ha valaki egyébként a nem sok vadász közül, aki vállal ilyen feladatot, ezt megteszi, akkor őt egy köszönöm illeti, de máskülönben senkinek nem kötelessége jogszabály szerint, tehát éppenséggel egy polgármester, akinek az ilyen helyzeteket meg kell oldani, elég nagy problémával szembesülne, hogyha senkit közel stávol nem találnak, egy ilyen helyzetben ki tudná segíteni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, de utána folytatjuk a beszélgetést a városi vaddisznókról Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége széleskörű energetikai korszerűsítést és egy új rezsicsökkentési javaslat csomag bevezetését szorgalmazza. Tibor Dávid, a Masterplast alapító elnöke az Inforádióban elmondta, hogy a legfontosabb lépés az épületek megfelelő hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje, a hővesztés megakadályozása érdekében. Emellett a szakszövetség egy idősávos villamosenergia tarifa bevezetését is felveti, amelynek lényege, hogy a nappali órákban olcsóbb, míg a délutáni és esti költségesebb időszakban drágább lenne az áram. Ezzel a rendszerrel ösztönöznék a lakosságot arra, hogy az ingatlanokat napközben hűtsék le, a csúcs időszakban pedig csökkentsék az energiafelhasználást. A kettős javaslat célja a lakossági energiafogyasztás hatékonyabb mérséklése és a fenntarthatóbb gazdálkodás. Baka András, a Tiszapárt köztársasági elnök jelöltje, korábbi nyilatkozataiban hangsúlyozta a hatalommegosztás fontosságát, és úgy fogalmazott, hogy a kétharmados parlamenti többség sem jogosít fel mindenre. Az Infostart és az MNO.hu beszámolója szerint a jogtudós korábban határozottan elutasította egy közjogi méltóság mandátumának idő előtti törvényi megszüntetését. Ezzel szemben a kormánypárti bírálatok most arra hívják fel a figyelmet, hogy jelenlegi államfőjelöltként mégis asszisztál a Súlyog Tamás mandátumának megszüntetéséhez vezető 2026-os alkotmánymódosításhoz. A kritikusok szerint ez éles ellentmondásba áll Baka korábbi elvi álláspontjával, ami miatt a politika élénk vitákat folytat az ügyről. Több mint 109 millió forint gyűlt össze a rászorulók javára a Repont automatákon keresztül 2026 első felében a Mohu Mosolyra váltó programjának köszönhetően. A visszaváltási díjak felajánlásával a fogyasztók olyan szervezetek munkáját támogathatták, mint a Péter Csernyi Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak. Ebből az összegből többek között egy új neonatológiai rohamkocsi beszerzését, valamint családsegítő és élelmiszertámogatási programokat valósítanak meg. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése óta pedig már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra. A Fővárosi Állat és Növénykert ad otthont augusztus 15-én az Országos Református Gyermekvédelmi Találkozónak, amelyen a nevelőszülői hálózat családjai és a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A református.hu közlése szerint a rendezvény Steinbach József püspök áhítatával indul, majd köszöntők után a résztvevők az állatkert mellett a fővárosi nagy cirkusz előadásait is megtekinthetik. Miklósi Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője hangsúlyozta, hogy a program elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. A Református Szeretetszolgálat biztosítja az utazást, a belépőket és az étkezést is a résztvevők számára. A szakember kiemelte, hogy a traumákkal érkező gyermekeknek mindenek előtt biztonságra, elfogadásra és türelmes, szeretetteljes otthonra van szükségük a fejlődésükhöz. Hepatitis A járvány miatt fokozott higiéniai intézkedésekkel és kampányoltással igyekeznek megfékezni a fertőzést Hajdú Hatházon, ahol az elmúlt hónapokban mintegy 70 megbetegedést regisztráltak. A terjedés megállítására a tiszti orvosi szolgálat irányításával 500 gyermek beoltását tervezik még az iskola kezdés előtt a Debreceni Egyetem orvoscsoportjának segítségével. Késmárki András orvosigazgató elmondta, hogy a kezdeti ellenállást leküzdve mostanra mindenki szívesen veszi fel a vakcinát, az ösztönzés érdekében pedig a családoknak pékárút is adnak. Csáfordi Dénes polgármester bízik abban, hogy a nyári oltási akcióval sikerül megállítani a járványt, így nem lesz szükség az óvodák, iskolák lezárására. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, emlékezve arra, hogy a település 1956 után 550 magyarországi menekültet fogadott befogadó módon. Az észak-macedóniai magyar közösség 10. alkalommal koszorúzta meg az emléktáblát, amelyre Észak-Macedóniából, Szerbiából és Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvény részeként megnyílt a Szabadság reménye című utazókiállítás is, amely az 1956-os forradalomnak állít emléket.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a városi vaddisznók témájában Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével.
2: Viszont most legalábbis a kommentelőktől nem köszönömöt kaptak úgy ámblok a vadászok, hanem inkább ezeket, amiket az előbb felsoroltam. Ez most ilyen értelemben, hát most bocsánat, de nekem ez a szakmám a kommunikáció, tehát ilyen kommunikációs szempontból ez most inkább rosszul jött, akkor ez az eset úgy a vadászok megítélésének ön szerint?
3: Nem mértük, hogy előtte, illetve utána, hogy történt, vagy milyen volt a megítélés. Alapvetően van egy értetlenség azzal kapcsolatban, amit a vadászok csinálnak. Adott esetben ez szerintem oda vezethető vissza, ha bár ez már inkább talán társadalomtudomány, és ebben kevésbé vagyok jártas, hogy a mai világban van egy ilyen kényszerképzet, hogy minden, ami él, az boldogan élne tovább, hogyha az ember nem avatkozna közben. Most nem feltétlenül csak a vadászatról beszélek, mert az erdészek is ilyesmivel küzdenek, még valamikor a 80-as, 90-es években a szomszédokban volt egy rész, ahol a turisták, akik belesétáltak a tarvágásba, Szerény János erdőmérnök úrral vitatkoztak, hogy kell-e tarvágás az erdőben, vagy sem. Tehát minden olyan terület, amelyik az élő természettel, környezettel foglalkozik, időnként szembesül hasonlóval. A horgászok is, az állattenyésztés is, és így tovább. Lehet, hogy vannak rossz gyakorlatok, lehet, hogy van, amit lehetne jobban csinálni, vagy másképp csinálni, de jelenleg Magyarországon az a vadgazdálkodás, ami egyébként az egész világon elismerésre méltó, tehát itt azért azt látni kell, hogy ami Magyarországon úgy működik, ahogy azzal a jogszabály háttérrel és azokkal a szeretettel, amelyekkel működik, ez azért tényleg párját tisztítja a világon. És hogyha bárkinek vannak fenntartásai, nagyon szívesen vitatkozunk, csak amikor valaki például meséken vagy rajzfilmeken nőtt föl, és olyan elképzelései vannak a természet működéséről, amelyek egyáltalán nem találkoznak a valósággal, akkor nehéz vitatkoznunk. Tehát kérdésekre tudunk felelni, de nem tisztünk bárkit is meggyőzni arról, hogy nekünk van igazunk, hogyha egy akárki, mondjuk egy irodalmár, egy bolti eladó, egy esztergályos valamilyen véleményt formál bármilyen tevékenységről, az acserészettől kezdve a vadászaton át az űrhajózásig, hát saját meglátása, hogy megalapozottan akarja tennie vagy sem. Hozzáteszem, az a világ, amit nagyon sokan elképzelnek a természettől, egyszerűen nem igaz. Tehát most egy konkrét példát vegyünk, hogyha valaki a Bambin nőtt föl, legalábbis a rajzfilmet talán mindenki látta, akkor van egy ilyen romantikus idilli kép, egy ragaszkodó családi kapcsolatokat fenntartó mosolygó állatról. A könyv egyébként nem teljesen olyan, mint amilyen a rajzfilm, de ettől most tekintsünk el. Ehhez képest, hogyha mondjuk megnézzük, hogy mit csinál egy őssúta, most az őzeknél maradva, mert hogy most vannak még már nagyobb gidák, de hát ezek a gidák néhány héttel ezelőtt, amikor veszélyben voltak, elfeküdtek, ez a nőznek a védekezési stratégiája, hogy amikor veszély van, akkor a kicsi elfekszik azért, hogy kicsit erről vagyunk a környezetbe, és mit csinál az édesanyja, mint egy felelőtlen szülő, megfordul és elszalad, azt ott hagyja. És amikor elmúlt a veszély, akkor visszamegy és megnézi, hogy egyébként megmaradt, nem maradt, elvitte a ragadozó, elvitte az ember megmentés címén, ahogy sem. Most, hogyha emberi szemszögből nézzük ezt a hozzáállást, akkor ez azért nem a legrokonszenvesebb, hogyha egyenlát így képzelünk el hasonló helyzetekben. Még nagyon sok példát lehetne hozni, a fészekből kidobált fiókáktól kezdve a DM pusztuló vaddisznó malacokig, mert hogyha mondjuk sok malac van és kevés táplálék, akkor az erősebbek azok tudnak enni, a gyengébbek nem tudnak enni, sőt még a felnőttek sem hagyják enni a legkisebbeket. Tehát a természet az nem egy mesekönyv, a természet sokkal inkább, hogyha ilyen párhuzamot akarok vonni, akkor egy dráma vagy akár horror sztori is lehet. Mi nekünk megvan a funkciónk, a vadászként, a vadgazdálkodóként ebben a mostanra kialakult természetben, ebben a magyarországi vadászterületben, ha úgy tetszik, aminek egyébként sokan nem tudják, de a fel az mezőgazdasági terület, tehát eleve befolyásolja az emberi tevékenységünk hozzá brutálisan, tehát ahol mondjuk 200 évvel ezelőtt lehet, hogy mondjuk erdő, mező, mocsár volt, jelenleg van összefüggően több 10 vagy akár 100 hektár kukorica, amit ráadásul úgy kezelnek, hogy abban ne legyen gyomnövény, abban ne legyen semmiféle tártevő. Nem akarok újra mutogatni, de mondjuk a mezőgazdaság, hogyha azt veszem, akkor jóval több élőlényben okoz kárt, mint amennyiben mi vadászok. ha egyáltalán kárnak lehet emelni azt, hogy mondjuk elejtünk valamit, ami egyébként is mindenképpen előbb vagy utóbb elpusztul, csak szinte biztos, hogy nem néhány másodperc vagy perc alatt, hogy a lövéstől, hanem hosszú és betegségben töltött hetek után. Nem hiszem, hogy ez kevésbé lenne humánus, de megint csak elkalandoztam nézzel, nekem a vadászat megítélése egyébként nem rossz Magyarországon, mert hogy két olyan közvéleménykutatás is készült az elmúlt években, amelyek reprezentatívak és egyértelműen azt mutatják, hogy vadászat ellenesség nincs, ismerethiány van, amit viszont magunknak tudunk felrólni, és ezzel egyébként foglalkozunk is. Hogyha ezt a beszélgetést megismételjük 5 vagy 10 év múlva, akkor remélem, hogy sokkal biztatóbb adatokat tudok én is mondani, illetve ön sem azt kérdezi, hogy rossz irányba befolyásolja a vadászat megítélését, ez egy ilyen eset.
2: Köszönöm ezt a kitekintést is, csak gondoltam, ez az ügy, ez erre egy ilyen pár percre is ad lehetőséget a kommenteket olvasva, és akkor a beszélgetés végére visszatérve a vaddisznókhoz, két témát szeretnék még mindenképpen érinteni. Az egyik, hogy mennyire veszélyesek ma Magyarországon a városokba élő vaddisznók, tehát ezeken a peremterületeken, ugye a budai hegyekben, meg akkor hozzuk be a vidéki dolgokat is, amit említett a más helyen, Miskolcot és Nyíregyházától szintén ez megfigyelhető. Tehát ezek a vaddisznók mennyire veszélyesek az emberekre nézve, és a B kérdés az, hogy hogyan viselkedjünk, ha találkozunk egy vaddisznóval egy városi területen belül. Van-e különbség, ha egy metró alagútban futok vele össze, meg akkor, ha a kert végében este a budai hegyekben? Na most három kérdés is feltettem egyszerre. Mennyire veszélyesek, kezdjük innen?
3: Alapvetően nem veszélyesek, hogyha veszélyes alatt azt értjük, hogy megtámadja az ember. A vaddisznó három esetben támad meg embert. Az egyik az, hogyha sarokba szorítjuk, akkor az nem is feltétlenül támadás, csak menekülés közben éppenséggel földöghet valakit. A másik helyzet, amikor a vaddisznó sebzett, zrínyi óta tudjuk, hogy ez bizony rossz szó nem. A harmadik eset pedig, hogyha egy kocáról van szó, amelyik malacokat véd, akkor viszont valóban támadhat neki mehet az embernek, mert egy rendkívül jó szülőről beszélünk, és a vaddisznó sikerességének az egyik titka az, hogy ennek a jó szülőségnek a révén is nagyon sok malac életben tud maradni. Tehát, hogyha visít a malac, akkor a koca biztos, hogy megvédi. De mind a három eset nagyon könnyen megelőzhető, hogyha nem megyünk közel a vaddisznóhoz, bármilyen körülmények között is találkozunk vele. Ez ugyanúgy igaz egyébként kint az erdőben, ugyanúgy igaz a városban, meg ad abszurdum a metróban, most már ezzel nem csak viccelődni tudunk, hiszen voltál példa. Máskülönben viszont közvetetten veszélyt vagy problémát jelenthet ez a faj, mert már emlegettük ugye a vadelítést, hogyha vaddisznók átjárgalnak az úton mondjuk egy reggeli csúcsforgalmi időszakban, akkor ez egy nagyon kemény komoly veszélyforrást jelent. Hogyha mondjuk betegségekről beszélünk, akkor említettük az afrikai sertéspest is. A más olyan betegséget, ami nagyon nagy galibát okozna, a vaddisznó nem terjeszt, de megint csak, hogyha nagyon messzi távlatokba gondolkozunk, akkor tudja fene, hogy mi és hogyan tud mutálódni. Tehát biztos, hogy bármilyen vadon élő állat, ami közvetlen környezetünkben, az inkább probléma forrás, mint sem mondjuk egy örömteli dolog. Tehát a természetnek a természetben lenne a része egy helye.
2: Mit tegyünk, ha találkozunk? Kerüljük el, menjünk át az utca túloldalára, a kert végéből menjünk be a házunkba. Mit javasol?
3: Pontosan ezeket, hogyha mondjuk vegyünk egy olyan helyzetet, hogy valahol Miskolc környékén valaki este már sötétedés után baktat haza a buszmegállóból, és meglátja, hogy ott van előtte néhány vaddisznó, vagy éppen kilépett a konda, nincsen más dolga, mint hogy álljon meg, vagy várjon egy kicsit, amíg tovább mennek, mert előbb-utóbb tovább mennek, vagy hogyha tud, akkor menjen kerülő úton. Azt semmiképpen nem érdemes megpróbálni, hogy oda megyünk, és megpróbáljuk elzavarni, vagy hesegetni, vagy megdobálni, vagy bottal megbögdösni, mert itt ugye visszatolok arra, hogy ha malacok vannak, és mondjuk laikusként lehet, hogy az ember csak annyit lát, hogy hát disznó, legfeljebb kicsi disznó, nem kell tőle tartani, ebből már lehet támadás. Ettől eltekintve viszont más ilyen kvázi ökölszabályt a vaddisznóval való találkozásra nem tudunk mondani, nincs is, tehát távolságot kell tartani, és ez az egyetlen kulcs annak, hogy ne legyen probléma. Olyan esetleg elméletisíkon előfordulhat, hogy egy vaddisznó közelebb megy az emberhez, hogyha ez olyan vaddisznó, amit etetnek. Tehát ami már az embert összeköti a táplálékkal, és éppen ezért fontos, hogy eltessük, és természetesen minden olyan forrást, ami vonza a disznót, megszüntetni nem tudunk, hiszen mindenkinek mondjuk szíve joga a saját telkén komposztálni, vagy hogyha úszó medencét szeretne, vagy egy kis medencét a gyereknek, akkor azt is kitenni az udvarra, de innentől vagy meg kell akadályoznunk, hogy a portára bejusson a vaddisznó, vagy a másik opció, hogy meg kell békülni azzal, reggel időnként kimegyünk a terbe a kávéval, és azt látjuk, hogy éppen ott túrnak az eteményünkben, és ezt tudomásul kell venni, tehát sajnos az állatok alkalmazkodnak. Van egy külön tantárgya vadgazdamérnököknek az Üdülői Egyetemen, az a cím, hogy Városi Vadgazdalkodás, és aki ennek a tárgyata felelősen, és szerint is meg szeretném említeni Helpei Miklós professzort, ő úgy szokta összefoglalni ezt az egész jelenséget, hogy az állat nem hülye. Ezt az egyet kell érdemben tartani, és ennek megfelelően próbálni gondolkozni egy olyan élőlénynek a fejével, amely ugye ezt a három nevezett forrást, a táplálékot, a vizet és a búvóhelyet keresi, ha körülnézek és látom, hogy ezek ilyen rendelkezésre állnak és hozzáférhetőek, akkor arra számíthatok, hogy elő vagy utóbb valamilyen állat, adott esetben a vaddisznó meg fog jelenni. Mondjuk az én portámon, vagy a parkban, a lakóhelyemtől nem messze.
2: Oké, és akkor a lokális jellegre utalva kérdezem, hogy kifejezetten a miskolci és a nyíregyházi vaddisznó helyzetről tud valamit mondani? Tehát tudod, hogy ott ez mekkora összevetve a jelenlétük a budai jelenléttel? Erről vannak-e források, konfliktusos helyzetről tud-e, vagy miért sorolta fel ezeket a városokat korábbi interjúban?
3: A statisztika nem áll rendelkezésre, és azért is lenne nehéz ezt vezetni, mert manapság ez egy nagyon megtévesztő dolog a média és a közösségi média miatt. Tehát, hogyha mondjuk egy úton, egy forgalmasabb úton végigszalad egy vaddisznó, akkor könnyen lehet, hogy két órán belül arról megjelenik 8 felvétel, és amikor a sajtó azt látja, hogy 8 különböző videó kering arról, hogy Petőfi Sándor utcán végigszaladt egy vaddisznó, akkor hajlamosak összevonni, és találkoztunk már hasonlóval, hogy egy disznó miatt már az egyik újság arról írt, hogy el a vaddisznók a most éppen Petőfi Sándor utcán, tehát nagyon csalóka ez a kép. Nyilván helyben, mondjuk egy konkrét utcában, egy konkrét városrészben, vagy lakótelepen az ott élők érzik, hogy ez a helyzet fokozódik, vagy nem fokozódik az éves, néhány éves távlatban, de nincs olyan országos statisztika adatbázis, ahol nyilván lehetne tartani, hogy éppen hol mennyi a vaddisznó. Viszont vannak jó megoldások, és a Miskolc egy kicsikét előrébb szaladt, hogyha így fogalmazhatok, mert jó néhány évvel ezelőtt, talán 2012-ben vagy 2003-ban egy forgó drótot létesített az önkormányzat, ahol lehetett jelezni, hogyha valahol vaddisznó jelenik meg, és emlékeim szerint volt egy hivatásos vadász, akivel akkor tehát még kötöttek is szerződést, hogy amikor ilyen probléma fölmerül, akkor közvetlenül őt lehessen értesíteni, és ha van rá mód, akkor megpróbálja elejteni ezeket a vaddisznókat. Nem tudom, hogy jelenleg van-e ilyen program. De azért mondom, hogy kicsit a jövőbe láttak, mert pont 2025. decemberre óta a vonatkozó szabályozás azt írja elő, hogyha a kárt okozó vagy veszélyt jelentő vad, tehát vadászható faj jelenik meg egy település belterületén, akkor a polgármester hivatott intézkedni, ez nyilvánvalóan nem név szerint a polgármester, mint természetes szemét terhelő felelősség, ez az önkormányzatnál kell, hogy lecsapódjon, és jelenleg pontosan ez a megoldás körvonalazódik, hogy azokon a településeken, ahol rendszeres az a probléma, kell keresni egy olyan szemét, aki vállal ilyen feladatot, vele lehet kötni a szerződést, és ugyanaz, ami annak idején már működött ezek szerint Miskolcon, ugyanez valósul meg most is, csak az ország több településén most formálódik ilyen együttműködés. De nagyon fontos látni, még egyszer hangsúlyozom kell, hogy ez nem vadászat, tehát attól, hogy vadász tudja megoldani ezt a problémát, aki egyrészt ért a vaddisznóhoz, másrészt meg megvan a megfelelő felszerelése, ez semmilyen formában nem élősül vadászatnak, vagy gazdálkodásnak. Ez egy kárnak az elhárítása, vagy ez egy konfliktus forrásnak a megszüntetését jelenti.
2: Itt ebben az esetben mennyire van mérlegelési lehetősége egy vadásznak, vagy mennyire kell mérlegelni, hogy most egy lakos jelzi, hogy a kert végében rendszeresen megjelenik a vaddisznó, miközben ott a komposzt, miközben ott van a vízforrás, és mondjuk ő az utolsó telek egy utcában is, mögötte meg egy fás rész van, és akkor ott a vaddisznók mondjuk jól érzik magukat, és akkor itt a vadásznak kell azt mondani, de hát kedves család, hát itt laknak az erdő szélén, és ez így rendjén van, vagy ha jött a bejelentés, akkor neki azt az állatot ki kell lőni.
3: Hogyha ő egyszer igent mondott, és kötöttek egy szerződést, akkor a szerződésben foglaltatnak megfelelően, neki kötelessége ellátni azokat a feladatokat, amiket vállalt. De azt is fontos látni, hogy nincs olyan előírás, amely kötelezővé tenné mondjuk a helyi vadásztársaságnak, vagy bármilyen vadászjeggyel rendelkező személynek Magyarországon, hogy vállalja ezt a feladatot. És valahol ez talán logikus is, hiszen hogyha mondjuk az ön által vázolt helyzetben kicsit sarkítok, valaki vesz egy telket, a telket körbese keríti, a rossz kerítés van, ám de komposztált, tehát gyakorlatilag minden olyan feltételt megteremt, ami miatt jön a disznó, de semmilyen olyan akadályt, ami miatt ne jönne be, akkor itt a jó gazda gondossága merül föl. Elég furcsa helyzetek születhetnének abból, hogyha mondjuk egy ilyen telken valaki kötelező jelleggel meg kellene, hogy szüntesse ezt a vaddisznójárást, miközben az egésznek a motorja az folyamatosan jár, és ugyanúgy ott van a komposzt, és ugyanúgy ott van a víz, és ugyanúgy ott van mondjuk egy nagyobb terület, 100 négyzetméternyi hát vegetáció, amit nevezhetünk susnyának, a dzsingának, és ahol nagyon jól el tud bújni a vaddisznó. Tehát itt azért a helyi viszonyok a döntők, egyébként első körben ugye a polgármester az, akit most megkereshet a lakos ilyen helyzetben, és a polgármester meg legjobb belátása szerint valahogy talán meg tudja beszélni a lakossal, hogy meg tudjuk oldani a problémát, megpróbálunk keresni embert, de ahhoz, kedves lakos, te neked is meg kell tenned azt, ami a te részed, tehát hogyha komposztálni akarsz, akkor legyen egy vaddisznó biztos kerítésed, mert egyébként lehet vaddisznó biztos kerítést építeni, és vannak cégek, amelyek ezzel foglalkoznak, a világháló mindenkinek a barátja, és meg lehet ezeket találni, gyártják is, akár telepítik is az ország különböző részein. Jó lehet ezek tetemes költség első körben, ez kétségtelen, de itt Kiki ugye számolja át, hogy mekkora kárt jelent neki mondjuk ez a vaddisznójárás, mert tegyük fel, hogy egy nyaralótelekről van szó, ahol van egy besülyeztett, beépített öntözőrendszer, amit a vaddisznó minden évben kitúr, mondjuk 500 ezer forint kár összegben. És lehet, hogy értemes ezt a kerítést megcsináltatni, mert lehet, hogy 10 év alatt a öntözőrendszer javítására nagyobb összeget költene valaki, mint egyszer arra kerítése. De ezek mind egyedi dolgok, tehát itt sajnos nincs egy általánosan érvényes képlet, ami alapján azt mondhatnánk, hogy ez a helyes út, vagy ez a helyes út.
2: Milyen a vaddisznó biztos kerítés? Mélyebbre van ásva az alapja, a föld alatt is van háló, vagy sűrűbben van szőve, hogy képzeljük ezt el?
3: A vaddisznó túr alapvetően a táplálkozási stratégiája az, hogy túr, a kerítésnek általában egyszerűen alá túr, alá nyomja az orrát és fölnyomja. Úgyhogy amit ön mond, ez a kulcs az egésznek, hogy vagy kellő mélységre, mondjuk fél méter mélyre le kell ásni ezt a, ez egyébként nem klasszikus csirkehálót, hanem egy vagy pont heggesztett, vagy pedig többszörösen csomózott hálót, tehát hogy a szemeket se tudja szétnyomni az orrával, vagy egy betonlábazat is segíthet. Nyilván nagy okosságot azzal nem mondok, hogy egy magas betonkerítés, vagy egy téglakerítés az a legjobb, azzal tényleg nem fog tudni semmit csinálni a vaddisznó, de talán ez a költséges, vagy a legköltségesebb megoldás. Tehát a földbe való beásás, illetve van egy olyan technika is, ha bár ez kevésbé lakott területen lehet releváns, hogy magát a kerítéshálót visszahajtják, tehát lefektetik a földre abba az irányba, ahonnan várható a vaddisznó, tehát kifelé, tehát kívülre. És ilyenkor, hogyha rámegy és rálép a disznó, és megpróbál túrni, akkor a saját testsúlyával fogja le ezt a hálót. De ez ismétlen mindenképpen egy sokkal tartósabb háló kell, hogy legyen annál, mint amit általában kerítéssel használunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormány határozat a magyar közlönyben. A 10 év alatt megvalósuló összesen 3550 milliárd forintos program legfontosabb finanszírozási forrása uniós ciklusokon átívelően biztosít forrásokat a kötött pályás közlekedés megújítására. A fejlesztések jelentős keleti kötődésekkel is bírnak, hiszen érintik a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítését. Szintén a keleti régiót fejlesztve korszerűsítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, valamint a miskolci és a szegedi fővonalakat. A tervek között szerepel a szegedi és miskolci szakaszok 160 km/órás sebességre történő fejlesztése is. A fővárosi vonalak mellett új akkumulátoros motorvonatokat is beszerezhetnek a villamosítatlan vidéki pályákra, például Salgótarján irányába. A program további elemei közé tartoznak az új Intercity szerelvények, hévjárművek, valamint a lassújelek felszámolása országszerte. Hordozható energiaellátó eszközöket adományozott a debreceni EcoPro katód gyár a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentő csapatának. A dél-koreai vállalat közleménye szerint napenergiával működő hordozható akkumulátoros rendszereket kapott a segélyszervezet. Az adományozott felszerelés Bluetti márkájú hordozható erőművekből és napelemes panelekből áll. Ezek az eszközök különösen értékes támogatást jelentenek olyan mentési helyzetekben, amikor áramellátás nélküli területeken dolgoznak. A hordozható energiatárolók és napelemek lehetővé teszik a kommunikációs eszközök és egészségügyi berendezések működtetését. A Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportja egy professzionális, önkéntesekből álló speciális egység. Ez a szervezet hazai és nemzetközi veszélyhelyzetekben, valamint katasztrófák idején is segíti a bajba jutott embereket. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a sármelléki mellett a debreceni és a pécsi pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. A magyarépítők.hu beszámolója szerint másfélszeresére bővítik a Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskolát, mivel a növekvő gyermeklétszám miatt az eddigi épület már szűknek bizonyult. A mintegy 680 millió forintos beruházás munkálatai közel egy évig tartanak majd. Az udvaron egy közel 500 négyzetméteres alapterületű, háromszintes új épületszárny létesül, amelyben 6 tanterem, csoportszobák, irodák, könyvtár és öltözők kapnak helyet. A régi és az új épületrészt lépcsőházzal kötik össze, ráadásul egy új lift beszerzésével az akadálymentesítést is biztosítják. A tervek szerint a diákok a 2027-28-as tanév kezdetére már birtokba is vehetik az új, modern bútorokkal és eszközökkel felszerelt szárnyat. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 8. fejezet. Másodszor Mezőzág és Tóhát között tűnt föl újra az a bizonyos magos, csontos, zengőbeszédű, titoktudó ember, akit Mohai Cservágó Péter említett először a maga egyforintos írásában, és akiről 51 néhány esztendővel későbben a Múcsi plébános tett említést, amikor Légen vesztét és a szabó gyerekek csodálatos megmenekülését jelentette beszámolójában püspökének. A legkülönösebb az egészben az, hogy míg a Cservágó Péter írása és a Múcsi plébános jelentése között mindössze 51 néhány esztendő telt el, a légeni csoda és a mezőcái kígyó eső közé 138 évre nyúló idő ékelődik. Azt még el lehet képzelni valamiképpen, hogy akinek őszülni kezdett már a haja 1659 őszén, 1711-ben, ha öregesen is, de még mozdulni bír. Emberi ésszel nehéz azonban felfogni, hogy ugyanaz a vén ember még 1849-ben is bírja magát. Az összegyűjtött adatokból kitűnik, hogy a hagyatékat őrző titoktudók mellett többnyire volt ott egy fiatalabb ember is, néha éppen gyermekkorban lévő, akit mint valami olyan tanítványszerű inas gyereket vett maga mellé idősebb korában a csodatévő, alig hanem abból a célból, hogy holta után tovább őrizze az ősi hagyatékot, és tettekben is gyakorolja azt, amit az együtt töltött esztendő során tanult. Valószínű tehát, hogy a légeni tűzfa mellett áldogáló, szélesvállú, zömök magyar vett át a tudás örökségét a gyöngülő vénembertől, és amikor sora jött annak, hogy ő is vegyen maga mellé egy arra alkalmas tanítványt, szép szellegényre esett a választása. És így történt azután, hogy a Tóhát és mezőcáhi magyarok egy magos, szikár, fehérhajú vénember találtak ott 1849 nyarán a szunyogvári kis dombon, ahová a szélesváru zömöklegényke vezette el őket a mocsarakon keresztül. Akkoriban ugyanis még posványos vízű nádas mocsár volt az a széles nagy térség, amely mint egy óriási lapos háromszög ékelődik Tóhát, Mezőzág és a Cikudi völgy közé. Tiszta magyar falu volt még akkoriban Mezőzág is, Tóhát is. Két templomos, jómódú magyar falvak. Cikud volt csak olá. Magyar uraktól elkobzott császári birtokra telepített havasi mokányok éltek ott, vadak, mint a nádi csikasz. Még a viseletük is más volt, mint a többi beszivárgott olá cselédnek. Újak voltak a vidéken, és nem barátkoztak senkivel. A történetet, amit elmondok, dédapám szájából hallottam volt először, 6 esztendős koromban. Dédanyám is ott volt a nagy nappali szobában, az ablak mellett ült, gyapjú kesztyűt kötött, és olykor megtoldotta dédapám szavát ezzel meg azzal apróbb részletekkel. Ahogy megtudtam később, valójában az ő története volt, mert ő élte át a kígyó esőt. Dédapámat, aki bemseregében harcolt, már vitték Kufsteinvára felé, akkor, ahol 17 esztendőt töltött a császár kenyerén, várpincébe zárva. Elég az hozzá, hogy 1849 késő nyara volt, augusztus vége. A szabadsághoz zászlaját porba és sárba taposta a Moszkva túlerő, s bújdosó magyarokkal teltek meg az erdők nádasok mocsarak. Hír járta, hogy a Maros mentét kozákok dúlják, és a gyalói havasok olájai magyar falvakat és városok népét ölik, Kalotaszegtől Zalatnáig. Egy nap aztán lovaslegény érkezett Tóhátra. Ludasról jött, és csak a csontos kúria udvarán szökött le lováról. Veszedelem hírét hozta. Két kozák század szállta meg Ludast. Az egyik erre veszi majd az irányt, másik Gyéresnek. De lassan mozdulnak, az a parancsuk, hogy adjanak időt az oláoknak. Még fel se száradt az izzadság a hírhozó lován, amikor csontos uram Zsellérje, ki a Cikudító bűtőjében lakozott, hozta a hírt, hogy valami készül Cikudon. Kaszát egyenesítenek az oláok, baltát éleznek, és a pópa beszél hozzájuk a piasztéren. Csontos uram szót küldött nyomban Mezőzákra az Ugron kúriába, és Ugron István legény fia Dénes szaladt fel a hírrel dédanyámhoz a dombra. Dédanyám elővette a szekrényből mindkét vadászpuskát, a golyósat is, meg a serétest is, meg is töltötte mind a kettőt, és oda támasztotta az ajtófájának. Jöjjenek csak, itthon leszek, felelte kurtán, és nem fogadta el az Ugronék meghívását, hogy költözzék le hozzájuk, még elmúlik a veszedelem. Még akkor sem mozdult ki a zsindelyes udvarházból, amikor újra szót küldtek fel az Ugronok, hogy szedje össze minden értékes ormiát, és csatlakozzék hozzájuk még napnyugt előtt, lent a nagy mocsár alatt. A Szunyogvárban gyűlnek össze a magyarok, így szólt az üzenet, mert csak ott lesznek képesek fölvenni a harcot a cikudiakkal. Szunyogvár dombja a nagy nádas mocsár kellős közepében volt. Valamikor valóban erődítés is volt a kiskerek dombon, tölgyfából való, amit a toroszkaiak építettek oda, még az 1500-as években búvóhelyül, kószáló török tatár és osztrák martalócok ellen. Egy télen azonban tüzet vetett valaki a kiszáradt nádasra, és oda égett a vár is a benne lévőkkel együtt. Azóta csak egy fűszfákkal benőtt alacsony domb volt ez a Szunyogvár a nagymocsár közepén, súlyos időben búvóhely az üldözötteknek. Ide gyűltek át egybe a magyarok Tóhátról is, Mezőzákról és Batyustól, mindenestől, még naplemente előtt. Keskeny, kanyargos ösvény vezetett oda a lápon át, s aki elvétette a lépést, azt aláhúzta a hínár meg az iszap a feneketlen mélységbe. A nagy mocsár alsó csücskében egy szalmakalapos tömzsilegényke várt az egybegyűlőkre, s amikor már mindenki ott volt, úgy látszott, hogy nem jön senki más, és a nap is alácsúszott már a cikudi gerinc megé, végignézett a szalmakalapos legény ember az ott lévőkön. Nocsak mondta, én egyszerűen elindulok elől, és maguk csak egyenként jöjjenek mögöttem, de vigyázzanak ám, hogy mindenki az előtte járó nyomába lépjen, és nem erre vagy amarra. Ha valaki mégiscsak rossz helyre lépne, egyszerre kapja el két oldalról az előtte menő, meg a mögötte járó, és rántsa ki a sárból, mielőtt bajjá növekszik a dolog. Ezért aztán fontos az is, hogy kartávolságra maradjanak egymástól, s a láncot meg ne szakítsa senki. Én meg majd elől lassúra fogom a lépést. Azzal elindult a nádasba, s mögötte, mint egy hosszú, sötét kígyó, emberek, asszonyok, gyerekek elnyúló sora, némán pisszenés nélkül, valami 401 valahányan. Ahol az ösvény felszaladt a lapos tetejük is dombra, dőlt fa tönkön ülve várt reájuk a titoktudó ember. Magas, csontos, őszhajú magyar, kinek még suttogva is zengett a hangja, mint az orgonaszó. Volt, aki ismertem már, de volt sok, aki ott látta először. Telepedjenek le a fák alatt, adta ki a vén ember dörmegve a parancsot, Tüzet ne tegyen senki, mécset se gyújtson. Hangos beszéd se legyen. A síró gyermeket ringassák ölben az asszonyok. Majd a szalmakalapos legénykére szólt rá. Ferkó fiam, kapaszkodj fel a látófára, kötözd oda magad, hogy le ne fittyenj, mert ott töltöd ám az éjszakát magadban. Fekete éjszaka lesz, újhold éjszakája. Ki gonoszra készül odakint, fákja nélkül nem leli meg az utat. Ha a fényt látsz mozogni valahol, szólj alá. Percek alatt leszállt az éjszaka, és fekete volt akár a sírgödör. Kuporogtak a népek a fűszfák alatt, volt olyan is, ki elheveredett és aludni próbált, de a szúnyogok a fülibe muzsikáltak, és nem hagyták nyugodni. Nagy volt a nádas csöndje, de nevérek ciccentek a fák fölött, nádi egér matatott a ciherben. Magosan fönn az éjszaka sötétjében vakvarjú szólt néha. Néma volt a világ, körös körül. Sötétség ülte a dombokat, semmi sem mozdult odakint. A nép összebújt a szúnyogos sötétség alatt családonként. Volt, aki horkolt, volt, aki csak nehéz lélegzettel szívta a levegőt, és volt, aki gondterhelten virrasztotta az éjszakát. Gyermek nyöszörgött olykor, néha felsírt egy-egy csecsszopó. Lassan, nyúlósan telt az éjszaka. Ferkó legény odakötözte magát a fa törzséhez a fűzfa tetején, és onnan vigyázta a dombok csöndjét. Valamivel pirkadás előtt alig, hogy a csillagok ritkulni kezdtek kissé odafönt, s kelet felé megsápadt az ég alja is, különös szél indult. Szakadozott szél, langyos, puha. Iramodott egyet, belekapott a nádasba, és tova tűnt megint. Itt suhogott, majd ott suhogott, jött, elment. Különös szél volt. De tél felől jött mindig, és az eső szagát hozta. Kik ismerték az időjárását, tudták, hogy eső lesz. Nem csak rendes, nyárvégi eső, de zivataros eső. Gonosz eső. Vén Gergőbe, aki csősz volt az ugronok szőlejében, oda is szammogott, mihelyes látni lehetett a dombocska közepibe, ahol a tudó ember ül.

birtokuk. Gergőben megcsóválta a fejét, s visszacammogott a családjához. Tépett, veres felhőket terelt a szél odafent, mintha csak tisztára akarta volna söpörni az utat a kerőnap előtt. Itt-ott fel is ragyogott az égkékje, olykor a fellegrangja között néhány percre, és a napsugarai vörösen hultak alá a hullámzó nádasra, aztán kialudt a fény megint, és csak a szél suhogott, meg a felhő darabok szaladtak. Egyéb azonban nem történt. Telt az idő, nappallá vénült a pirkadat. Az asszony nép kendőt terített a gyepre, itt is, amott is. Roskenyeret, szalonnát szeltek. Jöjjenek, nap, fajjanak valamit, mielőtt esni kezd, mondták. Az eső azonban még mindig nem jött. Meggyérültek a futó felők is, és az égkékje egyre nevekedett. Izzott a nap odafent, sugarai szúrtak, mint a tű. Árnyékba húzódtak a népek előle. Ültek szótlanul, s hallgatták a szelet, ahogy megborzolta időnként a nádast, s megzúgatta a füzeket. Ha nyár derekán lennénk, azt mondanám, hogy vihar készül, mondta Gergőbe a csősz. De hányja már sejmét a török búza, és amióta eszemet tudom, nem járt erre vihar ilyen későn. A nap már félúton volt az ég teteje felé, amikor Ferkó odafönt elrikkantotta magát. Adjünnek a beste cikudiak nicsak! Egyik részük tóhátnak tart a nagy legelő mentén, a másik meg a domb hátán át záknak, sokan vannak ám mindkét oldalon. Szavától megfagyott a csönd a füllet mocsár fölött. Az emberek egymásra néztek. Egyszerűen tüzet vetnek a falura gazok, mordult valaki. Semmink nem marad, csak a csóri életünk, tette hozzá egy másik. Áldjátok az Istent, ha életben maradunk, sóhajtott egy asszony. Aztán egyszerre csak végig zengett a mocsár felett a titoktudó ember mély hangja. Imádkozzatok, valamennyien. Meghajoltak a fejek. Mély volt a csönd, akár a feneketlen kút. Aztán egyszerre csak mély dördülés rázta fel a csöndet, és tóhát felől haragos fekete felleg emelkedett az ég aljában. Gyorsan emelkedett, s éhesen nyelt el az ég vakító kékét. Egyik dörgést a másik követte. A levegő megforrósodott, szélroham kapott a füzekbe, ágak recsegtek, földig hajolt a nád, s megriadt madarak keltek szárnyra a mocsárból, kócsagok, gémek, szélkiáltók, vadkacsák, bibicek, mint könnyű tollabdát, úgy dobálta őket a szél. Percek alatt elsötétedett minden, morvajlott az ég körös körül. Apó, apó, oda nézzen! Rikkantott el magát Ferkó, odafönt a hajladozó fűszván. Az Úristen tölcsére, az Úr tölcsére járja a mocsarat. Az emberek meresztették a szemüket odalent, de nem láttak semmit, csak zúgó, recsegő, hajladozó fűszvákat. Gyere le onnan, tüstént! Szólt fel hozzá az öreg, ne töltsd az idődet csomóval, vágd el a kötelet! Aztán a megrettent emberekhez fordult. Gyűjtsétek ponyva alá az apróságot, meg az asszony népet szaporán. Húzódjatok a nagy fák tövűbe szorosan, és dicsérjétek hálaadással az Urat, aki mindnyájatoknak gondját viseli. Perc se tört bele, alig huppant le Ferkó a nagy fáról, s a vihar rászakadt a világra, mintha el akarta volna nyelni. A többit aztán már nem csak a dédapáméktól hallottam kisgyerekkoromban, de esztendőkkel későbben a mezőzáhi ugronok és a tóháti csontosok leszármazottaitól is. A cikudi oláhak alig voltak már kőhajításnyira a záhi szérűs kertektől, dédanyám már látta is őket a tornácról, ahol két

0: töltött puskával várt jájok, meg a tóháti istállóktól, amikor egyszerre csak iszonyatos vihar támadt. Roppant forgószerek tölcsérei jelentek meg a nagymocsár fölött, majd onnan kétfelé szakadva szörnyű sebességgel forogtak tova, egyik részük délnek, a tóháti rét mentében, a másik részük föl a záh melletti dombra. Amikor elérték a rablásra készülődő cikudiakat, itt is meg amott is, a víztölcsérek felemelkedtek, elpattantak a rohanó fekete fellegek alatt, és olyan esőt zúdítottak a megriadó láhokra, amilyen még nem látott a világ. Kígyók, békák, vérszopó piócák szakadtak alá az emberek nyakába, beléjük akaszkodtak, marták őket, ahol érték, a cikudiak meg elordították magukat. Vágyjeminyei szaladtak hazafelé, hogy tudtak, Isten verésével a fejükön. Se mezőzának, se tóhátnak nem jutott egyéb, csupán egy jóra való zápor eső. És ami a legcsodálatosabb, Szúnyogvár szigetét nem csak a forgószelek, de még a zápor eső is elkerülte. 9. fejezet. Kunpatakát úgy elrejtette szem elől az Úristen valami jó 800 esztendővel ezelőtt, hogy se török, se tatár, még csak az osztrák császár zsoldos hadai se találtok rá. Így aztán minden gonosz csapástól megmenekedett hosszú évszázadokon keresztül. Mivel azonban nagy hegyek gödrében volt a falu, kevés szántani való földdel, meredek legelő oldalakkal, meg sziklás, bozótos erdőktől körülvéve, terjeszkedésre nem volt lehetőség. Így aztán, akinek két fia volt, abból egyik világgá kellett menjen, szerencsét próbálni. Idő teltével még Amerikába is jutott volt belőlük. Most azonban nem erről esik szó, hanem arról, hogy még más falvakba rendre béköltöztek vándorló olajok is, kik a császári hivatalt viselő támogatásával egyre több és több helyet szorítottak maguknak a magyarok kárára, addig Kunpatakába csak egyetlen olá család vetődött el, az is ott lelt maradást fent az erdők aján, ahol a juhok legelője volt. Békében élt a magyarok mellett, nyár idején pásztorkodott nekik, ősz érkeztével fát döntött, s napszámba járt, amikor szükség volt rá. Na de mit hoz az idő? Az első nagy háború után egyszerre csak idegen országban lelték magukat a kunpatakiak. Úgy tudták ezt meg, hogy az 1919-es esztendőnek legelején, úgy két héttel karácsony után csikorgó hidegben, egy szakaszra való idegen katona jött cammogva fölfelé a hóban, a marosvölgyi országot irányából, és amikor odaértek, kiderült, hogy oláhok voltak a hegyeken túlról. Összecsődítették a falu népét a templom előtti térségre, és egy tisztformájú beszélni kezdett hozzájuk. Azonban hiába beszélt, nem értette senki. Kivéve azt a Mitru nevezetű olaembert, aki a birka legelő mentén lakott. Ez aztán odaordított valamit hátulról, mire a tisztformájú abba hagyta a beszédet, és odaintette magához ezt a Mitrut. Váltottak néhány szót a maguk nyelvén, majd Mitru az összecsődített emberek felé fordult, akik rossz kedvűen topogtak ott a hóban. Azt mondja a főhadnagy úr, hogy mostantól kezdve itt nagy Románia van, szólt hozzájuk nagy hangon. Én leszek itt mától kezdve a bíró, és ti csináltok, amit én mondok. Az emberek összenéztek, csóválni kezdték a fejüket, s volt olyan is, aki megfordult a sarkán, s indult haza. Az oláhok főhadnagya nagyot ordított erre, amit Mitru így fordított át magyarra, míg ő beszél, tik maradtok. Akkor mondd meg ők elmének, hogy igyekezzék a szóval, felelt vissza valaki a tömegből, mert hideg van ám. Mitru hűségesen átfordította a kívánságot a maga nyelvére, s az oláhok tisztje bólintott rá. A többi aztán megvolt percek alatt. A katonák számára lefoglalták az iskolát, és csirkét, malacot, libát, frissen sült kenyeret követeltek maguknak. Mitru pedig parancsot kapott, hogy költözzék be nyomban a községházába, s ügyelje a törvényt. Csirkét, libát, malacot nem kellett, hogy az iskolához vigyék a magyarok, se frissen sült kenyeret. Jöttek maguk a katonák érte házról házra, s vittek mindent, ami megtetszett nekik. Három napig dőzsöltek ott a falu nyakán, és mielőtt tovább mentek volna, újra összecsődítették a népet a templom elé, és a nagy haragos tiszt Mitru száján keresztül ezt mondta nekik. Amint tudjátok, ezentúl itt Nagy Románia lesz. S Nagy Romániában az a rend, hogy minden falu közepén román templom kell legyen. Ott a tiszt úr nektek egy egész esztendőt, és amikor visszatér ide, román pópát hoz magával. Addigra kész legyen a templom. Ezzel elment katonáival együtt. Senki se vette komolyan, amit mondott, hiszen Mitru meg a családja mit is kezdenének egy templommal. Ha papot hoznak ide neki, elimádkozhatnak együtt a községházában is. Tehát az idő. Mitru mellé fölküldtek az új urak valami írnokfélét is, majd egy csendőr őrmestert hadcsendőr katonával. Azok számára is házat kellett üríteni a községháza mellett, és ebből az okból ifjabb trombitás Péternek át kellett költöznie a templomtére nyíló nagykapus házból a pajta megetti hátsó házba, ahol az öregek éltek. Az emberek pedig tűnődni kezdtek, hogy meddig is maradnak ezek az idegenek a falu nyakán, és mikor térnek már vissza oda, honnan jöttek. Erre azonban nem került sor. Egy esztendő és négy hónap teltével egyszerre csak megmozdult a falu alatt a dőlő út, s jött fölfelé négy szekére való ember, egyenruhások, hivatalos személyek, s közöttük egy fekete gúnyás, nagyszakálló pópa. Az egyenruhások egyike az a tiszt volt, aki annak idején meghirdette volt Nagy Romániát. A falu piacára gyűjtötték össze újra a népet, amelynek egyik végében a magyar templom állott, a másik végében pedig a községháza meg a csendőrség. Bíró, hol van a román templom? Kérdezte a tiszt az erős ijető Mitrut. Az megmondta a vállát, nincs. Mi az, hogy nincs? Üvöltött az oláhok tisztje. Megmondtam, hogy legyen. Ez itt micsoda? Bökött ujjával a magyarok temploma felé. A magyar templom, felelte Mitru. Magyarországon magyar templom volt, Romániában román templom lesz, haragoskodott a tiszt. Építsenek maguknak a magyarok máshol templomot, ha templom kell nekik. Aztán összedugták a fejüket a pópa meg az alá uraságok, és végül is azt mondták Mitrunak, adunk a magyaroknak egy egész hónapot a költözködésre, hadd lássák, hogy jó emberek vagyunk. Mához egy hónapra újra itt leszünk, és átveszük akkor a templomot, meg a papnak járó házat hivatalosan. Ez elég idő ahhoz, hogy építhessenek maguknak valamit. Ezzel aztán elmentek nagymarogva. A magára maradt nép odahúzódott a templom elé. Mit csinálunk, tiszteletes úr? Kérdezték a papjukat. Panaszra megyek a püspök úrhoz, meg a főgondnok úrhoz, felelte a fiatal lelkész bizakodóan. Ne féljenek, azok majd eligazítják ezt hivatalos úton. Útra is kelt másnap, legyalogolt a Maros völgyébe, ott vonatra jut, beutazott Kolozsvárra panaszt tenni. Három nap után visszatért, és azt mondta az embereknek, hogy a püspöki iroda Bukarestbe küldte a panaszt. egyenest az Olá király elé. Ne féljenek semmit, biztatta a népét, a törvény még Olá országban is. Lehetséges, hogy igaza volt ebben a fiatal papnak, azonban úgy tűnt, hogy Bukarestben másképpen olvasták a törvényt, mint Kolozsvárot, mert valami 3 héten keresztül nem jött semmi hír Kolozsvárról, és a 4. hét derekán mindössze egy rövid hivatalos írás, ami Olá nyelven szólt, és az volt benne, hogy a magyarok kérelmét elutasította a bukaresti kormány, és pénteken reggelre üres legyen a templom is, meg a paplak is, mert jön a bizottság az átvételre. Vasárnap pedig nagy ünnepség lesz az új román templomban, és gondoskodjon a bíró 3 napi szállásról, péntektől hétfő reggelig, 12 hivatalos személy, 3 pópa és egy szakasz katona számára, akik majd vigyáznak arra, hogy zavar ne legyen az ünnepség során. A hivatalos írást Gelencsér Dani legény fia hozta fel a heti postával lentről csütörtökön kora délután. Mitrohoz, a bíróhoz címezték volt, az írnoknak el kellett olvasnia, hogy utána aztán mentek vele a paphoz, és útközben felszedték a presbitérium tagjait is, hogy ott legyenek, és saját fülükkel hallják a törvény szavát.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Nem Pesten történt, amit hallottok. Ott íregényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek és azon menének. Szekéren ültek, de ökör szekére. Két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Világos éj volt a hold fennvalat, halványan járt a megszakadt felhőkben. Miként a búshölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőbe. Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot. S az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. A társaságban én is ott valék, s valék szomszédja éppen Erzsikének. A társaságnak többi tagjai beszélgetének és énekelgetének. Én ábrándoztam és szóltam Erzsikéhez, ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. S az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Ne válasszunk magunknak csillagot. Szólék én ábrándozva Erzsikéhez, a csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez. Ha elszakaszt a sors egymástól minket, s választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott.

0: gyökér lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormány határozat a Magyar Közlönyben. A 10 év alatt megvalósuló összesen 3550 milliárd forintos program legfontosabb finanszírozási forrása uniós ciklusokon átívelően biztosít forrásokat a kötött pályás közlekedés megújítására. A fejlesztések jelentős keleti kötődésekkel is bírnak, hiszen érintik a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítését. Szintén a keleti régiót fejlesztve korszerűsítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, valamint a miskolci és a szegedi fővonalakat. A tervek között szerepel a szegedi és miskolci szakaszok 160 km/órás sebességre történő fejlesztése is. A fővárosi vonalak mellett új akkumulátoros motorvonatokat is beszerezhetnek a villamosítatlan vidéki pályákra, például Salgótarján irányába. A program további elemei közé tartoznak az új Intercity szerelvények, hévjárművek, valamint a lassújelek felszámolása országszerte. Hordozható energiaellátó eszközöket adományozott a debreceni EcoPro katód gyár a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentő csapatának. A dél-koreai vállalat közleménye szerint napenergiával működő hordozható akkumulátoros rendszereket kapott a segélyszervezet. Az adományozott felszerelés Bluetti márkájú hordozható erőművekből és napelemes panelekből áll. Ezek az eszközök különösen értékes támogatást jelentenek olyan mentési helyzetekben, amikor áramellátás nélküli területeken dolgoznak. A hordozható energiatárolók és napelemek lehetővé teszik a kommunikációs eszközök és egészségügyi berendezések működtetését. A Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportja egy professzionális, önkéntesekből álló speciális egység. Ez a szervezet hazai és nemzetközi veszélyhelyzetekben, valamint katasztrófák idején is segíti a bajba jutott embereket. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a Sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a Sármelléki mellett a debreceni és a pécsi Pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. A magyarépítők.hu beszámolója szerint másfélszeresére bővítik a Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskolát, mivel a növekvő gyermeklétszám miatt az eddigi épület már szűknek bizonyult. A mintegy 680 millió forintos beruházás munkálatai közel egy évig tartanak majd. Az udvaron egy közel 500 négyzetméteres alapterületű, háromszintes új épületszárny létesül, amelyben 6 tanterem, csoportszobák, irodák, könyvtár és öltözők kapnak helyet. A régi és az új épületrészt lépcsőházzal kötik össze, ráadásul egy új lift beszerzésével az akadálymentesítést is biztosítják. A tervek szerint a diákok a 2027-28-as tanév kezdetére már birtokba is vehetik az új, modern bútorokkal és eszközökkel felszerelt szárnyat. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az elmúlt egy-másfél évben sorra alakultak Magyarországon a vízőrző közösségek, amelyek helyi összefogással saját erőből dolgoznak a víz megtartásán. A Marispusztai vízőrzők kezdeményezése rövid idő alatt országos, sőt nemzetközi figyelmet is kivívott. A civilek olyan léptékű árasztást valósítottak meg, amely szakmailag is példaértékű. Erről beszélgetek majd Nagyapáti Oszkár alapítótaggal.
2: Ugye az 1600-1700-as években készültek ilyen katonai térképek, és azokon be voltak jelölve azok a helyek, vagy ezek a mocsaras részek, ahol víz állt több száz évvel ezelőtt. Mi ezt tanulmányoztuk, illetve ilyen drónos felvételeket végeztünk, ipari drónos felvételeket a terepről, és ennek összességéből vízügyi tervező bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagyapáti Oszkár erdőgazdálkodót a természetet sújtó évről évre bekövetkező asszályok indították el azon az úton, hogy összefogjon néhány gazdatársával, és visszatartsák valahogy a vizet. Létrehozták a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők Egyesületét, majd 2025-ben belevágtak a munkába. Pár hónap alatt egy olyan projektet hoztak létre, amely amellett, hogy látványos, létfontosságú válasz az egyre szárazodó, egyesek szerint lassan sivataggá változó homokhátság súlyos vízhiányára. Bemutatja, hogyan lesz az ötletből működő vízrendszer.
2: 2025. februárjában alkottuk meg ezt a csapatot, elsősorban önkéntes gazdákból, akik a környékben laknak és gazdálkodnak. Sajnos ugye csodát mi sem tudunk csinálni, csak oly módon csodát, hogy maga a mozgalom és a jó példa, ami be tudott indítani a környéken, illetve az országban is több ponton ilyen civil összefogásokat a vízmegtartás érdekében, és már maga ezt mondhatjuk csodának. Mi a helyben kitermelt vagy felhozott termálvizet fogtuk meg, és a mellette lévő kertészetnek a lehűtött termálvizét. Ezzel nincs igazán semmiféle probléma, mert itt ártézi vizet is bekevernek azért, hogy ne legyen olyan forró, tehát használható legyen, és ebből kifolyólag nem olyan a víznek az összetétele, amitől sokan tartottak. Csak így megemlítem, hogy csináltattunk ilyen víz összetétel tesztet, megnéztük, hogy milyen alkotó elemek vannak benne, és megfelelt a kiengedésre, tehát ehhez sok minden kellett úgy összességében, hogy működjön a dolog, de összehoztuk.
1: Ugye Marispuszta, Kiskumma és a környékén kezdték el a munkájukat.
2: Igen, eleve Kiskumma sem találkozza a termál stand és a mellette lévő kertészet. Nagy tálatokból nem tudunk gondolkodni, mert ez a víz azért nem megy el olyan messzire, és nem annyi víz áll rendelkezésre, hogy ebből egy régiót el tudjunk látni. Ahogy említette a szárazság, hogy mekkora probléma, sajnos ott tartunk, hogy amikor kiengedik először ezt a vizet, valójában egész évben van kitermelés, csak nyári időben ugye már sem a kertészet, sem a strand nem használ annyi melegvizet, így nem jut el annyi víz hozzánk, amennyire szükségünk lenne ahhoz, hogy állandó vízfelületet tudjunk létrehozni. Ezért ez egy ideiglenes vízfelület, de több mint 6 hónapig fent tud maradni, és az pont elég arra, hogy az élővilág be tudjon indulni, illetve a fiókák is meg tudjanak születni, és hogy fel tudjanak nevelődni, úgyhogy ezt is mondhatjuk egy nagy csodának, aminek mi rendkívül tudunk örülni.
1: De egyébként önök láttak térképeket Marispusztáról? Tehát, hogy hol voltak azok a helyek, ahol annó víz állt?
2: Igen, igen. Ugye az 1600-1700-as években készültek ilyen katonai térképek, és azokon be voltak jelölve azok a helyek, vagy azok a mocsaras részek, ahol víz állt több száz évvel ezelőtt. Mi ezt tanulmányoztuk, illetve ilyen drónos felvételeket végeztünk, ipari drónos felvételeket a terepről, és ennek összességéből vízügyi tervező bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
1: Azért azt meséljük el, hogy volt idő, amikor a homokhátságon rengeteg víz volt. Ugye, ha jól tudom, a 20. században pontosan ezért létesítettek annyi csatornát, tehát egyszerűen lecsapolták a homokhátságot.
2: Hát igen, sajnos ez így történt, még annyira nem kutattam utána, de ez a Maris puszta is, a Maris szó az valami olyasmit jelentetett régen, hogy mocsár, vizes élőhely, és itt a környékünkön, ahol ezt meg is valósítottuk, ott tényleg hatalmas vizek álltak, még az én gyermekkoromban emlékszem rá, hogy nádasok voltak, gyékényesek, tehát egy gyönyörű vizes élőhely volt, rengeteg madárral, vaddisznók is voltak, sajnos ez már ugye nincs, de mi próbáljuk fel eleveníteni, és tényleg, hogy mekkora vizek voltak, voltak itt biológusok, meg ökológusok, nem régen, és ők elmondták, hogy a környékben ez a pici létesítmény, ez a durván 5 hektáros vízfelület tud akkora életteret biztosítani a vándormadaraknak, amit 30 kilométeres körzetben nem találnak meg. Tehát, hogy egyszerűen minden madár, ami átutazóban van, vagy meg akar itt pihenni, az itt talál magának helyet.
1: És ez egy nagyon fontos dolog, mert most látjuk már a bejegyzéseket a Hortobágyról, a Kiskunságról, ugye a nemzeti parkok írják, hogy egyszerűen például a Cséreknek nincs fészkelő állománya szinte, mert hogy nincs víz, nem tudnak hol költeni.
2: Igen, erre tudok egy jó példát. A mi példánkban megjelent tavaly már a nagygoda, akkor olyan 180 egyedet számoltunk meg egy fotón, most pedig olyan 10 pár darab lehetett, és beszéltem a Magyar Madártani Egyesület egyik képviselőjével a napokban, is mondta, hogy az ilyen szinkronszámlálások alkalmával ők úgy becslik, hogy olyan 150 körül lehet most az egyet száma az országban. De hát ugye ezt konkrétan meghatározni nem lehet, csak egy ilyen becsült szám. De ha belegondolunk, hogy ez a 10 pár darab itt volt Kiskumajsa határában, azért az elképesztő.
1: Így van, az nagyon nagy szó. Egyébként, hogyha Maris pusztát nézzük, akkor jól tudom, hogy 2000-ben, ahogy mondta is, készült egy légi felvétel, és ez megmutatja, hogy hol van olyan domborzati talajtani adottság, ahol lehet hatékonyan vizet visszatartani. De most egyébként ezt az egész országra ki lehetne így terjeszteni, nem? És akkor meg lehetne nézni, hogy hol lehetne vizet visszatartani.
2: Természetesen vannak erre ilyen ortófotók, én is abból néztem vissza, hogy hol állt, mert ugye emlékeim szerint jártam arra, mert nem közvetlenül a mi gazdaságunk környékén található, néhány kilométerre arrébb, de abból tényleg nagyon jól vissza lehetett nézni, hogy az egész mélyfekvésű marosi részen hol voltak vizek. Tehát én ezt javasolnám a ráérős embereknek, akik hasonlóba gondolkodnak, mert ugye ehhez rengeteg szabadidő kell, és abból tudom, hogy sokszor az embernek nincs elég, de az ilyen cél érdekében mindenképpen megéri, mert hatalmas öröm tudja az embert érni azzal, ahogy látja a természetet újra feléledni.
1: Annál is inkább, mert hogy ugye most április végén készült egy műhold felvétel, és azon az látható, hogy a tájba kizárólag abban a 2 foltban van külterületi vízállás, ahol önök tartották vissza a vizet, sehol máshol.
2: Igen, hát ez tény, és ez egyben szomorú is, hogy csak ennyi van, viszont Kiskunmajsa mellett is van egy horgásztó, csak azt mindenképp fontos elmondani, hogy erre azért van szükség az ilyen vízfelületekre, mert ez alkalmas tud lenni a parti madaraknak a túléléséhez, a pihenésére. Az ilyen néhány centimétertől 10-20 centiméterig terjedő vízmélység tud életteret biztosítani nekik, és az ilyen ásott horgásztavak vagy záportározók alkalmatlanok arra, hogy mindenféle madarat be tudjon fogadni.
1: Na most keresték önöket, és gondolom keresik önöket folyamatosan, segítséget kérve, tapasztalatot, információkat, gondolom a jó gyakorlatot, hogy hogyan lehet ezt máshol is megvalósítani.
2: Igen, nagyon beindult maga a hír, ugye a közösségi médián keresztül, aztán utána mindenféle médián keresztül, és ennek nagyon örülünk. Egyébként pont az ilyen felkérések vagy megkeresések miatt is közösen úgy döntöttünk a hasonló vízőrző sejtekkel, mint mi vagyunk, hogy létrehoztunk egy vízőrző mozgalmat, amit meg lehet találni a neten, és próbáljuk a hasonló gondolkodású embereket beterelni ebbe a mozgalomba, és hamarosan el fog készülni egy magyarországi térkép is, ami majd meg lehet látni, hogy hol vannak hasonló vízőrző sejtek, mint mi, és lehet hozzá csatlakozni, általában a hétvégente szoktak lenni ilyen akciók, és célunk nem más, mint ahol csak lehet a vizet megtartani.
1: Ha jól tudom, akkor amellett, hogy ugye megcsinálták ezt a vízpótlást, ön azért sokszor vaditatásra szolgáló víztartályt is föltölt vízzel, és viszi ki a vadaknak itatásra.
2: Igen, hát ezt már 2022 óta csinálom. Az a helyzet ugye, hogy a árasztás ugye lokális, tehát néhány kilométerig van vonzata az élővilág tekintetében, tehát megtalálják úgymond a vadak a vizet a túléléshez, de a mi területünk az kicsit odébb van, és oda más módon nem lehet csak mesterséges úton vizet eljuttatni, és csatlakoztam a vadásztársaság, az itteni vadásztársaságnak a felhívásához, hogy fogadja körökbe néhány itatóhordót, meg elásásra szánt fóliát, ugye, amivel bele tudnak menni, és ezeket töltögetem már 4 éve, és az a szomorú tény, hogy ez már nem úgy működik, mint 2022 előtt, hogy ősszel már bevettük őket, és akkor nem kellett itatni télen. Sajnos már egész évben kell ezt a pótcselekvést csinálnunk, mert ha nem tennénk, akkor gyakorlatilag szomjan pusztulnának a vadállatok.
1: Visszatérek egy kicsit a gyepes területre, amit elárasztottak. Mi volt a legnehezebb? Mert gondolom nem az, hogy véghez vigyék ezt a munkát, hanem az, hogy a bürokrácián túljussanak, jól gondolom?
2: Igen, nagyon jól. Hát ugye a 2025 az indulási éve az roppant nehéz volt, mert a Vizet a Tájba program előtt kezdtük el csinálni, és a maga Vizet a Tájba program az egy társadalmi igény által megszületett pótcselekvésnek mondható, amit a vízügy hirtelen véghez tudott vinni humán erőforrás meg anyagi háttér nélkül. Ugye mondhatni, hogy teljes felkészülésben nem volt a vízügy, mivel a jogszabályi háttér sem állt rendelkezésre, de azóta ez már megszületett, és ezt örömmel is fogadtuk, hogy most már lehet hasonló tevékenységeket véghez vinni, természetesen az Országos Vízügyi Főigazgatóság bevonásával, és a Vizet a Tájba program az továbbra is működik, ahol lehet jelentkezni területekkel, hogy esetleg felajánlják a gazdák ezt. Nekünk egyébként azt, hogy mennyire volt nehéz, hát elmondhatom, hogy nagyon, mivel sem a hatóság nem tudta igazán, hogy kezelje ezt a megkeresést, meg sem itt az itteni önkormányzat nem tudta, hogy is van ennek a menetrendje, de sürgetve folyamatos piszkálás által egy néhány hét alatt le tudtuk ezt zongorázni, és érdekes módon az igazi engedélyt azt május végén kaptuk meg, amikor már az árasztás véghez vittük ugye március elején, 2025 március elején, tehát ugye volt egy március, egy április, egy május, 3 hónap múlva kaptuk meg a hivatalos értesítőt, addig pedig csak egy szóbeli hozzájárulás volt, de gondolom, hogy ez már a jövőbeni létrehozott árasztások esetében már gördülékenyebben fog menni, nem ilyen körülményesen, mint a mi esetünk. Hát sok ideg kellett hozzá, meg türelem, de közösen megoldódott, jó lett végül is a vége.
1: És akkor onnantól kezdve mindent saját erőből, tehát jött a kotrógép, gondolom medret kotortak, csatornát kellett tisztítani, sőt, hát nagyon sok helyen rendbe kellett hozni, gondolom azokat a műveket, amelyek elzárják a zsilipet, megnyitják.
2: Igen, ennek a teljes költségét semmiféle hatóság nem támogatta, még mondhatom, hogy a kormányhivatal ugyanúgy járt el, mint bármilyen bürokratikus dolog esetén, ugyanúgy mindenhova fizet,

0: maradt is valamennyi pénzünk, tehát ez egy gyönyörű összefogása volt a lakosságnak, és mi ennek nagyon örültünk.
1: De önök mindannyian gazdálkodók, akik a saját bőrükön érezték, hogy mit jelent a vízhiány?
0: Igen, ott mindenki gazdálkodik a környékben, jó magam erdőgazdálkodóként tevékenykedem, a többség az a mezőgazdaságban, és ugye nem volt kérdés, mindenki önként és azonnal belevágott a néhányunk ötlete után, nem volt senki, aki aggályosnak érezte ezt a tevékenységet, örültek, hogy csinálhatják, és ott lokálisan vannak is eredmények, mert tavaly évben durván 60 centit bírt emelni a talajvízen egy másfél kilométeres mérőkútból mérve, tehát onnan tudtuk visszaigazolni a hivatalos mért értéket. Az idén sajnos csak 36 centit, tehát ez köszönhető a tavalyi évnek, amikor több mint 1000 milliméter párolgott el a talajból, és ez bármennyire hihetetlen, ez megtörtént, tehát én nem értem azokat a gondolatokat, vagy hogy hol mérik ezeket, amikor ilyen 10 centikről beszélnek, hogy átlagban annyira csökkent az országban a talajvízszint, hát itt nem. Tehát itt bárki megnézheti, ilyen 92 centiméter, amit néztünk, durván egy méter, és még így is mínuszban zártunk ott a környékben, ugye, ha kivonjuk a 92-ből a 36-ot, akkor lehet látni, hogy sajnos a tendenciát megfordítani nem tudtuk, csak mérsékelni tudtuk ezzel a tevékenységgel, de ha ezt se tettük volna, akkor még rosszabb lenne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Nagyapáti Oszkárral, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetőjével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége széleskörű energetikai korszerűsítést és egy új rezsicsökkentési javaslat csomag bevezetését szorgalmazza. Tibor Dávid, a Masterplan alapító elnöke az Inforádióban elmondta, hogy a legfontosabb lépés az épületek megfelelő hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje a hővesztés megakadályozása érdekében. Emellett a szakszövetség egy idősávos villamosenergia tarifa bevezetését is felveti, amelynek lényege, hogy a nappali órákban olcsóbb, míg a délutáni és esti költségesebb időszakban drágább lenne az áram. Ezzel a rendszerrel ösztönöznék a lakosságot arra, hogy az ingatlanokat napközben hűtsék le, a csúcs időszakban pedig csökkentsék az energiafelhasználást. A kettős javaslat célja a lakossági energiafogyasztás hatékonyabb mérséklése és a fenntarthatóbb gazdálkodás. Baka András, a Tiszapárt köztársasági elnök jelöltje korábbi nyilatkozataiban hangsúlyozta a hatalommegosztás fontosságát, és úgy fogalmazott, hogy a kétharmados parlamenti többség sem jogosít fel mindenre. Az Infostart és az MNO.hu beszámolója szerint a jogtudós korábban határozottan elutasította egy közjogi méltóság mandátumának idő előtti törvényi megszüntetését. Ezzel szemben a kormánypárti bírálatok most arra hívják fel a figyelmet, hogy jelenlegi államfőjelöltként mégis asszisztál a Súlyog Tamás mandátumának megszüntetéséhez vezető 2026-os alkotmánymódosításhoz. A kritikusok szerint ez éles ellentmondásba áll Baka korábbi elvi álláspontjával, ami miatt a politika élénk vitákat folytat az ügyről. Több mint 109 millió forint gyűlt össze a rászorulók javára a repontautomatákon keresztül 2026 első felében a Mohu Mosolyra váltó programjának köszönhetően. A visszaváltási díjak felajánlásával a fogyasztók olyan szervezetek munkáját támogathatták, mint a Péter Csernyi Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak. Ebből az összegből többek között egy új neonatológiai rohamkocsi beszerzését, valamint családsegítő és élelmiszertámogatási programokat valósítanak meg. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése óta pedig már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra. A fővárosi állat és növénykert ad otthont augusztus 15-én az országos református gyermekvédelmi találkozónak, amelyen a nevelőszülői hálózat családjai és a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A református.hu közlése szerint a rendezvény Steinbach József püspök áhítatával indul, majd köszöntők után a résztvevők az állatkert mellett a fővárosi nagy cirkusz előadásait is megtekinthetik. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője hangsúlyozta, hogy a program elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. A református szeretetszolgálat biztosítja az utazást, a belépőket és az étkezést is a résztvevők számára. A szakember kiemelte, hogy a traumákkal érkező gyermekeknek mindenek előtt biztonságra, elfogadásra és türelmes, szeretetteljes otthonra van szükségük a fejlődésükhöz. Hepatitis A járvány miatt fokozott higiéniai intézkedésekkel és kampányoltással igyekeznek megfékezni a fertőzést Hajdúhatházon, ahol az elmúlt hónapokban mintegy 70 megbetegedést regisztráltak. A terjedés megállítására a tiszti orvosi szolgálat irányításával 500 gyermek beoltását tervezik még az iskola kezdés előtt a Debreceni Egyetem orvoscsoportjának segítségével. Késmárki András orvosigazgató elmondta, hogy a kezdeti ellenállást leküzdve mostanra mindenki szívesen veszi fel a vakcinát, az ösztönzés érdekében pedig a családoknak pékárút is adnak. Csáfordi Dénes polgármester bízik abban, hogy a nyári oltási akcióval sikerül megállítani a járványt, így nem lesz szükség az óvodák, iskolák lezárására. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, emlékezve arra, hogy a település 1956 után 550 magyarországi menekültet fogadott befogadó módon. Az észak-macedóniai magyar közösség 10. alkalommal koszorúzta meg az emléktáblát, amelyre Észak-Macedóniából, Szerbiából és Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvény részeként megnyílt a Szabadság reménye című utazókiállítás is, amely az 1956-os forradalomnak állít emléket.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Nagyapáti Oszkárral, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetőjével munkájukról, hogy mi mindent vittek végbe egy év alatt a homokhátságon. Keresték önöket kormányzati szinten, hogy segítséget kérjenek, mert ugye a szaktudás az ott van, és ugye nem csak önöknél, hanem a vízőrzőknél is.
2: Én abban bízok, hogy most fog elkövetkezni ez a pillanat. Sajnos, hát azt tudom elmondani, hogy a tavalyi évben is inkább csak videózni jöttek, és a propagandában felmutatni, hogy megvannak az első lépések, de hát ez nem kormányzati okból jött létre, hanem a társadalmi igény, vagy a gazdáknak a megmozdulásából. De én abban bízom, hogy az elkövetkező időben ezzel az új felállított kormánnyal talán komolyan fogják venni ezt a témát, mert hogy én mindenhol elmondtam az összes előadásomon, ahol eddig voltam, hogy az emberek többsége el sem tudja azt képzelni, hogy ennek a víznek mekkora hatása van. Tehát nem csak arra kell gondolni, hogy életet ad a természetnek, meg a mezőgazdaságban élők tudnak dolgozni, fennmaradni, hanem aki mezőgazdaságban tevékenykedik, azoknak az alkalmazottainak a túléléséhez is kell, és hogyha nincs mit dolgozniuk az embereknek, onnantól kezdve a társadalomban egy elszegényesedés következik be, ami aztán magával hozza a lopástól kezdve a mindenféle garázdaságot. Tehát ez egy túlélés a társadalomnak is. Tehát ha nincs víz, akkor nincs élet.
1: Hát ezt nagyon jól mondja. Nemzetközi szinten is keresték önöket, ugye? Ha jól tudom, jöttek innen külföldről is, hogy megnézzék az Európai Unióból, hogy mi mindent alkottak.
2: Igen, volt nálunk az Európai Bizottságnak egy delegációja, busszal érkeztek a terepre, kimentünk, nagyon csodálkoztak az egészen, ami érdekes, és most már azért bátrabban lehet róla beszélni, megkérdezték, hogy mennyiből csináltuk meg, ugye mondtam, hogy durván 550 ezer forintból, és mondták, hogy hát az jobb helyeken 10 milliók, tehát hogy igazán, ha az ember jó közösségben van, és tényleg akar valamit csinálni, és a közért tesz, akkor meg lehet azt csinálni kevesebből is. Ez az egyik. A másik az, hogy tényleg külföldről olyan megkeresések is voltak, egyenesen az IP hírőnökség volt nálunk, és Amerikából is elvitték a hírét, nem csak Európába, az Euronews, hanem ott megjelent nyomtatott formában is Amerikában több újság közé tette ezt, a magyarok küzdelmét a homokhátságban, és ez egy, azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog, hogy bejártuk ezzel a történetünkkel a világot, és jó példát tudunk adni mások számára.
1: Nem csodálom, hogy egyébként meglepődtek rajta, mert az Európai Unió, ha jól tudom, akkor a víz visszatartást azt támogatja. Akkor ezt miért nem valósult meg Magyarországon?
2: Hát ez a jó kérdés. Nem tudom, hogy ennek mi lehetett az oka. Ilyen összeesküvési elméletekről lehet beszélni, vagy esetleg gazdasági érdekekről, kényes erről beszélni, de én azt gondolom, hogy előfordulhatott, hogy voltak olyan résztvevői ennek a tevékenységnek, vagy a pénzek kiutalásában, vagy a tervek megvalósításában, akiknek saját maga felé hajlott a keze. Mert ugye azért, ha az ember kicsit végig gondolja, hogyha víztelen egy táj, ugye az értékét veszti, de amint mondjuk a tulajdonába kerül, és mégis meg tudja oldani a vizet, akkor egy gazdagon hozó földterülete lesz, ami aztán hosszú távon a megélhetését is biztosítja. Nem tudom igazán, hogy mi lehetett az oka. El voltak képedve, pedig ez nem is egy nagy vízfelület. Ha hasonló kezdeményezéseket, mint a miénk is, valamennyivel támogatják, vagy mondjuk azt, hogy állami szinten szivattyú beszerzését támogatnák ebből a pénzből, akkor lehet, hogy nem is kellene akkora tározókat építeni, hanem már el lehetne indítani valamit az országban, és biztos vagyok benne, hogy ezt az Unió támogatni fogja. Vagy most már oda fognak erre jobban figyelni a pénzeknek a mozgására.
1: Ugye nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki azt mondta, hogy nem a Duna-Tisza csatorna fogja megmenteni a homokhátságot. És pontosan azért, mert a homokhátságnak a gondja az nem egyszerűen az, hogy kevés a víz, hanem az, hogy a táj már nem tudja megtartani azt. Tehát egyszerűen nem tudja megtartani a vizet, mert hogy az gyorsan lefut, nem szivárog be a talajba, nem tölti vissza a talajvizet, nem marad meg a növényzetben, és ugye nem épít helyi mikroklímát. És ugye ezért mondják azt, hogyha lenne egy ilyen bevágás a homokhátságon, az inkább lecsapoló hatást okozna, és tovább süllyeszthetné a talajvizet, elszívhatja a nedvességet oldalirányba, és tovább szállíthatja a környező területeket. Tehát magyarán akkor, amiről ön is beszélt valahol, hogy miért tűnik el a csapadék. Tehát hogyha esik is, az miért tűnik el, és miért nem marad meg.
2: Igen, ez teljesen jogos, és sajnos ez következett be itt a 60-as, 70-es évektől történő lecsapolások révén, vagy maga a csatornázás révén, mert ezek elvezető csatornákként jöttek létre. Sajnos akkor belvízről beszéltünk, de talán majd ennek a megítélése is más lesz ezután, hogy nem belvízről beszélünk, hanem kincsről, hogyha a víz megáll a határban. Azért azt hozzá szeretném tenni, hogy több tényezős dolog ez a maga kiszáradás. Én azért az erdőtörvényt is hozzátenném, hogy igen, van ennek pontosan olyan története. Erdésztechnikus a második végzettségem, és én még úgy tanultam, hogy az erdők párologtatnak, és az jó tesz a kisköröknek, és akkor a záporképződéshez hozzásegíthet. Csak annyi különbséggel, hogy itt, ahogy a ökológusokkal is találkoztam, meg mindenféle szakemberrel, és ugye az ember csak fölveszi az információt. Hát sajnos azért ezt a kontinentális éghajlatot nem úgy kell kezelni, mint a trópusokat, ahol tényleg ez működik is. Itt vannak olyan szakemberek egyébként, akik mértek is talajnedvességet erdő avarban, meg a talajban. Ilyen 1% körüli vízkészlet van a földben, tehát szinte kiszárítja az egész talajt, ez a rengeteg erdő, amit ugye telepítettünk támogatások révén, tehát ez egy rossz gazdálkodási mód volt, vagy egy rossz teória, és ezt meg kell fordítani, amit még az elején beszéltünk a 1600-1700-es években, amikor ezek a térképek készültek, hát szinte erdők nem is voltak az Alföldön, csak nagy mezők, és ez a túlzott erdőtelepítés, ez káros lett.
1: Viszont az ártéren jó lenne az erdő, nem? Meg hát ugye az is a legnagyobb baj, hogy az ártereket is valahol benépesítik, tehát magyarán ugye lakóövezet lesz belőle, valahol meg szántóföldet csináltak belőle, ami abszolút alkalmatlan rá.
2: Igen, ezt nagyon jól tetszik mondani, hogy ott a nyarasoknak van létjogosultsága, mert a vízfelület mellett, ahol folyamatos a vízpótlás, ott ugye a párolgásra azért szükség van ahhoz, hogy tényleg létrejöjjenek ezek kiskörök és mellette lévő erdők, ugyanezt a tevékenységet véghez tudják vinni úgy, hogy még a fotoszintézisben is segítenek, tehát az oxigénképződésben. Ezeknek van létjogosultsága és szükségesek is, de nem a homokon, ahol 8-10 méterre van a talajvízszint.
1: Hát ugye elengedhetetlen lenne, gondolom, a talajnak a regenerálása, meg úgy gondolom, hogy a gazdálkodási rendszert is át kellene alakítani. Ez talán a legnagyobb falat, nem? Vannak az ökogazdálkodók, vannak a regeneratív földművelést végzők, akik állítják, hogy e felé kellene elmenni, de hát egy szemléletet formálni és váltani, az nagyon nehéz.
2: Igen, hát ez mindenképpen nehéz, mert azért a mezőgazdaságban vannak fiatalok, próbál az új generáció azért felvenni az ütemet, de sajnos azért inkább azt mondom, hogy sok gazdálkodó még régi gondolkodással rendelkezik, és a szántást egyszerűen nem akarják elfelejteni, amire én azt a példát tudom hozni, hogy a legelső árasztásunk területén, amikor az első drónos felvételt csináltuk hőkamerával, ott nagyon jól lehetett látni, hogy a tehenek a legelőn fehérek, maga rét az fekete, és ahol a szántás pont abban a tavaszi időben végezték, ott a talaj fehér volt. Tehát látszik rajta, hogy hatalmas kipárolgás, mint egy élő szervezet működik, és ez nagyon rossz. Tehát ezt mindenképpen el kell ezeket a nagy teljesítményű ekéket vagy gépeket felejteni, mert ez is rossz irányban vitt bennünket sajnos.
1: Hogyan tovább?
2: Itt helyben én azt gondolom, hogy még egy harmadik helyszínt meg tudnánk csinálni, de csak úgy tudjuk létrehozni, hogy tudom, kevesebb vizet fogunk beengedni, és akkor jut egy harmadikra is, azzal kiszélesítve ezt a lokális területet. Igazán egyébként nekünk már a terveink végesek, tehát az lenne jó, hogyha egy nagyobb közösségben gondolkozhatnánk, régiós szinten gondolkodhatnánk, és akkor hasonló vízőző sejtekkel tovább gondolva eljuthatnánk a Tiszáig vagy a Dunáig.
1: És milyennek az akadálya? Kevés az önkéntes, aki vállalja mindezt szabadidejében, anyagilag, mert hát itt azért van munka.
2: Hát van. Ehhez igazán egy nagyon jó koordinátorra lenne szükség, vagy egy ilyen csapatra, mert az a helyzet, hogy azért ez sem olyan egyszerű vízőrző mozgalomban rajta vagyunk, törekszünk rá, van egy saját kis operatív törzsünk is, beszélünk róla, vannak előrelépések, de ugye mindenki a szabad idejében csinálja, és így nagyon nehéz, hogy környékbeli gazdákat megkeresni, vagy egyáltalán a hasonló gondolkodású embereket, akik belevágnának, ezeket felkutatni, így nagyon nehéz. Tehát ez ilyen előbb-utóbb ilyen állam által felügyelt, szerintem országos mozgalomba lesz szükség.
1: Hát igen, mert ugyan rengeteg cikk készült az elmúlt években önökről, sőt, hát nem egy forgatócsoport volt kint, akik filmet is készítettek önökről, tehát a hírük az ott van, és bejárja az egész országot, tehát adva van, hogy simán csatlakozhatnának azok, akik szeretnének.
2: Igen, egyébként még hagyd meséljek egy rövid két tetszett mondani a filmet, hogy mekkora fantasztikus dolog tud az lenni, hogy nem kell szinte, vagy mondhatom, hogy az országon kívülre menni, hogy jó természetfilmet készítsen egy jó természetfilmes csoport. Ezt nálunk is meg tudták tenni, és olyan gyönyörű felvételek készültek az élővilágról, amit magam sem gondoltam volna. Szerintem ez a szép ebben, hogy ezek a civil mozgalmak újra szépé tudják tenni ezt az országot ilyen téren, vagy meg tudják mutatni a hazai kincseit, mert hát erre nagy szükség van, hogy örüljünk a mi kis hazánknak, meg ami körbevesz minket, mert egyébként nagyon szép ez az ország.
1: Annál is inkább, mert egyébként a sivatag jut eszembe az oázisok. És ezek, amit önök is csináltak, az egy oázisnak mondható. És Magyarországon van még egy-kettő ilyen oázis, de jó lenne, hogyha sokkal több lenne, mert hogy azt látjuk, hogy csapadék az nem lesz valószínűleg több az elkövetkezendő években, mert hogy nem erre haladunk. Tehát még mindig nem valósulnak meg azok az elvárások, amik ugye csökkentenék a kibocsátást, és ugye a klímaváltozást azt lehetne mérsékelni.
2: Igen, ez sajnos így van. Tényleg, hogy ezt egy oázisként foghatjuk fel, amiből egyre többre lenne szükség az országban, mert a Tisza meg a Duna mentén azért léteznek ilyen helyek, és tényleg szép, de maga az Alföldön nagyon ritka ilyet találni, és mi rajta leszünk azon, hogy próbáljuk ezt fenntartani. Mindenféle szervvel ugye felvettük a kapcsolatot, a Magyar Madártani Egyesülettel is kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy ez fenntartható lesz. Annak ellenére, hogy időszakosról beszélünk, de minden madár, meg minden állat meg tudja az élet feltételeit találni benne, hogy az élet felé.
1: És még egyet erősítsünk. Szóval nem évek alatt csinálták ezt meg, hanem kigondolták, véghez vitték, végül is néhány hónap alatt megvalósították ezt. És ezt azért hangsúlyozom, mert az ember mindent azonnal akar. Tehát, hogyha átáll mondjuk egy másik gazdálkodási módra, akkor ő azonnal eredményt akar látni. Holott lehet, hogy ahhoz évek kellenek. Itt hónapokon belül látszódott a munkájuk eredménye. Tehát nem kell éveket várni, hónapokon belül látszik.
2: Igen, hát ez tényleg így volt. Magunk sem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan helyre tud állni a természet, és erre ösztönöznék is mindenkit, hogy pontosan ezért kell belevágni, mert a tájnak a megújulása az emberbe is egy hatalmas örömet tud kiváltani. Nálunk ez bekövetkezett. Az meg, hogyha kicsiben is csinálnak valamit, a kicsinek is kell örülni, vagy ha még ennél kisebbre gondoljunk, mint a miénk. Akár gondoljunk csak egy kis kerti tóra, hogy már ha az udvarban van, az is mennyi bogarat, rovarokat, kétértőeket be tud vonzani, és erre szükség van sajnos az ilyen piti tavakról, oázisokra.
1: Ugye 4 hektáros tóról van szó, de ez ugye a csapadékhiány miatt folyamatosan szárad?
2: Igen, igen. Be fog következni ennek a kiszáradása, hogy ez a második árasztás, mert az első durván 2 hektáros volt, ez egy 4-5 hektár közötti terület. Fogy belőle a víz, mert ugye az utánpótlás már megszűnt, de a mélységéből eredően azért elég hosszan ki fog tartani, és én számolok arra, hogy bár megijedtem itt a napokban a rendkívüli forróságtól, és úgy érzékeltem, hogy lehet, hogy május végére ki fog száradni, de szerintem még júniusban is azért ezt látni fogjuk, és ez pont arra elég, hogy a kis fiókák teljes mértékben fel tudjanak cseperedni, úgyhogy ennél több nem kell.
1: Önök kaptak egyébként most abból a csapadékból, ami például Szegedet elérte?
2: Igen, de hát ugye sokkal többre lenne szükség, ennek is örülni kell, csak ha tavaly 92 centit elvesztettünk a talajból, akkor el lehet képzelni, hogy meddig kellene esnie. De ez csak a tavalyi, tehát nálunk, amit említettem, vagy mutattam már több felvételen, ugye ezt mi indikátorgödörnek hívjuk, amin lehet látni, hogy hogy ment le szépen a víz, abban 8 méterre van a talajvíz. És ez néhány év alatt.
1: Hát igen, ezt nem fogja egy napig tartó eső megoldani ezt a problémát, tehát itt vissza kellene állni egyrészt az évszakoknak, meg a csapadéknak, tehát hogy télen is legyen csapadék hóformájában, tavasszal is legyen csapadék, és nyáron is legyen csapadék, meg ősszel is, de hát sajnos nem e felé megyünk.
2: Hát igen, ezt mi nem tudjuk befolyásolni, mi csak enyhíteni tudjuk a hatásokat, de hát azt is meg kell próbálni, és ez nem lehet máshogy csak a víz megtartással.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a marispusztai önkéntes vízőrzők munkáját ismerhették meg.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Sokan használják a Miskolci Közlekedési Vállalat, az MVK ZRT új okospadját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A világgazdasági folyamatokat vizsgálva a jegybank által meghatározott 2% alatti éves inflációs szint továbbra is reális célkitűzés, jelentette ki Banai Péter Benő, az MNB alelnöke egy podcastben. Szerinte a Magyar Nemzeti Bank elsődleges feladata az árstabilitás fenntartása, emellett pedig konstruktív partnerként kíván részt venni az eurózónához történő csatlakozás feltételeinek elérésében. A hazai inflációs cél felülvizsgálata célszerű lett a kormány euróbevezetési szándékát és az európai referencia szinteket figyelembe véve. Hangsúlyozta, hogy az euróbevezetéshez szükséges gazdasági feltételek teljesítése, így a stabil költségvetés, a csökkenő adósságráta, az alacsony infláció és a hozamszintek csökkenése a teljes magyar gazdaság számára hasznos. Hozzátette ugyanakkor, hogy önmagában az eurozóna tagság nem garantálja a felzárkózás nagyobb ütemét, azt a gazdaságpolitika minősége határozza meg. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormány határozat a magyar közlönyben. A 10 év alatt megvalósuló összesen 3550 milliárd forintos program legfontosabb finanszírozási forrása uniós ciklusokon átívelően biztosít forrásokat a kötött pályás közlekedés megújítására. A fejlesztések jelentős keleti kötődésekkel is bírnak, hiszen érintik a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítését. Szintén a keleti régiót fejlesztve korszerűsítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, valamint a miskolci és a szegedi fővonalakat. A tervek között szerepel a szegedi és miskolci szakaszok 160 km/órás sebességre történő fejlesztése is. A fővárosi vonalak mellett új akkumulátoros motorvonatokat is beszerezhetnek a villamosítatlan vidéki pályákra, például Salgótarján irányába. A program további elemei közé tartoznak az új intercity szerelvények, hévjárművek, valamint a lassújelek felszámolása országszerte. Négy nap alatt több mint 8 megawattóra áramot takarított meg a Miskolci Fuchs ZRT, miután a hőhullám idején átszervezték a munkarendet. A kábelgyártó vállalata a csúcsterhelési időszakok elkerülése érdekében úgy módosította a folyamatokat, hogy este 5 és 10 óra között ne legyen termelés, a legnagyobb energiaigényű gépek működését pedig az éjszakai és délelőtti órákra időzítették. A vállalat ezzel a rugalmas megoldással a termelés leállítása nélkül mintegy 1600 család egynapi villamosenergia fogyasztásának megfelelő mennyiséget spórolt meg. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a Sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a Sármelléki mellett a debreceni és a pécsi Pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ellenőrzött játszóterek harmadánál tártak fel hiányosságot az év első felében a kormányhivatalokkal együtt. A szakemberek közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a közterületeken, az óvodákban, iskolákban, valamint szállodák, éttermek, társasházak udvarain és a játszóházakban is. A vizsgálatok során a helyszínek több mint 30%-ánál találtak valamilyen problémát. Az eddig lefolytatott eljárások során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege már elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, hogy a játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben a fenntartó felelőssége. Ez magában foglalja az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetését és a szükséges dokumentációk vezetését is. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei. Több mint 109 millió forint gyűlt össze a rászorulók javára a repont automatákon keresztül 2026 első felében a Mohu Mosolyra váltó programjának köszönhetően. A visszaváltási díjak felajánlásával a fogyasztók olyan szervezetek munkáját támogathatták, mint a Péter Csernyi Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak. Ebből az összegből többek között egy új neonatológiai rohamkocsi beszerzését, valamint családsegítő és élelmiszertámogatási programokat valósítanak meg. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése óta pedig már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra. Sokan használják a Miskolci Közlekedési Vállalat az MVK ZRT új okospadját. Egy hónappal ezelőtt telepítették, azóta sokan vették igénybe a különböző funkcióit ennek a fejlesztésnek. Az okospad három részből áll, magából a padból, egy roller és biciklitárolóból. Wi-Fi és telefontöltési lehetőség is elérhető benne. A fejlesztés célja a fenntartható mikromobilitás és a tömegközlekedés zökkenőmentes integrációja. A részletekről Juhász János, az MVK ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatója számol be. Őt hallják.
2: Ugye ez az okospad az egyik megállóhelyünkön található, ez a Tapolcai elágazás megállóhely a Tapolca irányában, és ezt az okospad rendszert, ugye ez három egységből áll, ezt a MVK ZRT uniós támogatásból tudta megvásárolni. Tagjai vagyunk egy olyan kis konzorciumnak, akik a Horizon Metakész Mozaik szóról elnevezett projektben dolgozik együtt. Ez egy olyan uniós projekt, amelyben olyan mobilitási megoldásokat keresünk, olyan dolgokra találunk, illetve próbálunk megoldásokat találni, amely a városi közlekedőkben zöld megoldásokat, okos megoldásokat, környezetkímélő megoldásokat igyekszik létrehozni. Tehát ebben dolgozunk. Ezen projekt keretében került kialakításra ez a kis egység, ami ott található. Ő tulajdonképpen egy ülő alkalmatosság, kicsit esővédelemre is alkalmas, de a tetején napelem található, lehet rajta mobiltelefont tölteni, wifi elérést biztosít a környezetében, tehát ugye akik erre alkalmas telefonnal rendelkeznek, nyilván rá tudnak csatlakozni, tudják tölteni a telefonjukat USB kábellel, illetve vezeték nélkül is, illetve található ott kettő darab display, kettő darab kijelző is, amelyen aktuális környezeti adatokat jelenítünk meg, illetve maga az ülőpad egységhez kettő másik egység is tartozik, van egy kerékpártároló, illetve egy roller tároló egység is. Itt ez a lakosság szabadon veheti igénybe, tehát aki erre a pontra érkezik, ott le tudja támasztani, láncolni, tehát oda tudja ugye rögzíteni ezekhez az egységekhez a kis járművét, és akkor itt tud átszállni autóbuszra.
1: A tartós aszály miatt kritikusan alacsonyra csökkent a Bózsva és a Kemence patak vízszintje. A Zempléni hegység térségében lévő vízfolyások védelmében összesen mintegy 15 ezer köbméter vizet juttatnak a medrekbe a következő két hétben. A kezdeményezés célja az ökológiai egyensúly fenntartása, a fokozottan védett vízi élőlények védelme, valamint Sátoraljaújhely térségének ivóvízbázis biztosítása. A szivattyúzást naponta kétszer végzik, és a lakosságot felelős vízhasználat. Kérték. Startol az 54. Tokaji írótábor, amely 3 napon át irodalmi kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal, színházi előadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket. A rendezvény sorozat első napján nyitják meg a Nomád Nemzedék című kiállítást, valamint avatják fel a Tenkács házat. Kedden a programban Németh László születésének 125. évfordulója, az 1956-os forradalom és a színház kapcsolata, valamint Berzsenyi Dániel munkássága áll a fókuszban. Szerdán a kormányváltás után irodalom és politika tematikus nap keretében a könyvkiadás, a folyóiratok jövője és az irodalmi támogatási rendszer kérdéseiről tanácskoznak. Az eseményt szerda este domborművek avatásával, valamint a hagyományos szakmai és irodalmi díjak átadásával zárják. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm, szeretettel kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Augusztus 11-e van, amikor a Zsuzsannák, a Tiborcok és a Klárák ünneplik névnapjukat. Sok szeretettel köszöntjük őket és mindazokat, akik ezen a napon tartják születésnapjukat. 1999-ben ezen a napon volt teljes napfogyatkozás hazánkban, talán még sokan emlékeznek erre. 12 óra 46 perckor a megfigyelők számára úgy tűnt, mintha a hold eltakarta volna a napot. A nap átmérője 400-szorosa a hold átmérőjének, de a nap 400-szor távolabb van, ezért tűnhetnek úgy, mintha ugyanakkorák lennének. Ekkor a hold pontosan a Föld és a Nap közé került, ekkor a koronája is megfigyelhetővé vált, amit egyébként eltakar a saját fénye, valamint a napkitörések is észlelhetőek voltak. Ez a jelenség nagyon ritka, Magyarországon megelőzőleg 1842-ben fordult elő. Idén, holnap, azaz augusztus 12-én lesz teljes napfogyatkozás több európai országból, Grönlandról, Izlandról és Spanyolországból figyelhető meg. Ezen a napon a lemenő nap elé tőlünk nézve is bekúszik a hold, néhol több mint felét takarja, érdemes lesz figyelni az égboltot. És hogy ma reggel mire figyeljenek, ha az Európa Rádiót hallgatják? A napindító órát nem csak kenyérrel él az ember című programunkkal kezdjük. A fél hetes hírek után az autizmussal élő gyermekeket nevelő családokhoz szólunk. Sztojcseva Eszterrel beszélgetünk, aki elmeséli, elkezdték építeni a Világon Otthont, egy olyan intézményt, amely az autizmussal élő fiataloknak biztosítana emberhez méltó, otthonos hangulatú lakhatási lehetőséget. Kérem, figyeljenek ránk, szép napot kívánok önöknek!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Kocsis Áron, hajdunánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai ige szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól, annak 12. fejezetének 18. és 19. verseiből. Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. Ha békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntet atyáink istene. Ekkor Amászáj, a 30-ak vezére, lélekkel eltelve így szólt. Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia. Békesség, békesség neked, békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened. Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezetőivé tette őket. Szeretett testvérek, a bennünk körülvevő dolgok meghajtásával többé-kevésbé tisztába vagyunk. Lehet, hogy csak laikusan, mindennapi felhasználóként, lehet, hogy nagyon pontos szakismeretekkel rendelkezünk, hogy mi mivel működik, milyen meghajtással, milyen energiaforrással. Nagyjából így vagyunk, hogy használjuk a gépjárműveket, tudjuk azt, hogy az üzemanyag, vagy éppen az elektromos meghajtás segítségével tudunk eljutni egyik pontból a másikba. Aztán ott vannak azok az elektromos eszközeink, talán a mindennapi háztartási feladatoknak ellátásában, talán a kommunikációban segítenek bennünket. Tudjuk azt, hogy a bennük lévő akkumulátor, vagy éppen a hálózati csatlakozón keresztül nyert elektromos árammal tudnak működni. Tisztában vagyunk így az eszközök meghajtásával, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy bennünket mi hajt meg, bennünket mi képes mozdítani, bennünket mi az, ami erővel, energiával tud eltölteni. Testünk működéséről gondoskodik az étel, az, amit beviszünk, azok az energia egységek és fajták, típusok, amelyekkel működik a szervezetünk. Szénhidrátok, cukrok, fehérjék, és sorolhatnánk még a számtalan nyomelemet, amely bennünket ez életben fenntart és megtart, de tudjuk azt, hogy megvan ennek a veszélye, ha túl sokat, vagy éppen túl keveset fogyasztunk belőlük. Értelmünk és szellemünk működése is nyilvánvaló számunkra. Hiszen akkor, amikor információt szerzünk, amikor tudást, ismeretet tudunk valamilyen módon magunkba építeni, azzal tudjuk a világot jobban megismerni, többet tudni róla, képességeinket ki tudjuk bontakoztatni, logikai és bölcsességi lehetőségeinket kihasználjuk. A szellemi tápanyagunk, az, amit beviszünk, azzal vagyunk képesek kritikusan is gondolkodni és felfogni mindazt, ami körülöttünk van. És ott van szívünknek, lelkünknek működése is, hiszen az élmények, a megélt pillanatok, az érzelmi feltöltődések tudnak bennünket tovább lendíteni. Talán már megvan az a lendítés, az a mozdítás, amely bennünket a nyári szabadság, a pihenés idején töltött el, vagy még éppen előttünk áll a feltöltődésnek alkalma. De tudjuk azt, hogy ennek hiányultsága, az élményeknek, érzelmeknek mélységei, azok milyen mély depresszióba és letargiába tudnak bennünket taszítani. Ez a fajta lendület, ez a fajta mozgásba lendülés tagadhatatlan jelekkel jár, és megtapasztalható bizonyságok és eredmények kísérik. A lélek, Isten mozdító ereje a fizikai valóságban is megmutatkozik, az érzelmi és szellemi dimenzióinkat is áthatja. Változásokat képes bennünk munkálni. Amikor Isten mozdít bennünket, amikor Isten energetizál bennünket, amikor a mennyei atya lelke lelkesít minket, akkor ott olyan dolgok történnek, amelyekre talán nem is számítottunk, amelyeket nem is reméltünk és

0: így a lélek erejét megtapasztalja, amikor felöltözi a lelket, nem remélve, nem kérve, de mégis megélve, akkor ott valami csodálatos, olyan erővel szóló hitvallás és elköteleződés szólal meg, amely csak azoknak az embereknek, csak azoknak a kijelentéseknek lehet igazi jellemzője, akik valóban az Isten lelke által szólnak. Mert békességet kíván, mert dicsőíti a mennyei atyát, mert Dávidban látja a szabadítót, mert ráismer és rádöbben az Isten akaratának munkálására. A lélekkel telik el, és érdekes az a megfogalmazása és szóhasználata a Szentírásnak, amelyet itt találunk, hiszen olyan az a ruach főnév szerepel, mint amely szerepel Isten lelkeként a teremtés történetébe is. Ugyanaz az eredeti lélek jelenlét bizonyságát mutatja, mint a teremtéskor, amikor az ember már nem pusztán csak porhüvely, hanem az Isten lelkével eltelített, megerősített és lendületbe hozott élő lényé válik. Felöltözködik, felöltözi a lelket. És ez a fajta megfogalmazás pedig a proféciai történeteknek bizonyságaiként jelenik meg. Akkor, amikor a proféták megszólalnak, az Isten lelke által tolmácsolják az ő üzenetét, akkor jelennek meg. Érdekes, a rabbinikus irodalom értelmezése szerint az Isten szócsövévé válik ezáltal. Hűségét megmutatja Dávid irányt, megmutatja és kinyilvánítja ugyanakkor, hogy Dávid a kiválasztott és elhívott. Katonaként lesz, nem profétai hivatás gyakorlóként, mégis az Isten lelkének áldott üzenetét közvetítővé. A lélek által Isten bárki lelkén keresztül szólíthat bennünket. Mi is lehetünk így az ő üzenetének közvetítői. Kellenek és szükségesek ezek a fajta megerősítések életünkbe, amit Amaszája is elmond. Mert elmondja azt, ami Dávidnak, az ő belső bizonytalanságai vívódásainak és a közösségnek is valamiféle reménytelenségbe való sodródásának mégis biztos pontot ad, és vezérlő elvük lesz. Eloszlatja a tévképzeteket, eloszlatja a gyanakvást, hiszen Dávid is valahogy furcsán fogalmazza meg, ha velem vagytok, ha ellenem vagytok, ha azért jöttök, hogy engem eláruljatok, vagy mellettem vagytok. Ezt bátran és az Isten lelke által kimondva üzeni meg. Nyitottak vagyunk-e, és készek, hogy Isten megmozdító, lendületbe hozó erejét megtapasztaljuk? Tudunk-e így ezáltal szólni az ő lelke által másokhoz is? Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, szükségünk van lelkedre. E mostan csendességünkben is arra vágyunk és azt reméljük, hogy pihenésünk idején te velünk vagy. Nem csak őrzöl bennünket, hanem kérdéseinkben és kétségeinkben, bizonytalanságainkban és félelmeinkben te mindent megvilágosító, helyreállító és kegyelmesen utat mutató Istenünk vagy. Kérünk, mennyei atyánk, így légy velünk, hallgass meg bennünket. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4 nap alatt több mint 8 megawattóra áramot takarított meg a Miskolci Fuchs ZRT, miután a hőhullám idején

0: átszervezték a munkarendet. A kábelgyártó vállalata csúcsterhelési időszakok elkerülése érdekében úgy módosította a folyamatokat, hogy este 5 és 10 óra között ne legyen termelés, a legnagyobb energiaigényű gépek működését pedig az éjszakai és délelőtti órákra időzítették. A vállalat ezzel a rugalmas megoldással a termelés leállítása nélkül mintegy 1600 család egynapi villamos energiafogyasztásának megfelelő mennyiséget spórolt meg. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a sármelléki mellett a debreceni és a pécsi pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ellenőrzött játszóterek harmadánál tártak fel hiányosságot az év első felében a kormányhivatalokkal együtt. A szakemberek közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a közterületeken, az óvodákban, iskolákban, valamint szállodák, éttermek, társasházak udvarain és a játszóházakban is. A vizsgálatok során a helyszínek több mint 30%-ánál találtak valamilyen problémát. Az eddig lefolytatott eljárások során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege már elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, hogy a játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben a fenntartó felelőssége. Ez magában foglalja az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetését és a szükséges dokumentációk vezetését is. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy- és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei. A tartós aszály miatt kritikusan alacsonyra csökkent a Bózsva és a Kemencepatak vízszintje. A Zempléni hegység térségében lévő vízfolyások védelmében összesen mintegy 15 ezer köbméter vizet juttatnak a medrekbe a következő két hétben. A kezdeményezés célja az ökológiai egyensúly fenntartása, a fokozottan védett vízi élőlények védelme, valamint Sátoraljaújhely térségének ivóvízbázis biztosítása. A szivattyúzást naponta kétszer végzik, és a lakosságot felelős vízhasználatra kérték. Négy ingyenesen elérhető lelki segéd anyagot készített az online visszaélések áldozatainak és hozzátartozóinak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Csalár Dorina osztályvezető az Inforádióban elmondta, hogy a jogi és technikai segítségnyújtás mellett a kétségbeesett bejelentőknek lelki kapaszkodókra is szükségük van. A kiadványok négy különböző témát dolgoznak fel, a felnőttek képeivel való visszaéléseket, az adathalászat áldozatainak szóló segítséget, a gyermekkori online visszaéléseket, valamint a szülőknek és hozzátartozóknak szóló útmutatót. A szakemberek azt javasolják, hogy gyanús üzenetekre ne kattintsunk, az e-mailek helyesírását figyeljük, és nehézség esetén keressünk egy megbízható bizalmi kapcsolatot.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Az autizmussal élő gyermekeket nevelő családoknak az érintett gyermek életkorának előre haladtával egyre nehezebb a helyzetük. Korai fejlesztésekből még bőven válogathatnak, majd óvodát még csak-csak lehet találni, de iskolát már szinte lehetetlen. Az autizmusról élőkről a társadalom jelentős része valójában keveset tud. Sokaknak ráadásul filmekből van benyomása, például az Esőemberből, amelyet általánosnak semmiképp nem szabadna tekinteni. Az autizmussal élők egy része a serdüléssel együtt egyre agresszívabbá válik, és akár saját szüleire is rátámadhat. Egy felelős szülőnek előbb-utóbb is gondolni kell arra, mi lesz majd akkor, ha ők már nem élnek. A Világom Alapítvány nekik szeretne segíteni. Sztojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Ha megengeded, akkor először a személyes érintettségeddel szeretném kezdeni, mert feltételezem, meg mivel utána olvastam a történetednek, tudom is, a Szeretlek Magyarországon megjelent veled készült beszélgetésben, hogy van családi érintettséged, ami gondolom elvezetett a Világom Alapítványhoz, majd ezt mondd el, de először is családilag hogy vagytok az autizmussal élő gyermeketekkel? Mi a ti történetetek?
3: Igen, nekem a nagyobbik fiam, Ábel, aki 18 éves, ő az, aki autizmusban súlyosan érintett. Egyébként már egészen kicsi kora óta tudjuk ezt, tehát mi viszonylag hamar kaptunk diagnózist, de nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, hogy évekbe telik, mire egyáltalán odáig eljut a család, hogy a gyermek kapjon egy diagnózist, és el tudja kezdeni a szükséges fejlesztéseket. Nálunk kezdődött szerencsére gyorsan, megtörtént 3,5 éves kora környékén kapott diagnózist, és akkor el is tudtuk kezdeni már nagyon korán a gyermekkori fejlesztéseket.
2: Vissza tudod idézni egyébként ezt a gyerekkori pillanatot, ezt a diagnózist? Akkor már úgy bennetek volt, hogy valami lehet a Ábellel, ami mássá teszi őt, mint a más embereket? Ez megkönnyebbülés volt, nehézség volt? Hogy emlékszel erre vissza? Ez mennyire sokkoló egy családnak?
3: Azt gondolom, hogy alapvetően abszolút sokkoló, tehát amint szembesülsz azzal, hogy valami nagyon, nagyon más, nyilván ez az autizmus kapcsán nem arról van ugye szó, mint amikor egy gyermek valamilyen születéskor látható, például genetikai vagy kromoszoma betegséggel születik, hanem ugye eltelik 1-2-3, kinél több, kinél kevesebb év, mire egyáltalán feltűnik, hogy valami más azon a gyermeken, mondjuk a viselkedésén. Mi ugye a viselkedésén, illetve a beszéd fejlődésének a megkészültsége miatt kezdtünk gyanakodni arra, hogy valami máshogy történik ő vele, mint a társaival. Amikor ő megkapta az autizmus diagnózist, akkor mi erről tulajdonképpen nem tudtunk semmit. Volt a fejemben néhány kép arról, hogy egyáltalán létezik az a dolog, hogy autizmus. Azt hiszem, hogy nagyjából annyit tudtam akkor róla, és ez ugye 15 évvel ezelőtt történt. Amit így körülbelül akkor az átlagember, hogy mondjuk láttam az Esőember című filmet, és akkor élt egy ilyen kép a fejemben, hogy az autisták általában valamilyen zseniális képességgel rendelkező furcsa emberek. Ennél többet én erről nem tudtam. Arról sem tudtam, hogy mik a kilátások, nem volt semmifajta jövőkép akkor még a fejemben azzal kapcsolatban, hogy ő a fejlesztésekkel egyáltalán hová fog tudni eljutni, hogy milyen nehézségekkel fogjuk majd magunkat szembe találni az évek során. Tehát igazából, mivel hogy nem jártunk végig egy olyan utat, ami hozhat bizonyos családoknak megkönnyebbülés, hogy na, akkor végre ki van mondva, ez nálunk nem volt. Én inkább akkor azt éreztem, hogy akkor feküdjünk rá minden erőnkkel a fejlesztésekre. Azt nagyon fontos volt tudatosítani magunkban, hogy ez a gyerek, ez ugyanaz a gyerek, aki tegnap is volt, amikor még nem volt papírja arról, hogy ő autizmussal él.
2: 15 évet azt így nehéz lenne feltételezem 2 percben összefoglalni, de egy-két dolgot felvillantasz, hogy aztán mi történt veletek, mire most 18 éves lett Ábel?
3: Igen, azt kell róla tudni, hogy ugye megkésett beszédfejlődés miatt kezdtünk el szakemberekhez járni. Aztán tulajdonképpen ez a korai fejlesztés az nagyon szépen beindult nála, és nagyon-nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy kicsi korában kihozzuk belőle azt, amit csak ki lehet hozni, és akkor igazából hát voltak nagyon jó szakemberek, akikhez elkerültünk, meg voltak kevésbé jó szakemberek is, akikkel kapcsolatba kerültünk, és akkor megpróbáltuk ezek közül a fejlesztések közül beépíteni az életünkbe azt, amiről azt éreztük, hogy ez neki tényleg segít, és hogy a családunkat is segíti. És aztán tulajdonképpen nagyon sok minden a szerencsén múlott a mi életünkben, és ezzel arra szeretnék utalni például, hogy én nagyon teljesen véletlenül tudtam neki olyan óvodát találni, ami egyébként egy családi napköziként működött akkoriban, ahol ő nagyon-nagyon szép és jó dolgokat kapott 3 éven keresztül. Ez egy inkluzív óvi volt, ahol abszolút be tudott illeszkedni a közösségbe, és hogy úgy tudott ő is, meg az egész családunk is a közösség része lenni, hogy egyáltalán nem kellett azt éreznünk, hogy mi bármiben is különbözünk a többi családtól. És hogy ez miért óriási szerencse, azon kívül, hogy mennyire sokat kapunk tőlük, azért, mert hogy ezt nem a rendszer segítsége által találtam meg ezt a helyet neki, hanem egy teljesen véletlenszerű játszótéri találkozás kapcsán. És akkor, amikor én már kerestem neki óvodát a pedagógiai szakszolgálaton keresztül, és nem tudtak nekem ezzel kapcsolatban érdemi segítséget nyújtani. És akkor tulajdonképpen az iskolaválasztás is így történt, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert hogy ezzel a dologgal nem csak én voltam így, hogy nagyon-nagyon magára van hagyva a szülő például egy intézménykereséssel kapcsolatban. És az az igazság, hogy a mai napig megtalálnak olyan szülők, akik most tartanak ott, hogy mondjuk frissen diagnosztizált autizmussal élő óvodáskorú gyermekük van, vagy kisiskolás, vagy éppen iskolába készülő, és hogy nem találják a megfelelő intézményt. Tehát, hogy ebben nem igazán történtek ez alatt a 15 év alatt előrelépések. És sajnos a lehetőségek, azt hiszem, hogy egyre szűkülnek, ahogy a gyermek növekszik, mert én is azt tapasztaltam, hogy fejlesztésből még rengeteg széle elérhető. Nyilván ez nagyon nagyban függ az adott családnak az anyagi lehetőségeitől, de hogy sok minden közül lehet válogatni. Aztán óvoda az már egy picit kevesebb van, iskola még kevesebb. Ha már középiskolás korú egy gyermek, akkor meg aztán tényleg nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hol lakik a család, el tudnak-e oda járni, mi is nagyon messzire hordtuk Ábelt iskolába. És ott az iskola, azt hiszem, hogy tel is tele van nagyon jó szándékú pedagógusokkal, meg gyógypedagógiai asszisztensekkel, akik abszolút erőn felül teljesítenek nap mint nap, és tényleg ember feletti, amit ők ott a gyerekekkel csinálnak, mert hogy nagyon nehéz úgy csodát művelni, hogy a körülmények nincsenek ehhez megteremtve. És hogy azt gondolhatnánk, hogy hát ezek kis létszámú osztályok, itt aztán lehet haladni, de hogy 6-7 autista gyerek, legyen az mondjuk elsős, vagy éppen kiskamasz, az iszonyatosan sok egyéni figyelmet igényel, és nagyon nem elég az, hogy ők egy picike teremben 2 pedagógussal és egy asszisztenssel vannak. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehezített terepen dolgoznak a pedagógusok is. Hát amikor meg bejut a kamaszkor, az azért nagyon-nagyon sok családnál egy óriási kihívást jelent, mert hogy a hormonális változások azok minden embert egyébként megviselnek, minden kamasz gyereket megviselnek, és az autista gyerekek pedig nagyon sok esetben nem értik, hogy mi történik velük, hogy miért változik meg a testük, hogy miért érzik magukat másképp, mint ahogy azelőtt érezték magukat, és nagyon sokszor ez ilyen indulati kitöréseket okoz, hogyha valamilyen esetlegesen társult pszichiátriai betegség van egy gyerek esetében, akkor azok is általában így a kamaszkorral szoktak láthatóvá válni, és hát innentől kezdve meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz a családok helyzete.
2: És akkor hogyan tovább a ti családotok életében, oda szeretnék eljutni, hogy hogyan jutottatok arra a döntésre, hogy szükségem van a Világom Alapítvány létrehozására, aminek végül is, ha jól gondolom, akkor már alapból az volt a célja, hogy ezt a Világom Otthont meg tudjátok majd építeni.
3: Igen, ennek az volt a kiinduló gondolata, alapvetően két dolog. Az egyik az, hogy nekem van egy olyan emlékem, amikor Ábelt először vittem iskolába, és akkor aznap nagyon-nagyon próbáltunk felkészülni, nagyon próbáltuk őt is fölkészíteni, nagyon sok mindent leírtam róla a pedagógusoknak, meg az asszisztenseknek azzal kapcsolatban, hogy ő mi az, amitől fél, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, mi az, amit nem tud egyszerűen elviselni. És akkor történt egy olyan eset, hogy ezt a kis füzetkét, amiben ezeket a dolgokat leírtam, odaadtam, és nem olvasták el, és nem vettek figyelembe egy olyan dolgot, amitől ő nagyon félt, konkrétan az, hogy szól a zene. Ő azt akkoriban nem tudta elviselni, és hát sajnos így rázárták az ajtót, és nagyon-nagyon sírt, amikor érte mentem, mert hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az életéért küzdött, vagy az életéért akart akkor menekülni. És ez egy annyira megrázó pillanat volt, amikor én először szembesültem azzal, hogyha őt bármilyen intézménybe beadom, ott hagyom reggel, akár csak az iskolában, akkor nem tudok első kézből információkat kapni arról, mert hogy ő nem tudja elmondani, hogy mit él meg azon a helyen. És hogy mennyire iszonyatosan fontos a bizalom egy ilyen gyerek vagy fiatalnak a szülei, és azok között az emberek között, akikre rábízza. És valahogy akkor azt éreztem, hogy ez így nem jó, és hogy egyszer majd valamikor valamit szeretnék csinálni annak érdekében, hogy ez jobb legyen. És hát innentől kezdve még nagyon sokáig váratott magára az, hogy alapítványt hozzunk létre, mert hogy a kapacitásaink ezt még amikor Ábel nagyon kicsi volt, akkor nem engedték meg. De hogy a dolognak a másik lába, az pedig az, hogy azért viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket. És amikor ez eljött ez a pillanat, akkor ő már kamasz volt, és akkor az osztálytárs szülőkkel összefogva jutottunk arra, hogy akkor létrehozzuk a Világom Alapítványt. Az ő gyerekeik is nagyon-nagyon hasonlóak, hasonló támogatási szükségletekkel élnek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szükségszerű és megnyugtató lépés volt, hogy mi ezt létrehoztuk. És igen, sok ötletem volt még az elején, hogy mi mindent lehetne csinálni egy olyan alapítvánnyal, ami autizmussal élő embereket és családjaikat támogat, de hogy én a legesleg égetőbb hiányosságnak az ellátórendszerből pont a bentlakásos intézményeknek a meglétét tartom, mert hogy a szülők fáradnak, egy ponton meg fogunk halni, és ezt is muszáj szem előtt tartani, hogy nem leszünk itt nekik örökké, és hogy arra az időre muszáj egy teljes mértékben megnyugtató jövőt fölépítenünk nekik.
1: Az autizmussal élő gyermekeket nevelő családoknak az érintett gyermek életkorának előre haladtával egyre nehezebb a helyzetük. Korai fejlesztésekből még bőven válogathatnak, majd óvodát még csak-csak lehet találni, de iskolát már szinte lehetetlen. Az autizmusról élőkről a társadalom jelentős része valójában keveset tud. Sokaknak ráadásul filmekből van benyomása, például az Esőemberből, amelyet általánosnak semmiképp nem szabadna tekinteni. Az autizmussal élők egy része a serdüléssel együtt egyre agresszívabbá válik, és akár saját szüleire is rátámadhat. Egy felelős szülőnek előbb-utóbb is gondolni kell arra, mi lesz majd akkor, ha ők már nem élnek. A Világom Alapítvány nekik szeretne segíteni. Sztojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Hét órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban, majd a Kontinentális Reggeli című programmal várom Önöket.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A tervek szerint már hétfő estétől újra teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű, a második blokk 3-as turbinája is megkezdi a termelést. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán arról tájékoztatott még hétfőn délelőtt, hogy a Duna vízszintje hétfő reggelre emelkedett. Az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest nőtt, így megindulhatott a turbina visszakapcsolási folyamata, amely jelentősen segíti az ország energiatakarékossági céljait. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tártak fel hiányosságot az év első felében a kormányhivatalokkal együtt. A szakemberek közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a közterületeken, az óvodákban, iskolákban, valamint szállodák, éttermek, társasházak udvarain és a játszóházakban is. A vizsgálatok során a helyszínek több mint 30%-ánál találtak valamilyen problémát. Az eddig lefolytatott eljárások során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege már elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, hogy a játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben a fenntartó felelőssége. Ez magában foglalja az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetését és a szükséges dokumentációk vezetését is. Kairóból jelentkezett be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki az egyiptomi államvasút vezetőivel közösen tekintette meg a helyi vasúti üzemet és a Ramszesz főpályaudvart. A tárcavezető a helyszínen személyesen is meggyőződött a Dunakeszi járműjavítóban készült, Egyiptomba szállított magyar gyártású vasúti kocsik működéséről, amelyek már az Aszuán felé tartó távolsági vonalakon szállítják az utasokat. 4 nap alatt több mint 8 megawattóra áramot takarított meg a Miskolci Fuchs ZRT, miután a hőhullám idején átszervezték a munkarendet. A kábelgyártó vállalata a csúcsterhelési időszakok elkerülése érdekében úgy módosította a folyamatokat, hogy este 5 és 10 óra között ne legyen termelés, a legnagyobb energiaigényű gépek működését pedig az éjszakai és délelőtti órákra időzítették. A vállalat ezzel a rugalmas megoldással a termelés leállítása nélkül mintegy 1600 család egynapi villamos energia fogyasztásának megfelelő mennyiséget spórolt meg. 4 állomásos koncert sorozatot ad Magyarországon augusztus 10-e és 14-e között José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgonaművész a Filharmónia Magyarország szervezésében. A turné kiemelt eseményeként augusztus 14-én pénteken este 8 órakor a Debreceni Református Nagytemplomban lépnek fel a művészek. A debreceni közönség a nagy templom hatalmas monumentális akusztikájában és lenyűgöző hangzásvilágában élvezheti az emberi hang és a hangszerek királynőinek páratlan találkozását. A koncerten Bach, Gounod, Verdi és Rachmaninov művei mellett dél-amerikai tradicionális dallamok is elhangzanak. A turné korábbi állomásai során augusztus 10-én a Pécsi Székesegyházban, 11-én az Esztergomi Bazilikában, 13-án pedig a Békéscsabai Evangélikus Nagy Templomban muzsikálnak a fellépők. A tartós aszály miatt kritikusan alacsonyra csökkent a Bózsva és a Kemencepatak vízszintje. A Zempléni hegység térségében lévő vízfolyások védelmében összesen mintegy 15 ezer köbméter vizet juttatnak a medrekbe a következő 2 hétben. A kezdeményezés célja az ökológiai egyensúly fenntartása, a fokozottan védett vízi élőlények védelme, valamint Sátoraljaújhely térségének ivóvízbázis biztosítása. A szivattyúzást naponta 2-szer végzik, és a lakosságot felelős vízhasználatra kérték. Vízben úszott a Miskolci Papszer utca, valószínűleg csőtörés miatt hétfőn a reggeli órákban. Bár a forgalom nem állt meg hétfőn reggel, az autók csak a vízben tudtak haladni. A víztömeg a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon előtt is felhalmozódott, de az intézményben nem történt beázás. Az ivóvíz vezetéken történt meghibásodás miatt az érintett területen átmeneti nyomásesés és vízhiány lépett fel. A szakemberek a hiba feltárását és elhárítását haladéktalanul megkezdték, a javítás idejére pedig lajtos kocsik segítségével biztosították az ivóvízellátást.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, kellemes rádiózást, augusztus 11-e van, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszönti Önöket. Nézzük, hogy mivel várom a tisztelt hallgatókat, a kalendárium rovadban elmondjuk mindazt, ami a naphoz kötődő jelentősebb dátum. Útravalónkban hitéleti gondolatokat adunk közre. Az óra második felében pedig egy érdekes előadásról szólunk. Építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonságot tett róla. Ő volt Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívő, hitben erősítő bizonságtevője. Róla tartott előadás Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztor. Előadásának címe Krisztus építésze volt. Ezt a felvételünket hallják. Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 11-e van a Zsuzsannák neve napja, Isten éltesse a kedves ünnepelteket és mindazokat, akik ezen a napon születtek. 1849. augusztus 11-én mondott le Kossuth Lajos Magyarország kormányzója és átadta a teljhatalmat Görgei Artúrnak. 1999-ben e napon teljes napfogyatkozás volt Európában és Magyarországon. 2000-ben hazahozták Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást. E napon született 1860-ban Bláthy Ottó Titus elektromérnök feltaláló, a Bécsi Műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a GANZ villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses ohm-törvény gyakorlati alkalmazását, így gépeit már számítások alapján méretezte. Sokat foglalkozott a különböző áramelosztó rendszerekkel, hamarosan megszületett az első transzformátor, továbbá kifejlesztette és szabadalmaztatta az első wattmérőket és áramfogyasztásmérőket is. Másik fő érdeme a nagyvasúti villamosmozdonyok fázisváltójának tökéletesítése volt. E napon született 1867-ben Almási György utazó, Ázsia kutató, állattani és néprajzi gyűjtő, Almási László Afrika kutató édesapja. 1871-ben Heltai Jenő író született, a Néma Levente, vagy az Álmok háza című alkotás írója. 1933-ban született Vásári Tamás, világhírű zongora, művész, karmester, csoda gyereknek tekintették, 14 évesen nyerte meg a Zeneakadémia Liszt versenyének első díját. Ifjúkorában már jelentős nemzetközi versenyek díjazottja volt, 61-ben mutatkozott be Londonban a Royal Festival Hallban, ettől kezdve évi átlag 100 hangversenyt adott a világ legfontosabb zenei központjaiban. 62-ben New Yorkban, a Carnegie Hallban mutatkozott be, rendszeresen fellépett a világ legfontosabb zenekaraival és legnagyobb karmestereivel. Híres fesztiválok vendége volt, mint a Salzburgi, az Edinburghi, a Berlini, a Clevelandi fesztiváloké, de Londonban, Hongkongban, Budapesten, a tavaszi fesztiválon is rendszeresen fellépett. Karmesterként több mint 100 zenekarral dolgozott. Ezek között volt a berlini, a New Yorki, a londoni filharmonikusok. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának főzeneigazgatója pedig 93 és 2004 között. Számos díjat kapott, 98-ban nyert el a Kossuth díjat, 98-ban a Magyar Örökség díjat. És 1968-ban született Bozsik Ivett balettművész, koreográfus. E napon hunyt el 1456-ban Hunyadi János hadvezér erdélyi vajda, Magyarország kormányzója. Győzelmei mellett 1448-ban a második Rigómezei csatában vereséget szenvedett a törököktől, 1456-ban a Nádorfehérvárt, ma Belgrád ostromló második Mehmed szultán seregét győzte le, amellyel megállította a törökök további előrenyomulását Európában. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt, nem sokkal a Nándorfehérvári diadal után halt meg pestis járványban, és 1820-ban e napon hunyt el Lavotta János zeneszerző, hegedűművész. Ő itt adáskörzetünkben táján fekszik a temetőben. Kedves hallgatóink, az augusztus 11-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Alázat. Egy olyan szó, amelynek főnévi formája teljesen kikopott a beszédünkből. Már az 1987-es értelmező szótár is csak az aláz és alázkodik igét írja le, és az alázatos melléknevet magyarázza. Aláz megszégyenítő helyzetbe juttat. Az a magatartás, amelyben valaki függőségének és jelentéktelenségének tudata fejeződik ki. Alázkodik, nagyon megalázkodik. Alázatos, akire jellemző az alázat, vagy alázatot kifejező, például köszönés. Csak negatív értelemben használatos napjainkban súlyosbító jelentéssel bír, ha a meg vagy le igekötő is kapcsolódik hozzá. De nem csak a szavaink közül hiányzik, hanem a mindennapjainkból is. Mit is jelent? Valami olyasmit, hogy képes vagyok magamat háttérbe szorítani másokkal szemben. Elfogadom, hogy nem rólam szól a világ, nem én vagyok a kezdete és a vége. Élnek körülöttem mások is, kiknek nem az a célja, hogy engem eltapossanak, hanem segítő szándékkal teszik, amit tesznek, mondják, amit mondanak. Azt is jelentheti, hogy nem én vagyok a legokosabb a világon, olyan bölcs, hogy már nincs is szükségem senkire és semmire. Sok ember hiszi, hogy az ő egója a fényes nap, amely értelmet ad a világ létezésének. Ő maga a tökéletesség, és mindennek a mértéke az, mi neki jó vagy jól esik. Egyre többször hallani, hogy az egyetemi oktató, aki megbuktatja a diákot, mert annak fogalma sincs az elsajátítandó anyagról, megalázza a szerencsétlent. Lassan már a középiskolába is beszivárog, a nekem ne mondja meg ez a hülye X, hogy mit csináljak és hogy csináljam, tudom én azt jobban, mint ő. És ezt ragozhatjuk tovább. A tanár helyébe behelyettesítve a szülőt, főnököt, idősebb, tapasztalt kollégát. Pedig ha nem lenne alázat, nem lennének olyanok, akik képesek magukat háttérbe szorítani. Az élet nagyon sok területén elbuknánk, és bajba kerülnénk. Mert aki valakit ellát, ápol, gyógyít, tanít, kiszolgál, esetleg elvisel, az bizony az alázatot gyakorolja. Azt a fajtát, amit a kereszténység erényén magasztosított. Másokért lemond a saját idejéről, kedvteléséről, s erejét megfeszítve nem a saját érdekében cselekszik és fárad. Az alázat nem azonos a megalázkodással, a szolgalelkűséggel, mások elvtelen tömjénezésével, a nagyobb falat kenyérért vagy éppen a hatalomért. De az igazi humilitás, ahogy régen nevezték, azonos a szeretettel, adott esetben a megbocsátással és az újrakezdés lehetőségének megadásával. Az emberiségnek azt kéne követni, na nem az Instagramján, hanem a mindennapokban, aki erre életével és halálával a legszebb példát adta elénk. Akkor is, ha az alázat nem trendi.

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4 nap alatt több mint 8 megawattóra áramot takarított meg a Miskolci Fuchs ZRT, miután a hőhullám idején átszervezték a munkarendet. A kábelgyártó vállalata csúcsterhelési időszakok elkerülése érdekében úgy módosította a folyamatokat, hogy este 5 és 10 óra között ne legyen termelés, a legnagyobb energiaigényű gépek működését pedig az éjszakai és délelőtti órákra időzítették. A vállalat ezzel a rugalmas megoldással a termelés leállítása nélkül mintegy 1600 család egynapi villamos energiafogyasztásának megfelelő mennyiséget spórolt meg. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut.

0: idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a sármelléki mellett a debreceni és a pécsi pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ellenőrzött játszóterek harmadánál tártak fel hiányosságot az év első felében a kormányhivatalokkal együtt. A szakemberek közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a közterületeken, az óvodákban, iskolákban, valamint szállodák, éttermek, társasházak udvarain és a játszóházakban is. A vizsgálatok során a helyszínek több mint 30%-ánál találtak valamilyen problémát. Az eddig lefolytatott eljárások során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege már elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, hogy a játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben a fenntartó felelőssége. Ez magában foglalja az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetését és a szükséges dokumentációk vezetését is. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei. A tartós aszály miatt kritikusan alacsonyra csökkent a Bózsva és a Kemence patak vízszintje. A Zempléni hegység térségében lévő vízfolyások védelmében összesen mintegy 15 ezer köbméter vizet juttatnak a medrekbe a következő két hétben. A kezdeményezés célja az ökológiai egyensúly fenntartása, a fokozottan védett vízi élőlények védelme, valamint Sátoraljaújhely térségének ivóvízbázis biztosítása. A szivattyúzást naponta kétszer végzik, és a lakosságot felelős vízhasználatra kérték. Négy ingyenesen elérhető lelki segéd anyagot készített az online visszaélések áldozatainak és hozzátartozóinak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegély szolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Csalár Dorina osztályvezető az Inforádióban elmondta, hogy a jogi és technikai segítségnyújtás mellett a kétségbeesett bejelentőknek lelki kapaszkodókra is szükségük van. A kiadványok négy különböző témát dolgoznak fel, a felnőttek képeivel való visszaéléseket, az adathalászat áldozatainak szóló segítséget, a gyermekkori online visszaéléseket, valamint a szülőknek és hozzátartozóknak szóló útmutatót. A szakemberek azt javasolják, hogy gyanús üzenetekre ne kattintsunk, az e-mailek helyesírását figyeljük, és nehézség esetén keressünk egy megbízható bizalmi kapcsolatot.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonyságot tett róla. Ő Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonyságtevője. Róla tartott előadás Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztor Krisztus építésze címmel. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
2: Miért olyan jelentős, mint református ember és mint református költő a hívő ember életében Füle Lajos?
3: Hát legelőször talán azért, mert a második világháborúnak a nagy világégése előtt születik, 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett. És átéli a nagy ébredési időket a Betánia céje keretein belül, átéli azt, amikor bombáznak, amikor meghalnak mellette. Maga a megtérés története is valami rendkívül különleges, hogy ment az édesanyját meglátogatni, és aztán a vasútállomáson éri őt utol egy bombázó kötelék, és zúgnak a nagy bombázó repülőgépek, és kinéz magának egy fát, hogy ő hova fog majd elmenekülni, és ott annak a tövénél meghúzza magát, amíg elvonul a veszedelem, és hatalmas nagy zuhanásokkal, durranásokkal földre vetődik, megindul a bombázás, nem jutott el a fáig, és pár perc után felnyitja a szemét, körülnéz, körülötte 9 bomba tölcsér volt, ő az egésznek a közepén van, és az a fa, ahova ő menekülni akarta, ahova a menedékét akarta vetni, az már nem volt sehol. És megindul a Betánia céján keresztül, egy ébredési mozgalmon keresztül Füle Lajosnak a Krisztussal való járása. Építészmérnök lesz, de mégis talán az élete egésze arról beszél, hogy nem ő épített az Istennek házat, hanem Isten épített neki örökké való hajlékot a mennyek országában, és ennek a, mondjam így, hogy a tükrei, a kis árnyékai, a kis szilánkjai azok, amik a verseiben megláthatóak, és annyira életközeliek Füle Lajosnak a versei, annyira tömörek, annyira evangéliumiak, annyira ébresztőek, hogy nagyon nagy szükség lenne ma a református egyházunkban, az egész kereszténységünkben komolyan venni azt, amit ő szinte majd egy évszázadon keresztül, 90 éven keresztül itt elénk adott.
2: Hildíjas, Ibüldíjas építész, de azt is írja a magáról, hogy ez mind semmi. Uh-huh. Tehát annyira nem érdekelték a földi elismerések, annyira csak egyfelé nézett és egyfelé tartott. Talán ezt is meg kéne tanulnunk tőle.
3: Igen, azt hiszem, hogy nagyon jól fejezi ki azt az életlátást, életfilozófiát, amit Jézus Krisztustól kapott, az egyik kis verse, a Kacatok című verse, amit talán el is olvasnék most. 1998-ban írja ezt a versét, visszatekintve az ő életére. A vitrinemben érmek, bronzplakettek, kitüntetések idézik a múltat. Érdemeim. Mik régen megavultak, azok is tánki kirigylői lettek. Jelek, miket majd sorsukra hagyok. Élettelen, szegényes kacatok. És van egy másik verse is, ugye nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk nagyok lenni, szeretnénk, ha doktorok lehetnénk, hogyha nem tudom hány ezerszer idéznének bennünket, és ez a Füle Lajos bekerül a lexikonba, és van egy 4 sorosa, a Lexikon című, azt mondja, a lexikon és benne a nevem. Szép, persze szép, tán irigyelnek érte, de az a másik könyv, a mennyben, fent, tartalmaz-e? Elég a Krisztus vére. Szóval, amit meg kellene tanulnunk talán ma, az minden hívő embernek az élet filozófiája, hogy ha én Krisztusban vagyok, akkor nekem ez elég. Több éneket is írt Füle Lajos, hogy az egyik az, hogy királyi gyermek vagyok én, van nékem koronám, megváltom, kegyelme enyém, nem félek soha már, Jézussal járom utamat, megfogva a kezét, királyi gyermek vagyok én is, nekem ez elég. ez mindenre elég, Krisztus mindenre elég, és majd akkor fogjuk ezt tudni, amikor majd tényleg leértük az életünket, és visszatekintünk az életünkbe, és ha megkaptuk az örök életnek az ajándékát, akkor azt fogjuk mondani, hogy mennyi mindenért futottam, mennyi kacat van az életemben, holott itt van az egy fontos, az egy lényeges Jézus Krisztus, ő elég mindenre.
2: Nem volt könnyű, gyerekkora bár szerető családba született, de hamar vesztessé vált, aztán a fiatal korát a háború rombolta szét, aztán a fiatal munkás éveit meg az államhatalom keserítette meg, hiszen előadásában elmondta nagy tiszteletű úr, hogy ott van a jegyzőkönyvben, leírja, hogy hogyan figyelték meg őt, de hogy egy olyan álhatatos, szilárd hitű, kitartó ember volt, aki tényleg példát mutathat a keresztény embereknek is, de én szerintem nem csak a keresztény embereknek, minden embernek.
3: Igen, azt gondolom, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, akkor ezt az Úr Jézus véresen komolyan gondolta, és ezt azt hiszem minden igazán átadott szívű keresztény ember megéli az élete során. Üldözik Füle Lajost fiatal korában, amikor megtér, akkor a Betánia céljebe csatlakozik, és aztán ebben a Betániában beemelik majd egy év után olyan szolgálatokba, amiben bizonyságot tesz fiataloknak, fiúknak, iskolásoknak, egyetemistáknak is, meg hát egyszerű embereknek és felnőtteknek a Krisztusban kapott örök életről. És ez az az időszak, az 1940-es évek második fele, a háborúban azért nagyon sokan meghalnak, lelkipásztorok is meghalnak, az előző generáció nyugdíjba megy, és nagyon sok gyülekezetben alakult ki olyan, hogy hát a nyugdíjas lelkész még ott szolgált, de már nem bírta a szolgálatnak a terhét, és egy ilyen dunántúli gyülekezetbe hívják meg Füle Lajost, annak idén az ifjú, fiatal, betánista, ébredési, lánglelkű, szeráflelkű Füle Lajost, hogy menjen és segítsen, és hát megy is, és segít, gyerekeket összeszedi, a fiatalokat összeszedi, vallásos esteket tartanak, evangelizációkat tartanak, bibliaórákat indítanak, tehát beindul a gyülekezet, nagyon örül mindenki, de hát ez maga visszaemlékezéseiben mondja, hogy a szomszéd lelkész, aki már akkor a pártnak a kiszolgálója volt, feljelentette őket. És hát nagyon hamar el is paterolják őket abból a gyülekezetből, az idős lelkészt is, őt magát is, és aztán majd ez a lelkész lesz ennek a gyülekezetnek a vezetője. Tehát meg kell élnie azt is, hogy a sajátjaim is ellenem fordulnak. Nem tudnak mit kezdeni a megtéréssel, nem tudnak mit kezdeni az Isten áldásával, nem tudnak mit kezdeni az ébredéssel. Visszaemlékezésében elmondja, hogy olyan sokszor szektásozták, olyan sokszor azt mondták, hogy rajongó, hogy mindenféle rosszat ráírtak, de mégis azt lehet mondani, hogy rajta keresztül adott Isten nagyon sokszor lelki frissülést, elég a verseit olvasni, erről szól az ő missziói gondnoksága is, és hát még nagyon sok minden. És hát ugye egy ateista államban, vagy egyre inkább ateizálódó államban kellett neki, mondjam így, hogy irodistaként is, meg mérnökként is megélni a mindennapjait. Úgy emlékezik vissza, hogy mint a malomkövek olyanok voltak az ő munkatársai, hogy állandóan gyötörték, kínozták, összetörték, és nem győzött újra és újra Krisztusba kapaszkodva valahogy, hogy új erőre kapni. Tehát üldöznek az egyházamban, üldöznek a munkahelyemen, nincs nyugodt helyem, csak az otthon, csak a család, amiből nagyon-nagyon sok erőt merített ez a Füle Lajos.
2: Az az érzése az embernek, ha az ő verseit olvassa, hogy nem Isten kereső versei vannak, hanem Istenről bizonyságot tevő versei. A Sakk Figura című verse nagyon megérintett a mai napon.
3: Igen, hát miután a Betánia az egy olyan ébredési közeg volt, amit Isten lelke megengedett a református egyházban, 40-es években megtörténni, ott százak, ott ezrek jutottak üdvösségre. Bodrog közben még számos olyan gyülekezeti tagom volt, akik a Betánia ébredési kaptak örök életet a Krisztusba vetett hitük által, hit által kegyelemből, és nagyon sokan idéztek régi énekeket, halleluja énekeket, ugye ez az a halleluja énekeknek az időszaka, és valóban nem lehet más, egy hívő ember csak újra és újra bizonyságot tesz arról, hogy mindent a nagy intéző, a nagy tervező intéz, és sehova nem mehet az ember csak ahová az a nagy intéző a kezével teszi, akkor én, ha ennyire megérintette a Sakk Figura ez a címe, akkor ezt most elolvasom. Egyszerű Sakk Figurád vagyok én neked, Uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Király lenni sosem akartam, bástyának se lennék, jó tudom, de jó a te kezedbe lenni, és odaállni, ahova csak akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha, netalán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakfigurád vagyok én neked, Uram.
2: Most ünnepeltük volna a 101. születésnapját, hiszen 1925 áprilisában született. Itt van velünk a verseiben, és olyan jó, hogy van mihez nyúlnunk. És nagyon szépen búcsúzott ő ettől a világtól, és szép hosszú életet adott neki a Teremtő.
3: Igen, én nagyon fontosnak tartottam azt ezen az estén, hogy idősebb testvérek is, akik jelen vannak, lássák meg azt, hogy el lehet menni szépen ebből a világból. Van két olyan verse, ami nagyon szíven ütött itt sokakat, többen meg is könnyezték. Az egyik az, amikor azt mondja, hogy minden, amit a temetésemen elmondanak, azt nehogy elhiggyétek, mert az mind ilyen kitaláció. Az a címe, hogy a nekrológban. A nekrológban szeplőtlen leszek. Olvassátok, de nehogy higgyetek neki, hamis lesz, túlzó, mindolyan. Jézus beszél csak rólam komolyan, ki tudta, Füle Lajos, milyen hitvány alak, és ezt mondta, mégis megváltottalak. Nagyon fontos, hogy talán ezzel tudjunk kimenni ebből a világból, hogy nem az, hogy ki lettem, mit lettem, hány kacatom van ebben az föld életben, hanem az, hogy megváltottja vagyok az Úrnak. És nagyon jól felkészíti az olvasóit arra, hogy hogyan készüljenek akkor, amikor az Isten magához hívja őket. Ez a címe a versnek, nagyon rövid, ha menni kell. Ha menni kell, mondj rá majd igent, mint aki rég tudja, hogy ez a rend, ha menni kell. Ha menni kell, utathoz kéri erőt, s hálával állj meg majd az Úr előtt, ha menni kell. Ha menni kell, ne vigy mást, csak hitet. Nem leszel ott hiával semminek, ha menni kell. Hit nélkül lehetetlenség tetszeni az Istennek, olvassuk a zsidókhoz írt levélben, ezért talán a legfontosabb, hogy egyetlen egy dolgot vihetek. Hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, általa és benne van örök életem, és ha ezt hiszem, akkor mindent értek.
1: Építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonyságot tett róla. Ő Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonyságtevője. Róla tartott előadás Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztor Krisztus építésze címmel. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
4: Amikor ráléptem a

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, 8 órakor híreket mondunk itt az Európa Rádióban. Várom Önöket továbbra is, hiszen folytatjuk a Kontinentális Reggeli című magazint.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A házbizottság érvényesnek minősítette azt a 140 képviselő által támogatott indítványt, amelyben a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást jelöli államfőnek, közölte a testület hétfői ülése után Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke az MTI-vel. A politikus kiemelte, hogy a Mi Hazánktól is érkezett egy jelölés, azt azonban csak 6-an írták alá. Ez a szabályok szerint érvénytelennek minősül, de az érvénytelenséget nem a bizottság mondja ki, arról a parlamentnek kell szavaznia, tette hozzá. Kitért rá, hogy a köztársasági elnök személyéről döntő, a tervek szerint kedden 14 órakor kezdődő titkos szavazás eredményét várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni. Hallerné Nagy Anikó azt is mondta, hogy a korábbi tervekkel ellentétben mégsem tárgyalják a szakképzésről szóló törvényt. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint idéglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Sem gazdasági, sem energiaellátás biztonsági szempontok nem írhatják felül a nukleáris biztonságot, közölte a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont a paksi atomerőmű hűtésével kapcsolatos álláspontját. Vannak javaslatok a hidegvíz csatorna elrekesztésére, az ottani vízszint megemelésére. Bármennyire is kecsegtetőek ezek az ellátás biztonság a gazdaságosság szempontjából, ellentétesek a nukleáris biztonság alapelveivel, így semmiképpen nem elfogadhatók, hívták fel a figyelmet. Szerintük ezek a megoldások a hidegvízcsatorna elrekesztésére nagyságrendekkel növelnék az üzemben tartott blokkok zóna sérülésének valószínűségét. Ezt a kockázatot nem lehet felvállalni. A hidegvízcsatorna lezárása kizárólag a biztonsági hűtővízellátás fenntartását szolgálhatja a blokkok leállított állapotában. Kifejtették, a nukleáris biztonság alapvető követelménye, hogy a paksi atomerőműben a 4 blokk, valamint a pihentető medencékben tárolt kiégett fűtőelemek folyamatos hűtése minden körülmények között biztosított legyen. A biztonsági hűtővízrendszer működő képességének fenntartása minden lehetséges körülmény mellett sokkal fontosabb, mint az, hogy a reaktor termele áramot vagy sem. Szükségesnek tartja a víz megtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért hétfői napirend előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Hangsúlyozta, ahogy az ügynök akták kérdésében, úgy a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is szükséges ezeket a tabukat lezárni és őszintén beszélni. Ezért azt kérte, hogy az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban, társadalmi párbeszédben ezek a kérdések is kapjanak kellő hangsúlyt, és pontosan definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyarország 2026-ra a térség meghatározó központjává vált az állatvédelem tudományos kutatásában és oktatásában, közölte az Állatorvostudományi Egyetem. Jelentős tudományos műhelyek a környező országok egyetemein is működnek, de a magyar modell intézményeken és tudományterületeken átívelő együttműködései egyedülállóak a régióban, tették hozzá. A több egyetemet és tudományterületet összekapcsoló rendszer olyan szakmai hungarikum, amelyben az egymásra épülő képzések, a kutatási infrastruktúra, a tudományos folyóirat és az ösztöndíjrendszer folyamatosan bővülő állatvédelmi tudományos ökoszisztémát alkotnak. Kiemelték egyebek között az intézményes együttműködést az állatorvostudomány és a jogtudomány között, az állatvédelemre és állatjóllétre specializálódó posztgraduális képzési irányokat, valamint a térség első interdisziplináris kétnyelvű állatvédelmi tudományos folyóiratának megalakítását. Az egyetem ösztöndíjrendszert is létrehozott a tudományos utánpótlás támogatása érdekében. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 6 partnerintézményi posztgraduális képzéshez meghirdetett ösztöndíjpályázatára szerdáig még lehet jelentkezni.
0: Az időjárásról.
1: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, kevés helyen zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél és megélénkül. Késő délutántól estétől egyre több helyen lehet számítani erős, esetleg viharos széllökésre. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 és 38 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Az öt korona. Negyedik rész. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Jelenések könyve, második fejezet, 10. vers. A negyedik korona az élet koronája, amelyről két különböző vers is beszél. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Jakab levele első fejezet, 12. vers. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Egy lelkész ezt így magyarázza. Az élet koronája annak elismeréseképpen adatik, hogy kitartunk és győzedelmeskedünk a kísértések és próbatételek közepette, akár a mártírhalált is vállalva. A Krisztus iránti szeretettől vezérelve soha nem adjuk fel, amíg csak haza nem visz bennünket az Úr. Az Új Szövetség szinte valamennyi könyve olyan hívőknek íródott, akik a vértanúság fenyegetésével néztek szembe. Az apostolok kitartásra bátorították őket, hogy elnyerhessék az élet koronáját. Napjainkban az egyház történetének egyik legintenzívebb üldöztetési hullámát tapasztaljuk. Az Open Doors, Nyitott Ajtók nevű szervezet rendszeresen készít jelentést arról az 50 országról, ahol a legsúlyosabb keresztény üldözés zajlik. 2017-ben úgy nyilatkoztak, hogy évről évre egyre rosszabb a helyzet, és a világ 21 országában az ott élő keresztények 100%-a tapasztal üldözést a Krisztusba vetett hite miatt, valamint több mint 215 millió keresztény néz szembe magasfokú üldöztetéssel. Ma csaknem minden 12. keresztény hívő él olyan térségben vagy kultúrában, ahol a kereszténység illegális, tiltott vagy büntetendő. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják, írja a Biblia a 2. Timóteusi levél 3. fejezet 12. versében. A jó hír azonban az, hogy így fantasztikus lehetőségünk nyílik az élet koronájának elnyerésére. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt, kellemes rádiózást köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Az óra tartalma pedig a következő. Isonzótól a Donkanyarig élő történelem a Pálházi Kisvasúton, ezzel a címmel hirdeti programját a miskolci székhelyű Északerdő ZRT. A füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve a Pálházi Kisvasút vonalán indítják el a katonavonatokat augusztus 20-án.
2: A rendezvény több helyszínen, illetve a vonaton fog zajlani, az egyes helyszíneken az első, a másik helyszíneken pedig a második világháborút fogjuk megidézni. A fő érdekesség az a katonavonat lesz, amit két alapvetően ezt a korszakot idéző megjelenésű személykocsiból, illetve egy teherkocsiból fogunk kiállítani. A teherkocsin pedig korhű második világháború is hadi eszközök is helyet kapnak majd.
1: Újabb lezárások lesznek Miskolc belterületén aszfaltozás miatt, ez alkalommal a Plaza Makropolis csomópont felújítása történik.
3: A Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni.
1: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is.
4: Ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánházak is és Novaidrány voltak helyszínek. Ugyanúgy egy hektárnyi napelemparkokat kell elképzelni. Behatárolták a lehetőséget, hogy a hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát, olyan mennyiség, amit egy ilyen egy hektáros napelempark lead egy éves szinten.
1: Köszönöm, ha ránk figyelnek, rádiózzunk együtt!
0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A miskolci székhelyen rendelkező Északerdő ZRT üzemeltetésében működik a Pálházi Kisvasút. A füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve első alkalommal rendeznek hagyományőrző vonatozást. Augusztus 20-án történeti haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek Pálháza és Rostalló között. A katonavonat Kőkapu megállóhelyen és Pálháza állomáson külön is megtekinthető lesz, ahol a szerelvényt kísérő korhű ruhába öltözött hagyományőrzők bemutatják a kiállított haditechnikát. Elsőként a kisvonat történetéről Jakócs Ádám, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelője, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetője beszél.
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathassuk ezt a programunkat, illetve kis kedvet csináljunk a Pálházi Állami Erdei Vasúton történő utazáshoz. A Pálházi Állami Erdei Vasutat a Zemplén Kisvasútjának is nevezzük, itt hazánk legkeleti Csücskében ez az egyetlen utolsó működő keskeny nyomközű vasút, illetve egyúttal ez hazánk legöregebb erdei vasútja, és 1888-ban épült, amire nagyon büszkék vagyunk, és azóta kisebb megszakításokkal szolgálja a hegyközbe, a Zemplénbe látogatók igényeit, amit eleinte a fakitermelésben töltött be, majd főként a 80-as évek végétől a turizmus szolgálatában. A kisvasút 9 kilométeren közlekedik, tavasztól őszig menetrend szerint. Pálháza a városközponttól, Kőkapun üdvözeten át Rostalló végállomásig.
1: Festői a környezet, de most egy programmal is megtöltik ezt a vonatozást, hiszen egy hadtörténeti szerelvény indul útjára augusztus 20-án. Hogyan zajlik ez majd?
2: az Isonzótól a Donkanyarig elnevezésű rendezvényünk egy hagyományteremtő céllal életre hívott program, amit nagy örömünkre megkeresett bennünket a Füzéri Helytörténeti Kör és Hagyományőrző Kör. Ők kezdeményezték ezt, hogy egy ilyen katonavonat, a hajdani katonavonatok hangulatát idézzük meg Isonzótól a Donkanyarig, tehát az első és a második világháború időszakát öleli föl. A rendezvény, nem szeretnék minden poént lelőni, de alapvetően több helyszínen, illetve a vonaton fog zajlani, az egyes helyszíneken az első, a másik helyszíneken pedig a második világháborút fogjuk megidézni. Lesznek statikus rendezvényhelyszínek, ezek elsősorban Pálházán, illetve a fő érdekesség az a katonavonat lesz, amit két alapvetően ezt a korszakot idéző megjelenésű személykocsiból, illetve egy teherkocsiból fogunk kiállítani. A teherkocsin pedig korhű második világháború is hadi eszközök is helyet kapnak majd. Egy aknavető és egy géppuska fog utazni a vonaton, ami a korabeli katonavonatok, vagy illetve hát kicsinyített másban páncélvonatok hangulatát kívánja megidézni. Korhű ruhába öltözött honvédek fogják kísérni ezeket a szerelvényeket. Mindent meg lehet majd nézni, meg lehet simogatni, lehet kérdezni, beszélgetni a résztvevőkkel, illetve a rendezőkkel, és utazni is lehet majd ezen a vonaton.
1: Egyébként mennyire népszerű a pálházi vonat? Itt a Lilafüredi az nagyon népszerű önöknél. Mit lehet mondani?
2: Társaságunk két erdei vasutat üzemeltet Borsod-Abói-Zemplén vármegyében, a Lilafüredi, illetve a Pálházi állami erdei vasutat. A Lilafüredi vasutunk az népszerűbb, illetve az ismertebb, az évi a 240 ezer fős utas forgalommal büszkélkedhet. A Pálházi állami erdei vasút ehhez képest szerényebb számokat produkál, 40-50 ezer fő per év az utas forgalmunk, de az Zemplénbe látogatók körében nagyon népszerű, kedvelt, illetve hát egy gyönyörű helyen közlekedik, a Kemencepatak völgye egy varázslatos vidék, illetve ahogyan a kis vonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba fúrt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal, az egy igazán mesebeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide.
1: Már csak azért is, mert egy kicsit hűvösebb lehet ott, ugye, ezekben a kánikulai napokban, amikor az ember az erdő közelébe él. Biztos, hogy ezt kihasználják.
2: Igen, ilyen szempontból is kedvező a helyzet. Nyilván Kőkapu és Rostallő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel. Még a programunkról kapcsolatban annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez a katona vonat, ez két vonatpárral fog közlekedni augusztus 20-án, tehát két alkalommal is indul majd Pálházáról Rostallóra, illetve vissza Kőkapuról Pálházára. Lesz egy délelőtti vonat is, meg egy délután is, illetve a forduló idékben Pálházán is, illetve Kőkapun is lesz hosszabb idő, amikor meg lehet tekinteni ezt a szerelvényt, illetve az azon kiállított haditechnikai eszközöket, és ezekhez kötődő bemutatók is lesznek ott a helyszínen.
1: A pontos indulásról hol tájékozódhatnak?
2: A rendezvényel kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható az Északerdő ZRT honlapján, a www.északerdő.hu honlapon. Itt lesz fönt a menetrend is. Augusztus 20-án itt a rendezvénynek köszönhetően egy eltérő, bővített menetrend szerint foglak közlekedni a járataink. Az alapmenetrend szerinti 5 vonatpáron felül még ez a 2 vonatpár katonavonat is közlekedni fog, tehát ez is sűríti a közlekedést. Remélhetőleg sokan fognak érkezni hozzánk, és sokan lesznek kíváncsiak erre a rendezvényre. Illetve aki augusztus 20-án nem tud eljönni hozzánk, azokat természetesen nagyon szívesen várjuk a hosszú hétvége többi napján is, illetve a nyár többi napján is. A hosszú hétvége többi napján augusztus 21 és 23 között szintén egy sűrített menetrend szerint fog közlekedni a Pálházi kisvasút. Ennek a menetrendje is rövidesen elérhető lesz a honlapunkon.
1: Jakucs Ádámot, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelőjét, a Pálházi állami erdei vasút üzemvezetőjét hallottuk. Az Isonzótól a Donkanyarig élő történelem a Pálházi Kisvasúton elnevezésű programot a Füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve tartják. Augusztus 20-án egy nagyon érdekes programmal várják tehát a Pálházi állomáson gyülekezőket, ugyanis a Füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve tartják meg azt az emlékező napot, amelyen a katonavonatot jelenítik meg. Tisztelettel köszöntöm a helytörténeti kör elnökét, Szakály Andrást. Jó napot kívánok! Talán beszélgessünk először arról, hogy milyen célból alakultak első, második világháború története, sok mindent tesznek az emlékezés érdekében.
5: Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Igen, sok mindent csinálunk. Amikor 2009-ben elkezdtük, akkor még mindössze egy gyűjtemény, egy világháborús fotógyűjteménnyel indítottunk. Az elmúlt 17 évben már lassan jutottunk el arra a szintre, hogy ma már hadisírkutatás, hadisírgondozás, a térségben 1944 évi harcokban itt elhunyt elsőbb a magyar katonahősök sírhelyeinek rendbetétele a hadisírgondozóval a hadtörténeti intézetből közös munka keretében. Emellett pedig a katonai hagyományőrzés, mint egyenruhás és felszerelés megjelenítése a térségünkbe ide látogatóknak. Ennek során ugye tárlatot tartunk Fűzéren, igyekszünk megjelenni olyan rendezvényeken, ahol igény van erre, vagy mint jelen esetben a hegyközi kisvonat, ami egykor egészen ugye Sátorújjaiből egyik indulópontként Fűzérkomlósig közlekedett, és ma megmaradt ugye ez a rövid szakasza. Látványosságot is teremtsünk, illetve ugye a kutatásaink történeteket tartalmaznak, amit ilyenkor meg tudunk osztani a látogatókkal.
1: Mielőtt a programot részletesebben ismertetnénk, én azért megemlíteném azt a nagy donkanyari zarándoklatot, amit évelején Igen. tartottak, mert ez azért egyedi, és azt hiszem, hogy nagyon tanúságos lehetett.
5: Igen, és ugye pont majd, amikor erről beszélünk, nem véletlen ez az Isonzótól Donkanyarig című rendezvény cím sem, hisz mind a két világháborúban számtalan magyar katona áldozta az életét, azonoknál fogva, hogy kötelességük volt, és kötelességüket teljesítették, és ez a Donni emléktúra kifejezetten ugye az 1943. januári harcokban elhunyt, eltűnt, vagy szerencsés esetben életben hazakerült katonák emléknapja.
1: No hát akkor térjünk rá az augusztus 20-ai eseményekre, hogyan fog kinézni ez a katonavonat?
5: Hát szerencsére az Északerdő ZRT-vel jó kapcsolatot ápoltunk, már régóta dédelgettem ezt a gondolatot magamban. Egyébként elsősorban Doni túra során szerettem volna ezt használni. Ugye télen azért nehezebben közlekedik a kisvonat, és mivel ez a jó kapcsolat fent állt, úgy bepróbálkoztam ezzel a kérdéssel, hogy mi lenne, ha nyáron megtörténne ez az esemény, teljesen nyitottak voltak, a Kocs Ádám is és Suha István úr is pozitívan álltak hozzá, vázoltam nekik az elképzelésünket. Pálháza, mint vasúti állomás, induló állomás, ez önmagában lesz Isonzó. Tehát itt első világháborús haditechnikai eszközök, kórhűruhába öltözött katonák fogadják a vasútállomásra érkezőket, és a vasúti szerelvényen pedig a második világháborúban használt haditechnikai eszközök lesznek, többek között egy 43 mintájú 120 mm-es aknavető. Egyébként a technikai eszközök hatástalanítottak, tehát itt nem éles lőfegyverekről beszélünk. Lesz MG-42-es géppuska, Schwarzlose géppuska, az első világháború korszakából ezek a nehéz technikák, és ezen kívül, ahogy említettem, a korhű ruhába öltözött katonák. Maga a szerelvény összeállítása is olyan, hogy nem a szokványos személyszállítókocsik lesznek. A katonák gyakorlatilag, mondhatnám azt is, bevonulnak velünk az utasok, együtt vonulunk a front felé, míg el nem érünk a Donkanyarba, vagyis a rostallói vasútállomásra.
1: Hát azért augusztus 20-án állam alapításunk ünnepén, ez egy tényleg nagyon elgondolkodtató attrakció, hogy úgy mondjam, megemlékezés, de hát a szomorú történelmünk ezen állomásaira is emlékezni kell, és nem szabad ezeket a hősöket elfelejteni. Mire számítanak? Milyen, most így nem tudom elképzelni, hogy szóval ezt nagyon mélyen át fogja mindenki élni.
5: Nagyon remélem. Tehát fontos kiemelni, hogy nem arra buzdítunk ezzel a megjelenéssel senkit sem, hogy a háború szép és jó. Viszont, ahogy említettem is, meg kell, és ahogy ön is említette, meg kell emlékeznünk ezekről a történésekről. Ilyenkor nagyon sokszor előfordul a beszélgetések során, hogy elővesznek régi történetet a minket felkereső látogatók. Mesélnek a nagyapáikról, hogy ja igen, nekem is mesélte, hazamegyek, meg fogom keresni azt a régi fotót, valahol esetleg még egy kitüntetés is van a fiókban. Tehát úgy gondolom, hogy érzelmileg is meg tudjuk közelíteni a látogatókat, itt a látványon kívül, tehát az érzelmi megközelítés is fontos, mert egyébként ugye emlékezünk az őseinkre, de napi szinten nem gondolunk rájuk. Hanem ilyenkor egy kicsit ez felerősödik, kicsit lehet hazamegy valaki, és majd megkeresi a nagymamát, hogy mama, mesélj meg a papáról, hát ő is volt a háborúban. Szóval az igazi cél lesz, hogy ezeket az emlékeket előhúzzuk a sufniból, újra elővegyék, újra gondoljanak az őseikre.
1: Igen, és kérdezzük meg addig, ami lehet. Ugye éppen tegnap egy társaságban, nem is tudom már, hogy hogyan jött szóba, hogy jaj, de jó lett volna ezt is megkérdezni, azt is megkérdezni. Nem beszéltek

0: könyvkiadóként működik, hanem minden család kapott egy példányt ebből a gyűjtésből. És így a rádión keresztül is buzdítanak arra mindenkit, aki érdeklődik ezen témák felé, hogy nyugodtan álljanak neki. Nagyon jó kutatási lehetőségek vannak a Hadtörténeti Intézetben. Nagyon sok embernek sikerült segítenünk megtalálni az ősét is akár. Itt volt lengyel Tóthi Pál őrmester esete Erdő Horvátiba, akit miután a kutatásaink során rátaláltunk, és Hadtörténeti Intézettel közösen megtörténik az exhumálást, kiderül, hogy még él a lánya. És a lánya jelenlétében lehetett újra temetni. Rengeteg olyan dolog van, amit nem is veszünk észre, itt van körülöttünk, csak fel kell rá figyelni, és örömet tudunk szerezni a családoknak, lásd itt is, hogy haza tudtuk vinni az édesapját.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, azt hiszem nagyon-nagyon sok mindenki nevében az önök munkáját, és ha közelebbről meg akarnak ismerkedni a tevékenységükkel, akkor menjenek el Pálházára augusztus 20-án, erre biztatunk mindenkit. Szakály Andrást, a Füzéri Hadtörténeti Kör Egyesület elnökét hallottuk, nagyon szépen köszönjük, és hát meghitt és megható együttlétet kívánunk maguknak.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgattak, és mindenkinek, aki hallgatott minket, nagyon jó erőt és egészséget kívánok.
1: Kedves hallgatóink, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökét, Szakály Andrást hallottuk. A Pálházi Kisvasút a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Körrel karöltve első alkalommal rendez hagyományőrző vonatozást augusztus 20-án történeti haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek Pálháza és Rostarló között. Erről a programról hallották előzetesünket.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Újabb lezárások lesznek Miskolc belterületén. A 26-os számú főút Pláza Makropolis csomópontot újítják fel augusztus 30-áig. Részleges lezárások várhatóak az aszfaltozás idejére a Szeles utcán, a Petőfi tér és a Szentpáli utca között, a Petőfi tér irányába lesz lezárva a forgalom előtt. Ezt az irányt csak az autóbuszok használhatják. A Szeles utca, a Szentpáli utca és a 26-os számú főút mindkét irányból le lesz zárva. A részleteket elolvashatják az utinform.hu oldalon. Tar Leventét, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabolcs-Zemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Összegzéssel kezdeném, hiszen azért itt Miskolcon nagyon sok és nagyon nagy felújítások zajlanak. Az elmúlt időszakban talán mondhatjuk, hogy most így augusztus van, a nyár közepe, a nyáron mivel, hogyan haladtak, hogyan haladnak a felújítások.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főútak észak-dél irányú főközlekedési pályája évvégéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került.
2: Hol, mikortól vannak munkálatok, mire lehet számítani?
3: Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc Pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főúti ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát.
2: Mire számíthatnak az autósok így a terelés kapcsán, milyen forgalomváltozás van, vagy merre érdemes esetleg kerülni, mit tud tanácsolni nekik?
3: Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni, tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon hát meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el.
2: És meddig tartanak itt a munkálatok, a felújítások, hogyan képzeljük el?
3: Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt meg egy kis vékony beton, tehát itt gyakorlatilag föl kell újra építenünk a pályaszerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbe jöhetnek. De még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást.
2: Ha már itt az autósok kapcsán beszélgettünk a kerülőutak forgalomkorlátozásokról, úgymond mit kérne tőlük, hogyha akár a 26-os, illetve a 3-as út további szakaszán a lezárások mellett elhaladnak, az építések mellett elhaladnak, az önök munkáját hogyan tudják könnyíteni, úgymond a forgalomba, ha ilyen építkezéssel akár a belvárosba találkoznak az autósok, mire figyeljenek oda?
3: Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva, oda kell figyelni a terelő táblákra, nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel, nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedők, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.
2: És mi zajlik egy ilyen felújítás során? Hogyan képzeljük el a munkát? Kis túlzással arra kérném, hogy onnantól, hogy mondjuk felmarják az utat, mi is történik itt, hogyan képzeljük el, úgymond miért ilyen hosszú egy munka?
3: Hát először is az ideiglenes forgalomtechnikát építik ki a kivitelezők, ezután pedig, ahogy említetted is, a aszfalt marás történik meg, ezután a közmű szerelvényeket építik át, aknákat, víznyelőket, a szegélyeket, majd az aszfalt réteg visszaépítése következik. Ez lehet egy rétegű, több rétegű, illetve az aszfalt rétegek közé aszfalt erősítő rácsot is ennél a két konkrét útnál a repedések megjelenésének késletet is érdekében beépítünk. Amikor elkészül a burkolat, akkor a burkolati jelek felfestése történik meg, illetve a kresztáblák cseréje. Még a hármas útnál a kivitelezés, tehát a burkolat felújítás előtt szükséges volt a vízvezetékek cseréjét is megoldani, ezt az ERV végezte el, úgyhogy így egy, hogy mondjam, egy optimális forgatókönyv valósult meg, először a közműveket újították föl, utána pedig az útburkolatot sikerült felújítani, így elkerülhető az a helyzet, hogy mondjuk a felújított út alatt történik egy csőtörés, és akkor a frissen felújított aszfaltot fel kell bontani, úgyhogy ez egy nagyon jól elsült szerintem ez a kivitelezés itt a 3-as úton.
2: 26-os út, illetve 3-as út bármelyik kettőnek, tehát mindkét útnál a felújítások, 3-as út, akkor mondjuk beszéljünk arról, annak a felújításai még majd hogyan zajlanak, ezek után még lesz bármi, vagy már esetleg ezzel lezárul.
3: A 3-as út az konkrétan az 50%-os teljesítése lesz kész, ha a most lezárt szakasz, ami a Futó utca és a régi gyógyszertár között van, most ennek a külső sávjait kezdte el felújítani a kivitelező, majd aztán a belső sávokat is felújítja. Ha ez a szakasz megvan, akkor kb. 50%-os készültségen lesznek. Ugye még hátra van a régi gyógyszertár és a Simba Park közötti szakasz. Az későbbiekben szeptemberrel kezdődnek el.
2: És a 26-os főútnál még mire lehet számítani? Gondolom ott is emellett folyamatosan zajlanak a munkák.
3: Így van, a 26-oson, hogyha a Szeles úti felújításon, ugye augusztus 30-ával tervezzük, hogy befejeződjön, akkor gyakorlatilag a legnehezebb része, mert én szerintem ez a legbonyolultabb része, ez a csomópont, utána gyakorlatilag már csak itt a Szeles utca, meg a 20 emeletes közötti rész felújítása marad hátra az őszre, ugyanis a Szeles úti csomópont mellett még a kórház és a Tesco csomópont közötti részt, azt, ott is a külső sávokat most újítják föl.
2: És mekkora terhelésnek vannak kitéve ezek az utak, főleg azért itt beszélhetünk a belvárosi városi szakaszokról. Miért volt szükség a felújításra, illetve azért ez ilyen nagyon terhelt útszakaszok, meddig bírják egy felújítás után, ezt hogyan látják?
3: Ez a két főút, a 3-as és a 26-os eléggé terhelt, forgalmilag terhelt utak. A 3-as útnak egy kb. 25 ezer egységjármű per nap a terhelése. Itt a Szeles úti csomópontban a 26-osnak pedig 31-2 ezer egységjármű per nap, úgyhogy eléggé ki vannak használva ezek az utak. A Szeles úti csomópont az a 80-as évek végén épült. Tehát azt jelenti, hogy 38. évébe lépett a szerkezet. A jelenlegi szabvány szerint főútat azt 15 éves időtartamra tervezünk, pályaszerkezetet, tehát nagyon-nagyon indokolt volt már ez a felújítás. Aki közlekedik rajta, azért láthatta, hogy a csomópontokban nyomvájúsodott, ahol nem volt csomópont, ott is már repedezett, tehát nagyon a végét járta már a burkolat, úgyhogy erre mindenképpen szükség volt, úgy mondom, hogy a 24. órában voltunk. Burkolat felújítás az előreláthatólag 10 éves időtartamra szól. Én szerintem azért ez többet fog bírni. Nagyon nagy teherbírású SMA nevezetű aszfalt keverékből építjük meg, az autópályákat is ilyennel szokták burkolni. Bizakodóak vagyunk, hogy 10-15 évre mindenképpen megoldódik ez a kérdés.
1: Újabb lezárások lesznek Miskolc belterületén. A 26-os számú főút Pláza Makropolis csomópontot újítják fel augusztus 30-áig. Részleges lezárások várhatóak az aszfaltozás idejére a Szeles utcán, a Petőfi tér és a Szentpáli utca között, a Petőfi tér irányába lesz lezárva a forgalom előtt. Ezt az irányt csak az autóbuszok használhatják. A Szeles utca, a Szentpáli utca és a 26-os számú főút mindkét irányból le lesz zárva. A részleteket elolvashatják az utinform.hu oldalon. Tar Leventét, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabolcs-Zemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetőjét Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A megújuló energiaforrást használó környezetbarát és igazságos támogatási rendszert megalapozó modell tapasztalatai nyomán az ország 300 legszegényebb települését érintő felzárkózó települések programban Európai Uniós támogatásból 24 szociális naperőmű létesült. A felzárkózó települések határában jellemzően egy hektáros területeken kialakított naperőművekhez több mint 24 ezer napelemet, 120 invertert, 280 kilométernyi kábelt használtak fel. A létesítmények egész évben termelik az energiát, az ebből származó bevétel szociális alapot képez, amelyből a téli időszakban a felzárkózó településeken élő kisgyermekes családok elektromos fűtését támogatja a Máltai Szeretetszolgálat. Romhányi Tamás kommunikációs vezetőt kérdeztük. 2020-ban úgynevezett szociális napelemparkot létesített a Máltai Szeretetszolgálat. Annak idején tudósítottunk mi róla, de idézzük fel az indulást. Erre kérem Romhányi Tamást, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Igen, az első ilyen létesítményt Tiszabő határában hoztuk létre. Egy kísérleti program keretében egy hektáros napelemparkot létesítettünk. Tehát az összekapcsolt napelemekre kell gondolni, amelyek egész évben termelik az áramot, amit a Máltai Szeretetszolgálat értékesít, és a bevételből egy szociális alapot hozott létre a Szeretetszolgálat, ami forrást adott arra, hogy a télen fűtéstámogatást nyújtson rászoruló családoknak. Az első évben 70 tiszabői család, az volt a szempont, hogy azokat a háztartásokat támogattuk, ahol három évnél kisebb gyermeket nevelnek, és lehetőség szerint több gyerek él egy fedél alatt. Ugye az ország legszegényebb települése volt abban az időben még Tiszabő, komoly problémát okozott a családok nagy részének a fűtés. Öreg elhasználódott átjukat kályhákkal tüzeltek, amikor nem volt tűzifa, minden éghető anyagot elégettek, ez nem csak környezetszennyezésre járt, hanem meg is betegítette az embereket, mert telefüstölték a házakat az ilyen rosszul éghető anyagokkal. És hát gyakorlatilag ezt váltottuk ki elektromos fűtéssel ezzel a támogatással. Az volt a koncepció, hogy a támogatott családoknál előre fizetős mérőórát szerelünk fel. Ez azért fontos, mert ezzel nem lehet eladósodni, ez ugye nem tud adósságot fölhalmozni vele, hanem csak azt az ára energiát tudja elhasználni, amire fedezett van. Egy biztonságos konnektort is létesítettünk a családoknál, amire egy 2000 wattos teljesítményű norvég fűtőpanelt lehetett csatlakoztatni, tehát ilyen vastag vezetékkel, ami biztos bírja ezt az áramfelvételt, és annyi energiát adtunk az előre fizetős mérőórán keresztül támogatásként a családoknak, amennyi biztosan elég volt arra, hogyha maximális fokozaton 24 órán keresztül használják a fűtőtestet, akkor is még valamennyi marad még a családnak egyéb fogyasztás, és tehát az elektromos fűtés teljes költségét állta a Máltai Szeretetszolgálat októbertől áprilisig, 6 hónapon keresztül. Most ez a modell miután megújuló energiát használ, környezetbarát, gyakorlatilag igazságos elosztást tette lehetővé az a szempont, hogy a három évnél kisebb gyermekeket nevelő családokat támogattuk, ezzel nem vitatkozott senki, és ezt mindenki elfogadta. Már az első évben nagyon egyértelmű eredményeket hozott, és óriási siker volt, és aztán később ennek a modellnek az elterjesztésére adott támogatást az Európai Unió a helyreállítás és újjáépítési alap keretében, és abból létesítettünk további 24 szociális naperőművet.
1: Több megyében, így Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is nyilván több településen jelen vannak, mert hát azért mi még mindig hátrányos térség vagyunk.
2: Igen, ugye, tehát a felzárkózó települések program keretében zajlott ez a fejlesztés. Ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába, amelyeket különféle összetett statisztikai mutatók alapján határozott meg a kormány még 2019-ben. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánháza, Visi és Novaédrány voltak helyszínek. Ugyanúgy 1 hektárnyi napelem parkokat kell elképzelni. A települések kiválasztásában pedig hát nem a települések szociális jellemzői voltak a meghatározóak, hanem a magyarországi elektromos hálózatnak az adottságai. Tehát olyan helyszíneket, mindenképpen felzárkózó településeket szerettünk volna helyszínként kiválasztani, de behatárolták a lehetőséget az, hogy a hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát olyan mennyiségben, amit egy ilyen 1 hektáros napelempark lead egy éves szinten, mert hogy mely állomáskörzetek képesek fogadni a bejövő energiát, korlátozott számon álltak lehetőségre, és hát e szerint kerültek kiválasztásra a települések. Borsod vármegyében egyébként a legtöbb ott szám szerint ez az 5, amit elsoroltam, Hangony, Arló, Járdánháza, Visi és Novaédrány.
1: Ebben az energiaszegény világban, amikor ugye arról is szóltak a hírek, hogy volt, hogy a napenergia biztosította Magyarország áramellátását a paksi atomerőműben történt leállások miatt, azt hiszem, hogy nagyon nagy a jelentősége ennek, mekkora mennyiséget termel meg a máltai naperőmű hálózat, mit tudunk erre mondani?
2: Hát most a hőkupola miatt, amikor ugye nincsenek felhők az égen, ilyenkor csúcs teljesítménnyel megy, tehát ugye szokták mondani, hogy minden bajban van egy kis jó, hát ilyenkor a napelem parkok nem csak a miénk, hanem az összes az országban csúcs teljesítménnyel, vagy a maximális kapacitását közelítő hatásfokkal tud üzemelni, nem csak azért, mert nagyon intenzív a napsütés és sok energiát ad, hanem a napsütéses óráknak a száma és ugye jelentősen megemelkedik, amit érzünk is a minden napokban a bőrünkön. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk a 24 napelempark 18 gigawattóra, ami 18 millió kilowattórának megfelelő teljesítményt ad ezekben a nap. Ha ezt a teljesítményt egész évben tudnánk tartani, akkor ez azt jelenti, hogy éves szinten egy Tiszafüred méretű város lakosságának a teljes áramigényét tudná fedezni ez a megtermelt energia. De hát nyilván meg nem is örülnénk neki, ha egész évben ezt a teljesítményt produkálnák a napelemeink. Ez most egy csúcs teljesítmény, de hát pont azért, mert most nagyon nagy szükség van az energiára, örülünk neki, hogy ezt a mennyiséget be tudjuk táplálni a hálózatba.
1: Esetleg van valamilyen terv a további fejlesztésre? Vagy lehetőség lesz, tudnak erről valamit?
2: Hát az Európai Uniós forrás, amiből ez a 24 naperőmpark létesült, ez most idén nyáron, tehát 2026. június 30-ával lezárult ez a program. Fenntartási időszak következik, tehát ezt a 24 naperőmparkot üzemeltetjük mindaddig, amíg a berendezéseknek az élettartama szól. Ez legalább 10-15 év, amíg ezeknek működnie kell. Reméljük, hogy még tovább fogja ki fognak tartani, és tudjuk használni ezen túl is. A saját forrásból nem tudunk ilyen létesítményeket építeni, nem vagyunk abban a helyzetben, de miután a modell egyértelműen bizonyított, és a sikerét nem vitatja senki, és nagyon komplex a hatása, mert a környezetvédelemtől az egészség ugyanát mindenhol kimutatható, tehát nem csak a szociális hatása jelentős, hanem ilyen komplex hatást nagyon egyértelműen pozitív változásokat idéz elő a környezetben, mármint a naperőműveknek a környezetében, csökken a környezeti terhelés, ugye megújuló energia képződik, mindenféle szempontból egyértelműek a hatásai. Abba bízunk, hogy a későbbi pályázatokon is sikerrel tudunk majd még szerepelni, és akkor tudjuk bővíteni ezt a hálózatot.
1: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretett szolgálat szociális naperőművei Borsodabai Zemplén vármegyében is. Erről kérdeztük Romhányi Tamás kommunikációs vezetőt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió augusztus 11-i keddi kontinentális reggeli című programja, melynek szerkesztő műsorvezetője Béli Katalin köszöni meg szíves figyelmüket. További kellemes szép napot kívánok, Katona Béla református lelki pásztor napige és gondolatával zárjuk az órát. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét János evangéliuma 14. fejezetének az első verséből hallgassuk meg. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Egész döntési rendszerünk a félelemre alapul. Az ember legfőbb vágya az, hogy biztonságban legyen, és ha bárkiről azt feltételezzük, hogy ezt elveszi, akkor azonnal együtt ugrunk. Hiába mondja valaki, hogy ne félj, mi azért csak félünk. A feltámadott Jézus legfőbb üzenete mégis ez volt, ne félj. Pedig mindenki tudja a saját bőrén, hogy nem lehet parancsba adni azt, hogy ne féljek. Mindenki fél. Ez egy önkéntelen védelmi rendszer a lelkünkben. Nagyon szeretem a Magdalai Mária című filmet. Ebben Jézus egyszer elment oda, ahol az asszonyok ruhákat mostak. Az egyik nő ezt mondta neki. Mi nők nem tudunk semmit tenni, mert nem rendelkezünk saját magunk fölött. Mi a férjeinké vagyunk. Aztán elkezdtek mesélni. Nemrég meggyilkoltak egy házasságtörő nőt. Jézus erre ezt mondja, odaállítva Magdalai Máriát. Lelketek fölött senki sem lehet úr. A gyűlöletet ti magatok tápláljátok saját magatokban, és ez az, ami elemészt titeket. Nagyon szép ez a jelenet. Nem parancsolja Jézus, hogy ne féljenek, hanem belehelyezi őket egy olyan lelki térbe, amelyben teljesen szabadok, és nem a félelem lesz az az erő, amely megtartja őket. A film szerint ezután rengeteg nő megkeresztelkedett. Békesség nem attól lesz az emberben, hogy ezt mondogatja vagy elhatározza, hanem attól, hogy az együttérzés szemüvegét veszi fel magára a félelem érzékelése helyett. Ha a villamoson valaki csomagokkal a kezében nekünk jön és rálép a lábunkra, majd kiesik a kezünkből a táskánk, a villamos padlójára esik darabokban, akkor dühösek leszünk. Egyesével szedjük össze az igazolványainkat, a pénztárcákból kigurult százasokat, és az összes személyes holminkat. A düh elkezd bennünk dolgozni. Rengeteg kép végigfut az agyunkban, amik mind-mind arra emlékeztetnek minket, hogy hányszor bántak már így velünk. Ha jól el tudjuk folytani az indulatainkat, akkor csak a szájunk szélét harapdáljuk. A legkevesebb, ami elhangzik, hogy maga egy idióta. De ekkor hirtelen észrevesszük, hogy az illető nem lát. Kiderül, hogy egy vak, egy látássérült jött nekünk. Ebben a pillanatban minden megváltozik. Felháborodásunk, dühünk elillan, és együttérzően nézünk rá. Egy szót sem szólunk, csak szedjük össze a papírjainkat. Talán még elnézést is kérünk. Nyilván nem csak a vakság okozhatja azt, hogy valamit félreértelmezünk. Dühünk és félelmünk oka általában az, hogy tudatlanok vagyunk, és ezért eleve lezárjuk a szívünket egymás előtt. Amikor Jézus azt mondja, ne féljetek, akkor erre a nyitásra hív meg minket. Menj oda, mondd el, ne félj. Gondold el, hogy talán van a másikban valami, amiről te nem tudsz. Isten világának az a lényege, hogy kinyit bennünket, óriási tágasságra juttat el, és ebben a tágasságban békességet kapunk. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Újból megjelent a sertéspest is hazánkban. Egy Somogy vármegyei mintegy 1850 házi sertés számláló állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma az afrikai sertéspest is vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a szükséges járványügyi intézkedéseket a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A sertéstartók számára kiemelten fontos a járványvédelmi előírások szigorú betartása. A mintavétel általános tünetek, láz, gyengeség, hasmenés, elhullás megjelenése miatt történt. A telep Magyarország fertőzött besorolású területén található, a térségben több vaddisznó mintában is kimutatták a szakemberek a vírust. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, amelyekben korlátozásokat is bevezettek. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A NEBIH felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy az állományok védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban, hűtlen kezelés és a költségvetési csalás gyanúja miatt, és felmenti a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét, jelentette be Tanás Zoltán miniszter hétfőn az országgyűlés ülésén egy interpellációra válaszolva. A tárcavezető Görögné Bocskai Évának válaszolva közölte, a program ügyében a hatóságok már vizsgálódtak és feljelentés is történt, de hétfőn a minisztérium is feljelentést tett az ügyben. Elmondta, több mint 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltak meg, és több mint 12500 esetben azonosítottak gyanús, több mint 1500 esetben feltűnően gyanús, kritikus kockázatú pontokat. Tanás Zoltán hétfőn felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét is. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés. A kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a 3-ból 2 szak létesítését kezdeményezte, a Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. A rendeletmódosítás további célja, hogy a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé váljon, amit a képzés iránti jelentős társadalmi és munkaerőpiaci igény indokol. A társadalmi egyeztetés határideje augusztus 18-a. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein. 60 népművészeti közösség mutatkozik majd be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csaknem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság. Az esemény során mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, mesemondás, interaktív foglalkozások és játék is várja az érdeklődőket, de a szervezők gazdag színpadi programmal is készülnek. Népzenei és néptáncos formációk színesítik a programot.
0: Az időjárásról.
1: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, kevés helyen zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél és megélénkül. Késő délutántól estétől egyre több helyen lehet számítani erős, esetleg viharos széllökésre. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 és 38 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Károli pedagógiai karának Csángó táboráról hallhatnak, amelyet moldvai gyerekeknek tartottak a szülőföldjükön. Mai műsorunkban itt lesz velünk két a Károlin végzett óvodapedagógus, akik ott voltak a táborban, ők Kabai Tünde és Vladár Zsófia, és persze a tábor szervezője, a Református Egyetem oktatója, Baranyiné Kaszás Ildikó is. Most tőle hallhatnak egy rövid részletet a beszélgetésből, aztán már is kezdünk.
2: Nem azért érkezünk, hogy bármit rájuk erőltessünk, hanem megerősítsük őket abban, hogy érték az anyanyelvük, értékük a kultúrájuk, és fontos megőrizniük ezt a gazdag örökséget.
1: Kedves hallgatóink, ma tehát a Csángó táborról lesz szó, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Idén is tábor tartott Csángó gyerekeknek Moldvában a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának csapata, köztük oktatók, jelenlegi is volt hallgatók. A csángóföldi gyerekeknek jutalom volt, hogy részt vehettek a táborban, hiszen a tanév során korábban részt vettek a magyar óvodai vagy iskolai foglalkozásokon. De mit tanulhatnak a csángó gyerekek ebben az egyhetes táborban? És milyen tapasztalatokat szerezhetnek a károlis hallgatók? És mit jelent mindez azoknak, akik már rendszeres visszatérői, szervezői a tábornak? Mai vendégeink Baranyiné Kaszás Ildikó, a Károli pedagógiai karának oktatója, a tábor szervezője, valamint Kabai Tünde és Vladár Zsófia óvodapedagógusok, akik a Károlin szerezték meg a diplomájukat. Velük beszélgetek ma. Az első kérdést azt Baranyiné Kaszás Ildikónak címzem, aztán ígérem a többiekkel is beszélgetünk, de mint a Károli pedagógiai karának oktatója, meg ennek a Csángó tábornak a szervezője, kezdjük itt az alapoknál, hogy miért fontos az a Károli pedagógiai karának, hogy évek óta és évről évre elmenjenek a csángókhoz, megtartsák ezt a heti tábort.
2: Én ezt Lázár Enitől, kolléganőmtől kaptam ezt az ajándékot, ugyanis ő nyugdíjba ment, befejezte ezt a missziót, és 4 évvel ezelőtt megkaptam tőle, hogy folytassuk ezt a tábort. És nagyon fontos számunkra a találkozás, mert itt nem egyszerűen egy hetes nyári tábor megszervezéséről beszélünk, hanem sokkal inkább egy találkozás egy olyan magyar közösséggel, amelynek identitását, nyelvét, akár hagyományait is hosszú időn át számos nehézség érte. És mi nem azért érkezünk, hogy bármit rájuk erőltessünk, hanem megerősítsük őket abban, hogy érték az anyanyelvük, értékük a kultúrájuk, és fontos megőrizniük ezt a gazdag örökséget. És nyilvánvalóan egy másik oldala, amikor a hallgatóinkat hiszük ki, és azt hiszük, hogy mi megyünk, és nagyon sok mindent fogunk adni, viszont amikor péntekenként lezárjuk a tábort, akkor rájövünk arra, hogy sokkal többet kapunk. Ugyanis a hallgatóink megtanulják, hogy a pedagógia elsősorban, a pedagógia elsősorban kapcsolat. Megtanulják mondjuk észrevenni a gyermekeket, türelmesnek maradni, türelmesnek lenni, alkalmazkodni és szeretettel jelen lenni. És hogy ez nem csak egy tábor, hanem ténylegesen 24 órában ott vagyunk, rendelkezésre állunk egymásnak, és a hallgatók egymással, illetve velünk oktatókkal is, és a gyermekekkel egész héten.
1: Nézzük egy gyakorlati részről, hogy hogyan néz ki egy ilyen hét, hány gyerekkel foglalkoznak, milyen foglalkozások vannak, van-e a hétnek valamilyen tematikája, ami mentén végigkísérik őket napról napra. Kérdés az Kabai Tündéhez szól, aki a Károli pedagógiai karán végzett, és már mint korábbi hallgató tért vissza. Egyébként óvodapedagógus, köszönöm szépen, tért vissza a táborba. Szóval mivel telt ez a hét?
2: Az óvodástól 4. osztályig jöhetnek a gyerekek ebbe a táborba. Körülbelül 30 gyerekkel foglalkoztunk ebben az évben. Ez nekik egy jutalom az egész éves kitartó magyar iskolába, magyar óvodába járásért. A hétnek mindig van egy tematikája, idén Mói történetére építettük fel a hetet, minden nap meghallgattunk egy történetet a Bibliából, és ehhez kapcsolódóan énekeltünk két különböző foglalkozásokat, tartottunk neki, voltak szabadjátékok, különböző programokat szerveztünk, mint sorversenyet, akadálypálya, hogy kipróbálhatták magukat, ügyes játékok, hogy egy kicsit csak elengedhették magukat, és szabadon jól érezhették magukat. Összefoglalva ez a hétnek a tematikája minden nap.
1: És akkor itt van a beszélgetésben még közöttünk Vladár Zsófia, aki szintén a Károli Pedagógiai Karán végzett. Egyébként azt majd legyen kedves mondja, hogy most mivel foglalkozik, és ha van kiegészítés, hogy mivel telt a hét, vagy mi az, amiért ön felelt a táborban, akkor azt meghallgatjuk.
3: Köszönöm szépen a szót. Én is végzett óvodapedagógus vagyok, és ebben a tanszadás szakmában helyezkedek el, már a harmadik évemet fejeztem be, most fogom a negyediket kezdeni. Én annyival egészíteném meg Tündét, hogy minden évben egy olyan témát próbálunk kitalálni, amire tényleg az egész hetet föl tudjuk fűzni, és minél izgalmasabb, és vagy izgalmasabb legyen a gyermekek számára, és minél többet adjon lelkileg is. Mivel a Károly is ugye egy református keresztény egyetem, mi is eddigi éveimben legalábbis, amióta én járok, egy bibliai történetet próbálunk feldolgozni, és az egész hét minden napja ugyanúgy indul. Ez nagyon fontos, hogy a gyermekek egy rutin szerezhessenek ezáltal, és tudják esetleg, hogy mi után mi következik, illetve az ismétlés, amit nekünk az egyik legfontosabb, hogy tényleg hétfőtől kezdve péntekig minél többször tudjuk az énekeket, mondókákat, szavakat ismételni a gyermekekkel, hogy ez tényleg berögzüljön nekik, és akár az elkövetkezendő évben szívesen használják egymás között, vagy a tanítók között is. Az idei évben nagyon fontos volt nekünk, hogy minél több érdekességet vigyünk a gyermekeknek, amit a szabadjátéknak neveztük, de ez ilyen irányított játékok voltak, különböző állomásokat alakítottunk ki a gyermekeknek, és a vasadós gyöngytől kezdve az egyéni fejlesztés, karkötőkészítés, nagyon-nagyon sokoldalú részeket alakítottunk ki, ahol mindig volt egy felelős, itt a hallgatók kiválóan teljesítettek, olyan jó volt azt látni, hogy tényleg az első naptól kezdve már volt, aki meg tudta találni a helyét, miben tud segíteni, vagy a kapcsolatot a gyermekekkel meg tudta teremteni. Ugye egy nagyon jól sikerült tábor volt, amit elterveztünk, az mind sikerült, de tényleg a gyermekek és az Úristen alakította ki, hogy ez teljes egész legyen.
2: Még egy mondattal egészítenem ki, bocsánat, Zsófit, hogy ez a hétnek az egyik legszebb pillanat, amikor pénteken az utolsó napon meghívjuk a szülőket, és ők eljönnek, és megnézhetik, hogy a gyerekek mit tanultak az egész hét során. Ilyenkor átadtuk nekik énekelni az énekeket, amiket gyakoroltunk, a kedvenceket, amiket nagyon szeretnek, és a hét során készülünk nekik egy színdarabbal is, és ezt előadjuk is. Megmutathatják, hogy milyen új szavakat tanultak, milyen mondatokat tudnak mondani. Ugye ez egy nagyon szép lezárása az egész hétnek.
1: Szóba akartam hozni én is a szülőket, de ha már így most Tünde megtette, akkor folytassuk innen. Mit szólnak az egész táborhoz a szülők, mondjuk aki először hozzá a gyermekét, abban éreznek-e valamiféle tartást, három lépés távolságot, vagy azonnal nagyon lelkesek a szülők, vagy ez változó, mert minden szülő egy kicsit más, és aztán ez változik-e a hét végére, mire bemutatják, hogy mivel foglalkoztak a hét során. Kaszás Ildikó, a tábor szervezője, oktatója a pedagógiai karnak.
2: Én azt gondolom, hogy a szülők nyitottsággal és szeretettel engedik el a gyermekeket, hiszen ők maguk is évről évre tapasztalják azt, hogy ebben az egy hétben mennyi mindent készítenek a gyermekek, amit haza is szoktak péntekenként inni, ugyanis azért péntekenként, mert kiállítást szoktunk szervezni péntekre, amikor a szülőket vendégül látjuk, hogy lássák azt, hogy mennyi minden készült nap mint nap a gyermekekkel. Itt megragadnám és visszamennék egy kicsit a kézművességhez. Nagyon-nagyon-nagyon sok kézműves dolgot viszünk be nekik, viszünk el nekik, amivel még mondjuk nem is találkoztak. Például ilyen volt ennek az évnek a vasalós gyöngy, mondhatom azt, hogy ez tényleg egy nagy újdonság volt ott. Nagyon-nagyon sokan szarasztét és csináltak, és nyilvánvaló, hogy ezt pénteken haza is vihették. és hogy mi is a kézművesség, hogy saját kezével elkészít valamit ez a gyermek, és ilyenkor nem csak egy tárgy születik, hanem megtapasztalja, hogy képes alkotni, kitartani, és befejezni mondjuk ezt a feladatot. Ez egy sikerélményt ad neki, és ezzel gyakorlatilag erősíti az önbizalmát is a gyermek. És itt a péntekhez vissza menőleg minden évben, minden pénteken a szülőket meg szoktuk hívni. Most volt egy plusz élmény, amikor is tünde összeollózta az egész hetes tábori közösen készült fotókat, és ezt levetítettük a szülőknek ezeket a képeket. Nagyon-nagyon sok szülő meghatódott, többen könnyekig hatódtak, és visszajelzésként oda is jöttek a végén hozzánk, hogy nagyon-nagyon várják a következő évet.
4: Még visszatérve a szülőkre, hogy hozzák el, hogy engedik el a gyerekeket, mi azon a helyen tartjuk a tábort, ahova minden nap járnak, a magyar iskolába vagy a magyar óvodába, úgyhogy egy szokott környezetbe engedik el a szülők a gyerekeket, és ott vannak velünk az ottani óvónők, óvóbácsi tanítónők, úgyhogy egy olyan helyre küldik el, ami nem ismeretlen, úgyhogy szerintem a bizalom az eleve megvan felénk. Minket is ismernek már néhány éve, de a hallgatókat nem mindig, mert azok mindig cserélődnek, újak jönnek, de eddig mindig pozitív volt a visszajelzése a szülők felől, és igen, az egyik anyukat ezt olyan jó hallani, amikor még ők se annyira beszélnek magyarul, de elmondja a tábor végén, hogy jövőre ugyanígy találkozunk.
1: Mi volt a táborban a legnehezebb pillanat, amin át kellett menniük?
2: Nehézség nem volt, ugyanis az elmúlt években itt Tünde és Zsófi segítségével ténylegesen kialakult egy olyan csapat, ami nagyon-nagyon gördülékenyen tud már együttműködni. Nyilván a nehézség az a gyermekeknek a magyar nyelvnek a használata, az, hogy bátran szólaljanak meg, merjenek megszólalni, hiszen nagyon sok minden megértenek, de azért kell egy kis idő nekik, és úgy szerda környékére szoktuk ezt tapasztalni, hogy bátrabban szólalnak meg, vagy kezdenek el magyarul énekelni. Nyilván ez nehézséget, egy nehezebben nehéz folyamat ez, amikor kérdezünk valamit, és nem feltétlenül mindenre kapunk azonnal a választ, és a legkisebbeknél, a 3 éveseknél azért azért akadályokat szokott elég dörgetni, de abszolút meg szoktuk oldani. Most ebben az évben először volt a pedagógiai karról csecsemés kisgyermek nevelő szakos hallgatóink is. Nagyon örültünk nekik, hiszen ők megcsípődől már tudták azt, hogy ha egy nem beszélő gyermekkel mit is kell csinálni, vagy hogyan kell megnyitni. Úgyhogy tényleg ebben az évben is nagyon-nagyon sikerült a táborunk.
3: Én ehhez csak annyit egészítenék ki, hogy amit Ildi is mondott, hogy tényleg a nyelvi nehézség van minden évben, de ezt nagyon jól tudjuk ebben már kezelni ezeket az akadályokat, mert tényleg az ottani tanítók segítségünkre ott vannak, illetve az nagyon jó megtapasztalni, hogy az iskolás gyermekek segítenek nekünk akár a nyelvi akadályok leküzdésében. Szólunk nekik, hogy nem értjük, amit az óvodás mond, és ők megkérdezik tőlük a románul, és nekünk lefordítják magyarul, és így segítenek a kommunikáció gördülékenységében is. Illetve sokan így, vagy például az ottani tanítók meg szokták jegyezni, hogy hogyan tudunk mi együtt dolgozni, hogyha ha egész évben nem találkozik ez a csapat, és hogy ez vajon nehézséget okoz-e. És olyan jó azt megélni, hogy már vasárnap arra szenteljük az ott létet, hogy összekovácsolódjon a csapat, és akik nem ismerik egymást, ők is ismerettséget szerezzenek, illetve meglássuk, hogy kinek mi az erőssége, azt hogyan tudjuk a hétbe belefoglalni, kinek mit bízunk rá, és ezt olyan jó megtapasztalni, hogy tényleg már hétfőtől, de inkább szerdától annyira egy kerek egész a csapat, a segítők, hogy nem tudom azt mondani, hogy olyan nehézséget kapunk, amit ne tudnánk ezzel a csapattal megoldani.
1: Oké, akkor a fordítottját kérdezem, ha nem is a legkönnyebb pillanat, de mondjuk a legörömtelibb, a legemlékezetesebb, és az lehet egy apróság, egy mosoly, vagy bármi ilyesmi, amit úgy elvisznek magukkal, és őriznek a szívükben. Van ilyen emlékezetes?
2: Hát a péntek az mindig egy emlékezetes, amikor mindenki bent tudatosul, a szülők ott jönnek, végignézik a kis játékokat, énekeket végig hallgatják, és most pluszban bejött ez a vetítés is. Nagyon sokan elsírják magukat, a gyermekek is, hogy itt a vége, tőlünk búcsúzniuk kell, és hát mi is, amikor elkezdünk a délután folyamán összepakolni, takarítani, és készülni a másnapi hosszú hazafele útra, akkor mindig tényleg nagyon nehéz, és tényleg azt kell, hogy mondanom, hogy ilyen csoda történik ott minden nap, de hogy a péntek délután, amikor túl vagyunk rajta, és összegzünk, és önreflexió mindenki végigmegy, tehát valami csoda szokott ott születni. Én ezt emelném ki, hát nem tudom, hogy a lányok mit.
3: Nekem minden nap van egy kis öröm, akár az, hogy megölelnek bennünket a gyermekek, már akár kedden, vagy rózsát szednek nekünk otthon a kertjükből, de az is öröm, amikor azután sétálunk a faluban, és köszönnek nekünk, és nem az van, hogy megijednek, vagy nem ismernek föl bennünket, meg akikkel már évek óta találkozunk, őket láthatjuk felnőni, és azt a kis örömet az arcukon, amikor sikerül nekik valami, vagy élvezik akár az éneklést. Én azt szoktam vezetni, és nekem az mindig egy hatalmas élménye, hogyan őket be lehet vonni, és ahogyan önállóan már mutogatják akár az éneteket.
4: Az egyik legnagyobb öröm számomra is az, hogy ilyen gyermeki, tényleg szeretettel és bizalommal fordulnak hozzánk, hogy csak sétálunk az utcán, az első, második, bármelyik nap is oda szaladnak, és tényleg rózsát adnak, vagy megölelnek, és teljesen természetes módon, mint hogyha mi is abban a faluban laknánk, és már 5000 éve ismernének minket, és már sok éve ismernének minket. A másik nagyon szép számomra az látni a hallgatókat, ahogy hétfőn elkezdjük a szábot, és pénteken befejezzük, hogy ez az idő alatt mennyit fejlődnek maguk a hallgatók is, mennyivel magabiztosabban lépnek fel a tanításban a gyermekek között pénteken, mint ahogy hétfőn felléptek. Ez is egy nagyon szép pillanat szerintem a tábornak. Igen, és most ebben az évben volt, a tavaly is volt, de ebben az évben én azt láttam, hogy a hétfői reggelen köszöntés után megkérdeztük, hogy mit élnek fejünk. És a tavalyi dalokból 2-3 darabot felsoroltak, és nagyon akarták, és azt akarták, hát természetesen kedvükre tettünk, mert igenis minden évben más és más, és minél több mondókát, éneket megtanítunk nekik, de az, hogy ők emlékeznek erre az esélyre, és a kinti tanítót is szokták mondani, mesélni, hogy ezt évközben ezeket a éneket egyesen kérik félik is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Károli Csángó gyerekeknek szervezett moldvai táboráról. Most hírek következnek, utána jövünk vissza Baranyiné Kaszás Ildikóval, a Károli Pedagógiai Karának oktatójával, a Csángó tábor szervezőjével, valamint két óvodapedagógussal, Kabai Tündével és Vladár Zsófiával, akik

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be a közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a leolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, tette hozzá. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. Az élő környezetvédelme nem csak a természeti értékek megőrzéséről szól, hanem arról is, hogy felelősen kell bánni az egyik legfontosabb természeti erőforrással, a tiszta ivóvízzel. A pályázati felhívás részletei a pályazat.gov.hu oldalon érhetők el. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai

0: technológiával kezelik a szakemberek. Ugyanakkor a Tigris-szúnyogok jelenléte miatt Budapest több kerületében, illetve balatonparti települések egyes részein szükségessé vált a földi permetezés. Azt írták, hogy a hőségben és nappal is aktív inváziós fajok, mint például a Tigris-szúnyog elterjedése, immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakókörnyezetben, a ház körüli pangóvizekben, akár locsolás után a virágcserében, egy eldugult ereszcsatornában, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentéséért az edények, hordók rendszeres kiürítésével, olvasható az OKF közleményében. A 700 éve született első Nagy Lajos király lesz a középpontjában az augusztus 14-e és 23-a között zajló Székesfehérvári Királyi Napok Fesztiválnak. A népszerű királyi óriásbáboknak két új tagja van, Nagy Lajos és Károly Róbert, így most már 25 báb vonul fel a belvárosban. A fogadalmi szentmise és körmenet nyitja a Szent István ünnepe köré szervezett programsorozatot, és még ezen a napon elindul egy nemzetközi néptáncfesztivál is. A rendezvényen a koronázási ünnepi játékok 4 napja a középkorba repíti majd a látogatókat augusztus 20-a és 23-a között, amikor az országzászló tér mesetérré, a városház tér pedig piactérré változik. A programhoz kapcsolódóan 2 napon át várja az érdeklődőket a lovagok napja, a fesztivál utolsó napjain a könnyű zene kerül előtérbe. A Székesfehérvári Királyi Napok augusztus 23-án zárógálával búcsúzik a közönségtől.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a moldvai Csángó táborról, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai kara szervezett. Vendégeink a tábor szervezője, a pedagógiai kar oktatója Baranyiné Kasszás Ildikó, valamint két óvodapedagógus, aki a Károlin szerezte meg a diplomáját, és most kvázi mint öreg diák volt ott a táborban, hogy a csángó gyerekekkel foglalkozzanak. Ők Kabai Tünde és Vladár Zsófia. Hármukkal beszélgetek tovább. Hagy ugorjak át oda, hogy említették, hogy valamelyikük említette, hogy a helyi tanítók jelen vannak Önök körül a táborban. Nyilván ez segít abban, ugye, hogy otthonosan érezzék magukat ezek a gyerekek, meg feltételezem a szülők bizalmához is hozzájárul, de szakmai szempontból ez mit jelent Önöknek? Tehát itt ezek a tanítók ilyenkor segítenek apróságokban, nem tudom, kiosztani valamit ilyesmi, vagy ha elakadás van, vagy szakmailag is együtt kell, hogy működjenek, és éreznek-e valami pozitív-negatív viszonyulást ahhoz, hogy Önök milyen szakmai munkát végeznek? Szóval mennyire kell, és mennyire tudnak együtt dolgozni, vagy akár beszélgetni nap végén, nem tudom, módszertani kérdésekről, vagy gyereknevelésről, vagy bármi ismiről.
2: Úgy érzem, hogy az évek alatt a tanítókkal is kialakult egy rutin, egy összhang. Nem szólnak bele abba, amit mi hozunk, mi készülünk, amivel mi készülünk. Ott vannak az egész tábor ideje alatt, viszont háttérbe húzódnak. Hogyha megkérjük őket, hogy segítsenek fordítani, akár csak kiosztani valamit, hogy ilyen dolgokban is segítenek, de inkább háttérbe vannak, hogy velünk próbáljanak beszélni a gyerekek, és próbáljanak meg magyarul kommunikálni. Viszont a nap végén mindig átbeszéljük a tábort, és hogyha van bármi meglátásuk, ami a általuk jobban ismert gyerekeknél jobban működik, hatékonyabb, akkor azt látok mondani, és mi megfogadjuk a tanácsukat, hiszen nagyon jó az összhang közöttünk és az ottani tanítók között, pedagógiai szempontból is. Igen, ezt én is kölcsönösnek érzem, tehát mi is nagyon-nagyon sokat tanulunk tőlük, főleg, hogy fegyelmezni ezeket a gyermekeket hogyan kell, és ők is nagyon sok mindent tanulnak tőlünk, vagy hát a hallgatóimból, és hogy nem mindig, de oda-oda figyelnek egy-egy énekre, énektanításra, mozgásra. Most itt azt hiszem Tünde említette, hogy mozgásfejlesztés, kicsit bele szoktunk vinni, hogy rendezünk be egy pályát, hogy megy végig rajta a gyermek, miért jó ez, miért hasznos ez, mit fejlesztünk vele. Tehát én azt gondolom, hogy ténylegesen kölcsönös ez a dolog, hogy mi is nagyon-nagyon sokat fogunk tanulni tőlük, és ők is tőlünk.
3: Így van, ők el szokták mondani minden évben, hogy ők tényleg a segítségünket szeretnének lenni, és ők is azt szeretnék, hogy ez a hét úgy szóljon, hogy igazából mi irányítjuk, és hogy ezt a gyermekeknél is tudatosodjon, hogy hozzánk jöjjenek kérdezni, tehát merjenek velünk kapcsolatot teremteni, de ha bármire szükségünk van, akkor ők ott vannak, és tényleg a háttérből támogatnak bennünket. Mi is szoktunk tőlük tanulni, meg kérdezünk is, de olyan jó az is, amikor ők mondják, hogy na ezt ők megpróbálják majd szeptembertől az ő tematikájukból is belevenni, mert hogy tetszik nekik, és úgy érzik, hogy tudnák használni. Kölcsönösen megvan a bizalom is, az együttműködés is, és már tényleg egy olyan jó kapcsolat is ki tudott alakulni, hogy mondhatom, hogy valakivel már nem csak szakmai, hanem ilyen baráti kapcsolatot is ki tudtunk alakítani.
1: Szerintem, ami még fontos, amiről beszéljünk, az, hogy a táborban ugye ott vannak Önökkel a Károli pedagógiai karának különböző szakos hallgatói, ez már szóba került, de kicsit fókuszáljunk rájuk, és most elsősorban Baranyiné Kasszás Ildikót kérdezem, hogy Ön szerint, mint táborszervező, mint oktató szerint, mit ad ez a még hallgató státuszban lévő hallgatóknak, milyen élményeket, nehézségeket, skilleket, mit tanulhatnak itt meg, hogy tudják ezt később továbbvinni a munkájuk során, és aztán Tündét és Zsófiát is kérdezem, hogy feltételezem, hogy ők voltak hallgatókorukban is ebben a táborban, és ha visszatudnak erre emlékezni, akkor mondják el ők is, de akkor először Ildikó, ha megtenné, hogy összefoglalja, mit gondol erről.
2: a pedagógiai karon, vagy a karunkról csecsemő és kisgyermeknevelők is jöttek, illetve az óvodapedagógusok mindig többségben vannak, de tanítós hallgatónk is volt. Hát nyilván nekik egy nagy élmény, főleg akkor, hogyha valaki Erdélyben sem volt még, vagy ezen a részen még nem tett látogatást, tehát maga az út is, azt szoktam mondani, hogy oda és visszafele is hatalmas élmény szokott nekik lenni, és hát nyilvánvaló az, hogy mit is ad ez az egyetemistáknak, hogy ők nem csak egyszerűen foglalkozásokat tartanak. Egy héten keresztül gyakorlatilag jelen vannak a gyermekek életében, meghallgatják őket, játszanak velük, együtt nevetnek, együtt énekelnek, és nagyon sokszor ez a személyes jelenlét sokkal többet tud adni minden programnál. De nyilván ott van egy módszertan is, amit gyakorlatilag megismerhetnek, látják azt, hogy napról napra hogyan építjük fel, ugyanis a minden tábor végén, vagy minden nap a tábor végén összegzünk, és a következő napot átbeszéljük. És az, hogy mennyire változatos, hogy kell pedagógiailag is, módszertanilag is hozzáállni egy-egy feladathoz, vagy a gyermekekhez, ők ebből nagyon-nagyon sokat visznek haza, én azt gondolom, és nyilván az az érték, ami hidat képet közöttünk a nyelvvel, a kultúrával kapcsolatosan is, ez a dolog mindig az elítja őket.
1: Köszönöm, és akkor jól sejtem, hogy Tünde és Zsófia voltak hallgatókorukban a táborban, és ha így van, akkor visszatudják idézni, hogy akkor mit kaptak mindebből.
3: Lázár Enikő tanárnővel, én akkor kezdtem el, amikor ő is ott volt velünk. Nekem fantasztikus megtapasztalás volt az, hogy hogyan fogja össze ezt az egész hetet, és hogy egy napot ő hogy tud akár egyedül is végigvinni, végigkoordinálni. Nekem szakmailag rengeteget adott, meg nagyon sok önbizalmat és bátorságot, hiszen itt máshogyan kell a gyermekekhez hozzáállni, más módszertant is lehet alkalmazni, tehát nem mindig azok az eszközök vagy módszerek használhatók, amiket mondjuk itthon megtanulunk, illetve ugye ez egy tábor is, és lehet, hogy nem minden úgy sikerül, ahogyan mi ezt megszerveztük, de rögtön kell reagálni, valamit ki kell találni, rugalmasnak kell lenni, és én ezt tapasztalhattam meg az első évemben, mind a mellett, a csoda mellett, amit a gyermekek, a táj, az otthoni légkör, a tanítók megteremtettek, és amit hazahozhattam emlékben, de szakmailag én a rugalmasságot tudom kiemelni, illetve azt, hogy hogyan állja ki idegen gyermekek elé, és hogyan vonjam be őket a játékba, az éneklésbe. És innentől kezdve, mert ez egy jó élmény volt, innentől kezdve ez számomra nem volt kérdés, hogy amikor csak jöhetek, én akkor megyek ki szintén ide a táborba.
1: Ezt már úgy is érti, mint hogy végzett diplomás szakember is szívesen visszatér, ahogy most is?
3: Igen. Azóta szerencsére már több éven keresztül ki tudtam menni már jédi vezetésével is, és mindig így jövök haza, mindig örömmel, mindig többként jövök haza. Úgy érzem, hogy olyan gazdagságot kapunk ott, akár a gyermekek által is, hogy ez mindig megéri. A hosszú utat is megéri, egy-két szabadságot is, tényleg mindent.
1: Tündét kérdezem, hogy ő is elárulja, hogy neki milyen emlékei vannak.
2: Igen, szívesen elárulom. Én egy kicsit más helyzetben vagyok, mert bár én is jártam Lázár Enikőnek a kurzusaira az egyetem alatt, sajnos nem sikerült eljutnom vele ebbe a táborba, még hallgatóként. Így én először úgy voltam jelen ebben a táborban, hogy már gyakorló óvodapedagógus voltam. Így ez egy kicsit más helyzet, de én is meg tudom erősíteni azt, amit Zsófi mondott, hogy az, ahogy Enikő néni felépítette a tábort, és az a magabiztosság, az az alázat, ahogy ő hozzáállt a táborhoz, és levezette az egészet, szerintem az nagyon maradandó élményeket hagyott bennem is, és látni azt, hogy ez milyen csodát eredmény ez a hétvégére, és ezek után én is úgy gondoltam, hogy igen vágyak, hogy visszatérjek többször, hogyha ez lehetséges, és ezek után kért meg Enikő néni Ildikóval együtt, hogy segítsünk a tábor lebonyolításában. Azóta én is több éven keresztül visszatértem, és remélhetőleg még ez folytatódni fog.
1: Na pont ezzel akartam én is zárni a beszélgetést, hogy van-e folytatás, és akkor megint úgy kezdem a kört, hogy a, hogy mondjam, hivatalos részről kérdezem Baranyiné Kasszási Ildikót, hogy a Károli Pedagógiai Karának megvan a szándék a folytatásra, meg önben megvan-e a szándék, és aztán persze Tündét és Zsófiát is, hogy ők szívesen mennének-e újra. Ildikó, lesz folytatás?
2: Igen, hála Istennek! Ebben az évben eldőlt, hogy Békán úr teljes mértékben támogatja és át is veszi a támogatását annak az egységnek nyelvában, úgyhogy most már stabilabban és biztosabban tudunk készülni a következő hétre, vagy a következő évben egy hétre, és hát régebben erről szó esett, de hogy néhány segítőm van, akiket én csak mostármagnak hívok. Ő itt jelenleg Zsófi és Tündi, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy a következő évben szintúgy együtt megyünk, együtt közünk, és együtt éljük át ezt a csodát.
1: Tünde csatlakozik?
2: Igen, ahogy az előbb már említettem, én nagyon remélem, hogy még több éven keresztül lesz lehetőségem alkalman kijutni ebbe a táborba, és látni sok-sok gyermeket, sok-sok mosolyt, sok-sok fejlődést a hallgatók részéről. Úgyhogy igen, én nagyon remélem, hogy ennek folytatása is bele tudok állni ismét.
1: És akkor, ha jól értem, Zsófi is ezt mondja.
3: Igen, én is csak tartalkoznék Tündihez. Annyira megélmény a kintlét, az egész előkészület. Hát tényleg úgy érzem, hogy egy áldás van ezen a héten, meg ezen az egész misszión, és szeretnék ennek a csodának a részese lenni, ameddig csak engedik azt, hogy én is menjek. Még egy dolog jutott eszembe, az egyik délután elmentünk egy Csángó nénihez, a hallgatókkal együtt, és az egész segítői csapattal együtt, és nagyon nagy élmény volt szerintem nekünk is, és a hallgatóknak is egy igazi Csángó asszonyt, egy autentikus Csángó életet megismerni. Szerintem fontos része az oképünknek, hogy igazán megismerjük azt a kultúrát is, és azt a közeget, amiben ők élnek, és szerintem ez egy jó alkalom volt erre is.
4: Igen, ez egy fontos dolog még, ezt nem említettük, de nyilván fontos a hallgatóknak a megismerjék a Csángó népet, és ilyenkor, ha van időnk és alkalmunk és anyagi támogatásunk rá, akkor 1-2-3 délutánba bele-bele sűrítünk egy-egy találkozást, akár egy Csángó családdal, vagy itt most Rózsa nénével volt a találkozás, aki nagyon sok mindent elmesél az életéből, vagy a Csángóknak az életéből.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Baranyiné Kasszási Ildikót, a Károli Pedagógiai Karának oktatóját, a Csángó tábor szervezőjét, valamint Kabai Tündét és Vladár Zsófiát, óvodapedagógusokat hallották, akik a Károlin szerezték meg a diplomájukat, és most visszatértek ebbe a Csángó táborba.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: el.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Újból megjelent a sertéspest is hazánkban. Egy Somogy vármegyei mintegy 1850 házi sertést számláló állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma az afrikai sertéspest is vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a szükséges járványügyi intézkedéseket a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A sertéstartók számára kiemelten fontos a járványvédelmi előírások szigorú betartása. A mintavétel általános tünetek, láz, gyengeség, hasmenés, elhullás megjelenése miatt történt. A telep Magyarország fertőzött besorolású területén található, a térségben több vaddisznó mintában is kimutatták a szakemberek a vírust. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, amelyekben korlátozásokat is bevezettek. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A NEBIH felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy az állományok védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban, hűtlen kezelés és a költségvetési csalás gyanúja miatt, és felmenti a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét, jelentette be Tanás Zoltán miniszter hétfőn az országgyűlés ülésén egy interpellációra válaszolva. A tárca vezető Görögné Bocskai Évának válaszolva közölte, a program ügyében a hatóságok már vizsgálódtak és feljelentés is történt, de hétfőn a minisztérium is feljelentést tett az ügyben. Elmondta, több mint 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltak meg, és több mint 12500 esetben azonosítottak gyanús, több mint 1500 esetben feltűnően gyanús, kritikus kockázatú pontokat. Tanás Zoltán hétfőn felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét is. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés. A kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a 3-ból 2 szak létesítését kezdeményezte, a Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. A rendeletmódosítás további célja, hogy a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé váljon, amit a képzés iránti jelentős társadalmi és munkaerőpiaci igény indokol. A társadalmi egyeztetés határideje augusztus 18-a. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein. 60 népművészeti közösség mutatkozik majd be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csaknem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság. Az esemény során mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, mesemondás, interaktív foglalkozások és játék is várja az érdeklődőket, de a szervezők gazdag színpadi programmal is készülnek. Népzenei és néptáncos formációk színesítik a programot.
1: Az időjárásról.
2: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, kevés helyen zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél és megélénkül. Késő délutántól estétől egyre több helyen lehet számítani erős, esetleg viharos széllökésre. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 és 38 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket.
2: Ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sport is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt. Lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést. Középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatújan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában.
1: Így Vígad a magyar címmel operettgálát rendeznek az Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dadaikat viszik a közönség elé.
3: Én, mint operett primadonna már jó pár éve szerepelek a Miskolci Nemzeti Színházban, és az operett műfaja talán a legkedvesebb a szívemhez. Az elmúlt években több helyen is léptem már fel, hát sőt mondhatom, hogy úgy indult az egész operettes karrierem, hogy különböző fesztiválokon, koncerteken, idősek napján is sok-sok operett koncertet adtam, illetve részese voltam, résztvevője voltam. És hogy az Akropolis szabadtéri színpadon talán valamikor, nem is tudok már időpontot mondani, de nagyon régen léptem fel még a Peller Karcsékkal egy csapattal, de hát az még abban az időben nem is volt felújítva az Akropolis szabadtéri színpad, de most csodálatos környezetben, egy megújult színpadon, megújult nézőtéren már egy jó pár éve élvezheti a közönség a különböző zenés műfajokat. És gondoltunk egyet, hogy összeállunk így hárman a két fiúval, és csinálunk egy remek, fergeteges operett gálát, amiben tulajdonképpen az operettek legismertebb, legszeretettebb remekeit adjuk elő, egy-két meglepetéssel is, amit ugye nem mindig hallhat a közönség. A két fiú, Jenei Gábor és Kovács Gábor, úgyhogy két Gáborral vagyok övezve, az operettek gyöngyszemei. Tehát Kálmán Imre nagy sikerű operettjeiből, a Csárdás királynőből, a Marica grófnőből, a Cirkusz hercegnőből adunk részleteket. Lehár Ferenc Vígözvegyéből is elhangoznak részletek, de van egy kis Strauss is, tehát Denevérből is felcsendül egy melódia. Mágnás Miskából a nagy csárdásokat, mindent összeválogattunk a program második felében, tehát az úgy építettük fel, hogy az első rész azért az a líraibb, a fülbemászóbb, kedvesebb, szívhez szólóbb dallamokat hoztuk a közönségnek, és a második rész az egy fergeteges táncos produkciónak is mondhatom, hiszen nem kíméljük a cipőnket sem, és természetesen a közönséget sem, mert arra biztatjuk őket, hogy velünk énekeljenek, úgyhogy ez mindenképpen egy interaktív este lesz.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár. Előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén. Tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt.
1: Milyen előadásokról van szó tulajdonképpen?
2: Hát először is a fegyvermustrával kezdeném, de több előadásról beszélünk. Ezt majd kicsit később az interjú során szeretném érinteni, hogy a szükség hozta a Pajta Játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztést és a középkori betűvetést, bár hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatúj olyan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában. De mi is ez? A fegyvermustra előadás elsősorban a lovakkor fegyvereit, védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, a középkori lovagok életét és a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatja be interaktív formában. Hogyha ezt kibontjuk, akkor érintjük azt, hogy tulajdonképpen hogyan válhatott egy nemes emberből lovag, vagy hogyan válhattak az apródokból lovagok, akik lovagiskolákban sajátították el hosszú éveken keresztül azt a tudást, amit aztán később kamatoztatniuk kellett a csatákban. Kiből válhatott lovag? Hiszen azért nagyon sokan persze, amikor hozzánk látogatnak, akár a várba látogattak, akár ide a Pajtába, akkor nem tudják, hogy ez csak egy szűk szelet, egy szűk rétege a társadalomnak. Egyrészt a nemesi rangot viselők, másrészt pedig akik lovaggá válhattak. Persze ez az egyik legizgalmasabb része, de mégis az fontos tudni, hogy nagyon-nagyon hosszú tanulás várt arra, aki 5 éves korában mondjuk apródként bekerült egy lovagiskolába, elszakítva az édesanyjától és az édesapjától, és utána mondjuk az udvarba került. Tehát hosszú éveken át tanult, először apród volt, így nevezték azokat, akik 5 és 13 éves kor között tanulták ezt a mesterséget, aztán pedig, vagy ezt a szakmát mondjuk így, aztán utána 13 éves kortól 21 éves korig válhatott valaki, vagy a lovaggá válás rögös útján lehetett fegyvernök, mondjuk így, tehát hogy itt is lépcsőfokok voltak, és az is érdekes, hogy ezeket a gyerekeket, szó szerint gyerekeket, tehát a 13 és 20 éves kor közti gyerekeket ugyanúgy elvihették már csatába, hiszen a vazallus rendszerben nagyon nagy hűséggel tartoztak a hűbér uruknak, tehát még úgy, hogy a tanulás közben voltak, hát ezért volt az, hogy sajnos nagyon sok apród, vagy nagyon sok fegyvernök is meghalt a csatákban, hiszen teljesen szolgálni kellett az urukat. Na most, amire vissza szeretnék utalni, hogy nem csak a középkori kartforgatásban, íjászatban és mindenféle fizikai dologban kellett jártasnak lenni, hanem bizony a kultúrában és a tudományokban is. Egy lovag azért lehetett ideál, vagy azért lehetett eszmény, de erre majd még a interjú során ki szeretnék térni. Tehát ez a fegyvermustra, gyakorlatilag a fegyvereken keresztül bemutatjuk a lovagság életét, és hát persze itt is érintjük a különböző más társadalmi rétegeket, hogy ők hogy viszonyultak a lovagsághoz. A Diósgyőri vár történet és a lovagi tornák világa, ez a második előadás, tulajdonképpen a vár történetét meséli el, egészen visszanyúlva még a lajoskori vár elé, tehát az Ernyebánféle nemzetségi várhoz, ezért mondtam, hogy a kezdetektől mesél az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. A hallgatósága vártörténetével megismerkedhet, és a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével, és a lovagi tornák olykor brutális világával, hiszen nagyon sok hollywoodi, amerikai filmben látjuk a lovagi tornákat is feldolgozva, és én azt el szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez valójában hogy nézhetett ki, ami nem azt jelenti, hogy egyébként ott nem a valóságot látjuk, sok esetben igen, de azért van, ami el van túlozva, hiszen például csak egy érdekességet felvillantva a rádióhallgatóknak, itt is több szeletével ismerkedhetünk a lovagi tornáknak. Volt egy úgynevezett buhurt, például, ami úgy nézett ki, mint gyakorlatilag, mintha lejátszottak volna egy csatát. Tehát nem az, amit a filmekben megszoktunk, hogy egy úgynevezett sorompó mellett ment két teljesen nehéz páncélzatba öltözött lovas katon, és ki kellett egymást ütni a nyerekből. Ez ugye a viadal része, tehát volt a buhurt, a viadal és a torna. Mindegyik máshogyan nézett ki, és más volt a célja, de tulajdonképpen a lovagi tornák azok olyanok voltak, mint ma egy nemzetközi sporteseménynek, vagy egy színházi előadásnak a keveréke. Tehát ott a középkori forgatagban ez szinte mindenki élvezte, és még párhuzamot hoznék az ókorral is, ahogy mondjuk a nagyobb amfiteátrumokban, vagy akár a Kolosszeumban láthattuk a gladiátor játékokat. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy teljesen jó a párhuzam, hiszen ezek a küzdelmek nem életre halálra mentek, hál' Istennek, de a nép szórakoztatása az mindenképp cél volt egy ilyen lovagi tornán, és természetesen egy-egy ügyes fegyvernök azt várta ettől, hogy felfigyelnek rá. Azért mondtam, hogy ugyanúgy, mint ma egy nemzetközileg ismert sportol, és hogy még hozzak erre egy példát, ez tényleg úgy kellett elképzelni, hogy volt, aki a lovagi egy idő után, hogy lovagi tornákból élt meg, olyannyira, hogy mint ma egy nemzetközi szintű teniszező, aki állomásról állomásra utazik, így utazott egy lovag felszereléssel együtt, kockáztatva egyébként teszem hozzá az életét is, hiszen azért volt, hogy többször éles fegyverekkel vívtak lovagi tornát, most nem pont a párviadalra gondolok, másrészt pedig ugye még a tompa fegyverek is üthettek olyan sebeket, ami gyakorlatilag a lovag életébe került, vagy az egészségének romlásába. Sokszor van olyan leírás egyébként könyvekben, hogy például amikor kiütötték a nyerekből a lovagot és puffant a földön, hát tudjuk, hogy milyen magasok voltak ezek a csatamének is, meg a lovag, akkor akár eltörhetett a gerince, vagy különböző más problémákat is okozott később. Sőt, hát a lovagi tornák olyannyira veszélyesek voltak, hogy ha jól emlékszem, egy krónika 1240-ből arról számol be, hogy 40 lovag fegyvernökével adta életét, például egy ilyen nagy lovagi tornán, ahol persze több száz ember vett részt, de hogyha megnézzük, akkor brutális. A látogatóknak gyakorlatilag ezt szoktam elmondani a vártörténete mellett a lovagi tornák világáról. A vártörténetet pedig úgy tudjuk, hiszen nem látogatható a vár. Tudjuk, hogy a rekonstrukció második szakaszában vagyunk most is, hogy egy úgynevezett, szinte ilyen külső vársétáról beszélünk, ahol megmutatván azokat az oldalakat, az északi oldalt, a keleti oldalt, a nyugati és a déli oldalát a várnak, mindig elmesélem, hogy melyik palotaszárnyban kik laktak, hogy éltek, mi volt ott. Beszélek a kétszintes várkápolnáról, ami egy kuriózum Európában, tehát mindent kívülről mutatok meg. Egyébként az az érdekesebben, hogy legalább ugyanúgy élvezik a látogató, hiszen képszerűen mondom el, hogy ott van Szent Hedvig csonterekéje, amikor ugye látogatható a vár például az oltárban, hogy hogyan misészhettek ebben az időszakban a várkápolnában, hogy a déli palotaszárny az a mindenkori királynék palotaszárnya, a keleti oldal, ahol a mindenkori királyok, hát itt jelesül ugye Lajos király élt, nem volt ez összevonva ebből a szempontból, az északi terem, a lovakterem, ami Közép-Európa szinte legnagyobb lovakterme, olyan nagy volt, hogy csak az avignoni pápai palota kihallgató terme előzte meg. Tehát, hogy felvillantok érdekességeket, és természetesen nem az egész vártörténetet mondja el az ember, hiszen elég idétlenül hatna, hogyha nem megyünk be a várba, és akkor a vártörténetét így mondom el, de amit kívülről érinthetünk, láthatunk, most már gyönyörűen látszanak egyébként, ahogy a kaputornyok emelkednek, ahogy ez a reneszánszban lehetett, és akkor különböző korok szempontjából így mesélek érdekességeket. Úgyhogy ezt így tudjuk megoldani, a lovagi tornák világáról pedig természetesen hol máshol mesélhetnék, mint autentikusan a lovagi tornák terén, hogy nézett ki például egy lovagi aréna, és azt is, amit az előbb elmondtam.
1: És mit jelent a középkori szemfényvesztés?
2: Hát ez vadonatúj előadásunk, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, melyben a középkorról, illetve a használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a látogatók. Minden korosztály számára ajánlott, mert egy igazi bűvésszel dolgozunk. Tehát ez azért fontos, mert nem valaki betanulta, nem én betanultam mondjuk ezt a műsort, és akkor előadom, hogy nem vagyok bűvész, de eljátszom, mintha bűvész lennék, hanem tényleg kollégánk olyannyira bűvész, hogy egyébként, és szerintem ezt meg is kellett említeni az Európa Rádióban, például a gyermekkórházban is

nagyon sokan kérték. Ugye ez, ebben nincs száraz tényanyag, semmi nincs, hanem gyakorlatilag egy bűvész show. Körülbelül 10 esztendővel ezelőtt indult el a várban a betűvetés program, amelynek az volt a célja, hogy a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban kipróbálható legyen. Ez az írásforma valóban nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderül, hogy közel sem lehetetlen. A látogatók ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták a betűvetést, mondtam, hogy én már megtanultam írni, szokták ezt mondani, ám nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is szívesen csatlakoztak, és akár órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával. És miközben egyre magabiztosabban kanyarították a maniszkulákat, a történeteket hallgatva jobban megismerik egy letűnt korszak mindennapi vagy hétköznapi életét, úgyhogy a középkori betűvetés is gyakorlatilag ezt hozza el. Azért ide hozzátenném, hogy ez tényleg ne egy unalmas írásórának gondoljuk, hiszen kolléganőm teljesen beöltözve viseletben mesél közben, ahogy itt próbáljuk a egyébként nagyon nehéz írásjeleket, tehát most a mai korunkban nehéz írásjeleket kanyarintani, ő közben hétköznapi történeteket mesél és sztorizik, úgyhogy hihetetlenül elröppen, és majd erről fogunk beszélni, de most, ahogy voltak nálunk a szakmai csoportból sokan, hát nagyon élvezték. Még olyannyira, hogy ilyen 30 percre hirdettük meg ezt a betűvetést, és 40 vagy 45 percnek kellett leállítani, hogy hát másik program is van, amire át kéne mennünk, de még mindenki mindenáron még az utolsó betűket és ilyen kis maniszkulákat kanyarítani akarta, úgyhogy sikere van ennek is. Tehát ezeket hoztuk le, ezeket az előadásokat, amivel gyakorlatilag kompletté tesszük azt, hogy a pajta játéktár élvezhető legyen, és hogy tudásanyagban is kapjanak valamit a látogatók. A középkori és a népi fajátékok és az előadások mellett, amik nagyon mennek, tehát e köré épült tulajdonképpen a pajta, ami azért fontos, mert ezek úgy lettek megalkotva, ahogy a középkorban lehettek. Nem minden autentikus természetesen, de a legtöbb játék igen. Tehát ez azt jelenti, hogy a középkorban is játszhattak ezzel a gyerekek, és ebből gyűjtöttünk egy csokrot. Egyébként ezt nagyvárosi rendezvényeken is, mert ugye legtöbbször kivisszük a pajta játéktárat, legyen az gyereknap, most legutóbb ez volt például, hogy oda vittük kézüt eszembe, és szinte nincs megállás annak a kollégának, aki oda kimegy, egész nap figyelnie kell, hogy azokat a játékokat rendeltetésszerűen használják, de hogy arra utaltam, hogy mindig voltak nála. Tehát, hogy ez egyébként közkedvelt nagyon. És vannak a középkori sportok, amire szeretném ezt nagyon felfűzni, az íjászat, a fegyverhajítás és a fegyvertapogató. Íjáztatás természetesen csak akkor, hogyha külön ezt kérik, akkor vállalunk abból a szempontból, hogy megmutatjuk, hogy hogyan is lehet ezt csinálni, viszont dobócsillag, csatacsillagdobást folyamatosan, meg kelevészhajítás is van, azt is nagyon élvezik, van egy rendes céltáblánk, természetesen minden biztonsági előírást betartva, tehát kollégám ügyel arra, hogy minden gyerek egyes egyedül álljon ott a céltábla előtt, ne az legyen, amikor dob, ne az legyen, hogy körülötte ott vannak a gyerekek, és megsértik egymást, hiszen azért ez a csatacsillag is, és a kelevéz is egy veszélyes üzem, régen is az volt, még hál' Istennek semmilyen probléma nem történt, de tényleg nagyon figyelünk. Tehát íjászat van, ezek a dobások, és a fegyvertapogató is, ahol egyébként még a láncinget is megemelhetjük, vagy akár felpróbálhatjuk, megnézzük, hogy mitől lehet egy ilyen láncing 12-15 kiló, ami egyébként úgy tűnik, hogy egy kis lezser ingecske, aztán amikor felveszik, pont az előző szakmai napon, amikor felvette az egyik fiatal egyetemista hölgy, hát meglepődött, meg a sisakot, hogy azért ez milyen nehéz egész nap ebben lenni, és ez még csak a láncing gyakorlatilag, ezen még nincs rajta a melvértezett lábvért, vagy bármi más, ami még brutálisabb, hiszen tudjuk, hogy 40-50 kiló volt a teljes vértezet egy lovagon. Úgyhogy nem elég, hogy saját maga még enervált volt mondjuk a csata nem tudom hanyadik órájában, de még ezt is cipelnie kellett, de hát egy lóvértet is úgy képzeljünk el, hogy a 600 kilós állaton mondjuk, vagy 500 kilós állaton 150 kiló csak a vértezet, hogy ne sérülhessen úgy az állat. Úgyhogy ezekről is beszélünk, és meg lehet tapogatni, meg lehet fogni, fel lehet próbálni, és lehet kérdezni. Ez nagyon fontos, hogy utána mindig kialakul egy ilyen beszélgetés, akár klikkesedve,

0: akár ha egyes emberekkel foglalkozunk csak.
1: Úgyhogy akkor mondhatjuk, hogy interaktívak a foglalkozások mindenképpen.
0: Igen. És tavasztól, ahogy itt beszéltünk, és tavasztól egészen késő őszig várjuk hétfő kivételével hétköznapokon, tehát kettő péntekig a csoportokat. Van itt olyan, aki a tábor ba szervez úgynevezett programot, és a pajta játéktárat jelöli meg, tehát iskolás táborban van, aki tényleg osztálykirándulásra hozza a gyerekét. Legutóbb volt, szinte minden évben van Debrecenből csoportunk, de telefonon kerestek Sárospatakról is. Tehát egy nem csak arról beszélünk, hogy Miskolc és Miskolc környéki iskolák, és hál' Istennek ez évek óta működik. 10 és 15 óra között egyébként általában hétköznapokon normál munkaidőben, most értsék jól a hallgatók, tehát napközben vannak ezek a foglalkozások.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy a szükség szülte tulajdonképpen a pajtát. Mit jelent ez pontosan?
0: Rekonstrukció második üteme, amikor elkezdődött 2021-ben, hogyha jól emlékszem, akkor költöztettük le a várat, akkor mindenképpen szerettük volna, hogyha nem merülnek feledésbe ezek a előadások, sem a középkori sportok, azt, amit ugye mi garantált tematikus hétvégéken adtunk a látogatónak, akár télen mondjuk bent a lovakteremben, nyáron már az udvaron lehetett tartani, akár a fegyvermustrát, meg az előbb említett előadásokat, hát pont ez volt a pajtának az egyik alapgondolata, és így alakult ki. A dekorációt azt a kollégáim, ugyancsak a kollégáim csinálták zseniálisan, hogy a lovagi tornák tere hátulján leválasztják ezt a kis részt, és ott azt mindenki tudja, mert gyakorlatilag már maga a belépésnél a nagy kapunál is hirdeti ezt a tábla, hogy pajta játéktár, tehát hogy eltéveszthetetlen, hogy megtalálják ezt. Ez azért volt jó, mert ugye tematikus családi napokat is indítottunk rá az elmúlt években. Reméljük, hogy ez most is visszatér, amikor bárki, tehát meg voltunk nyitva mondjuk vasárnap, és akkor bárki betérhetett, aki éppen arra jár, be is tértek, egyébként elmondom, hiszen ugye látták a várat, akkor még nem ebben a formájában, mint most, hanem amíg a építkezés elején, és hát felkeltette az érdeklődés, hogy mi folyik itt, tehát hogy hál' Istennek nincs ott minden zárva, de mondom, az osztálykirándulásos történet az viszont folyamatos, tehát az minden évben ment, még akkor is, amikor esetleg nem hirdettünk tematikus családi napokat, úgyhogy nagyon a szükség szülte, de felfutott ez a pajta az elmúlt években. Igazából nagyon jók a visszajelzések, és örülnek az emberek, hogy kapnak valamit a várból, és az építkezés alatt is kaptak valamit. Úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy egy szükség szülte, de sikertörténet.
1: És ugye játéktár a neve, de nem jelenti azt, hogy a játék csak a gyerekeknek szól.
0: Hát abszolút nem, pont ez a családi napokon látjuk azt, hogy sokszor a család együtt játszik egy-egy ilyen középkori játékkal, és nagyon örülnek ennek. Úgyhogy nem, meg ezek a játékok nincsenek korhoz kötve, tényleg nincsenek korhoz kötve. Nagyon sok olyan játékunk van, amit például a lengőteke, mondjuk egy ilyet, amit ugyanúgy felnőttek is szoktak máshol is játszani, csak ez most a tematikájában középkori, meg kinézetében is.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a pajta játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere volt.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Így vigad a magyar címmel operett gálát rendeznek az Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dadaikat viszik a közönség elé. A gáláról Eperjesi Erika operaénekesnőt hallják.
2: Én, mint operett primadonna már jó pár éve szerepelek a Miskolci Nemzeti Színházban, és az operett műfaja talán a legkedvesebb a szívemhez. Az elmúlt években több helyen is léptem már fel, hát sőt mondhatom, hogy úgy indult az egész operettes karrierem, hogy különböző fesztiválokon, koncerteken, idősek napján is sok-sok operett koncertet adtam, illetve részese voltam, résztvevője voltam. És hogy az Akropolis szabadtéri színpadon talán valamikor, nem is tudok már időpontot mondani, de nagyon régen léptem fel még a Peller Karcsékkal egy csapattal, de hát az még abban az időben nem is volt felújítva az Akropolis szabadtéri színpad, de most csodálatos környezetben, egy megújult színpadon, megújult nézőtéren már egy jó pár éve élvezheti a közönség a különböző zenés műfajokat. És gondoltunk egyet, hogy összeállunk így hárman a két fiúval, és csinálunk egy remek fergeteges operett gálát, amiben tulajdonképpen az operettek legismertebb, legszeretettebb remekeit adjuk elő, egy-két meglepetéssel is, amit ugye nem mindig hallhat a közönség.
3: Ki a két fiú, mit tudhatunk az estről?
2: A két fiú, Jenei Gábor és Kovács Gábor, úgyhogy két Gáborral vagyok övezve, két fiatal tehetséges művész, mert a Jenei Gábort nagyon régóta ismerem, és talán nem titkot árulok el azzal, hogy őt még valamikor a gimnázium utolsó évében, már mint amikor ő volt gimnazista, akkor ismertem meg, úgyhogy megkért engem arra, hogy tanítsam énekelni. Tehát tulajdonképpen egy tanár-diák kapcsolatból lett egy kollegiális kapcsolat, és mondhatom, hogy baráti kapcsolat, mert több mint 10 éven keresztül együtt jártuk a környező településeket, illetve Erdélyben is voltunk, több ízben, Budapesten is léptünk fel, Siófokon is, tehát nagyon-nagyon sok helyen, szerte az országban is a környező településeken, és hát mondhatom, hogy együtt már mindenfélét énekeltünk. Nem csak operettet, musicalt is, tehát más műfajokat is, de elsősorban azért az operett műfajában dolgoztunk együtt. Kovács Gáborról pedig azt kell tudni, hogy ő Olaszországban tanult énekelni, egy kiváló tenorista, és miskolci kötődésű, azt még Jenei Gáborról is elmondanám, hogy ő is Miskolc környéki Varbóról származik, ő most a Madách Színházban is szerepel, Kovács Gábor pedig Debrecenben, a Kolozsvári Operában, Budapesten is, tehát ő mondhatnám, hogy szabadúszó és sokfelé megfordul az országban. Vele is dolgoztam már egy párszor együtt az elmúlt években, és akkor így összeálltunk tulajdonképpen, ez egy baráti kötődés is mind a hármunk részéről, és nagyon szeretjük ezt a műfajt, úgyhogy élvezetes minden perc, amit együtt dolgozhatunk.
3: Könnyű együtt dolgozni velük?
2: Igen, természetesen. Mivel mondtam, hogy főleg Jenei Gáborral már szinte egymás minden szempillantásából vagy rezdüléséből tudjuk, hogy mit akar a másik, tehát összeszokott páros vagyunk, de a Gábor is nagyon-nagyon rugalmas és rendkívül tehetséges, úgyhogy számunkra ez nem munkának tekinthető, hanem is kikapcsolódásnak, mert azért abban több a fizikai munka, mint hogy ez kikapcsolódás legyen, de mindenképpen egy feltöltődés, és mindenképpen egy örömteli dolog.
3: Hogyan áll össze a repertoár?
2: Mint ahogy már említettem, hogy az operettek gyöngyszemei. Tehát Kálmán Imre nagy sikerű operettjeiből, a Csárdás királynőből, a Marica grófnőből, a Cirkusz hercegnőből adunk részleteket. Lehár Ferenc vígözvegyéből is elhangoznak részletek, de van egy kis Strauss is, tehát Denevérből is felcsendül egy melódia. Mágnás Miskából a nagy csárdásokat, mindent összeválogattunk a program második felében, tehát az úgy építettük fel, hogy az első rész azért az a líraibb, a fülbemászóbb, kedvesebb, szívhez szólóbb dallamokat hoztuk a közönségnek, és a második rész az egy fergeteges, táncos produkciónak is mondhatom, hiszen nem kíméljük a cipőnket sem, és természetesen a közönséget sem, mert arra biztatjuk őket, hogy velünk énekeljenek, úgyhogy ez mindenképpen egy interaktív este lesz.
3: Tulajdonképpen hogyan dől el ilyenkor, hogy mi minden szerepel a kínálatban, a repertoárban?
2: Hát mind a hárman a kedvenceinket hozzuk, és természetesen azon túl, hogy a kedvencek, azért úgy raktuk össze, hogy stílusban is megfeleljenek egymás után következve a számok, illetve hát számunkra nagyon fontos az, hogy nem csak elénekeljük a dalokat, hanem azért ez látványban is megfeleljen a közönségnek, tehát úgy is össze kellett válogatnunk a dolgokat, hogy tudjak közben öltözni. Illetve hát a fiúk is vesznek azért fel más-más ruhát, főleg a második részben, meg hogy ne legyen unalmas a közönség számára. Egyszer az egyik fiú, aztán a másik fiú, aztán én, aztán egy duett, vagy egy tercet, tehát hogy változatos legyen, és mozgalmas legyen.
3: Mi a tapasztalat? Miskolcon van értő, szerető közönség?
2: Én úgy látom, hogy igen, hiszen tudjuk, évek óta a színházban is mindig nagy sikerrel és teltházzal mennek az operett előadások, és ilyenkor nyáron is szüksége van az embereknek arra, hogy könnyed kikapcsolódás legyen, de minőségi és szórakoztató.
3: Kiknek szól tulajdonképpen ez a gála?
2: Ugye ez mindig egy nagy kérdés, és mindig valaki, ha bárkit megkérdezünk, akkor zsigerből azt válaszol, hogy az idősebb korosztály szereti az operettet. Ugye ez valahol így van valóban, hogy az idősek nagyon-nagyon élik ezt a műfajt, és számukra ez szinte természetes, és minden számot ismernek, és dúdolnak, és énekelnek velünk együtt. De azt kell, hogy lássam, hogy a fiatalok is nagyon szeretik. Tehát, hogy többfelé járunk ugye fellépni az országba különböző rendezvényekre, és hát a gyerekek is ott vannak a színpad előtt, és táncolnak, és énekelnek velünk. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon széles korosztályt megérintő és megszólító műfaj. Tehát nem kell azt úgy leírni, hogy csak az öregek szeretik. Hát hál' Istennek ez nem így van. És ugye azt talán még nem mondtam, hogy ez már a második gálánk idén, mert nyár elején, július 3-án ezt a gálát már az Akropoliszon egyszer bemutattuk, és nagy örömömre nem csak az idős korosztály jött el, hanem láttunk 20 éveseket és fiatalokat és középkorosztályt is, tehát tényleg széles körül az érdeklődés.
3: Hogyan kell készülni egy ilyen gálára? Kell még azért, hogyha ez már a második, akkor is?
2: De a készülés az mindig abból áll, hogy egyrészt azért át kell nézni, hogyha olyan dalokat, vagyis hát van is benne olyan dal, amit nem sűrűn énekelünk együtt, meg én is akár szólóban, tehát azért áteneklem előtte, de azért a többsége már annyira benne van a repertoárban, hogy olyan különösebb gyakorlást nem igényel. Maximum a koreográfiákat kell azért megnéznünk, hiszen, mint mondtam, a második részben azért ott táncok is előfordulnak. Azt ugye hárman összeraktuk még a nyár elején, hogy mi legyen, hogy legyen, kinek mi áll jól, hogy hozzuk össze, hogy mutatós is legyen, de azért mind a hárman meg tudjuk csinálni a táncokat. Tehát ez valószínű már csak az előadás előtt 2 órával ugye ott találkozunk, és akkor egy hangbeállás keretében a táncokat azért átnézzük, és akkor már mehet is a produkció.
1: Így vigad a magyar címmel operett gálát rendeznek az Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dadaikat viszik a közönség elé. A gáláról Eperjesi Erika operaénekesnőt hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Újból megjelent a sertéspest is hazánkban. Egy Somogyvár megyei mintegy 1850 házi sertés számláló állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma az afrikai sertéspest is vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a szükséges járványügyi intézkedéseket a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A sertéstartók számára kiemelten fontos a járványvédelmi előírások szigorú betartása. A mintavétel általános tünetek, láz, gyengeség, hasmenés, elhullás megjelenése miatt történt. A telep Magyarország fertőzött besorolású területén található, a térségben több vaddisznó mintában is kimutatták a szakemberek a vírust. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, amelyekben korlátozásokat is bevezettek. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A Nébih felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy az állományok védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a fertőzés tovább terjedésének megakadályozása érdekében. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban, hűtlen kezelés és a költségvetési csalás gyanúja miatt, és felmenti a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét, jelentette be Tanás Zoltán miniszter hétfőn az országgyűlés ülésén egy interpellációra válaszolva. A tárcavezető Görögné Bocskai Évának válaszolva közölte, a program ügyében a hatóságok már vizsgálódtak és feljelentés is történt, de hétfőn a minisztérium is feljelentést tett az ügyben. Elmondta, több mint 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltak meg, és több mint 12500 esetben azonosítottak gyanús, több mint 1500 esetben feltűnően gyanús, kritikus kockázatú pontokat. Tanás Zoltán hétfőn felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét is. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés. A kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a háromból két szak létesítését kezdeményezte, a Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. A rendeletmódosítás további célja, hogy a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé váljon, amit a képzés iránti jelentős társadalmi és munkaerőpiaci igény indokol. A társadalmi egyeztetés határideje augusztus 18-a. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Bárban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein. 60 népművészeti közösség mutatkozik majd be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság. Az esemény során mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, mesemondás, interaktív foglalkozások és játék is várja az érdeklődőket, de a szervezők gazdag színpadi programmal is készülnek. Népzenei és néptáncos formációk színesítik a programot.
1: Az időjárásról.
2: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, kevés helyen zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél és megélénkül, késő délutántól estétől egyre több helyen lehet számítani erős, esetleg viharos széllökésre. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 és 38 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
2: A jövőnket határozza meg az, hogy mit tanulunk. Nyilván lehet később váltani, de mégis számít. Szerintem fontosabb tényleg önismeret alapján dönteni, és nem a tömeg után menni. Mert utána valószínűleg pont azokra a szakmákra, meg szakokra lesz igény, amin kevesebben voltak.
3: Van annak oka, hogy miért ide születünk, melyik családban, melyik városban élünk. Ha ez nincs meg, ez a háttérinformáció, akkor ez a vágy van csak, hogy elinnen, mert valahol máshol biztos jobb lesz, és nem biztos, hogy jobb lesz. Tehát inkább azon kellene dolgozni, hogy itt olyan közeget teremtsek magam köré, ahol jól érzem magam.
4: Talán a kell, a muszáj és a stressz helyzet az, ami annyira vissza tudja vetni az embert ebben a kreativitásban, vagy abban, hogy kinek látja magát, hiszen a boldogsághoz vezető út az a saját helyünk megtalálása, és nem az, hogyha valaki, vagy a szüleink, vagy bárki megmondja, hogy mi az a szakma, amit ők elképzelnek.
5: Szóval Lévai.

0: Mi leszel, ha nagy leszel? Gyerekim, még mosolygunk ezen a kérdésen, de a gimiben már komoly tétje van. Továbbtanulás, pontszámok, határidők, és az a folyamatos nyomás, hogy jó döntést hozzunk. A pályaválasztás ma már nem csak arról szól, hogy kiválasztasz egy szakot és kész. Sokkal inkább arról, hogyan találod meg azt az irányt, amiben önmagad lehetsz. Ebben az epizódban arról beszélgetünk, mennyire kell komolyan venni a biztos megélhetést. Mi történik, ha valaki elbizonytalanodik, és hogyan lehet megtalálni azt, ami tényleg illik hozzánk. Szóval, ha még nem tudod merre tovább, ha túl nagy a zaj körülötted, vagy csak szeretnél tisztábban látni, tarts velünk. Lehet pont a mai adás adja meg az első kapaszkodót. Én Zelenák Emese vagyok, ez pedig itt a Miskolci Lévai József Református Gimnázium podcastje. Akik ma itt lesznek velünk, Nyilas Népék Erzsébet, angol nyelv és irodalom szakos tanár, pályaválasztási tanácsadó, aki nap mint nap segít a diákoknak eligazodni a továbbtanulás útvesztőiben. Jobbágyné Kovács Krisztina, édesanya, akinek mindez a gyereke a Lévaiba járt vagy jár. Így szülőként többféle helyzettel találkozott az évek során. Valamint Gergely Zsófia, 12. osztályos diák, aki először éli át a pályaválasztás izgalmait és nehézségeit. Áldás békesség, köszöntök mindenkit!
1: Áldás békesség!
2: Áldás békesség!
0: Először tanárnőhöz és Krisztinához szólnék. Egész életükben azt szerették volna csinálni, amit most csinálnak?
1: Én alapvetően nem. Kiskoromban többféle elképzelésem volt, hogy mi szeretnék lenni. Az hozta a döntő fordulatot az életemben, mikor nullkezdőként egy angol tagozatos osztályba bekerültem. 14 évesen a gimnáziumban. És ott az első év nagyon-nagyon nehéz volt, aztán felzárkóztam, és utána pedig olyan nagyon egyértelmű lett, hogy az angol szak lesz az egyik, amit választani szeretnék. Úgyhogy abszolút nem volt nyílegyenes ez az út, és az, hogy tanár lettem, az sem feltétlenül. Tehát az is ugye az egyetem vége felé dőlt el. Nyilván a bölcsészkar mellett a tanári modult is felvettem, és valahogy annyira így hozta az élet, hogy államvizsga előtt el sikerült helyezkednem egy iskolában, elkezdtem angolt tanítani, és maradtam is, tehát, hogy nagyon-nagyon megszerettem, és ez vált így alapvetően az életpályámmá.
2: Igen, az én életpályám az majdnem úgy indult, mint a bébé, mert én angol történelem szakos tanár szerettem volna lenni. Nekem a tanítás folyamata az, vagy hogy ilyesmivel szeretnék foglalkozni, az teljesen természetesnek tűnt, így családi indítatásom is volt erre, és kedvem is. De aztán úgy alakította Isten az életemet, hogy végül a bölcsészkaron a történelem latin szakot végeztem el, mellette vallástanár is lettem, és a végén egyik-két kedvenc szakomat sem tanítom, csak a harmadikat, tehát a vallástanár szakommal hittan tanítok most már nagyon régóta. Lehet mondani, hogy ez bizonytalankodás vagy pálya elhagyás, de én nem így gondolom. Én úgy érzem, hogy ennek akkor, amikor a választás ideje volt, akkor helye volt, akkor így érvényes volt, ma pedig nyilván használom mindet, csak nem ebben a direkt formában. A vallást, a hittant, azt nagyon szeretem tanítani. Ezzel egyébként is foglalkoznék, úgy gondolom, mivel, hogy végül lelkész feleség lettem, tehát ez egy kicsit egy ilyen kötelezettség is a számomra, hogy ebbe is otthon legyek.
0: Mi van akkor, ha valaki nem tudja, mihez kezdje magával?
2: Hát ilyen mindig van, nem? Így a gyerekek révén is én azt tapasztalom, az én gyerekeim révén, hogy bármilyen elképzelésük is volt a kezdetektől, vagy az utolsó egy-két évben, mikor már dönteni kell, bizonytalankodtak. Ez teljesen normális. Szerintem egy felnőtt ember is sokszor elbizonytalanodik, hogy a helyén van-e, vagy kellene más csinálni, mást is csinálni a meglévők mellett. Szerintem ez nem baj, hanem ez természetes, hanem mindig én úgy gondolom, és mi így is éltünk, így éltünk a családban eddig is a gyerekekkel, hogy pici kortól az ember szinte minden nap, minden héten számot vett, hogy mibe vagyok jó, mit szeretnék még, vagy mit akarok elhagyni, és amiben jó egy gyerek, amihez érzéke van, azt így dicsérjük, támogatjuk, és akkor szép lassan kialakul az, hogy kinek milyen irányba kell gondolkodni magával kapcsolatban. Nem pályaválasztáskor találjuk ki, hanem ez egy hosszú folyamat.
1: Így van, folyamat, ehhez én is tudok csatlakozni, illetve nem katasztrófa, ha nem tudjuk azt, hogy mi szeretnénk lenni, vagy ha esetleg menet közben valami változás történik. Szerintem a bizonytalanság az egy teljesen természetes dolog, de el kell indulni, és utána menni kell és haladni egy úton. Azt is gondolom, hogy nem véletlen, ahol éppen vagyunk, vagy az, hogy mit szeretünk, vagy mi a kedvenc tantárgyunk, tehát, hogy hogy ezek mind-mind olyan jelzések, amit esetleg meg kell ragadni, és ami felé oda kell fordulni, és azt az irányt úgy követni kell.
0: Zsófi, te tudod már, milyen irányba tanulsz tovább?
3: Igen, elég határozott terveim vannak ezzel kapcsolatban. Én gazdasági irányba szeretnék majd tovább tanulni a Corvinuson. Ezt már egész régen meghoztam, ezt a döntést. Szerintem 10. fél évében a szakot is kiválasztottam, és azóta így erre készülök.
0: Mi segített rávezetni, vagy meghozni ezt a döntést?
3: Volt már szó arról, hogy ki miben jó, én is ezzel kezdtem, hogy miket szeretek csinálni, és mihez van tehetségem. Ebből indultam ki, voltak ugye az iskolában erre ilyen felmérések is, beszélgetések is voltak erről, és utána, hogy pontosan leszűkítsem, én úgy kezdtem el, hogy a felvi.hu-nál kiválasztottam egy-egy tantárgyat, amit így elfogadnak követelményként a szakokhoz, és ebből kezdtem így válogatni. És találtam a YouTube-on egy csatornát, ahol ilyen 20 perces beszélgetések vannak egyetemistákkal az egyes szakokról. Innen jobban megismertem, hogy hol mit tanítanak, milyen közeg van, és szerintem így sikerült választani.
0: Mennyire fontos, hogy piacképes szakmat válasszon valaki, és mennyire, hogy boldog legyen abban, amit csinál?
1: Mindenképpen fontos, hogy szeresse valaki a saját szakmáját. Az élete nagy részét a munkahelyén tölti az ember, úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy jó kedvel, derűsen menjen dolgozni, és úgy szeretettel tudja végezni az ember azt, amit csinál, vagy amit éppen választott. Úgyhogy a személyes véleményem nyilván az, hogy nem feltétlen a piacképes szakma fontos, hanem az, hogy szeressük azt, amit csinálunk.
2: Ugyanezt mondtuk a férjemmel a gyerekeinknek is, tehát hogy az első, hogy valaki abban a tehetségterületben, amit kapott Istentől, azt ki tudja bontakoztatni. Most, hogy az milyen szintű, az mondhatnám, hogy teljesen mindegy, hanem ebben a kibontakozásban, ebben az életben, a fejlődésben vagyunk, egész életünkben. A másik, amit gondoltunk erről, hogy egy életkörnyezetben mindenféle munkára, mindenféle beosztásra, mindenféle foglalkozásra szükség van. Tehát nem kell mindenkinek ugyanabba az irányba törekedni. Tehát még hogyha most időnként vannak divatszakmák is, amiért akár mondjuk sok pénzt fizetnek, vagy amire van igény. De én azt gondolom, mindenre van igény. Tehát mindenféle szakemberre, inkább a tanulási hozzáállás az, amit megkülönböztet mondjuk embert embertől. Tehát ugyanúgy, ahogy az iskolában tapasztalják a gyerekek, hogy nem mindig az vezet eredményre, hogyha adatot tanulok, hanem hogy vannak területek, ahol a hozzáállásom, a csapatmunkám, stb. Is számít. Ez így van az életben is, hogyha valaki ezt a jó munkamorált megtanulja, akkor mondhatjuk, hogy bármivel foglalkozhat az életében, mert akkor mindenütt ezt hozza magával, hogy kötelességtudó legyen, hogy számíthassanak rá munkatársai, vezetői, és jól is érezze magát benne. Azért ez talán sokkal fontosabb. Aki tehetséges egy valamiben, az lehet, hogy egy más területen ugyanazt a hozzáállást tudja hozni.
1: És nyilván ehhez mindenre. Nagyon fontos az önismeret is, hogy a megfelelő és a kellő önismerettel rendelkezzen valaki ahhoz, hogy meglássa azt, hogy igazából mivel szeretne foglalkozni, vagy hogy hol a helye, vagy hogy mi az, amivel így nagyon pozitívan hozzá tud járulni egy-egy munkához valamilyen helyzetben.
0: Mennyire befolyásolnak ezek a társadalmi elvárások, vagy ezek a divat szakmák?
2: Nagyon, szerintem. Tehát ugye van olyan oldal ott a továbbtanulást elősegítő oldalakon, ugye a felvi.hu-n is, hogy körülbelül mennyit keresnek azok, akik azon a szakon fognak végezni, mik a legutóbbi tapasztalatok, vagy néhány éven belül ezt, hogy látjuk. Nem biztos, hogy ami egyébként hozzám közel áll, amit elvégzek, amiben jó vagyok, lehet, hogy mire én oda jutok, az már nem az a reális pénzösszeg, mert változik a világ. Mikor én konkrétan pályát választottam, nem is létezett sok olyan szak, és ma is el vagyok egy kicsit veszve némelyikkel, hogy mi mit akar jelenteni, ami közül ma a gyerekek választanak, vagy a fiatalok. Nem tudhatjuk, hogy 5 év, 10 év majd mit jelent ezen a területen. Tehát valóban a területet, ha kiválasztjuk azt az érdeklődési területet, azt az 1-2 tantárgyat, akkor nem tudunk nagyon mellőlülni, hiszen úgyis élethosszig tanulunk, folyamatosan ki kell egészíteni a tudásunkat. Úgyhogy hát ez is egy kicsit bizonytalanság erősítő faktor, de ez van, ez, ezt kell elfogadnunk.
1: És mondjuk a diákokat még szerintem a meghúzott ponthatárok is eléggé a realitás talajára tudják rántani, mert hogy ha nagyon magas egy elképzelt karnak és szaknak a ponthatára, akkor lehet, hogy a diák inkább másképp dönt. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez is nagyon-nagyon meghatározó, és ugye tudjuk, hogy ez nemrég nagyon sokat változott, tehát azt gondolom, hogy ott átgondolták páran, uh-huh. hogy milyen irányt szeretnének venni.
3: Én még visszatérve a divat szakmákra azt mondanám, hogy én sose választanék ez alapján területet, mert tényleg a jövőnket határozza meg az, hogy mit tanulunk a részben. Az egyetemen nyilván lehet később váltani, de mégis számít. És szerintem fontosabb tényleg egy önismeret alapján dönteni, és nem a tömeg után menni. Mert utána valószínűleg pont azokra a szakmákra lesz, meg szakokra lesz igény, amin kevesebben voltak.
1: Illetve még számomra az a nagy kérdés, hogy vajon milyen szakok lesznek még, hiszen nagyon sok minden változott. És nem is olyan régen olvastam egy jövőkutatónak a véleményét arról, hogy mit gondol, hogy egy biztos, stabil munkához minek kell teljesülnie. És azt mondta, hogy két dolog, nem mondott semmi konkrétat egyébként, hogy mi lesz majd a jövőben a legnépszerűbb pálya vagy munka. Ő azt mondta, hogy az önismeret kell hozzá, illetve a reziliencia. Tehát az, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni ahhoz, hogy mi van, ha mondjuk ugye jön az AI, és többet tud majd, mint mi. Vagy mondjuk egy adott területen, amiben éppen én dolgozom, az AI engem felülmúl. Tehát rám nem lesz annyira szükség. Akkor mi kell ehhez? Alkalmazkodó képesség és rugalmasság, hogy esetleg újra tanuljak, valami másba belekezdjek, hogy ez sokszínű az ember, hála az égnek, tehát hogy olyankor még van mihez nyúlni, ezért jó, ha érdeklődőek maradunk és jól motiváltak, hogy érdekeljen minket más is, tehát ne csak az a terület, amiben mi éppen mozgunk, vagy amiben nagyon sok időt töltünk, hanem legyen ott más is, ami esetleg nyitott út maradhat. Örültem ennek a gondolatnak, mert én nagyon tudok ezzel azonosulni.
2: A családban is van rá példa, hogy mi van olyankor, ha valaki éppen ugye a Zsófival egy idős fiam Domonkos, ő sportol is nagyon komolyan, ugyanakkor a sporttal együtt járnak sérülések, olyan komolyabb balesetek vagy műtétek, amik ugye elbizonytalanítják az embert, hogy tudom ezt tovább folytatni. Tehát kell, hogy legyen egy B-terve az embernek, vagy ami időnként A, vagy tehát, hogy mindig egy más súlypont. Ehhez így szülőként még azt tenném hozzá, hogy sokszor kis gyerekeket úgy irányítanak szülők, éppen akik óvodások már, vagy kisiskolások, hogy csinálja azt, amire ő is vágyott, vagy amit ő is ismert, és akkor abba bevezeti a gyereket, szinte irányítja, hogy mit válasszon. Lehet, hogy ezzel jó szándéka volt, és nem presszúra, tehát, hogy nem akart éppen ő diktátorként fellépni a gyerek előtt, ugyanakkor nem biztos, hogy ez hasznos. Tehát mi azt gyakoroltuk, hogy sok irányba elindítsuk a gyermeket. Legyen ennek zenei, legyen sportos, legyen művészeti, legyen egyéb oldala, tehát minden, ami esetleg érdekelheti, vagy ami elénk kerül itt ebben a közegben, mondjuk Miskolcon, és akkor meg fog látszani, hogy mibe tud nagyon beleugrani az a gyerek, vagy mibe tud jobb eredményt elérni, mint más, és akkor ebből a sokszínűségből maradjon ne csak egy, hanem egy, kettő, esetleg még három is. És akkor valóban úgy fog felnőni, hogy azt mondja, hogy most ez az irány, amit választottam, ilyen irányba tanulok tovább, de nem leszek zavarba, hogyha a másik tehetségterületemet kell elővenni, és abból kell majd megélni. Egy kedves családi barátunk teljesen a család részéről ebbe lett belekényszerítve, hogy orvosi pályára menjen. Mindenki a családban orvos több generáción át. És ő egy nagyon jó képességű, meg is tanulta, fel is vették, és már a végéhez közeledett, és testi tüneteket produkált az ellenállása ennek az iránynak. Ő tudta, hogy ő igazából építészmérnök szeretne lenni. De hát esélye nem volt erre. És közben elteltek az idők, és lett ebből egy tehát jó minőségű, de inkább középszerű orvosi elhelyezkedés, és szereti, jól csinálja, amit csinál, de nem tudjuk, hogyha ő építészmérnök lett volna, akkor hova szárnyal, és akkor hogy nyílik ki az élete.
1: Így van, hiszen a boldogsághoz vezető út az a saját helyünk megtalálása, és nem az, hogyha valaki, vagy a szüleink, vagy bárki megmondja, hogy mi az a szakma, ami esetleg, amit ők elképzelnek.
3: Én totálisan egyetértek ezzel. Nálad hogy volt az otthon? Próbáltak segíteni, de nem volt erre nagyon szükség. Én egy nagyon önálló embernek tartom magamat, nem szoktam sokszor így segítséget kérni a dolgokban. Nyitottak voltak, kérdeztek róla, hogy éppen hogy állok, például milyen fakultációt szeretnék felvenni. Mindig is támogattak minden hobbimba, hogy sportoljak is, zenéljek is, de minden másban is. Így támogatóak voltak, de a döntést ezt mégis egyedül hoztam meg, és utána ők is átnézték, hogy gondolom, miért gondolom így, átbeszéltük, és így végül egyetértettek velem, hogy ez számomra egy ideális irány lehet.
0: Volt esetleg olyan, hogy elbizonytalanodtál ebben a döntésedben?
3: Nem mondanám, mert én tényleg, amikor elmentem a nyílt napra is, és beültem az előadásra pont erről a szakról, akkor úgy éreztem, hogy ez nekem lett kitalálva, hogy ez nekem nagyon tetszik, én ezt tényleg már most szeretném tanulni. Úgyhogy én annyira nem éreztem magamat bizonytalannak, szerencsére.
0: Inkább Magyarországon vagy külföldben gondolkodsz továbbtanulás iránt?
3: Hát ez most egy nagy kérdés itt a diákok környezetében, vagy a végzősök között. Én elsődlegesen

0: miért ide születünk, melyik családban, melyik városban élünk. Persze mindenre van lehetőségünk, mindent meg lehet változtatni, hajunk színét is, mindent. De elgondolkodunk-e azon, hogy miért itt vagyunk, vagy miért olyan tehetségeink vannak, vagy képességeink, vagy életutunk eddig, hogy miket éltünk át most, hogy így választanak ugye a 12-esek irányt. Ha ez nincs meg, ez a háttérinformáció, akkor ez a vágy van csak, hogy elinnen, mert valahol máshol biztos jobb lesz, és nem biztos, hogy jobb lesz. Tehát viszi az ember magával magát. A lelki világomat, a küzdéseimet, a módszereimet. Nem biztos, hogy az, ami itt nem sikerült, az majd máshol fog. Tehát inkább azon kellene dolgozni, hogy itt olyan közeget teremtsek magam köré, ahol jól érzem magam. Hozzunk létre vállalkozást. Tehát ha nem találunk állást, hozzunk létre vállalkozást. Könnyen mondom, de valóban ilyen egyszerű az életünk. Én ezt így látom, hogy nem szabad mástól várni azt, hogy nyújtson nekem valamit. Ugye a külföldre költözés az valami ilyen. Tehát a gyökér az nagyon fontos. A férjem erre azt szokta viccesen mondani, amikor választanak a gyerekek, hogy 50 kilométer, 10 kilométer, máinál tovább ne költözzetek. mert az ember nem csak egy fiatalkorra kell, hogy tervezzen, hanem a családos életére, stb. Tehát abban mi is részesek akarunk lenni, hogy a gyerekeink családjait közelbe tudjuk, vagy lássuk, vagy segítsük úgy, ahogyan tudjuk.
1: Hát de jó, hogy örülök, hogy ezt elmondtad, én csak megerősíteni szeretnélek ezt, és igen, próbálkozni lehet, a lehetőség mindig bennünk van. Valahogy az emberben benne van az, hogy úgy elvágyódna, de alapvetően pedig a jót és a boldogságot azt mi magunk teremtjük meg. Igen, a szomszéd fűje nem mindig zöldebb, sőt.
2: Meg mindenhol lesznek problémák, csak másfajták esetleg, amik így körbevesznek minket a mindennapi életbe. Szerintem fontos, hogy tapasztaljunk és lássunk más országokat, kultúrákat is, hogy még inkább megbecsüljük a sajátunkat, vagy össze tudjuk hasonlítani, lássuk, hogy mit lehet változtatni, miben jó, hogyha fejlesztjük, de nem kell elszakadni.
3: Mi van akkor, hogyha valaki 18 évesen esetleg nem tudja eldönteni, hogy hova merre tovább? Egyáltalán muszáj 18 évesen eldönteni, mit szeretnék?
2: Szerintem kihagyhat egy évet, vagy többet is a diák végzősként, hogyha nem tudja, nem muszáj belemenekülni egy olyan szakba, amit nem szeretne, vagy hova felveszik éppen. Nekem is van ismerősöm, aki kiment külföldre egy évet dolgozni, vagy önkénteskedni, és szerintem ezek is sokat segítenek, és egyetemén is sokszor csúsznak egy évet. Ezért azért, úgyhogy nem fog annyira számítani.
0: Igen, én nálunk ez volt a családban is. A legnagyobb fiam, Dani, ő felvételt nyert, egyébként mindig tudtuk, hogy ez a két szakirány nagyon érdekli. Egyszerre fölvették ide a Miskolci Egyetem mérnökinformatika szakára, és Debrecenbe a teológiára is, ugye, mert az egyházi képzésnek más a rendszere. Annyira bizonytalan volt ez a két egymástól borzasztó távol álló terület, és mind a kettő mégiscsak az övé is, tehát úgy vágyott, és mind a kettőt szerette, hogy nem tudott dönteni, és ahogy könnyíteni akartunk az ő terhén, és mondtuk, hogy akkor legyen ez az önkéntes év. Hagyj ki egy évet, passziváltatni kell ugye ezt a felvételi eredményt, és akkor majd eldöntöd, hogy mi áll hozzád közelebb, és aztán ugye rebólintott is, és egy-két hét múlva kifakadt magából, hogy azt akarjátok, hogy távol kerüljek tőletek. És el is döntötte ezzel, hogy akkor ezt a legközelebbi opciót választja itt a Miskolci Egyetemen, a mérnökinformatikát, megpróbálja beleépíteni az életébe, nyilván ezt az egyházi szolgálatot is. Neki ez volt az a döntő mozzanat, meg az, hogy megnyugodott, hogy nincs ezen olyan sok beszélnivaló, ezt meg lehet máshogy is oldani, és végül is ez bármikor lehet, ha az ember bizonytalan, hogy egy kicsit hátralépni, és elhelyezkedni.
1: És felülről nézni a dolgokat egy kicsit, igen, madártávlatból bizony fontos, és örülök, hogy Zsófi mondta itt a diakóniai évet is, hiszen nagyon sok plusz értékkel megismerkedik ez idő alatt az ember, vagy ha csak dolgozni megy, tehát, hogy nem is beszélve arról, hogy akár a nyelvtudást is lehet egy kicsit mélyíteni, úgyhogy nincs veszve semmi, ha esetleg valaki 18 éves még nem biztos magában, illetve nyilván, ha esetleg már elkezdett egy szakot, és akkor gondolja meg magát valaki, akkor is lehet még változtatni. Lehet, hogy az irány már benne van az adott szakban, és akkor mondjuk a matekból nem lesz irodalom, vagy fordítva, tehát, hogy valami irányultság már megvan, de nem egyszer előfordul, hogy valaki 40 évesen, 50 évesen ott ül,

0: És akkor egyetemistaként működik még munka mellett, és végzi a második szakot, és nem csak hobbi marad mondjuk valami, hanem elmélyed abban, és akkor még ott van egy lehetőség, hogy bármikor el lehet kezdeni ismét tanulni.
1: Ugye többször is felmerült, hogy mi van akkor, ha esetleg később jövünk rá, hogy nem abban a szakmában vagy irányban szeretnénk tulajdonképpen élni és létezni. Hogyan lehet tudni, hogyha valaki jó irányba tud elindulni? Esetleg vannak-e jelek arra, hogy visszajelzéseket kapunk-e arról, hogy igen, ez talán egy jó irány, és talán ezzel kapcsolatban meg se fogom gondolni magam?
2: Hát az én véleményem az, hogy azért az iskolában már kiderül, a középiskolában, hogy valaki alapvetően melyik területen jobb vagy könnyebben tanul. Még egy kitűnő tanuló is meg tudja mondani, hogy melyik az a tantárgy, ami számára közelebbi. Tehát az azért eldől, hogy valaki mondjuk bölcsész, természettudományos vagy egyéb más irányhoz jobban ért. De azon kívül ezt szeretném még így kihangsúlyozni, hogy végezhet az ember teljesen elméleti munkát, teljesen irodai, tehát aminek semmilyen kétkezi fizikai munkához nincsen köze. Mégis egy idő után felmerül az igénye arra, hogy valami olyan másat csináljon, amit eddig nem választott volna. Nagyon sok ilyen értelmiségi ember van, aki pont ebben az élet közepi válság időszakában, vagy újratervezés időszakában teljesen mást választ. És teljesen olyasmit csinál, amit akkor is 100%-ig az övének érez, hogyha ez nincs semmilyen kapcsolatban a korábbival. De azért csak tudjuk magunkról, hogy mit szeretünk. Én is egy ilyen tipikus bölcsész vagyok, tehát jól olvasok, könnyen olvasok, szeretek olvasni, tanulni, és mikor a egyik gyerekem bekerült az iskolába, és megkérdezték hatosztályos képzésben a Lévajba, hogy szüleit foglalkozását, apánál nem volt annyira nagy kérdés, anyukámnál gondolkodott, és akkor egyszer csak segítette ugye az osztályfőnök, hogy de hát mégis mivel foglalkozik anyukád? Ja, könyvelő. Soha nem voltam könyvelő. Soha nem számoltam, 3-4 számot már nem adok össze fejbe. Nyilván azok a feladatok, amiket épp akkor végeztem, valamilyen számolásos, meg pénzügyi, pályázatos dolgok, így kattant be neki, hogy akkor én könyvelő vagyok. Tehát, hogy végezhetünk attól függetlenül, oda szerettem volna kiukadni, a mi területünktől teljesen eltérő dolgot. Itt megint szerintem a hozzáállás az alapkérdés, hogy akarok-e, tudok-e alkalmazkodni rugalmasan, mást is csinálni.
0: És 18 évesen talán ezt az határozza meg, hogy valaki nagyon szeret egy adott tantárgyat. És egyébként azt gondolom, hogy ebben viszont a tanároknak is, a barátoknak is, a szülőknek is nagyon nagy szerepe van. Tehát ha megerősítést kap valaki, ha biztatás és bátorítást, akár a barátoktól, tényleg szülőktől vagy tanároktól, akkor jól motivált lesz valaki, és alapvetően ez már ad egy olyan lökést, hogy jó lesz abból az adott tantárgyból. És ha így érzi magát valaki, akkor azt gondolom, hogy azt az irányt fogja választani. Később pedig élethelyzettől is függ, ahogy alapvetően te is mondtad, ha teszem azt mondjuk anyaként egy nagy családja lesz valakinek, akkor lehet, hogy átértékeli a prioritásokat, és akkor egy másik út lesz az övé később. Tehát, hogy ez szerintem nem fix, és nem állandó.
1: Ugye tanárnő pályaválasztási tanácsadó, és hogyan tud például a Lévai, de bármelyik iskola segíteni abban, hogy milyen utat válasszon egy diák?
0: A Lévaiban van egy nagyon jól működő módszer. A 10. évfolyamon fakultáció választás előtt minden diák számára ott van egy lehetőség, amikor is 10. fél év környékén elindul a pályaválasztási tanácsadás a fakultáció választás megerősítésével. Az osztályok tájékoztatást kapnak a POM kérdőívről első ízben, amit kitöltenek, 4 elemből áll, és ott az önismeretre rávilágít a POM kérdőív, a személyiségre, kinek milyen a személyisége, kihez mi áll közel, illetve tudományos kérdőívet is kitöltenek a diákok, aminek az eredménye beszédes lehet. És ez alapján a diákokról egy ilyen pókháló készül, és a POM kérdőívben szerepelnek a különféle pályák, illetve munkák, amire a saját személyiségéből, képességeiből, adottságaiból ráilleszthető egy-egy munkára, pályára, állásra, és a lefedettséget lehet látni belőle, hogy kihez milyen állás vagy pálya illik, és a diákok ezt általában kiszokták választani maguknak. Mi azt szoktuk kérni, hogy válasszon egy munkát, és illesz rá a pókhálóját, hogy mennyire illik, amit szeretne. Majd, ha véletlenül nincs illeszkedés, akkor nézze meg, hogy mi az, ami alapvetően illik hozzá, és ami nagyon illeszkedik. És utána elindulnak az egyéni beszélgetések, mikor a diákok jönnek, hozzák a pókhálójukat, és átbeszéljük, hogy ki milyen fakultációra szeretne menni, logikus-e, milyen intézményben szeretne tovább tanulni, milyen szakra szeretne jelentkezni, és mondjuk, ha jogra akar menni, akkor nem biztos, hogy a matek fakultáció kell neki, tehát hogy így átbeszéljük ezeket a dolgokat, kérdéseikkel megkereshetnek minket, és segítünk, illetve miután lezajlott a beszélgetés, és még maradt kérdés, ismételten megkereshetnek minket a diákok, átbeszéljük újra azokat, így nagyon röviden, ami alapvetően hónapokat fed le, így ennyi. Tehát, és utána a fakultáció választás megtörténik, és onnantól kezdve pedig már egy célirányos folyamatban vesznek részt, hogy tudják, hogy miből szeretnének felvételizni, miből fognak emelt szintű érettségit tenni.
1: Neked ez a pókháló, ez lefette esetleg azt, amit elképzeltél, vagy teljesen más dolgot mutatott, mint amit szeretnél?
3: Szerintem ezt is lefette, ez is jó volt, de már erre pontosan nem emlékszek. De voltak azért olyanok is, amik így teljesen távol álltak tőlem, amik így csak néztem nagyokat, hogy hát rendben, oda nem szeretnék menni. Erre például valami ilyen bánya mérnök, vagy valami ilyesmi is volt, vagy az erdész, vagy ilyenek is kiderültek, vagy kikerültek ebből, de voltak olyanok, amik így tetszettek még emellett. Úgyhogy hasznosnak találtam, meg tényleg egy önismeret részről is jó visszajelzés volt. Volt ilyen része is, hogy a szülőknek kellett, szerintem meg talán barátoknak kitölteni, hogy igen, ők mit képzelnek el. Ez is egy jó visszajelzés volt számomra, hogy ők miket látnak így belőlem, hogy tekintenek rám.
1: Én is ugyanebben a cipőben jártam, nekem is leginkább a sport iránt érdeklődtem, és a média iránt, de volt, hogy agyakészítőt hozott ki. Szerinted mik a legnagyobb dilemmák, amikkel a diákok küzdenek, vagy esetleg nem tudnak hova jutni a gondolataikban?
3: Sokan vannak azért, akik nem biztosak így végzősként, hogy melyik egyetemre szeretnének menni. Az is egy nagy dilemma, hogyha már a szakot ki is választották, hogy melyik városba szeretnének költözni, vagy tanulni. De sokan tényleg nem tudnak választani, még most sem annyira tantárgyat, sem feltétlenül, de szakot sem. Szóval ezek is még általános dilemmák most, és ehhez szerintem tényleg sokat segítenek az ilyen baráti beszélgetések abban, hogy ne óriás stresszként éljük meg ezeket, ahhoz képest, hogy ez az elvárás, hogy mindenkinek tudnia kell már most, hogy mi akar lenni, hogyha nagy lesz, vagy felnőtt lesz. Viszont szerintem tényleg az iskolából is kapunk így segítséget, esetleg a tanárok által, meg így tényleg így egymástól is ezekre, hogy ki mit lát át, kinek van hol ismerőse, hogy melyik jobb, melyik rosszabb.
0: Ehhez egy személyes példát hozzá szeretnék most fűzni, hogy melyik egyetem és melyik városban. Nem emlékszem, hogy pontosan hányszor próbálkoztam, mert ez már 20 éve volt masszívan, viszont engem a Veszprémi Egyetemre vettek fel, és nagyon örülök, hogy ott végeztem egyébként, viszont mikor elkezdtem, akkor én bennem valamiért, és meg sem tudom mondani, és szerintem akkor sem tudtam megfogalmazni, hogy miért, de én Pesten szerettem volna tanulni. Én beadtam a jelentkezésemet, én felvételiztem szerintem 3 éven keresztül. És olyan érdekes az, hogy én azt gondolom, hogy még az embernek ebben is megvan a saját maga helye, hogy hol kell tanulni, mert nem sikerült. És az első az nem sikerült, a másodikra elfelejtettem elmenni, a harmadikra pedig elnéztem az időpontot, és egy nappal később mentem, és üres volt az egész épület, az intézmény, és így néztem, hogy te jó ég, hát most mi történhetett, és megnéztem a papírt, mindent, és akkor esett le ott, a helyszínen, 3 óra utazás után, hogy én elnéztem az időpontot, és szerintem ez sem véletlen. Igen, tehát, hogy valahol ott van a helyünk, és úgyis oda sodor minket az élet, az idézőjelben az élet, tehát azt gondolom, hogy ez valahogy így működik.
1: Kicsit visszakanyarodva ugye erre a plusz egy évre, ugye ez a diakóniai év, hogy ez mennyi mindenben tud segíteni. Ezen kívül esetleg miben tudja támogatni a gyerekét egy szülő?
2: Azt tudom, amit én gyakorolok, azt tudom mondani, az elfogadó közeg. Tehát, hogy ne tegyünk ezzel több terhet arra diákra, aki most tanul, meg még szalagavató fotó, meg tánc, meg minden is besűrűsödik itt az utóbbi egy-két hétbe, hónapba, hogy azt tapasztalja meg, hogy látjuk a gyötrődését, de ezt neki kell, ezt a döntést meghozni. Milyen jó volna, hogyha megmondanád, halljuk sokszor, hogy mondd meg, is azt fogom csinálni. Nem, hanem ez egy teljesen saját döntés kell legyen. Ha eddig is voltak már saját döntések, az jó, de ez, ha nem, akkor ez legyen az első olyan, amit teljesen egyedül hoz meg az ember. Míg az, amivel támogatjuk, hát az az imádság, de ezt egyébként mindenki maga is megteheti, sőt, tegye meg. Ugye pont a helykeresésünk, a rendelt helyünknek a megtalálásához, ez nagyon fontos, hogy megkérdezzem az Úristent, hogy akkor tényleg akkor ez az a hely, ahol engem szeretne látni, ez való nekem, ez lesz jó nekem. Ugye a példabeszédekben van ez az ige, hogy hagyd az Úr a dolgaidat, hogy egy kicsit azt is felismerni, hogy irányított ő, mutatott ő már nekem eddig is jeleket, csak észrevettem. Tehát ez kikutatni ezt az isteni gondviselést, hogy hogyan vezet engem, ez mindig meghozza szerintem az eredményét.
1: Volt ebből vita, hogy máshogy láttak-e ezt esetleg, mint a
2: nem,
1: gyerek?
2: Nem, mi megvártuk, eddig három nagy fiunk végzett már gimnáziumban, az egyik már végzett az egyetemen, és a másik kettő egyre közelebb van hozzá. Mindannyiuknál igaz volt az, hogy az ő döntésük volt a minden, az első, a második, a harmadik hely, minden variáció, az teljesen az ő saját döntésük volt. Mi mondtuk a véleményünket, de nem akartunk ebben dominánsak lenni.
1: Igen.
0: Ez olyan érdekes, mert most az jutott eszembe, ahogy így beszélgetünk, hogy nekem, ugye ez még nem aktuális, mert 10 éves a legidősebb gyermekem, viszont még ilyen kicsik, akár 2 hetente is tudják mondani, hogy mik szeretnének lenni. Annyira egyértelmű, sőt, új szakmákat is felfedeznek, és kitalálnak maguknak, és valahogy, ahogy így a veletek is így beszélgettem, és a kamaszokkal, meg ugye a 10. évfolyammal, valahogy ott van az elbizonytalanodás. Talán a kell, a muszáj és a stressz helyzet az, ami annyira vissza tudja vetni az embert ebben a kreativitásban, vagy abban, hogy kinek látja magát, hol látja magát. Nagyon érdekes ez egyébként. Talán ebben kellene segíteni a kamaszokat, meg így titeket is, hogy igen, ott van, ez nagy felelősség, de tehát, hogy talán nem kell annyira félni tőle. Itt most nem vagyok elég okos vagy bölcs ahhoz, hogy most így kitaláljam így a végét, hogy lenne ez jó, de ahogy így beszélgetünk, ez most nagyon elém került.
2: Igen, ezzel én is nagyon egyet tudok érteni, mert főleg azt a terhet tesszük rájuk, hogy ezt kell megoldani, ennek az ideje van, ezt sürgős, megy az idő, legyen határozott döntés, tehát ennek a nehézségét, holott azt is kiemelhetjük, vagy kiemelhetnénk jobban, hogy ez óriási lehetőség. Ez mindenkinek tehát most kiteljesedhet az életed, most megmondhatod, mire vágysz. Tehát, hogy gondolkodj el a vágyaidon, ne pályát válasz, és úgy egy keretbe egyenesíts bele magadat, hanem hogy ennek, tehát, hogy kinyílik az élet, a sok lehetőség az ember előtt. Ez pedig öröm, ennek örömnek kéne lenni. Egyébként a kicsi gyerekeket gyakrabban dicsérjük.
0: Mert igen, lehet, hogy ez is benne van.
2: És érzi, hogy képes valamire. Tehát lehet, hogy a nagyobbakat is jobban kellene ebben pátyolgatni, hogy ezt is meg tudod oldani, ügyes vagy ebben is. Ugyanakkor a segítségkérés meg fontos. Kell legyen az a megnyugtató, biztos háttér.
1: Így, hogyha háttérre gondolunk, mennyire fontos, hogy a baráti közeg, vagy az a baráti társaság támogassa a mi döntésünket. Én azt látom a mostani alsóbb éveseinken, hogy egyszerűen kezdenek beolvadni egy sémába, és onnan nagyon nehéz nekik kiszakadni abból az adott közösségből.
3: Szerintem így a gimnazista éveink alatt sokkal fontosabbá válnak ezek a barátságok az életünkben. Esetleg még a család elé is tud kerülni az ő véleményük, de szerintem ettől függetlenül egy jó baráti kör motiválni is tud a tanulásban, abban, hogy merjem az álmaimat elérni. Sajnos ez nem mindig így van, és nem mindenki találja meg pont, hogy a pozitívabb baráti kört. Úgyhogy vigyázni kell ezzel. Szerintem meg kell hallgatni kritikusan ezért a barátok véleményét. Általában támogató lesz, de én például ezt se hagynám másnak, hogy más döntsön helyettem. Nyilván jobb látnak kívülről, és ez is fontos, hogy mások hogy látnak engem, hogy mi illik hozzám, mi nem, de mégiscsak az önismeret is nagyon beleszámít ebben a választásban.
0: Legyen mindenki egyéniség. És ha barátod van, akkor úgyis a legjobbat akarja, és úgyis a legjobbat próbálja megtanácsolni, vagy úgy próbál látni téged, ahogy vagy, és ahhoz mérten mondani valamit, vagy tanácsolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki bátran legyen saját maga egyéniségét mutassa, és találja meg, vállalja fel, hiszen a barát akkor is barát, amikor te magad vagy.
1: Milyen véleményed arról, hogy vannak, szerintem mindenkinek volt tini szerelme, most is van, hogy úgy válasszunk, vagy úgy induljunk el egy adott pályán, hogy a másikra is támaszkodunk. Úgy értem, hogy ha mondjuk teszem fel a barátom, Budapestre szeretne menni tanulni, akkor menjek vele, maradjak, megvárjam esetleg.
3: Én ebből a helyzetből nagyon szerencsés vagyok. Nekem is van most barátom, és ő pont ugyanerre az egyetemre szeretne menni. Ez független volt így egymástól ez a választás, amikor meghoztuk ezt. Még nem voltunk így egyáltalán hatással egymásra. Viszont ez igenis hatással tud lenni ránk, és arra, hogy hova szeretnénk menni, mert egy távkapcsolat igenis ezért nehezebb tud lenni, még akkor is, hogyha országon belül van például, de szerintem nem ez a prioritás. Ahhoz, hogy azt tanulhassuk, meg ott tanulhassuk, ahol szeretnénk, talán ez fontosabb, mint ez a esetleg pár év így nehezebben megoldható időszak.
2: Tehát lehet ez egy próbája is, nem? A szerelemnek, hogy ki tudok-e úgy is tartani mellette, hogyha nem látom minden nap, bár azért ma a kapcsolattartásnak nagyon sok módja van, ami régen meg nem volt meg, vagy posta, vagy telefon működött. Most már sokkal közelebb érezheti magát egy párocska így egymáshoz. Valóban nem biztos, hogy meg kell ijedni attól, hogyha nem egy helyre vesznek föl minket, mert lehet megcélozni, csak aztán, hogy sikerül-e, ugye? Nem kell ettől megijedni, ez is egy megküzdési helyzet, ezt is meg lehet oldani valahogyan. Nem ez a legfontosabb ebben az élethelyzetben, mert nyilván a tanulás, de azon kívül pedig ezt is, tehát nem kell feladni ezt sem, ugye? Nem kell ezért szakítani senkivel, hogy nem egy városban tanulunk, vagy nem egy az érdeklődésünk.
1: Egy utolsó kérdésnek Krisztát, és talán őt szeretném megszólítani. Így visszatekintve mennyire hoztak jó döntést? Esetleg csinálnának valamit másképp?
2: Hát a saját életemben azt tudom mondani, hogy persze, ha a mai fejemben gondolkodok, máshogy csinálnám, de nyilván mindenki abban a korosztályban és ahogyan fejlődik, akkor a legjobb döntést igyekszik hozni. Én ezzel így ki vagyok békülve, és a gyerekeimnek sem tudtam volna többet, jobbat javasolni. Én ezzel szerintem én meg vagyok nyugodva. Nyilván ott kell legyen az emberben mindig valami, ami motiválja, ami többre sarkalja, ami egy kicsit előre viszi, úgyhogy ez legyen meg mindannyiunkban. Én bennem is igyekszek, hogy meglegyen.
0: Én sem csinálnék semmit másképp. Tehát, hogy így utólag visszagondolva, azt gondolom, hogy nem mindig azt szerettem volna, ahogy elsültek a dolgok, viszont utólag visszagondolva teljesen helyén volt minden. Nem változtatnék semmin.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadták a felhívásunkat.
0: És köszönjük
1: a beszélgetést. Áldás békesség.
0: Áldás békesség.
1: Áldás békesség.
4: Tudás.
5: Értékek.
4: Közösség.
5: Szóval lévai.
6: Ez volt a Szóval Lévai Podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Jövő héten újabb adással jelentkezünk, a diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
7: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Déli Krónika itt az Európa Rádióban Huszár Katától. Sem gazdasági, sem energiaellátás biztonsági szempontok nem írhatják felül a nukleáris biztonságot, közölte a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont a paksi atomerőműhűtésével kapcsolatos álláspontját. Vannak javaslatok a hidegvíz csatorna elrekesztésére, az ottani vízszint megemelésére. Bármennyire is kecsegtetőek ezek az ellátás biztonság a gazdaságosság szempontjából, ellentétesek a nukleáris biztonság alapelveivel, így semmiképpen nem elfogadhatók, hívták fel a figyelmet. Szerintük ezek a megoldások a hidegvízcsatorna elrekesztésére nagyságrendekkel növelnék az üzemben tartott blokkok zóna sérülésének valószínűségét. Ezt a kockázatot nem lehet felvállalni. A hidegvízcsatorna lezárása kizárólag a biztonsági hűtővízellátás fenntartását szolgálhatja a blokkok leállított állapotában. Kifejtették, a nukleáris biztonság alapvető követelménye, hogy a paksi atomerőműben a 4 blokk, valamint a pihentető medencékben tárolt kiégett fűtőelemek folyamatos hűtése minden körülmények között biztosított legyen. A biztonsági hűtővízrendszer működő képességének fenntartása minden lehetséges körülmény mellett sokkal fontosabb, mint az, hogy a reaktor termele áramot vagy sem. Szükségesnek tartja a víz megtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért hétfői napirend előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős-Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Hangsúlyozta, ahogy az ügynök akták kérdésében, úgy a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is szükséges ezeket a tabukat lezárni és őszintén beszélni. Ezért azt kérte, hogy az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban, társadalmi párbeszédben ezek a kérdések is kapjanak kellő hangsúlyt, és pontosan definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Újból megjelent a sertéspest is hazánkban. Egy Somogy vármegyei mintegy 1850 házi sertés számláló állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma az afrikai sertéspest is vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a szükséges járványügyi intézkedéseket a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A sertéstartók számára kiemelten fontos a járványvédelmi előírások szigorú betartása. A mintavétel általános tünetek, láz, gyengeség, hasmenés, elhullás megjelenése miatt történt. A telep Magyarország fertőzött besorolású területén található, a térségben több vaddisznó mintában is kimutatták a szakemberek a vírust. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, amelyekben korlátozásokat is bevezettek. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertésángazott számára. A NEBIH felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy az állományok védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a fertőzés tovább terjedésének megakadályozása érdekében. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem is hirdetett pótfelvételit idén is, de ebben az évben csak a hitéleti szakokra. A világi szakok, a tanítóképzés iránt az utóbbi években folyamatosan nőtt az érdeklődés, most az általános felsőfokú felvételi eljárásban nappali tagozatra 50, levelezőre 75 új hallgatót vettek fel. Ezzel gyakorlatilag beteltek a férőhelyek, ilyen korábban nem volt. A hitéleti képzéseken összesen 34-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől az intézményben, közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek, itt tehát még van lehetőség pótfelvételivel bejutni a következő tanévre az intézménybe. A határidő hosszabb, és jelentkezni az egyetem belső rendszerében kell, tájékoztatott Kustár Zoltán rektor.
2: A tanítóképzésünkben feltöltöttük a kereteket, úgyhogy még a legköszönő rektori vezetéssel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy itt nem is hirdetünk pótfelvételi eljárást, ezt csak a hitéleti szakok esetében tesszük az idén nyáron. Augusztus 19-ig lehet jelentkezni a hitéleti szakjainkra a pótfelvételi eljárás kapcsán, mert szeretettel várjuk és biztatjuk az érdeklődőket, akik esetleg most gondolják úgy, hogy ezek a hivatásokra szentelik az életüket, valamennyi szakunk esetében meghirdetjük a pótfelvételi lehetőségét. A hiteleti szakokra nem vonatkozik az a szabály, hogy pótfelvételében már csak önköltséges képzésre lehet felvenni a hallgatókat, hanem itt államilag finanszírozott helyekre tudjuk még felvenni a jelentkezőket. Fontos, hogy ahogy a rendes felvételi eljárás, ez sem a központi felvételi rendszeren keresztül fut, hanem az egyetemünk honlapját kell megkeresni, és ott a felvételizőknek szóló fülnél találják a legfontosabb információkat, illetve azokat az űrlapokat, amiket le kell tölteni és be kell adni. Itt az érdeklődők azt is láthatják, hogy mik azok a mellékletek, amikkel fel kell szerelni egy ilyen jelentkezést. És ha beérkeznek a jelentkezések, akkor az alkalmassági vizsga, hiszen valamennyi hitéleti szakunk esetében pályaalkalmassági megmérettetés történik, legalább egy elbeszélgetés formájában, az pedig majd augusztus 31-én kerül sor, de aki beadja jelentkezést, erről majd konkrét értesítést fog kapni.
1: A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein. 60 népművészeti közösség mutatkozik majd be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság. Az esemény során mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, mesemondás, interaktív foglalkozások és játék is várja az érdeklődőket, de a szervezők gazdag színpadi programmal is készülnek. Népzenei és néptáncos formációk színesítik a programot.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: A papházerő gyülekeztek össze azon a szép, szelíd csütörtök délutánon. Az írnok felolvasta az írást a maga nyelvén, Mitro pedig elmagyarázta a tartalmát magyarul. Ma pedig csütörtök van, tette hozzá a végén, holnap délelő pedig itt lesz a bizottság a templom átvételére. Maguk tehát igyekezzenek a költözködéssel, hogy baj ne legyen. Azzal intett az írnoknak, és visszatért vele a községházára. Az írás pedig ott hagyta a pap kezében. Álltak a magyarok egymást bámulva a papház előtt. Mi lesz most? Kérdezte az egyik öreg presbiter. Katonák ellenében nem sokat tehetünk, mondta valaki. Aztán egyenként elszélett mindenki a maga gondjával. A fiatal pap pedig ott állt egy helyben, és nézte maga előtt a földet. Tiszteletes úr, szólalt meg mögött egy regettes hang. A földet hiába nézzük, abból nem nő ki a segítség. A falu egyik vén embere állt ott, horgas botjára támaszkodva, szemrehúzott, likas szalmakalappal. Tiszteletes úrnak tudnia kellene, honnan jöhet csupán a segítség. Fiatal pap tehetetlenül rázta meg a fejét. A püspök úrhoz hasztalan fordultam, felelte esetten. Főgondnok urunknak pedig meggyűlt a baja a románokkal. És az Úristennel mi történt? Szakította félbe rosszallással a vénember. A kérdés úgy ütötte melbe a lelkést, hogy szinte megtántorodott belé. Elvörösödött tőle az ábrázata. Hiszen imádkozom. Úgyhogy éjjel-nappal imádkozom. Ideje lenne szót váltani a tátos emberrel odafönt, fogta suttogásra az öreg a szót. A megdöbbenéstől kimerett a fiatal pap szeme, és úgy bámult fel a hegyre, mint aki kísértetet lát. A vén csodatevőtől kérjek segítséget. Én az Isten szolgája. A magyarok urát szolgálja őkelme is, puhította papját az öreg. Hosszú ideje már, én úgy tudom. Fölkereshetni őt a tiszteletes ura község nevében. Kárunkra nem lenne. De hol lelem meg? Motyogta esetten az Isten megriadt szolgája. Annyi sok a búvóhely ezekben a hegyekben. Azzal maga cseppet se törődjék, vigasztalta az öreg. Nagyapámtól hallám, hogy aki tiszta szívvel és igaz szándékkal keresi, az megleli hamar. Akárcsak annak idején, jó 70 éve annak nagyapám korában, amikor az osztrák császár pribékjei honvédeket fogtak a Marosvize mentén, és lám két nap se telt bele, úgy megduzzasztá Isten a patakok vizét, hogy megáradtám tőle a Maros, és odavesztek mindegy szálig a császár katonái, de honvédlegénynek egynek se lett baja. Hiszen hallott már erről a tiszteletes úr is. Ha én volnék maga, szép csendesen nekiindulnék a hegynek, és a többit rábíznám az Úristenre. Hanyatlott már a nap azon a csütörtök délutánon, amikor néhányan, akik a kertek fölött dolgozták a földet, meglátták a papjukat fölfelé bondukolni a szilvás mezsgyén. Nem is állt meg, amíg föl nem ért az erdőig. Ott aztán megfordult, és visszanézett a falura. Helyszen búcsúzik a papunk, szólt oda Cserepes Máté a feleségének, ahogy a szemközti oldalba a kertjüket ásták a foszolyka alá. Ezt se látjuk többé. Mire befejezte a szót, már el is tűnt a pap odafönt az erdőfái közt. Amit azonban senki se látott, amiről maga a pap is csak hosszú idő múltával mert említést tenni, attól való féltében, hogy hazugnak vagy bolondnak mondják paptársai. Az így történt. Alig haladt néhány lépést fölfele a bükkösben, amikor egyszerre csak elébe lépett valahonnan egy fekete kalapos, harisnyás legényke. Engem kövessen csak a tiszteletes úr, és egyébben ne törődjék, mondotta, és már indult is előre, be a sűrűségbe. Bozóton keresztül sziklák tövében vezette a papot a gyerek, jó hosszú időn át, anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna. Kezdett a nap lenyugodni odafönt a gerincen, és a fák között megsűrűsödött az árnyék. Egyszer aztán csak megállt a legényke egy málna bozót kellős közepében, és fölmutatott egy sötét szikla üregre a bozót tetején. Maga csak üljön le odafönt a gödör szájában, és egyébben ne törődjék. Találott egy jókora fatönköt, jól esik az ülés azon. Alig fogyott ki szájából a szó, és már ott se volt. A pap felkapaszkodott a szikla üreghez, meglelte a fatönköt, s le is ült az egyik végére. Jól esett az ülés, mert bizony megfáradt erősen a hegyjárásban. A nap már a szikla gerinc mögül söpörte aranysöprőjével a fák koronáját, és azt is csak kicsi ideig. Az érkező este lenyelte a fényt, és elhomályosodott gyorsan az erdő. Ült a papa fatönkön, és már azon tűnődött, hogy mi lesz, ha ott kell töltse az éjszakát egymagában, medvék és egyéb vadállatok szomszédságában, amikor egyszerre csak ágrecsen mögötte. Ahogy odafordította a fejét nagysebesen, egy emberi alakot látott kilépni a félhomályból. Széles karimájú fekete kalapot viselt a fején. Arcát hosszú, fehér szakál borította, gúnyájától szénégető ember is lehetett volna. Oda jött, és leült a fatönk másik végére. Hát elgyűjtél, ugye? Szólalt meg, s a hangja olyan mély volt, mintha a pince mélyéből hangzott volna. Jól tetted bizony. Ideje, hogy rábízzuk az urra, amit az ember már nem képes végezni. Hetek óta imádkozom, sóhajtott a fiatal pap, mint hiába. Hiába? Mordult fel a különös vénember rosszallólag. Honnan tudod azt, hogy hiába? A pap tehetetlen mozdulattal emelte meg a két kezét. Nem tehetünk semmit, motyogta esetten. Elveszik a templomunkat. Még nem vették el? Figyelmeztette az öreg. Holnap esik sora, súhajtott a pap, azt mondták a rományok. És te papnak nevezed magad? Dörent rá a nagy kalapos. Isten szolgájának? Azt mondták a rományok, utánozta a pap szavait. Az úr törvényét megkérdezted é? Melyik törvényt hiszed, az Úristenét, vagy a románokét? Az Úristenét hirdetem a népnek, dadogta a pap, akár a megszeppen gyerek, de a románokét fegyver támasztja alá. Szerencsétlen megtévedt ember, fia te, mordult rá haragosan a különös vénember, ki Isten papjának nevezett magad, de annyit se tudsz Istenről, mint egy csipogó madár fióka. Hiszel-e az Úrban, vagy csak szajkózod a nevét? Hát, hogy ne hinnék, rándult meg a papban az önérzet, az Úr szolgája vagyok. Hiszed-e, hogy az Úr mindenütt jelen való, mindenek fölött uralkodó, akinek minden lehetséges? Hiszem hát. És hiszed-e? Dördült a vénember szava a hegyek és az erdők csöndjében, mint a távoli mennydörgés. Hiszed-e, hogy az Úr szereti és védelmezi azokat, akik ő benne bíznak? Hogy az Úr megvédelmezi az igazat a gonoszok fegyvereitől, és megőrzi az ő népét, és az ő népének templomait minden időben, és minden ellenséggel szemben. Hiszed-e mindezt? Akarom hinni. Hebegte a fiatal pap, és kicsordult a könnye. Úgy akarom hinni. Hát akkor hidd, és ne csak akart hinni. Szelidült le a hang. Papnak mondod magad, tudnod kell hát az igaz valóságot, hogy az Úr az egyetlen hatalom és az egyetlen erő, és akik ő benne bíznak, erős szívvel és erős lélekkel, azokat nem hagyja cserben az Úr soha. Ha csak annyi hited van, mint a mustármag, folytatta lassan minden szót megnyomva, hegyeket mozdítasz vele. Eredj vissza, honnan jöttél, és ne csak szavaiddal, de lelkeddel, szíveddel, és minden erőddel hidd és tudd az igazat. És nem a te gondod többé, hogy miképpen segít meg benneteket az Úr. Neked csak annyit kell tudnod, hogy megsegít. Napkelte után gyűjts össze a népet a templomatok elé, és imádkozz velük. Nem könyörögve, mint a koldusok teszik, ki kalamizsnát kérnek, hanem mint aki tudja, hogy járandósága van az Úrtól, és az Úr nem hagy el, mindegy, hogy mi történik körülötted. Hálával és bizalommal imádkozz, mint akit már megváltott az Úr, és légy szemtanúja a bölcs szeretetének. Zúgtak szavai az éjszaka csöndjében, és a pap lehajtott fejjel itta magába a szavak értelmét. Lám, emelkedik a hold, mondotta végül is a csodálatos fénember. A gyerek elvezet a szálas aljáig, onnan megleled az utat magad is. Eredj, vidd magaddal a mustármag erejét, és ismerd meg végre az Urat. A hold valóban emelkedni kezdett a sziklák mögül. A sötétből zajtalanul lépett elő a harisnyás legényke, és megérintette a pap karját. Jöjjön! Lábra kelt, és félszegen fordult a fatöng másik vége felé,

Nyíljön már, igyekeznem kell. Igaza is volt ebben, mert alig értek alá a bükkösig, valahol a sziklák meget morajlani kezdett az ég. Szél zúgatta meg a fenyőket odafönt, haragos szél. Fekete fellegeket hajtott maga előtt, s mire kiértek a legelő szélire, már elsötétült mögöttük a hold. Mennydörgés rázta a hegyet, és villámok fénye hasogatta a sötétséget. Gyere le velem, meghálatsz éjszakára, javasolta a pap. A vihar készül. Maga csak igyekezzék födél alá, felelte a gyerek. Nekem az Úristen gondomat viseli. Azzal már ott se volt. Fent a bükkösön hallani lehetett már a közeledő záport. Ázottan érkezett haza aznap éjjel a pap. Zápor verte a falut, zápor verte a hegyeket egész éjszaka. Napkeltével azonban kitisztult az ég. Reggel élőlt még a pap, amikor lélekszakadva rondott be hozzá a harangozó. Tiszteletes úr, gyűnnek az olályok. A legelő tetejéből kiabálják a csordapásztorok, hogy jönnek fölfelé a völgyön. Sokan vannak. Mit tegyünk, tiszteletes úr? Verjük félre a harangot? Dicsérjük az urat, felelte a fiatal pap, akkora méltósággal, hogy a harangozónak torkában akadt a szó. Gyűjtse csak össze a népet a templom elé, mindenki legyen ott. Az úr a mi védelmünk. Na menjen már, na! Fél óra se telt bele, és a falu népe együtt volt a templom előtt. Ragyogva tűzött alá a tavaszi nap a frissen mosott világra. A pap magára öltötte a palástot, és kilépett a templom ajtajába. Énekeljünk, emberek, mondta tiszta messze csengő hangon. Az Úr minékünk, őriző pásztorunk. Fölzengett a nép ajkán az ősi zsoltár. Elébb csak halkan szinte félve, majd egyre erősebben, míg végül betöltötte az egész völgykatlant. Szemközt a templommal az oláhok őrmestere kiállt csendőrével az őrs elé. Mitru a bíró meg az írnoka előbújtak a községházáról, odaálltak a csendőrök mellé, és onnan nézték nevetve gúnyolódva a magyarok igyekezetét. Aztán egyszerre csak abban a szent pillanatban, amikor a zsoltár utolsó verse is elhangzott, morajlás támadt a beálló csöndben, különös, félelmetes morajlás. A völgy felül jött, egyre erősödött, és egyszerre csak elkiáltotta magát valaki, oda nézzetek! A fejek a völgy felé fordultak, és bár jó kilométernyi távolságra volt, látni lehetett tisztán, hogy a gerinc fái mindkét oldalon megindultak lefelé, mintha csak csúsztató lettek volna. Sziklák mozdultak, és szörnyűséges zúgással alaomlott két oldalt a hegy, és betemette a völgyet. A pap ott állt a templom előtt, összetette a kezeit, és fölnézett a csillogó kék égre. Imádkozzunk! Így történt azon az emlékezetes napon. A Kunpatakhoz vezető szűk völgyet hegycsúszamlás temette be. Valami 30 ember veszett oda. Egy félszakasznyi csendőr katona Hévízről, két olápap, az új főszolgabíró, és még néhány hivatalos személy. Tudós szakértők szerint a sok hólé az esős tavasz készítette elő egy csúszamlást, és az éjszakai felhőszakadás mindössze csak elindította. Mély vízi tóván ütt a patakvíz a falu alatt, míg új medret vájt magának a Maroshoz,

0: Két esztendőbe került, míg szekérnek való út épületet újra az új patakmeder mentén. De addigra már Mitru is elköltözött onnan a családjával, és nem jött helyébe más olá. Így aztán nem volt már szükség olá templomra sem. Tizedik fejezet. Ha az események sodra, amit ma már történelemnek nevez a világ, több időt engedélyezett volna számomra, minden bizonnyal találtam volna még több ezekhez hasonló történelemre alapozó regét Erdélyi hegyei között. Az előző oldalakon felsorolt csodák mellett azonban összegyűjtöttem még egyidejűleg sok olyan apró eseménynek a történetét, ami nem járt sem égszakadással, sem földindulással, és maradandó nyomot sem hagyott földünk felszínén, mindössze az emberek lelkében. És a lélekbe plantált nyom sajnos csak addig él, amíg a szájról szájra szálló emlékezés el nem fakul az idők záborában, s köté foszlik valahol a pásztortüzek füstjében. Ott volt például a vargyasi vénember, akit látó embernek, meg táltos embernek neveztek volt a környéken, amikor nagy ritkán szót ejtettek róla idegen előtt. Halk szóval is nagy tisztelettel emlegették ilyenkor, egyik másik csodálatos tettére emlékezve. Mint amikor például a Szabó Jánosék háza tüzet fogott, míg ők maguk a szénát hozták le a hegyből, és bizony odaégett volna mindenük, ha egyszerre csak a vizes vödrökkel összeszaladó szomszédok szeme láttára meg nem jelenik a vénember ott a házmegetti nagy vackorfánál, és el nem oltja a lángokat kezének egyetlen mozdulatával. Tűnj el, tűz! Búj el, tűz! Isten szava messzi űz! Hallották ketten is a sopánkodó szomszédasszonyok közül az öreg ember szavát, és szemükkel látták, hogy fölemelte nagy csontos kezét, és rádorgált a lángokra, mintha csak huncutkodó gyermekekre szólott volna. És abban a szempillantásban, erre már esküdtek mindazok, akik oda csődültek, mintha csak egy gyertyalángját fújta volna el valaki. A tűz kialudt, üszke is alig maradt, korma is kevés, és amikor Szabó János, a felesége és két süldőfia megjöttek a szénával, el se hitték, hogy tüzet fogott a házuk. Na meg aztán két évre kimentette ki Targoncás Bálinték kicsi fiát, Sanyikát, a megáradt patakból, amikor a hosszú esőzések után átszakadt odafönt a fűrészterep gátja, s omlott alások, haragos víz, vitte a hidakat, pajtákat és minden egyebet, ami útjába került. Sanyikát ott kapta volt el a szérümeget, ahogy a megriadt borjakkal vesződött, amelyek minden áron át akartak gázolni a patakon a fenti legelőre, ahol anyjukat tudták. Egyszerre érhette a sok víz Sanyikát is, meg a borjakat, mert amikor meghalván apja a különös zúgást, kinézett a csűrből. Ott hengeredtek egymás hegyén hátán a gyerek is, meg a borjak is. Vitte valamennyiüket a megdühödött sárga víz, verte őket a szikláknak. Elordította magát Targoncás Bálint, és rohanni kezdett eszét vesztve az ár felé, de akkor már a szomszédokat is előhozta a zúgás, és látták ők is, ahogy a víz sodorta magával a gyermeket meg a borjakat, egyenes lefele neki a nagy zúgónak, ahol a sok éles sziklakő porrá szaggatta volna mindegyiküket. Ha csak. Itt aztán megoszlott a szemtanúk beszéde aszerint, hogy ki honnan látta azt, ami történt. A bal parton lévők Targoncás Bálinttal együtt esküdtek, hogy a megáradt patak kellős közepén, ahol az a nagy hegyes kőszikla meredezik elé a vízből az ógó felett, ezerre csak ott állt a vén ember. Karimás fekete kalapjával a fején. Elkapta nadrág szíján álfogva a gyereket, lendített egyet rajta, s áthajította a sántai kertjét szegélyező fűzfabakrok közé. Amikor az apja odaszaladt, Sánta esvánnyal a sarkában, ott lelt a fiára a bokorban, vérző orral, térdig érő vízben. Akik azonban a túlsó oldalról nézték a domb felől, azok viszont esküdtek, hogy az öreg ember nem a sziklán állt, hanem csak úgy lebegett a megáradt víz felett, mintha nem is ő maga lett volna, csupán a kísértete. Olyan kötszerű valami volt, ami ott lebegett a nagy fekete kalap alatt, mondták, és hozzá se nyúlt az árban küszködő gyerekhez. Magától emelkedett az ki az árvízből valami varázslat által, s mire jól oda néztek, már se az öreget, se a gyereket nem látták sehol, csupán a szerencsétlen borjakat, ahogy alázoltak a nagy zúgon, és véresre roncsolódtak odalent. Maga a gyerek csak annyit tudott, hogy elkapta a víz, megtöltötte orrát, fülét, neki csapta egy kőnek, egy másiknak, egy harmadiknak, aztán egyszerre csak ott ért magához az ágyon. Voltak ehhez hasonló történetek nem csak Vargyason, de másutt is, Csíkban, Udvarhelyen, Háromszék falvaiban, fent a Gyergyói hegyekben, még Marosfőn, Ratoscsán, Beresztelkén, Nyárádfőn, mindenfelé, ahol csak időm volt leülni pásztorok, szénégetők tüze mellé, kérdezgetve ezt-azt, de főként csak hallgatva a tűzpattogását, alvó juhok neszét, és a hajlott válló emberek lassú beszédét a tűz körül, a csillagporos éjszaka alatt. Idegen előtt nem szívesen beszéltek az ilyesmiről, mert megesett többször, hogy kinevették őket babonás meséikért a nem adagalók. Iknek tündérlátó és csodát kereső szemét elrontotta már a városvilága. De a csodák emléke azért ott volt valahol mélyen, a lelkükbe rejtve, a csodákat termő szép ősi hittel együtt. Aztán eljött az idő, amikor rettentő próbára tette hitüket újra a történelem. Én akkor már nem voltam ott, hogy akár szemtanúja, akár csak íródeákja legyek az új magyar csodának. A bújdosókkal mentem bújdosónak messze idegen földre, mint ahogy hontalanná vált magyarok már annyiszor tették évszázadokon át, valahányszor szabadságot vesztettek, kik a szabadság védelmében emeltek fegyvert zsarnok ellen. Mindazt, ami ezután következik ebben a könyvben, másoktól hallottam. Úgy gyűjtöttem össze darabonként alázatos áhítattal, és úgy tettem össze az egybeillő részeket, mint aki erekjét ment, és fegyvert kovácsol ugyanegy időben. Mert az ősi hagyaték erekjéje ma fegyver is, mely jövendőt biztosít a nemzetnek, ha magára talál általa, és él a hatalmával.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

taxi volt. Elébe hoztak étel és italt, és így az étel és bor mellett, és a zenének hanginál csapott.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, Európai Parlament választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a kereslet élénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. A dokumentum rögzíti, az elmúlt évek stagnálását megtörve a 2026 első negyedévi adatok 1,7%-os gazdasági növekedést jeleztek, ami 3,5 éves csúcsot jelent. Az új kormány fő stratégiai kihívása pedig ennek a növekedésnek a fenntartása lesz. A dokumentum szerint az új kormánynak a kereslet stimulálása helyett a valós, versenyképes kapacitások megteremtésére kell fókuszálnia, aminek feltétele, hogy a hazai gazdaság a magasabb hozzáadott értékű szegmenseken, például a szolgáltató szektoron keresztül kapcsolódjon be a globális értékláncokba, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a reformátusok szászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszászlón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterséges intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterséges intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közélet és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a 2-8 osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a toltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A 2-4. Osztályosok mintegy 60%-a, az 5-8 év folyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. A 2.-8. év folyamos gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25 ezer forintos kerettel tervez erre, az egyéb iskola kezdési tételekre pedig jellemzően 20-40 ezer forintot szánnak a kutatás szerint. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik.
0: Az időjárásról.
1: Marad a többnyire derült idő, legfeljebb a délnyugati megyékben lehet záporra, zivatarra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Bíró Tibor egyetemi tanárt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézet vezetőjét, Magyar Hidrológiai Társaság alelnökét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Aszály, csökkenő vízhozam, vízhiányos helyzetek, ezekről beszélünk most a következőkben. És hát az elmúlt hetekben sorra erről szóltak a hírek is, ráadásul nem az idei nyár hozta ezt a helyzetet, ha visszatekintünk, az előző nyarakon is találkozhatunk, mert mondhatjuk, hogy hasonló helyzetekkel, hogy ha jól emlékszem, 2024-es, 2022-es nyár is hasonló helyzetek elé állított bennünket, de úgy tűnik, hogy azért most az idei nyár még rátett erre egy lapáttal, extrém hőséget kaptunk 40 fok feletti hőmérsékletekkel, és egyúttal extrémnek mondható szárazságot és aszályt is. Mondhatjuk, hogy ez valóban még élesebb helyzet, vagy nehezebb helyzet a mostani?
2: Azt gondolom, hogy még nehezebb helyzet. Ugye a 22-es aszálya, persze össze lehet mérni az idei aszályos helyzetet is, de talán annyival rosszabb a helyzet, hogy egy lecsökkent felszállati vízkészletekkel vágtunk már neki ennek az évnek, hiszen az elmúlt jó néhány évben folyamatos talajvízszint csökkenést tapasztalunk, illetve hát ugye hidrológiai aszállyal párosul a meteorológiai aszály, tehát nem csak, hogy...
1: Mi a különbség egyébként?
2: Hát a hidrológiai aszály az a felszíni vizekben jelentkező vízhozamoknak az időbeli változásával lehet leírni. Tehát amikor kevés a vízkészletünk, akkor nyilván a vízpótlás is sokkal nehezebb. Tehát a meteorológiai aszály az a csapadék párogásnak a különbözetéből adódik, nyilván itt van egy kumulált hiányérték, elég nagy a területi párogási érték, de amikor a vízgyűjtőkön sem hullik csapadék, és a vízfolyásainkban sem gyülekszik a víz, ha ez a kettő együtt párosul, akkor ez egy különösen nehéz helyzet elé állít bennünket. Egyébként 22-ben is így
1: hasonló volt.
2: De most még sikerült azokat a legkisebb vízállásokat alulmúlni az idén.
1: És ez a képlet, hogyha megpróbáljuk felállítani, ez hogy néz ki, a szárazság és aszály képlet, hogy ilyenkor pusztán a csapadék hiányzik? Vagy azért más valami is hiányzik.
2: Illetve hát az emelkedett hőmérséklet.
1: És hát igen.
2: És ez az év azért is súlyosabb, mert ugye magasabb hőmérsékletek, több napon keresztül tartós hőségnapok, amelyek ugye azt jelenti, hogy minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb a párolgás. És ugye van az a helyzet, amikor már nincs minek elpárolognia, és ha nincs párolgás, akkor ez a hőhatás tovább fokozódik, ami természetesen mind a településeken, mind a mezőgazdasági területeken egy nagyon komoly gondot okoz.
1: Biztos nagyon laikus ez a kérdés, hogy vajon hová lesz ilyen akkor a víz, hová tűnik el az elpárolgó víz?
2: Ott van a légkörben egyébként, csak mivel magas a hőmérséklete, éppen ezért nem képződik felhő. Tehát minél magasabb a levegőnek a hőmérséklete, annál inkább több vizet képes magában tárolni. És az, hogy nem képződik felhő, nincsen olyan páramennyiség, amely legalább egy sekély konvekciót okozna, nyilván a nap besugárzás az közvetlenül jut a földfelszínre, ez pedig tovább fokozza a hőhatást.
1: Tehát nem ott csapódik le ez a pára, ahol igazán le kéne csapódni.
2: Sokkal több pára tud bent maradni a légkörbe a megnövekedett hőmérséklet miatt.
1: Tulajdonképpen, hogyha ezt a gondolatmenetet folytatjuk, akkor ezért lehet az, hogy a száraz térségek akár még szárazabbak lesznek, a csapadékosak pedig még csapadékosabbak?
2: Van egy pozitív visszacsatolás az ügyben, hiszen ott, ahol megfelelő mennyiségű vízfelszín van, megfelelő nedvességtartalma a talajban, van minek elpárologni, abból lesz úgynevezett helyben képződő csapadék, ez konvektív csapadéknak hívjuk. Ugye Magyarországon 22-ben sem volt ilyen, és ugye azért kumulálódtak ezek a helyzetek, tehát nem elég, hogy a ciklonok nem hoztak párát, illetve a ciklonok elkerültük bennünket, hanem ugye helyben képződő csapadék sem tudott képződni. Tehát annyira felmelegedett a légkör, hogy a beérkező pára, ciklonokkal beérkező párát pillanatok alatt fölszívja maga a levegő, és ebből alig képződik csapadék.
1: Ha megpróbáljuk ezt a helyzetet így elemezni, akkor mi mondható el, hogy ez még szárazság és aszályos időszak, vagy használhatjuk azt a kifejezést mindenre, hogy vízválság?
2: A történelemben sokszor volt egyébként ilyen helyzet, tehát ebben történeti leírások vannak, és még ettől súlyosabb aszályok is voltak egyébként Magyarországon.
1: Én is néztem egy tanulmányt, és ott például 1500-as, 1600-as éveket emlegetnek ezekben a tanulmányokban, amikor hát szintén...
2: Nagyon komoly éhínségek voltak, és olyanokon mentek át az emberek, vagy olyan a szárazság annyira megviselte nyilván a mezőgazdasági termelést, hogy ez tulajdonképpen a társadalmi társadalomra is rájött a bélyegzés, számos forradalom, háború tört ki egyébként.
1: Hogyne, ugye a nagy francia forradalom előképeként is szokták emlegetni az aszályos előzményeket, úgyhogy nyilván, hogy ennek még egy ilyen történeti társadalmi vetülete is van.
2: Hát azért nevezhető rendkívülnek ez a helyzet, mert ugye ez 2022 óta gyakorlatilag folyamatosan tart, a 23-as év volt, egy kis lélegzetvételhez juthattunk, de korábban, vagy amit így visszatudunk emlékezni, mondjuk az 51-es, 52-es asszály, vagy a 34-35-ös nagy asszályok Magyarországon, azok is úgy két évig tartottak, de utána vízbő időszakok következtek. Tehát ugye azért rémisztő ez, mert ugye ez a fajta deficit, ez ugye évről évre halmozódik, és hát az pedig egyértelmű, hogy egy folyamatosan melegedő légkör mellett keletkezik ez.
1: Azt arról mi tudható, hogy mi is történik ilyenkor a talajja, ha egyre több egymást követő évben ilyen szárazság éri? Ez mennyire okoz nehézségeket? Hát egyfelől a mezőgazdaságnak, de hát úgy általában mindannyiunk számára.
2: Hát ugye a talajok kiszáradása az azért is egy káros folyamat, mert ugye a talajnak az élővilága megy tönkre. Tehát ahol nincs víz, ott nincs élet. Tehát a talaj az egy élő közeg, abban mikroorganizmusok vannak, talajlakó állatok, gombák, tehát nagyon sok minden található benne, és tulajdonképpen, hogyha ezek jól működnek, akkor a talajnak jó a szerkezete, jó a víztartó képessége, a vízáteresztő képessége. Egyébként nagyon ledegradáltuk a talajainkat az elmúlt évtizedekben, és hát ez nyilván az iparszerű mezőgazdaságnak az eredménye, a talajművelési rendszereknek az eredménye, a műtrágyáknak az eredménye, hogy nem szerkezetes a talajunk, és ugye egyébként is egy rossz állapotban lévő talajra jött ez a szárazság, és hát ugye ebből is látszik, hogy a talajnak nincs vízszolgáltató képessége, nem is tudja megtartani a vizet. De egy nagyobb baj ez attól, hogy mivel csökken a beszivárgás, tehát mivel nincs szerkezet a talajnak, ezért a felszínre hulló csapadék, ami egyébként sokkal kevesebb, sem tud sokkal mélyebbre jutni. Tehát itt a talajvízszinteknek a folyamatos, és most már mondhatjuk, hogy drasztikus süllyedése, ez egy igazán nagy gond, mert hogy a talajvíz gyakorlatilag már nincs kapcsolatban a felszínnel nagyon sok helyen, tehát nincs kapcsolatban a meteorológiai jelenségekkel. Ez pedig ugye azt vetíti előre, hogy a következő csapadék események nem fogják olyan mértékben emelni a talajvízszintet. Hát ha csak nem bekövetkezne mondjuk egy hét bő esztendő csapadékos évnek nagyon kicsi a valószínűsége.
1: Ugye ennek kapcsán azért sokszor beszéltünk már például ebben a műsorban is, itt az Inforádióban arról, hogy könnyen lehet, hogy mindehez azért például a mezőgazdaságnak, az agráriumnak alkalmazkodnia kell valamilyen módon. Például újra gondolni, vagy átgondolni azt, hogy milyen növényeket is érdemes hosszabb távon termeszteni Magyarországon, milyen növénykultúrák lehetnek életképesek ezeknek a változásoknak egyébként is hatványozottan kitett Kárpát-medencei régióban. Szóval ez a gondolkodás is folyamatos kell, hogy legyen, vagy ez van egy ilyen alkalmazkodási kényszer a számunkra?
2: Lenni kellene egy alkalmazkodási kényszernek, de ugye a magyar agrár szerkezet vagy struktúra, főleg a növénytermesztési ágazat, az rendkívül konzervatív, tehát nagyon nehezen változtat. A megszokottból nagyon nehezen lehet kilendíteni, holott már itt sok-sok évet elvesztegettünk azzal, hogy nem sikerül egy olyan vetésszerkezetet kialakítani, ami a klímához jobban adaptálódhatna. Ugye a kukoricatermesztés, az mindenki tudja, hogy hát Magyarországon ez nagyon dívik, és hát volt, amikor 1 millió hektár fölött volt, ugye most ilyen 600...
1: A kukorica napraforgó, ez határozza meg
2: Körülbelül 4-5 növény, amit a legegyszerűbb termeszteni, aminek kicsi a munkaerőigénye, könnyen lehet gépesíteni. Már azt is mondhatnám, hogy nem kell olyan rendkívüli szaktudás hozzá, most elnézést kérek nyilván az érintettektől, mert nyilván ehhez is kell szaktudás, de nem egy olyan speciális, mint mondjuk egy zöldségtermesztés, ahol azért egy összetette folyamatról van szó. Ráadásul ugye az agrotechniájának viszonylag egyszerűbb elemeit kell alkalmazni, és hát olyan integrátó cégek vannak, akik tulajdonképpen minden inputot szállítanak, illetve a biológiai alapokat is a termesztéshez. Tehát ez a legegyszerűbb út, amit megszokott a magyar gazda, de erről az útról biztos, hogy le kell térni, ezt ők is látják, hiszen évek óta veszteséges a kukoricatermesztés, az idei évben gyakorlatilag katasztrofális. Importra fogunk szorulni kukoricából, ami szerintem hát az elmúlt időszakban vagy évtizedekben ilyen még nem fordult elő. Úgyhogy már csak azért is kell megváltoztatni a gondolkodás módját a magyar gazdatársadalomnak, mert nyilván ez egy élelmiszer biztonsági kérdés, egy élelmezés biztonsági kérdés. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy mi önellátók vagyunk, sőt, hát kétszer annyi élelmet vagy mezőgazdasági terméket tudunk előállítani, mint amire nekünk szükségünk van. Hát ez a tabu, ez megdőlt. És ezt most már úgy kell kezelnünk, hogy akár az alapvető élelmiszerekből is behozatalra fogunk szorulni, hogyha így alakul a helyzet.
1: És akkor elmondhatjuk talán azt is, hogy most már van olyan növény is akár, amelyről már most ki kell mondanunk, hogy a jelenlegi magyarországi termőhelyén hosszú távon nem nagyon lesz fenntartható a termesztése, mondjuk jelen esetben talán a kukorica azért ilyen.
2: A kukorica ilyen, és most ugye az napraforgóra kezdtek átállni a gazdák, mert hogy az valamelyest jobban tűri az aszályt.
1: Most az látszott, hogy ott is gondok vannak.
2: Igen, hát az olajos magvakkal is gondok vannak, ráadásul a napraforgónak se kisebb a vízigénye, csak sokkal egy agresszívabb növény, mind a víz, mind a tápanyag felvétel szempontjából. Tehát nyilván ez megbosszulja magát, hiszen még a holtvíz tartalom képes kiszárítani a talajt. Tehát nyilván nem ez az irány. Ugye sokan mondják, hogy őszületésű növényekkel, gabonafélékekben kell gondolkodni, hiszen mondjuk egy júniusi, júliusi aratásig ezek kibírják, ezek a gabonafélék, csak ugye a tavaszaink is rendkívül asszályosakká váltak, ami korábban nem megszokott volt. Éppen ezért ezeknek sem olyan jó már a termésbiztonságok. Vannak olyan növények persze, amelyek jobban bírják a hőt, vagy a vízstresszet, mondjuk a köles, vagy a szudáni fű, csak ugye az a nagy kérdés, hogy az, amit kezdünk, tehát hogy mit tud pótolni, mert hogy a kieső kukoricát, ami ugye nem csak takarmány növény, hanem ipari növény is, az részben lehet búzával pótolni, őszi árpával lehet a takarmány kukoricát pótolni, tehát nyilván abba az irányba kell fordulnunk, aminek nagyobb a termesztés biztonsága.
1: Az öntözés kiterjesztése, vagy akár radikális kiterjesztése, az jelenthet megoldást, vagy hozhat valamilyen megoldást, mert én ilyen egészen elképesztő számokat láttam arra vonatkozóan, hogy milyen viszonylag csekély a magyar mezőgazdaságban az öntözött területnek a nagyság.
2: Nagyon kicsi, az Európai Uniós viszonylagban is nagyon kicsi, tehát még 2%-ot, ha elér az 5 millió hektárból, 100 ezer, valamikor 150 ezer hektárig fölment aszásabb időszakban.
1: Hát ez eleve ugye egy veszélyeség.
2: Igen, az öntözés tekintve ugye Magyarországon potenciálisan, tehát amit műszakilag meg lehet oldani, ez egy 500 000 hektár lehetne. Aminek van realitása, és valamikor öntöztek ennyit Magyarországon, 343-150 ezer hektárt, amikor a kiskörei vízlépcsőt átadták, meg ugye kész volt már ugye a keleti főcsatorna, tehát tulajdonképpen megnőtt az öntözés hatásterülete, de ennyit igazából egyszerre sosem öntöztek, csak öntözhető volt. Nyilván ez most rekonstruálható, vagy helyreállítható, de az bizonyos, hogy ezt a vetésszerkezetet nem érdemes öntözni, nem szabad öntözni, mert ez konkrétan vízpazarlás. Tehát az a felület, ami ez a 200-300 000 hektár, amire vízkészlet is van, és viszonylag csekélye főmű fejlesztéssel el lehet érni, ott olyan növényeket kell termeszteni, ahol a nagy hozzáadott érték, ami a mezőgazdaságnak a GDP-jét is tudja fölfelé húzni. Ezek a nagy magvú zöldségek, tehát kertészeti kultúrák, gyümölcstermesztés, üvegházak, fóliák, tehát ott, ahol egy hektárról 5-6 millió forintot le lehet hozni. Tehát árukukoricát, búzát egyszerűen nem éri meg öntözni, és nem is szabad pénzt fordítani arra, hogy ilyen fejlesztés. Így van, ezek kidobott pénzek. Ráadásul nem szabad a kis aranykoronájú területeken öntözni. Tehát azok a talajok, amelyeknek nem jó az öntözési reakciója, hogy nem szabad támogatást adni. Magyarországon 10 aranykoron alatti területet is öntöznek. Hát ez egy borzasztó dolog. Tehát nekünk, hogyha öntözni akarunk, és azt gondoljuk, hogy 200 000 hektárt biztonsággal tudunk öntözni, és ezt vízkészlettel is le tudjuk fedezni, azt a jó minőségű hátsági löszös csernozium területekre kell összpontosítani, ahhoz, hogy a mezőgazdaságnak a teljesítő képességét megfelelő érdemben fölfelé húzza. Egyébként csak egy költségtényező, és hát ha nem megfelelő öntözés technika, az meg vízpazarlás.
1: Ha így aszályról, hőségről, szárazságról beszélünk, és ezt ugye megnézzük mondjuk Európa térképén, akkor azért az látszik, és kutatók, szakemberek szinte egybehangzó véleménye az, hogy a közép-európai régió és azon belül is a Kárpát-medence, Magyarország különösen kitett ezeknek a hatásoknak és folyamatoknak, hát nevezzük nevén ugye a klímaváltozás hatásainak. Az idei hőség napokban megtapasztalható volt, én is nézegettem így térképen európai területeket, és hát érdekes módon az látszott, hogy még akár Dél-Európát vagy Szicília régióját is hőmérsékletekben felülmúljuk, például Újpest, ahol például ilyen 41-42 fokos rekordokat mértek az elmúlt napokban, de még Kékestetőn is 30 fokot jegyeztek fel. Mindez egyébként, hogy néha ha ránézünk a térképre, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon vannak a legdurvább hőmérsékletek, vagy hőmérsékleti rekordok, ez még a medence jellegből adódik, vagy vannak lehetnek itt egyéb tényezők is vajon?
2: Nyilván a medence jellegből sok minden adódik, tehát a domborzatnak ehhez köze van. De az, amikor szaharai eredetű forró légtömegek érkeznek, az azért a spanyolokat és a franciákat jobban megviseli. Tehát azért náluk magasabb hőmérsékletek, tartósabb hőmérsékletek tudnak kialakulni.
1: Tehát a hosszabb ideig van talán.
2: Hosszabb ideig. Igen. Ugye mi egy határon vagyunk, itt a kontinentális éghajlat, az óceáni éghajlat határán vagyunk valahol, ugye aminek aztán érezzük az előnyeit, meg a hátrányait, tehát mostanában leginkább a hátrányait. A mi csapadék mennyiségünk az leginkább ugye mediterrán térségből érkezik a tengerek, óceánok felől, és hát nyilván ennek minden előnyével és hátrányával, de ugye azt látjuk, hogy az a mennyiségű pára, ami érkezik, az legtöbbször ugye orografikusan, tehát ugye a domborzat hatására a hegyvidékeknél már kihullik, és sokszor hozzánk nem érkezik el. Ugye ezért van az, hogy az Alpok alján, Nyugat-Magyarországon még általában átlag körüli csapadékok hullnak, vagy az idén például Dél-Baranya egész jól járt a csapadék mennyiségekkel, mert idézőjelben legalábbis nem volt akkora hiány, mint mondjuk a Tisza völgyében. De önmagában ez a medence jelleg, ez meghatározza természetesen a vízrajzunkat. Ugye mi egy alvízi ország vagyunk ahhoz képest, hogy hogyan gyülekeznek össze a vizek, és természetesen az a fajta nagy síkvidéki terület, ami ránk jellemző, az nem teszi lehetővé nagyon sokszor az, hogy orografikusan képződjön csapadék, és nagyon sokszor a konvektív csapadéknak is gátat szab, pont amiatt, mert ezek a területet fedő összletek annyira kiszáradnak, hogy még ebből sem kezdődik csapadék. És mint az említettem, hogy ez a hőhatás úgy tud fokozódni, hogyha megszűnik a területi párolgás, tehát nincs meg az a hőelvonás, ami a látens hő formájában valamelyest tudná moderálni a hőmérséklet emelkedést.
1: Ha már az imént szóba került a mediterrán régió és a tengerek vagy a tengervizek, ugye ott is azért egyre többen hívják fel a figyelmet a tengervizek melegedésére. Ez mekkora probléma, vagy mekkora veszély lehet? A földközi tenger hőmérséklete, ahogy olvastam, éppen a napokban most ilyen 6-8 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Hát lehet, hogy ennek mondjuk az olasz vagy a francia rivérán nyaralóképpen, vagy az ott fürdőző körülnek, de lehetnek mindennek óhatatlanul légköri, légkörbeli kockázatai? Akár ránk nézve is?
2: Hogyne, hát ugye például ott az El Niño jelenség, hogy nagyon messze van tőlünk, ugye a Csendes-óceán a középső részén. Igen. De szoktuk mondani, hogy hát azért tulajdonképpen az általános légkörmelegedés útján ránk is hatással van erre, még hogyha a mi csapadék eloszlásunkat közvetlenül nem befolyásolja.
1: Igen, de hát ugye ön is utalt az imént arra, hogy azért felhőcsapadék képződés forrása Közép-Európa felé, az ugye éppen a mediterrán térségből érkezik,
2: Hogy nem. Tehát nyilván a melegedő vízfelszínek azok nagyon

0: gyárban szoktak ekkora vizek érkezni, és akkor ugye Ausztriában egy hét alatt leesett 420 mm soha nem látott mennyiség, ráadásul ilyen nagy lejtésviszonyoknál hegyvidéki terület, ez nagyon gyorsan összegyülekszik, tehát az bizonyos, hogy nem lankadhat az éberségünk, mert minél tovább vagy hosszabb ideig nincsen rendkívüli árvíz, annál hamarabb fog érkezni, tehát nem szabad elfeledkeznünk azért a jelentős víztöbletekről sem, amely azért komoly anyagi károkat vagy életet veszélyeztetett.
1: Ez voltak éppen ilyen majdhogy nem megszokottnak mondható, vagy hát meg kell szoknunk az ilyesfajta forgatókönyveket, hogy van egy hosszabb hőségciklus, egy száraz időszak, és aztán ennek következménye a heves, akár özönvízszerű esőzés a folytatásban és a folyóknak az áradása.
0: Hogyne, ez
1: egy ilyen forgatókönyv.
0: Ez egy természetes jelenség, és ez régen is így volt, csak most ugye az a gond, hogy mivel extrém hőmérsékletek vannak, és extrém mennyiségű látens hő tud felszaporodni a felső légrétegekben, amikor az a látens hő egy időpontban szabadul föl, akkor soha nem látott intenzitású csapadékok keletkeznek. Tehát itt ez a gond, és ráadásul egy égeső is kísérheti, mert ugye erős a föláramlás. Tehát minél melegebb periódusok vannak, és minél tartósabbak, annál nagyobb energia mennyiség van odafönt.
1: Ugye szóba került már éppen ugye a 2024-es nyár, 2024 nyara, ahol a Boris nevű ciklon volt, és hát ugye említettük, ön is kitérte az El Niño és a La Niña jelenségekre. Ezek azért egyértelműen bekapcsolhatók, ezek az éghajlati ciklusok is az időjárásbeli folyamatokba, itt Európában is, bármennyire is mondjuk azt mondjuk, hogy ez azért tőlünk távolabb jelentkezik a markánsabb hatása, de azért egyértelműen számolnunk kell ezekkel a hatásokkal is.
0: Igen, mert ugye az El Niño vagy a La Niña is ugye általánosan képes a Földön a levegő hőmérsékletét befolyásolni, de mind az El Niño, mind a La Niña, ugye ez évszázados, vagy lehet, hogy évezredes jelenség. Tehát ugye ez nem a klímaváltozásnak a következménye, hanem ez gyakorlatilag ott a
1: csendes jobban figyelünk rá.
0: Hát, ott a csendes-óceáni medencének egy ilyen aszimmetriájából származó dolog, de ugye ez eddig nem okozott ekkora problémát. De mivel a globális felmelegedés alapvetően átírta a földi cirkulációs modelleket, illetve azokat a jet streameket, amelyek a nedvességet szállítják, tehát nyilván, amikor ezek kumulálódnak, azok hát jelentős hatásokat váltanak ki, megnő a tájfunoknak a gyakorisága, vagy a hurikánok mennyisége, mértéke, intenzitása.
1: Tehát igen, és hát azért, amikor például az El Niño-ról olvasunk, talán az idei nyár elején is olvashattunk arról, hogy aztán most egy igazán extrém El Niño jelenséggel számolhatunk, de hát ezt azért az elmúlt években többször lehetett ezzel kapcsolatosan információkat hallani, hogy na most akkor ez a La Niña is, meg az El Niño is most extrémebb hatásokat fog kifejteni, de lehet, hogy ez csak a bulvárszalag címek kedvére
0: van. Nem, a szuper El Niño az persze, hogyha 3 foknál jobban melegszik a felszíni vízréteg, akkor kétségtelen, hogy ezek többlet hatást hoznak.
1: Igen. Folytatjuk a beszélgetést Bíró Tibor egyetemi tanárral, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézet vezetőjével, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnökével, és hát természetesen továbbra is vízről, aszályról, szárazságról beszélgetünk. Most a napokban nem csak a szakemberek, vízügyesek, de hát szinte mindenki a Duna vízállását figyelte, hogy mire kell készülni elsősorban Paksnál, az atomerőműnél, ahol most szerencsére emelkedik a Duna vízállása. A Tiszáról talán most kevesebb szó esett, vagy erre nem irányult olyan figyelem. Egyébként is nagyon más a két nagy folyónk, a Duna és a Tisza, mondjuk a Duna és a Tisza magyarországi szakaszának vízgyűjtő területe is eleve igencsak eltérő, tehát nagyon más képlet szerint közelíthető meg?
0: Más a domborzati adottság és a természetföldrajzi adottság, bár tulajdonképpen a vízgyűjtő területük majdnem ugyanakkora. Viszont teljesen más.
1: A Dunája se nagyobb, nem?
0: Ha a magyarországi szakasz fölötti részeket nézzük, tehát az, ami Magyarországra érkezik, de ugye a Dunának sokkal kiszámíthatóbb a vízhozama, mint a Tiszája, és természetesen nagyobb is. Csak ugye az a gondunk, hogy amíg a vízkészleteknek a 75% az a Dunán érkezik, illetve vannak a mellék folyásain, a Tisza esetében ugye ez 25%, viszont az igények pont az ellenkezője, tehát 75%

0: lenne az igény a Tisza völgyében, és a Dunán 25%. Most itt nem az energia ipari vízigényt értem ez alatt. Tehát lényegesen eltér, és hát ezért mondjuk a Tiszán, ahol most 50-60 köbméter per szekundumnyi vízmennyiség érkezik be a határól, ez most az elmúlt években ez egy jó számnak is lehet nevezni. Hát hozzáteszem, hogy Kiskörének ennyit is kell tovább engednie, tehát Szolnoknál is egy olyan 60 köbméter per, vagy 63 köbméter per szekundumos vízhozam van szinte állandó jelleggel azért, hogy a Szolnok ivóvízkivételt lehessen biztosítani. Tehát nyilván a Tiszának egy kiszámíthatatlanabb, szélsőségesebb vízjárása van ilyen tekintetben, sokkal kisebb vízhozamok fordulnak elő. A Dunánál ezt nem szoktuk meg, tehát azt mondtuk, hogy hát az 1000 köbméter per szekundum, hát azok a legkisebb vizek. És most már látjuk, hogy bizony ettől jóval kisebb értékek is előfordulhatnak, egészen alacsony vízállásokkal, ami természetesen abból következik, hogy a vízgyűjtőn sem múlik csapadék, ráadásul ugye a magyar szakaszon ugye meder süllyedésekkel kell szembesülnünk, tehát még ugyanaz a vízhozam is egyre kisebb vízállásokkal fut le. De az árvíznél is igaz ez, hogy ugyanaz a vízhozam egyre magasabb vízállással vonul le, ez pedig a hullámtereinknek összességében a kedvezőtlen alakulását jelenti. Tehát nő a mederben, nőtség a hullámtereken, mert nem lép ki a víz a hullámtér. Hát a gemenc állandóan szárazon van, hát alig kap vizet. Tehát száradnak ki azok a vízkedvelő puhalombú erdők, aminek az értékét adná. És hát ugye egyre nő az aljavizet, ha jön egy árvíz, akkor ez fogja a vizet. De ugyanakkor a középvízi, meg a kisvízi mederbe egyre kisebb, vagy egyre mélyebben lévő vizek vannak, azért, mert a meder pedig vágódik befele. Tehát a hullámtereink problémája az csak tetőzi tulajdonképpen a klímaváltozásnak a kedvezőtlen hatásait.
1: Még visszatérve a Tiszára, mondhatjuk, hogy talán a Tisza azért van, nem tudom, de talán ez nem jó kifejezés, hogy szerencsésebb helyzetben, mert hogy azért két helyen is, ugye Tiszalöknél és Kiskörénél van duzzaszt, ugye hát emlékezhetünk, a kiskörei duzzasztás hozta létre eleve a Tiszatavat, a Dunán viszont nincs.
0: Hát legalábbis a magyar szakaszon nincs.
1: Hát a magyar szakaszon, igen, hát az ausztriai szakaszon van 10 vagy 12
0: hely. Így van, és németeknél is így van, vagy a Dráván is rengeteg duzzasztás van.
1: De az azért segít a Tisza?
0: Hogyne, hát ebben a helyzetben feltétlenül segít, bár ugye a Tiszatónak a vízszintje is napról napra csökken, és elég látványosan csökken, de ugye hát nagy is a vízfelhasználás, illetve nagy a párogási veszteség, ugye ezekben a hőségnapokban, és egy nagy vízfelületről van szó. Hogyne, tehát a kiskörei duzzasztás teszi lehető, vagy a nagy főcsatornán keresztül lehessen délre vizet leadni, a tiszalöki duzzasztás a keleti főcsatorna vízellátását teszi lehetővé, és hát ez tulajdonképpen a Körösök völgyét táplálja. Tehát a Körösökön a vízkészletvesztés hatalmas. Tehát, de hát ezt korábban is tudtuk, hogy nincs megfelelő vízkészlet ott, és hát magát a Tikevír, ez a Tisza Körösvölgyi Vízgazdálkodási Együttműködő rendszert is azért hozták létre, ennek része egyébként Tiszalök és Kisköre, hogy gravitációsan tudjanak a Körösök völgyébe vizet pótolni. De most már ugye Tiszán is olyan vízhozam veszteségekkel számolnunk, hiszen rendkívül szélsőségeken kevés víz érkezik a Szamoson, a Túron, a Krasznán, és hát és egyébként ugye az ukrán szakaszokról is a Tiszába. Tehát ezek egy fölfokozott állapotot jelentenek, amiben most nyilvánvalóan, hogy a duzzasztás nagyon sokat segít, hiszen képesek vagyunk beállítani egy olyan üzemi vízszintet, amely a nyári időszakban egy hasznosítható vízkészletet képes legravitálni tulajdonképpen a vízhiányos térségbe. És hát Kiskör alatt viszont nem épült más. Tervezték, mert ugye, hogyha egy folyót elkezdünk duzzasztani, vagy csatornázni, az vagy ne kezdjünk hozzá, vagy fejezzük be. Mm. És ugye ez félbe lett hagyva, és ezért ugye közép-tiszai szakasznál a meder süllyedés az hatványozottan vagy fokozottan jelentkezett. Ugye Szeged már jobb helyzetben van, mert Örökbecsénél duzzasztva van a Tisza, és ez Szeged is még fölötte is mindszentint, tehát ennek a hatása érzékelhető, és ott jóval normálisabb vízállások alakulnak, és nem tud olyan extrém kis vízállás kialakulni, mint mondjuk Szolnoknál.
1: A Duna-Magyarországi szakaszán is lehetne egyébként duzzasztani, most ezt ilyen tisztán mérnöki és nem környezetvédelmi szempontból vizsgálva ezt a kérdést, mert ugye ilyenkor azért óhatatlanul eszünkbe jut a 80-as évek végének a nagy politikai hullámokat vető vitája Bős Nagymaros, hogy a szlovák oldalon megépült a vízlépcső, Nagymarosnál nem épült meg, tehát győzött a környezetvédelem, de mi a vízügy felől az olvasata mindennek?
0: Hát ugye Nagymarosnál nem épült meg a duzzasztás, azért azóta is kígyót békát kiabálnak ránk a szlovák barátaink, mert ugye azóta se tudják Pőst csúcsra járni.
1: Igen.
0: A magyar szakaszon több ponton is lehet duzzasztani. Egyébként ugye a bősi szakasznál lehet a legtöbb energiát kitermelni, tehát ilyen 1000 megawattot lehet
1: a Dunából kihozni. Erre a választás, erre a részre.
0: De természetesen más, de nem úgy feltétlenül az energianyerés a fontos, bár hozzáteszem, hogy a vízenergia az azért jó fajta energia, mert a rendszer kiegyensúlyozásában tud részt venni. Tehát amikor nagyon ingadozik a fogyasztás, mert nyilván csúcs időszakok, meg kisebb fogyasztások, ugye egy turbina lapát szögének az állítása a másodperc alatt megtörténhet, tehát viszonylag jól lehet kiszabályozni egy országnak az elektromos rendszerét, míg mondjuk egy Paksnál a grafitrúdnak a mozgatásával azért az egy lassabb folyamatként fogható föl. Tehát a Dunán is persze lehetne több helyen duzzasztani, és ezeket ismerjük ezeket a pontokat, ugye ilyen az Adonyi duzzasztás, vagy a Fajszi duzzasztás. Mind a kettő nagyon jó lenne Paks szempontjából, hiszen egy Fajszi duzzasztásra tulajdonképpen ilyen alacsony vízállások nem fordulnának elő. Kellene persze azért is már mondjuk egy Adonyi duzzasztás, hogy mondjuk egy ráckövei ágba vizet lehessé juttatni, kelljen állandóan szivattyúzni, és hát azért lenne jó mondjuk még Mohácsnál is duzzasztani, hogy például a Gemenc és a Holtágak vízellátást kapjanak, mert azért...
1: Vannak ilyen tervek egyébként, vagy gondolkoznak ezen mérnökök, szakemberek, vagy ez most egyáltalán nincs is napi renden?
0: Csak a gondolkodás szintjén van, senki nem mer hozzá tervezni. Egyébként mi
1: baj... Ez ilyen szitok szó lett?
0: Hát, abszolút.
1: A magyarországi szakaszán a vízlépcső, de azt mondja valaki, egy vízlépcső, akkor...
0: Igen.
1: Mindenki összevonja a szemöldökét.
0: Mi a felsőoktatásban persze eljátszunk a gondolattal, a csongrádi duzzasztással és a mohácsi duzzasztással, ugye mi Baján a víztudományi karon, nekünk ez fontos. Tanórán, illetve a TDK munka, vagy a kollégák tudományos érdeklődése szempontjából, hogy mi lenne, ha ekkora vízszint emelést végeznénk, mondjuk a Sugovicában milyen vízállások alakulnának ki, hogyan lehetne egy olyan vízjátékot létrehozni, ami mondjuk a Sugovicát öblíti, megfelelő vízminőséget.
1: De akkor ez megmarad egy tudományos dolgozat szintjén egyelőre.
0: Itt az a kérdés, hogy előbb-utóbb ez átmegye tulajdonképpen a társadalmon, hogy szükséges-e vagy sem, illetve nyilván, hogy a duzzasztásnak számos káros hatása is van, a hordali gazdálkodásra, az élővilágra, tehát ez köztudott, tehát ez ismert. De ugye ezeket a dolgokat most már mérgre kell rakni, és tudományos alapon kellene célzottan megvizsgálni, és semmit nem szabad tabuként kezelni. Tehát semmilyen megoldást, műszaki megoldást, vagy természetközeli megoldást, semmit nem szabad tabuként kezelni. Meg kell nézni, hogy melyek azok a megoldás kombinációk, amikből legjobban jöhetünk
1: De
0: ki.
1: Van egyébként számos más eszközrendszere is a folyószabályozásnak,
0: hogy
1: vízpótlásnak, vízmegtartásnak vannak eszközei?
0: Hát hogy duzzasztás nélkül is lehet a meder visszatöltődés segíteni, illetve valamekkora vízszint emelést elérni. Ilyen, hogy a partvédő műveket elbontjuk, kurtítjuk a sarkantjukat, vagy megszüntetjük, tehát hogy a hullámtéren belül hagyjuk meanderezni a folyót, nyilván akkor nő a hossza, csökken a sebesség, a vízfolyásnak is több hordalékot tesz le, tehát így is tud a vízszint emelkedni. Lehet fenékbordázással, fenéklépcsőkkel emelni a vízszintet, főleg ott, ahol nincs duzzasztott szakasz. Ugye a Tiszánál, például az alsó Tiszánál sokat nem érne ez, mert ugye ott már önmagában duzzaszt Törökbecse, de fölötte a Középtisztán biztos, hogy használna, de akkora vízszín emelés nem tudok elérni ezekkel, hogy gravitációsan a mentett oldalra vezessük a vizet. Márpedig hiába beszélünk vízvisszatartásról, nincs mit visszatartani. Tehát a tájat hiába próbáljuk visszavizesíteni, hogyha ilyen deficittel állunk szembe. És ezért kell eldöntenünk azt, hogy most kell-e térségi vízátvezetés, kell-e duzzasztás, kell-e mederkotrás például a csatornák esetében, mert ugye ez egy csomag, és vagy azt mondjuk, hogy nem, ezekkel nem foglalkozunk, a csatornákat nem szabad kotorni, megvárjuk, míg lesz egy csapadékosabb időszak, hagyunk mindent elönteni, ez is lehet egy megoldás, de valószínűleg, hogy a kettő között van valahol az igazság, tehát nincsenek itt generális megoldások, ezt az adott helyszíne kell szabnunk, és hát nem csak a műszaki, környezeti feltételeket kell vizsgálnunk, hanem a gazdasági és társadalmi feltételeket is. Tehát itt emberek laknak, olyan területek is, amelyek kiszáradóban vannak, tehát mondhatjuk azt, hogy fölhagyjuk őket, de hát ott emberek élnek, oda kötődnek, vagy mondhatjuk azt, hogy jaj, hát bontsuk el a töltéseket, és hagyjon csön ki a Tisza, ha olyan kedve van, de ott emberek élnek. Tehát ugye ezért ez nagyon komoly érdeksérelemmel járhat. Ezért kellene azt, hogy ezt objektív módon, tudományos igényességgel a társadalom elé tárni, és akkor jön a fő problémánk, hogy de nincs ilyen kutatóintézet, valamikor létezett a Vituki, Bős-Nagymaros környezeti hatásvizsgálatát, ők végezték el. Persze azt utólag ugye egy komoly fiaskó volt, és ugye hát ezt a Vitukit is rászáradt Bős-Nagymaros, mint a vízügyi ágazatra, de az bizonyos, hogy kellene egy olyan központi kutatószervezet, amely ezek a kiszáradási folyamatokat megállító, a mitigációt segítő megoldásokat részletesen megvizsgálja, segítene keretterveket kidolgozni Magyarországon, hogy hova induljunk el a következő 30-50 évben, mert ugye most hát szekértáborok vannak, akik nem akarnak hallani duzzasztásról. Jaj, nehogy kotorjuk meg a medret, nehogy hozzányúljunk. Semmilyen művét, nem akar műtárgyat építeni, nem akar térségi vízátvezetést, de akkor mi lesz a hátsági területekkel? Tehát ezeket nyilvánvalóan valahol helyre kell tenni. Az kétségtelen, hogy a vízvisszatartás az egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát a víztöbleteket ilyen módon minél jobban kell visszatartanunk. A mezőgazdaságnak nagyon nagy szerepe van, a táblán belüli megoldásoknak is nagy szerepe van, de számos olyan tévhiedelem van, mint hogy ó, hát majd a mélyátéri területek megoldják a talajvíz problémáinkat. A beszivárgási felületeket persze növelni kell, lehetővé kell tenni, hogy a talajvíz dúsuljon, de ezt akárhol nem lehet megtenni, ez egy nagyon komoly hidrogeológiai feltárást igényel. Szóval a lényeg az, hogy ez semmiféleképpen nem szabad laikus módon hozzáállni.
1: Hát igen, már pedig ugye laikusan mi azt gondoljuk, kevésbé hozzáértők, hogy a víz megtartás, meg a víz visszatartás, hát annak van egy ilyen képlete, vagy lehet egy ilyen képlete, hogy jön az áradás, jön az árhullám, hát azt a vízmennyiséget tessenek megfogni, megtartani valamilyen módon, és már is nem akkora gond, hogyha jön az aszály. De hát ez nyilván nem ez a valóság.
0: Az a helyzet, hogy
1: egy ilyen laikus képlet.
0: Ha árvízünk van, az nagy árvíz, mint 2024 szeptemberében, amikor az volt a cél, hogy ne üntsön el településeket víz, mert hogyha nyilván nagy anyagi kára jár, és ébek az, tehát akkor a biztonságos levezetés volt az elsődleges. Nem is ebben van a vita, mert nyilván egy nagy hordaléktartalmú, meg uszadéktartalmú vizet kiengedgetni, ennek vannak kockázatai, nagyon sok a hordalék benne, persze apodóákból lehet kivezetni, de itt az lenne a lényeg, hogy a kisebb és közepes árhullámokat is ki tudjuk vezetni, tehát hogy rendszeres legyen. De hát a Tisza völgyében nézzük, hogy az elmúlt másfél évben egy olyan nap nem volt, amikor gravitációsan vizet lehetett volna kivezetni. Tehát nincsenek olyan árhullámok, ami azt jelenti, hogy ha 500 köbméter jön a Tiszán, már az sem éri el, míg hiányzik a felső Tiszán egy méter ahhoz, hogy ki lehessen a mentett oldalra vezetni. Tehát a meder bevágódások miatt, a süllyedések miatt a közepes árhullámok sem érik el azt a szintet. Szivattyúzni lehet. De a gravitációs kivezetés, ha ne adj Isten, ettől nagyobb árhullám van, az pár napig tart. Na most ennyi nap alatt mennyi vizet lehet kiengedni? Tehát az időablak az kicsi.
1: Igen.
0: Tehát ugye mindenki azt gondolja, hogy hát ezt a vízhozam mennyiséget felszorzom, és akkor hú, hát eláraszthatom az egész Tisza völgyét. Ez nem ilyen egyszerű, ez át kell építeni műtárgyakat, a töltésekbe új műtárgyak kellenek, szó szerint olyan vízszétosztó rendszer, ami ezt biztonsággal ki tudja vezetni. Például a mélyátéri területekre, ami egyébként magántulajdonban van, tehát ott nem biztos, hogy a tulajdonos örül neki, hogyha azt elárasztják. És nem beszélve arról, hogy a legnagyobb problémánk egyébként a hátságokon vannak, hát oda nem fog feljutni a víz, és a felszínalatti vízkészleteket sem fogja dúsítani, hiszen a mélyátéri területek azok kötött előért területek, agyagos területek, nagyon kicsi a beszivágás, inkább elpárolog a víz. Tehát ezért ez egy összetett kérdés, de az biztos, hogy ha nincsenek emelt víztereink, akkor nem fogjuk tudni nagy felületeken megoldani a vízpótlást, pedig igen, kell a mozaikos vízvisszatartás, de a vízpótlás is, tehát hogy azért egész évben képesek legyünk sekélyelöntéseket létrehozni ezeken a területeken, mert hogy párogás is legyen. Sokan azt mondják, hogy hú, hát a párogás milyen káros, hát egyáltalán nem káros a párogás, mert hűtő hatása van, javítja a mikroklímát, és jól látható, hogyha egy telt szelvényű csatorna mellett lévő kukorica gyönyörűen néz ki, mondjuk egy 100-150 méteres szakaszon, és utána már ugye megint mindig kiszárad.
1: Említette az imént a mederkotrást, és olvastam, nyilván ez más fajta mederkotrás lehet, de olvastam olyan szakértői véleményt, hogy az elmúlt évtizedekben az ipari, építőipari felhasználásra hát úgymond mértéktelen mederkotrás zajlott a Dunánál. Van a Műszaki Egyetemnek egy tanulmánya, abban én azt találtam, hogy az elmúlt évtizedekben közel 100 millió köbméter kavicsot vettek ki a Duna medréből, és ez olyan mennyiség, ami nagyjából egy évszázad alatt pótlódik majd vissza, szóval, hogy még ezekkel a mederkotrásokkal, ezeket az ipari célokat, építőipari célokat szolgáló mederkotrásokkal is csak tetéztük a bajt.
0: Így van, tehát a meder süllyedés ez is hozzájárult, és persze vissza lehet tölteni, csak hol találunk kavicsot hozzá, úgyhogy valószínűleg, hogy persze a betonkorszak után kellene jönni valami másnak, más építőanyag típusnak, vagy leállni a kavicsról, de hát nem jobbak a bányatavak esetei sem, hiszen a bányatavakból kitermelt kavics bányászatnak pedig az a hátulütője, hogy gyakorlatilag ugye megnyitjuk a felszínalatti vizeket, hatalmas párolgó felületeket hozunk létre. Tehát nem csak a folyóból kitermelt kavics okozott tulajdonképpen tartós kárt azáltal, hogy mélyült a meder, hanem hát ezek a bányatavak, amelyek viszont a talajvízszint süllyedéshez járultak hozzá.
1: Ugye folyókról beszéltünk, Dunáról és Tiszáról, de hát ez a tartós vagy ismétlődő hőség és szárazság komoly károkat okoztak és okoznak az állóvizekben is. Hát a Balatont és a különösen a Velencei tavat azt ugye nap mint nap emlegetjük itt a hírekben is. Ez pusztán vízszintcsökkenés, vagy az most már az ökoszisztéma is felborult a tavaink esetében, mert ugye azt lehet hallani, hogy az állóvizek, különösen a sekély állóvizek még inkább elszenvedői mindannak a szárazságnak, aszálynak, hőségnek.
0: Az ökológiaiként kevésbé érzi meg, mint amire mi gondolunk. Tehát mit nevezünk ökológiai problémának, mondjuk a Balaton esetében? Hát pedig az algavirágzást. Azt mondjuk, hogy húhajt valami fölborult, és ez igaz. Vagy azt mondjuk, hogy az árvaszúnyog túl nagy mennyiségben gradál, és nagyon sok kelt ki.
1: De turisztikai szektorban az is okoz gondokat.
0: Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen a Balaton és a Velencei tónak az élvezhetőségében van a legnagyobb probléma.
1: Mert ha Balaton... Igen, de mondjuk az alacsony vízszint is ugye az élvezhetőséget befolyásolja.
0: Tehát kétségtelen, hogy ha kisebb, vagy ha magasabb a tónak a vízhőmérséklete, az csökken az oldott oxigén tartalom. Velencei tónál ezt látjuk most. De tulajdonképpen, ha most ott a halakat kimenekítenénk, és majd visszatelepítenénk, akkor se történne semmi. Tehát ez egy szikes tó, ennek egyébként nem feltétlenül a halfaunája a legnagyobb értéke, nyilván horgászati szempontból ugye ez egy fontos ügy. De ott a vízigerinztelenek, és számos olyan állatfaj és csoport az, ami az igazi értékét adja, amely hozzá van szokva ez a körülmény. Ez egy szemisztatikus tónak lehet nevezni a Velencei tavat. Ez teljesen normális, amikor egy ilyen kiszáradási periódusban van. Tudom, hogy ezt nem szeretik hallani, de természetes, viszont
1: igen. Igen, elszokták mondani, hogy rendre kiszokott száradni a Velencei tó. A tó története során volt már.
0: Zsirip nem volt szabályozva, tehát igen. Pillanatok alatt le tudott ürülni a Velencei tó. Tehát az, hogy több víztestre szakad a Velencei tó, ez nem lehet kifejezetten egy szikes tó esetében, míg ökológiai katasztrófának nevezni. Ugye a halpusztulás, ez nagyon sok telepített hal van benne. Hát például 22-ben, amikor ugye az amúrok kipusztultak a Velencei tóba, az ökológusok azt mondták, nagyon helyes, mert hát egy behúzott fajról van szó.
1: Éppen
0: volt, hogy ikrázás közben kapta ezt a hőstresszt. Ugye a Balaton esetében például a 120-as nagyobb víznél volt például 18-ban nagyon nagy algavirágzás, amiből ugye azt lehet lekövetkeztetni, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy a nagyobb vízállás okoz jobb vízminőséget, mert ugye a hőváltó réteg kialakulása az esélye minél nagyobb, annál inkább nagyobb az esélye, hogy foszfor szabadul fel az iszapból, és az beindítja az algavirágzást. Tehát nem lehet egyértelmű összefüggést találni. De valóban, tehát minél sekélyebb egy víz, annál hamarabb melegszik fő, ugye, és minél több a víztömeg, mélyebb, ugye annál nehezebben is a víznek nagyobb fajhője. Oldott oxigén csökken, illetve a magasabb hőmérséklethez magasabb biokémiai reakciósebesség párosul, tehát az is fogyasztja az oxigént. Tehát ez kétségtelen, hogy a vízi élővilágra, főképpen hogy az állatvilágra, vagy az oxigén igényes halakra, mert van olyan hal, egyébként a 2-3 mg per literes oxigén, oldott oxigén mellett is el van. Tehát biztos, hogy átalakul például a halak faunája, mondjuk. De a Balaton esetében igen, a nullás vízállás is az évszázad végére biztos elő fog fordulni. Sőt,
1: de az mit jelent, hogy akkor nincs víz a Balatonban?
0: Nem, a vízállás az csak mondjuk a siófoki vízmércének, ahol a null pontja van.
1: Ja, igen.
0: Ahhoz képest, tehát ha most van 53 centi a Balatonban, akkor azt kell elgondolni, akkor 53 centivel alacsonyabb lesz a vízszint.
1: Igen.
0: De gyakorlatilag az elkövetkezendő 10 évben szinte biztos, hogy ilyen 40-es vagy az alatti vízállások lesznek, sőt, tehát az idén sem kizárt, hiszen még nagyon komoly hőségnapok elé nézünk.
1: És csapadékhiányos napok
0: igen,
1: elé nézünk.
0: Igen, és ugye már tavasszal se lehet a nyári
1: vízintek. Szabályozhatók ezek a tavak valamilyen módon? Hát ugye a Siózsi vagy Siócsatorna ott van a Balatonnál, de hát milyen lehetőségek vannak szabályozásra hát, a Balatonnál? És
0: csak a leeresztéssel lehet.
1: Csak a leeresztéssel.
0: Csak a leeresztéssel
1: lehet. Az most nem megoldás.
0: Hát nem megoldás, illetve jelentős leeresztés nincs a Balatonból. Néha, amikor meg kell mozdítani a vizet, vagy frissíteni a vizen, akkor természetesen van, de igazából, ha nem lenne a Siózsilip, akkor lenne igazán nagy baj. Ami meghatározza a Balatonnak a vízását, nyilván ami a vízgyűjtőn történik, az oda befolyó vízfolyások. És ezt el kell fogadnunk, hogy a Balaton felületéhez képest a vízgyűjtő terület kicsi. Tehát ennek egy kis vízgyűjtő területű tóról van szó, ráadásul egy sekély tó, tehát nyugat-európai tavakhoz hasonlítva, hát 2-3 méteres vízmérség, vagy 3 méteres, vagy 3 méter 20 centis vízmérség, attól függ, milyen vízállásról beszélünk, igen, hogy ez rendkívül sekélynek nevezhető. Ez egy sérülékeny tó. Ha azt akarjuk, hogy ebben stabil vízállás legyen, vagy ilyen szélsőségek, vagy a várható szélsőségek ne forduljanak elő, mert 120-os vizet szerintem nem bírunk annyi vizet odavinni, hogy azt pótoljuk, akkor ott is meg kell nézni a vízpótlásnak a lehetőségét, például a Dráva felől csővezetéken lehet hozni vizet, legalább a párogási veszteségnek egy részét tudjuk vele pótolni.
1: Ja, hogy Balaton, Velencei tó, Tisza, Duna, de elmondhatjuk, hogy nyilván, hogy a víz az stratégiai erőforrás és különösen nagy érték, de hozzátehetjük talán azt is, hogy pont most napjainkban felértékelődik a víz a hétköznapokban, akár a háztartásokban is, mert annyira természetesnek vesszük azt, hogy hazamegyünk, kinyitjuk a csapot, és abból jön víz, jó minőségű ivóvíz jön, sőt, ivóvízzel öblítjük le a WC-inket, azzal mossuk az autóinkat. Óhatatlanul most meg kell tanulnunk, vagy most tanuljuk azt a leckét, hogy vigyázni kell a vízre, takarékosan kell bánni a vízzel, és hogy nekünk is van egyéni felelősségünk a vízzel kapcsolatosan.
0: Én nagyon szeretném, ha a társadalomban ez tudatosulna. Én azt gondolom, hogy a víznek a jelenlegi árképzése mellett ez nem fog tudatosulni.
1: Igen, tehát erről nem beszéltünk.
0: Hát igen, tehát egy köbméter víz, amibe kerül most az ivóvízeltás vagy szennyvíz elvezetés, ez uniós összehasonlításban is rendkívül alacsony. Tehát ugye ezt szokták viszonyítani a nettó keresethez, tehát igen, a családnak igen, vagy nettó kereset, hogy hány százalékát fordítja.
1: Igen, csak hát ugye tegyük hozzá zárójelbe, hogy a vízdíj az ugye szép lassan az elmúlt években politikai kérdés lett, tehát sőt, hogy a politika frontvonalába tartozó
0: hát
1: kérdés lett.
0: A rezsicsökkentésnek a része volt. Jó, az öntözővizet is ingyen, igen, vagy pontosabban térítésmentesen kapták, azzal, mert semmi nincs ingyen, mert azt valaki megfizeti, igen, tehát a társadalom az adófizető pénzéből a vízszolgáltatás meg kell fizetni, de addig, amíg a víznek nem tudjuk a helyén kezelni és az értékén kezelni, én nem látok nagy
1: szemlélet. Nem látjuk az értékét, a valós
0: nem látjuk
1: értékét,
0: az értékét. Holott nyilván, hogy eljön az a krízis helyzet, hogy eljöhet, bár senkit nem szeretünk riogatni, és nem is kell riogatni, tehát ha ilyen tartósan kis vízállások lesznek, hogy a parti szűrésű vizeinkkel is lehet gond. Ugye az, amit Budapest jó vízellátása, jó részt parti szűrések, de baj a vízellátás, és még lehetne néhány települést, és Szolnoknak ő felszíni vízből. De hogyha ilyen szintű talajvízszint csökkenéseink vannak, és ennyire csökken a felszíni vizeknek az utánpótlódása, akkor azok a mélységi rétegvizek, amelyeket ivóvízre használunk, a sekély rétegvizeket elsőbb öntözésre, ezek a mélységi rétegvizekben is csökkenés lesz, ami azt jelenti, hogy a távlati ivóvízbázisok kerülnek veszélybe. Tehát én egyáltalán nem látom sajnos így történelmi léptékben olyan messzinek azt a területet, amikor ezek a vízadó rétegek is beszűkülhetnek. Tehát azért kell ebben időben gondolkodnunk, és azért kell mindent megtennünk a vízkészletek megóvásáért, például a felszínalatti vízkészleteknél igenis célirányosan kezdjük el pótolni a felszínalatti vízkészletek. Megvannak a műszaki megoldások rá, ezek nem ördögtől való dolgok, ezekben nagyon gyorsan bele kell állni. Nem mondom, hogy a 24. órában vagyunk, mert a felszínalatti vizek, amelyek 50-100 éves elérésű idejű felszínalatti vízkészletek, de ugyanilyen lassan pótlódnak vissza. Tehát lehet, hogy még előre fele nézve még sok időnk van, viszont hát utolunk jövő generációk ért is kellene, vagy illene aggódnunk. Nem lenne úgy bekerülni a történelemkönyvekbe, hogy tulajdonképpen nem tettünk még mindent azért, hogy nekik is megfelelő.
1: Ez egy figyelmeztetés azért mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Bíró Tibor egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézet vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke volt a vendégünk itt az arénában. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel lehet készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról többek között az Országos Vérellátó Szolgálat weboldalán, valamint a www.véradás.hu oldalakról lehet tájékozódni. Magyarországon a tavalyi évben 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak, a szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját, közölte termőföldindex elemzése alapján az MBH Jelzálogbank. Tavaly Magyarország területéből 5 millió hektárt tettek ki a mezőgazdasági területek, ebből hozzávetőleg 4,1 millió hektár volt szántóföld a KSH adatai szerint. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben, mint például Békés Bács-Kiskunvár megyében az elmúlt években mérsékeltebb áremelkedés volt, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadékviszonyok, többek között Borsodabói-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Zala, gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. A szakértők szerint a vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszanak a szántók értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávon vizsgálva. Megyei összehasonlításban Hajdú-Bihar után a legdrágább megyék közé tartozott Tolna, Győr-Moson-Sopron és Fejér is, míg a rangsor végén Nógrád, Borsodabói-Zemplén és Zala állt. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titás áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. A Magyar Fejlesztési Bank MT-nek küldött közleménye ismertette, az igazgatósági ülésen az Opus Titás áramhálózati ZRT két pályázatát elutasították, tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek, és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott követelményeknek. Minden eddiginél több 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is. Minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár majd, a filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak és szakmai tanácsokkal segítik a fiatalokat.
2: Az időjárásról.
3: Marad a többnyire derült idő, legfeljebb a délnyugati megyékben lehet záporra, zivatarra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
2: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
4: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány.
5: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
4: A Kisteleki Református Gyülekezet
6: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, és Széchenyi utca 15 szám alatti kapujba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek.
4: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
7: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett, intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
4: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
2: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgálatotok, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül, augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hozta a mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
3: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó istentiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatársal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban, Beregszászban egy munkaponton az alapítvány a működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgálatot a időseknek és betegeknek.
4: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
3: Majd már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
4: Az otthoni beteggondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
3: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
2: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozott listája, aztán neki indul.
3: Mindenkinek van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez általában ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezettnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
4: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet a gondozásra, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
3: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszázban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása a gondozónk, így is nagyon nagy, nagyon nagy leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és ez azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
2: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az életkörülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
3: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátás követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. A kedvezményezetünk többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
4: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
3: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elő segít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, a szolgálatunkat.
2: Beszéljünk erről a jövőképről, azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémának a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
3: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve és az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel, adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
4: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
3: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdély Református Egyházkerület is mellénk állt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert ezt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói szolgáltatásokat nyújtja, hanem mindenhozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
2: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Ki milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
3: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére. ezért igazából a bankszámlaszámunkon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ez bárki megteheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dologról, és sok erőt és áldást a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja Önöket.
1: Az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk. I am yours and you are mine.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Csongrádi Református Egyházmegyéhez tartozó Kisteleki Református Gyülekezet a megye legfiatalabb közössége. Két éve kezdődött el az a jogi folyamat, amely révén egyházjogi értelemben önállóak lettek, vagyis különváltak az újszegedi reformátusoktól. Utolsó lépésként saját presbitériumot is kellett választaniuk. Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal Hegedűs Márk beszélgetett.
2: A mindkét beszélgetőtársamhoz szól a kérdés, hogy mi az első emlék a Kisteleki Református Közösségről, mikor voltatok itt először istentiszteleten vagy valamilyen alkalmon, még független attól, hogy akkor Török Zsolt nem volt főgondnok, és Szabó János Bence nem volt kisteleki lelkipásztor. Török Zsolt, főgondnok.
3: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, és Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek székekkel, egy fő részen álló asztallal, és itt így jutottunk ide orgonával, és így jutottunk ide. Újra istentiszteleten lehettünk.
2: Akkor ezen az első istentiszteleten, ott a diófa alatt gondoltad volna, hogy 5 évvel később, vagy még hamarabb tulajdonképpen egy csodaszép új templomban fogsz majd istentiszteletre járni, és nem a Széchenyi utcai kapuajban keresed a csengőt?
3: Hát így gyors válaszként azt mondom, hogy nem gondoltam volna. Viszont én nem sokkal előtte, ugye nyilván az Úr felkarolt, és elindultam egy újabb úton. És ez az újabb út, ez rengeteg új dolgot jelentett, új családot, egy örökbe fogadott gyermeket, új otthont, amire itt találtunk rá Kisteleken, amit azt se tudtuk, hogy hol van, mert Szegedről indultunk kifele, és toltuk kifele a határainkat, és nem volt olyan ingatlan, amibe belemertünk volna vágni. Így bővült a kör családdal, gyermekkel, otthonnal, és egy lelki közösséggel, és az Úrban való megerősödéssel, és ez a megerősödés hozta azt, hogy természetesen én felajánlottam a szolgálatomat, felajánlottam a segítségemet, hogy amiben Uram, Te úgy gondolod, meg amiben én tudok segíteni, akkor azt itt helyben természetesen minden erőmmel.
2: Mindjárt innen folytatjuk, akkor meghallgatjuk Szabó János Bencét, hogy neki mi az első emléke, mert biztos, hogy nem az első ige hirdetésére érkezett ide, úgy gondolom, hanem járt már itt korábban.
4: Ez így van, jártam itt korábban, az évet én nem tudom pontosan megmondani, valamikor 2012-3 környékén én már biztos, hogy voltam itt Kisteleken, az újszegedi ifi tagjaként. Lehet, hogy minden évben volt több olyan alkalom, amikor kilátogattunk ide, a Református Egység napján, vagy karácsony előtt egy ilyen adventi programon részt vettünk énekkarral. Újszegeden van egy ilyen csengő, vagy most már harangzenekar, azzal is jártunk itt, vagy verseket mondtak többiek, tehát én itt voltam kint. Hát akkor nem csak azt nem gondoltam volna, hogy én itt fogok valaha szolgálni, hanem 2012-3 környékén én még azt sem gondoltam, hogy lelkipásztor leszek, de az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Utána kezdtem a teológiát 2014-ben és 2020-ba. Kerültünk ide a családommal.
2: Beszéljünk a templomról, ahol most ülünk, mert hogy ez néhány évvel ezelőtt készült el, hogyan született meg ez a templom, Zsoltnak a történetéből tudjuk, hogy azért a diófa volt először a reláció, de mégiscsak itt egy templom. Török Zsolt főgondnokot halljuk a templom rövid történetéről.
3: Egy utcában, egy magánház kertjében diófa alatt voltak az istentiszteletek jó időben. Rossz időben azért én úgy hallottam, hogy voltak alkalmak ugye idősek otthonában, illetve művelődési központ kisebb termeiben is voltunk utána is még, amikor ugye 21 őszén már azért rosszabb időre fordult az időjárás vagy a hőmérséklet. De már akkor mi már nem találkoztunk itt, az idősebb testvérek meséltek helyben, itt gyakorlatilag a régi templomnak a helyén volt egy gyülekezeti terem, ami aztán eléggé leromosodott, valószínűleg ugyanúgy a belvíz által, és lebontásra került, és éveken át máshol tartottak meg az alkalmak. De akkor már, amikor mi ide kerültünk, akkor már folyamatában volt az, hogy igenis az újszegedi irányítással dolgoztak azon, hogy itt templom épül. Gyakorlatilag el tudtunk jönni már az alapkőletételre, és abban a nagyon szerencsés helyzetben lehettünk ide költöző családként, hogy ennek a templomnak a létrejöttét, a születését, mert azért szerintem a mai világ ez sem olyan hétköznapi dolog, hogy akkor a mai hétköznapi vagy hívő ember egy-egy templom épülésénél ott lehet és nyomon követheti. Úgyhogy gyakorlatilag hitünk épülésével, gyülekezeti betagozódásunkkal, ismerekedésünkkel együtt aztán épült a templom.
4: 22. januárjában, februárjában kezdődtek a munkálatok itt konkrétan a helyszínen. Február végén volt az alapkőletétel, és 2022. október végén, pont a reformáció ünnepének a környékén, akkor volt az első istentisztelet itt a templomban már.
2: Azért ez se általános, hogy egy építkezés egy naptár éven belül még egy család.

0: hogy, hogy egyszerűen nem lehetett volna folytatni. És az úr az mindig támogatott bennünket, és gyorsan kész lett az úr támogatásából, illetve az új szegedi gyülekezet és Zolivá támogatásával, meg az egyházközösség támogatásával a templomunk.
1: Az említett Zoltán Ősiposető Zoltán az újszegedi gyülekezet lelkipásztora, és Újszegedet azért emlegetik a beszélgető társaim, ezt az elején nem hangsúlyoztuk, hogy az újszegedi gyülekezet szormánya volt Kistelek, és az újszegedi gyülekezet lelkésze járt ki. Tiszteltes úr által említett ifjúsági alkalom is egy ilyen volt, amikor újszegedi fiatalként jött Kistelekre. Ami tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az most érünk el, mert hogy ez lehet, hogy apróságnak tűnik a hallgatóknak, de a közösség életében mindenképpen meghatározó, hogy jogilag önállósodott a kisteleki református közösség, az előbb említett újszegedi gyülekezetről úgymond leválva, most már önállóan működhet, megalakult a kisteleki református missziói egyházközség, és ezzel együtt ugye presbitériumot is kellett választani. Mit jelentett ez a gyülekezet életében, és először talán kezdjük a lelkésszel, akinek már hamarabb kellett dolgozni, akkor tök mindegy, hogy hívták a gyülekezetet, prédikálni kellett, lelki gondozni kellett, az, hogy ez most milyen jogi formulában történt, azt kérdezem, hogy mennyire számít, de hogy élted meg, neked mit jelentett az, hogy akkor önállósodtok, és megválasztott segítőid is lettek?
2: A lelki munka azzal kezdődött minden, illetve én is abban már becsatlakoztam. Tehát azért szeretném kiemelni, hogy 20 pár éven keresztül, sajnos nem tudom, hogy pontosan mennyi, de több mint 20 éven keresztül Siposető Zoltán kijárt ide, és megtartotta az alkalmakat, az istentiszteleteket, az egyéb alkalmakra is sor került, és nem hagyta magára azt a pár embert, nem volt nagy közösség itt, de nem anyátlanodtak el, vagy atyátlanodtak el lelkész nélkül, és én ebbe csatlakozhattam be, tehát ehhez képest történhetett talán egy kis előrelépés azzal, hogy én, mint aki helyben lakok, talán még közelebbről meg tudtam ismerni az itteni embereket. Volt arra időm, kapacitásom, hogy még sűrűbben legyenek ugye ilyen jellegű alkalmak, tehát ahogy lehetőségünk nyílt rá, minden vasárnapra rendszeresítettük az istentiszteleteket, lett hétközben bibliaóra, ami szintén, én úgy tudom, hogy volt hasonló korábban is, de az talán havonta egy alkalommal volt, inkább ilyen valami beszélgetős alkalom lehetett. Tehát ezekkel indult, illetve hitoktatás elindult, ez volt az első része, és annak a jelentőségét, hogy most jogilag önállóak lehetünk, azt abban látjuk, hogy Isten tényleg ad növekedést itt a gyülekezetnek is, tehát szám szerint is növekedtünk. Az, hogy van utánpótlás, vagy van felépülőbe egy generáció, vagy kettő, attól függ, honnan nézzük. Ez egy ilyen biztató dolog az ő számukra is.
1: Szeretném a közös munkátokat egy kicsit megkapargatni, tehát mindkettőtöknek szól a kérdés, hogy milyen a másikkal együtt dolgozni. A lelkésznek a főgondnokkal, a főgondnoknak a lelkipásztorral, és most azért fordulok előbb Szabó János Bencéhez, mert ő beszélt már régebb óta. Tehát milyen már egy hivatalosan megválasztott gondnokkal, és konkrétan a veled szemben ülő Török Zsolttal dolgozni, kiküldjük el, amíg válaszolsz, vagy maradhat Zsolt?
2: Maradhat. Az volt az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy szörnyű lehet, de nem nekem vele, hanem neki velem. Egyébként most a viccet félretéve, azok, amik nehézséget okozhatnának, vagy okozhatnak is adott esetben, azok mégis szerintem jól kiegészítik egymást így a részünkről. Ahogy jöttünk idefele, megjegyeztet, hogy milyen pontos a főgondnak úr, ő valóban nagyon pontos és precíz. Én nekem meg sokszor a sok teendő között így vannak dolgok, amik így eltűnnek, vagy felejtésbe merülnek, és emiatt nagyon hálás vagyok, hogy tényleg őt jelölte a gyülekezet, és meg hát hiszem, hogy maga az Úristen is erre a feladatra, mert tényleg segítség tud lenni, a hiányosságaimat is tudja esetleg pótolni, vagy felügyelni, hogy nehogy azok problémát okozzanak, de egyébként nincs semmi konfliktusunk, vagy bármi ilyesmi, de én nagyon értékelem a Zsoltnak a meglátásait, hozzáállását. Azt gondolom, hogy ő is viszont így van, tehát tényleg egy közeli, baráti kapcsolatot ápolunk, tehát így a családdal is, meg minden téren, úgyhogy

0: Nem gondolom, hogy az, hogy most főgondnok lett, én meg hivatalosan is missziói lelki pásztor, ez ezen bármit így módosított volna. Tényleg a szemléletmódunk azért azonos, ragaszkodunk az igéhez, ahhoz, amit Isten kijelentett, azon keresztül igyekszünk mindig megközelíteni a dolgokat, megvizsgálni, hogy mi a helyes, mi az, amit követni kéne, mi az, amit esetleg tartózkodni kell, úgyhogy ilyen szempontból mondhatom, hogy szerintem egy egyetértésben vagyunk.
1: És akkor meghallgatjuk Török Zsolt főgondnokot, hogy neki milyen együtt dolgozni Szabó János Bencével. Kihangosítom az előző mondatot, szörnyű vele együtt dolgozni?
2: Nem, ilyenről szó sincs. Nem. Nyilván különbségek vannak köztünk, akár életkorból, akár élettapasztalatból adódóan, de ezeket a különbségeket én úgy érzem, hogy nyilván emberileg toleráljuk egymásnak, és próbáljuk kiegészíteni egymást. De legfőképpen most is szinte az jutott az eszembe, hogy az Úr ezzel is munkálkodik és támogat, mert amikor én hitre jutottam, és Szegeden a Kálvin térre igyekeztem eljárni, akkor én egy kicsit megrettentem attól, hogy mert nekem sem volt gyermekként gyülekezeti előéletem, vagy bármi ilyesmim, hogy milyen egy ilyen gyülekezetben részt venni, megérezni magunkat, és egy kicsit megrettentem attól, hogy tudok én megnyílni egy idős, nagy és rendezett gyülekezetben, vagy akár a lelkésszel is kommunikálni és együtt dolgozni. Tehát nekem egy pici visszatartásom volt pontosan emiatt. És az Úr elintézte nekem azt, hogy minél kevesebb félelmem maradjon meg azzal, hogy a lelkész felé tudjak nyitni, hogy egy kicsit magabiztosabb legyek, hogy egy kicsit tájékozódjak akár az illemről is, meg stb. Tehát az Úr elintézte nekem azt, hogy kezdőhívőként, nyitó emberként minél hamarabb tudjak egy kicsit nyitni és betagozódni, nem egy nagy és idős gyülekezetbe, hanem adott nekem egy alkuló gyülekezetet, adott nekem egy fiatal lelkészt, és adott nekem feladatot gyakorlatilag. Nyilván ebbe is van nehézség, de most egy picit a könnyedséget is próbáltam volna hangsúlyozni. De nyilván ott van a nehézség is, hogy fiatal lelkésszel, új gyülekezettel nekem sincs oly rutinom ezekben a dolgokban, nyilván vannak nehézségek. De az Úr elé visszük, meg összefogunk, és akkor kérünk segítséget. Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha néha elakadással is, de azért szépen működünk, és az Úr igazgatja az útjainkat.
3: Az elmúlt percekben Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal beszélgettünk.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az egészségügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A kolozsvári református kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a kolozsvári református kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
3: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett, intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött a 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a református kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliciális osztályokként az asszisztens képző. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már 2-3-szor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
2: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
3: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehérköpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehérköpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük, lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítő szakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
2: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
3: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
2: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat?
3: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorló termünk, ez fent van a Betlen Katában, egy gyakorló terem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak, tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
2: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
3: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, aztán egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember. Tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
2: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
3: Akkor kezdjünk azzal, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent az egészség. Az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak van egy megközelítőleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni két részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik. Van a tudás alapú szakmai gyógyítás, és van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
2: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
3: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény, ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolában kikérni, falje matricola, tehát egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél, ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonosság igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
2: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
3: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombatina. De ha valaki, mert még volt ilyen, éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
2: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
3: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain egészségükben vagy betegségükben, felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
1: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges. A globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. A dokumentum rögzíti, az elmúlt évek stagnálását megtörve a 2026 első negyedévi adatok 1,7%-os gazdasági növekedést jeleztek, ami 3,5 éves csúcsot jelent. Az új kormány fő stratégiai kihívása pedig ennek a növekedésnek a fenntartása lesz. A dokumentum szerint az új kormánynak a kereslet stimulálása helyett a valós, versenyképes kapacitások megteremtésére kell fókuszálnia, aminek feltétele, hogy a hazai gazdaság a magasabb hozzáadott értékű szegmenseken, például a szolgáltató szektoron keresztül kapcsolódjon be a globális értékláncokba, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a reformátusok szászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszászón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterséges intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterséges intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közélet és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a 2-8 osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és és a toltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A 2/4 osztályosok mintegy 60%-a, az 5-8 évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. A 2.-8. évfolyamos gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25 ezer forintos kerettel tervez erre, az egyéb iskola kezdési tételekre pedig jellemzően 20-40 ezer forintot szánnak a kutatás szerint. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik.
0: Az időjárásról.
1: Marad a többnyire derült idő, legfeljebb a délnyugati megyékben lehet záporra, zivatarra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Az öt korona. Negyedik rész. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Jelenések könyve, második fejezet, 10. vers. A negyedik korona az élet koronája, amelyről két különböző vers is beszél. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Jakab levele első fejezet, 12. vers. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Egy lelkész ezt így magyarázza. Az élet koronája annak elismeréseképpen adatik, hogy kitartunk és győzedelmeskedünk a kísértések és próbatételek közepette, akár a mártír halált is vállalva. A Krisztus iránti szeretettől vezérelve soha nem adjuk fel, amíg csak haza nem visz bennünket az Úr. Az Új Szövetség szinte valamennyi könyve olyan hívőknek íródott, akik a vértanúság fenyegetésével néztek szembe. Az apostolok kitartásra bátorították őket, hogy elnyerhessék az élet koronáját. Napjainkban az egyház történetének egyik legintenzívebb üldöztetési hullámát tapasztaljuk. Az Open Doors, Nyitott Ajtók nevű szervezet rendszeresen készít jelentést arról az 50 országról, ahol a legsúlyosabb keresztény üldözés zajlik. 2017-ben úgy nyilatkoztak, hogy évről évre egyre rosszabb a helyzet, és a világ 21 országában az ott élő keresztények 100%-a tapasztal üldözést a Krisztusba vetett hite miatt, valamint több mint 215 millió keresztény néz szembe magasfokú üldöztetéssel. Ma csaknem minden 12. keresztény hívő él olyan térségben vagy kultúrában, ahol a kereszténység illegális, tiltott vagy büntetendő. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják, írja a Biblia a 2. Timóteusi levél 3. fejezet 12. versében. A jó hír azonban az, hogy így fantasztikus lehetőségünk nyílik az élet koronájának elnyerésére. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: stratégiai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában arról hallhatnak, hogy 100 éves a sátoralja újhelyi dohánygyári fúvós zenekar, a jubileumi évben térzenével, kiállítással, koncertekkel ünnepelnek a zenekar tagjai. Az elmúlt hétvégén nyílt meg az a kiállításuk, amelyen régi képekkel, relikviákkal, személyes tárgyakkal állítottak emléket az 1926-ban alapított együttesnek.
2: A tisztelet, a hagyományoknak a tisztelete, a hagyományoknak az építése. Hogy tulajdonképp ezek az emberek a semmiből kezdték el a zenekart fölépíteni. Kottájuk nem volt, hangszerük sem igazán volt. Vonós együttesként indult a zenekar, és később tudtak részfúvós hangszereket vásárolni. Úgyhogy a mélységes tisztelet, ami mindig eszembe jut, és azt, hogy ezt a hagyományt ne hagyjuk elveszni ebbe a városba és ebbe a térségbe. És ebből próbálok mindig erőt meríteni a mindennapok felkészülésében, a mindennapok munkájában, illetve a csodálatos kiállításnak is a megszervezésében, ami most itt lehetünk.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 100 éves a Sátor Alja újhelyi dohánygyári fúvós zenekar, a jubileumi évben térzenével, kiállítással, koncertekkel ünnepelnek a zenekar tagjai. Az elmúlt hétvégén nyílt meg az a kiállításuk, amelyben régi képekkel, relikviákkal, személyes tárgyakkal állítottak emléket az 1926-ban alapított együttesnek. A kiállításról Jászter Beáta tudósít.
2: Egy gyönyörű kiállítás nyílt meg a Sátor Alja újhelyi Latabár Színház előterében, és ez a kiállítás a 100 éves dohánygyári fúvós zenekarnak állít emléket. Juhász Istvánnal, az együttes menedzserével beszélgetek. 100 év, nagyon nagy idő, több szájból is elhangzott ez a kiállítás megnyitása kapcsán. Ennek a 100 évnek a kétharmadát a zenekarban töltötte, hiszen 1965-ben csatlakozott. Azt mondta, hogy akkor még egészen kisgyerek volt. Hát mi vonzotta, vagy ki vonzotta a zenekarba?
3: Hát én 9 éves voltam, és az én nagybátyám a MÁV szimfonikusoknál trombitált. És én kora gyerekkorom óta elkezdtem trombitálni, és a nagybátyám rögtön azt mondta, hogy ne aprózzam, és az Aida bevonulási indulóval kezdtem. Tehát úgy kerültem a zenéiskolába, hogy el tudtam játszani az Aida bevonulási indulót, és 2 év zeneiskolai tanulmányok után az igazgató Úgy Viktor Géza levitt a dohánygyárba, Rózsaligetihez, hogy itt egy gyerek, csinálj belőle zenészt. És hát pár év múlva átvette a zenekart Úgy Viktor Géza, és hát a keze alatt nőttünk föl. Úgyhogy hát ott ragadtam. Ott ragadtam, és hát jól éreztem magam, mert szakmailag mi gyerekként többet tudtunk, mint a idősek, hiszen ők még többségükben a kortárt sem ismerték. Halás után játszottak, meg kellett tanulni menetelniük, megtanulták fűre a zenekari darabokat, és akkor hát a zenekar vezetője intéseire próbáltak belépni, megfelelő módon zenélni. Nekünk meg könnyebb volt, mert igazából mi úgy mentünk oda, hogy a könnyű darabokat, amiket ők már évtizedek óta játszottak, azt mi úgy kavásról leblattoltuk, és hát jól éreztük ott magunkat. Utána már voltunk 80-10 fiatalok a velem korosztályból, sajnos már egyikük sincs itt. Részben meghaltak, részben abba hagyták a zenélést, a hangszeres játékot. Hát nekem ez egy isteni adottság, hogy én még tudok fújni. Általában 60 fölött nem nagyon tudnak a foguk, a szájberendezésük, megváltozik az embereknek, és nem tud fújni. Ez nekem tényleg egy isteni adottság, és gondoltam, amíg tudok, fújok. Már nem első szánykürtöt, már nem első trombitát, de még fújok.
2: És nem csak fúj, hanem ugye menedzseli is a zenekart, mert hát egy ekkora társaságot, főleg, hogy a Szélrózsa minden irányából jönnek már muzsikálni, hiszen nagyon kevesen élnek a fúvós zenekarból Sátor Alja újhelyen, tehát egy ilyen társaságot menedzselni is kell. A 100 év alatt voltak szebb napok, voltak nehezebb napok, hullámhegyek és hullámvölgyek, de azért az nagyon szép, hogy soha nem szűnt meg ez a zenekar, soha nem zárta be a kapuit, soha nem tették le a zenészek a hangszert, hanem még ha egy maroknyi csapat is volt, az mindig újrafelélesztette azt a tüzet, ami hál' Istennek még dobog.
3: Igen, hát voltak nagyon komoly hullámvölgyeink, főleg az úttörő zenekar megszűnése után, amikor megszűnt az utánpótlás, és már nem voltak részfúvósok. Közel 20 éve Sátor Alja újhelyben a zeniskolában nem tanítanak részfúvós hangszert. Most már patakon sincs. Egy-kettőn kívül, de használhatatlanok, nem bántva őket, de nem akarnak ők ma már fúvózenekarba játszani. Tehát sajnos a fúvózenekaroknak a legnagyobb problémája az, hogy a fiatalok ma már nem választják a fúvós hangszereket. Gitár, esetleg szaxofon, de már szaxofonnal se jön el a fúvózenekarba, és hát a iskolák nagy többsége ma már nem is alkalmaz olyan zenetanárt, aki részfúvózenekarra tudna fölkészíteni fiatalokat. Hát mikor 19-ben itt hagyott minket, ugye Szatmári Gyuri bácsi, akkor nem találtunk karmestert. Nincs a környéken sehol, Miskolcon se hajlan újra jönni senki, mert nincs ideje. Tehát igazából a fúvószenének az lesz a vége, hogy elfogynak a zenészek, és abszolút nem lesz utánpótlás, és hát akkor már csak az emlékünk marad, és hát úgy gondoltuk, hogy ezt a 100 éves jubileumot úgy csináljuk már meg, hogy maradjon rólunk emlék. Legyen kiállításanyag, ami a múzeumba kerül, legyen videóanyag, amit el tudnak tenni, ami később lejátszható, az utókor számára egy kis emlék marad, mert hát mindenben ott vagyunk, megyei értéktárban, helyi értéktárban, mindenhol primadi győztesek vagyunk, minden van, amik van, de hogy 10 év múlva fognak ránk emlékezni, abban nem vagyok biztos.
2: Nagyon szép a kiállítás anyaga. Képzelem, hogy milyen nagy gyűjtőmunka volt ezeket a régi képeket, relikviákat összeszedni.
3: Hát kb. 15 éve gyűjtjük a régi anyagokat, a volt zenekari tagok, hozzátartozóitól, akik már ugyan zenekari tagok nem élnek, nagyon sok képet adtak, és a képek, a 100 év sorozatunk, amit összeállítottunk, az az elmúlt 15 év összegyűjtött képanyagából jött össze, és hát igazából szinte minden korszakból van fotónk, és hát ez tényleg az utókor számára egy olyan emlék, ami, hogyha ott maradt volna a hozzátartozóknak, a régi zenészeknél, akkor ez utódok megsemmisítették volna nagy valószínűséggel. Így meg megmarad. Bizonyos elektronikus hordozókon meg fog maradni, a bebiztos vagyok, mert mi a múzeumnak, a levéltárnak és azoknak a helyeknek, ahol könyvtárnak, ahol megőrzik őket, azoknak át fogjuk adni.
2: És ez egy olyan zenekar, ahol nem csak ülnek a zenészek és muzsikálnak, de még menetelni is tudtak. Lehet, hogy most már nem, de régen biztos, hogy tudtak.
3: Hát igen, nagyon sokáig meneteltünk, és hát a felvonulásokon, a különböző városi rendezvényeken, ahol néptáncfesztiváltól kezdve a május első felvonuláson át, egészen a különböző nagy rendezvényekig, ha kellett, a zenekar felvonult. Hát igazából 2020 óta nem vállalunk felvonulást, hiszen egyrészt a zenekar egy része idős, már nehéz. Ugye ilyen melegbe például egy felvonulást megcsinálni, az nagyon kemény dolog. Másrészt a fiatalok meg már nem tudnak menetelni. Meg kéne őket tanítani, de arra meg már nem vállalkoznak, hogy időt is szánjanak rá. Tehát ez már úgy kifújt a korosztállyal együtt. És hát nagyon kevés olyan zenekar. Most volt 2 héttel ezelőtt Mezőkövesden egy zenekari fesztivál, és hívtak minket is oda, és ott volt menetzenélés is. Hát mondtuk, hogy mi nem megyünk, még a koncertre se, mert most mi készülünk a jubileumra, de ott még összetudtak 3-4 zenekart szedni az országból, akik még menetben játszottak, és a végén egy közös koncertet adtak. Hát egyre kevesebb van ilyen, már Miskolcon sincs.
2: Biztos van emléke arról, hogy annak idején hogyan tanították a menetelést és közben a zenélést?
3: Igen, hát a Rózsaligeti karmester úr a 60-as években írt egy indulót a zenekar számára, aminek a címe Bátran előre. Ez egy nagyon egyszerű, könnyű induló, amit menet közben könnyebb játszani, és amikor ezt ugye a zenekar tagjai fül után megtanulták, mi meg már ott voltunk, mi le tudtuk játszani, volt kis indulókönyv, föltettük a csiptetőre, és lementünk a hajdani futballpályára, ahol ma már nincs futballpálya, a régi Spartakus vagy Mávsac pálya, a Dohánygyár alatti nagy pálya, a salakon körbe-körbe 2 órás próbában mentünk, és ezt az indulót fújtuk, amíg bírtuk, és megtanultak menetelni a fiatalok is, meg az idősek is, már az idősek se tudtak. És hát utána tudtuk vállalni, mert volt egy generáció, aki nem nagyon vállalt akkor sem. Előtte a május első, az 50-es évek május elsőjéken részt vettek, erre a fotók tanúskodnak is, sőt a ünnepségen az énekkarral is kísérőként ott voltak. De van olyan képünk a 100 kép 100 év között, amelyben benne van, hogy menetel a zenekar a május elsőjén, és még a régi zenészek, akikvel együtt játszottam, ott vannak rajta. Egy óriási emlék.
2: Nem ér véget a jubileumi év programja ezzel a kiállítással, hiszen nem sokára nagy dolgok történnek majd itt a színházban is.
3: Hát igen, augusztus 28-án pénteken lesz a jubileumi koncertünk, és azt követően egy zenekari találkozó, ahol meghívtuk a régi zenésztársainkat, akik részben elkerültek innen, részben már abba hagyták a zenélést. Hát én remélem, hogy többen lesznek azok, akik ma már nem zenélnek, mint a hányan fogunk zenélni. Azt is hozzá kell tegyem, hogy lesz körülbelül 10-12 olyan zenésztársunk a zenekarba, akik a zenei párára kerültek, és jönnek, és most játszani fognak velünk együtt a jubileumi koncerten, tehát nagy zenekar lesz a színpadon, és hát az utána lévő találkozón pedig én úgy gondolom, hogy a fogadáson nagyon sokan leszünk, mert meghívtuk a zenekari tagokat, akik már nem zenélnek, és a hozzátartozékat is, és azoknak a volt zenészeknek, akik már nem élnek, azoknak is a helyben élő hozzátartozóit.
2: Igen, mert ennek a zenekarnak voltak olyan jellegzetes figurái, akiket a mai napig nem lehet elfelejteni.
3: Hát igen, itt a képek között, mikor kb. 1 fél évvel ezelőtt egyik zenekar tisztelőjektől megkaptam egy képet Zsókáról, vagy Totyáról, vagy kinek, háromféleképpen is nevezték, aki húzta a dobot egy ilyen kétkerekes kis talicskán a zenekar után, és a képen rajta van rendőr egyenruhába, és szalutál. Úgyhogy hát mi rögtön eljött az emlék, hogy fiatalon jártam a futballmeccsre, ott pedig ő rúgta a szünetbe a 11-eseket. Úgyhogy egy ikonikus alakja volt annak az időszaknak itt Sátoraljóújhelyben a Zsóka, úgyhogy itt most megelevenedik a képek közt ő is a zenészek mellett.
2: Mi a jövője a zenekarnak? Hogy ne fessünk szomorú képet, hanem hát ha vonzóvá tudjuk tenni akár a rádióhallgató fiatalok számára ezt a zenekart, hogy csatlakoznak.
3: Nagyon nehéz jövőről beszélni, egy fél évre látunk előre. Decemberben tartunk egy adventi koncertet, és mindenkit szeretettel várunk, azzal zárjuk a jubileum évet. És utána eldöntjük, hogy hogyan tovább. Valószínűleg egy kis kamara együttes fog maradni itt új helyben, és a nagy zenekarral, a visszatérőkkel évente egy-két térzenét azért még fogunk csinálni. Akkor is, hogyha nem Dohányári Fó zenekar neve lesz, mert hát a zenekar támogatása azért nem biztos, de amíg mi tudunk fújni, meg szeretünk közösségbe menni, addig valamilyen szinten meg fogjuk tartani ezt a zeneszeretetet, és a minket szerető közönségnek pedig próbálunk adni valamit. Egy kis szórakozást, egy kis fölüdülést, egy kis kikapcsolódást, mert most a térzenénk, a jubileum térzenénk volt a példája annak, hogy nem hittem volna, hogy ez meg fog történni. Elerett az eső. Teltház volt a főtéren, és mondtam, hogy nem tudunk mit tenni, összecsomagolunk, bejövünk a pódiumterembe, és folytatjuk. És mi lédértünk, tele volt a pódiumterem.
2: Meddig látható ez a jubileumi kiállítás itt a Latabár Színháznak az előterében?
3: Ez szeptember elejéig nyitva lesz, ugye a jubileumi koncertünk az 28-án, és szeptember első napjaiban vissza kell vigyük az okostáblákat a gimnáziumban, mert ők segítettek nekünk okostáblával, hogy meg tudjuk jeleníteni azt a sok-sok dolgot, amit egyébként nem fért volna itt el a kiállítóhelyen, a régi jubileumi érmeket, okleveleket, azokat most kivetítőn nézheti meg a nagy közönség.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok a programokhoz, és kívánok jó zenészeket, támogatókat és jó egészséget.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Krizsai Krisztinával, a Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvós Zenekar művészeti vezetőjével beszélgetek. Krisztike, te 31 éve vagy a zenekarban, tehát egy töredéke a 100 évnek, de gondolom, hogy ez a 100 év, ami emögött a zenekar mögött van, azért rád is első pillanattól nagy hatást gyakorolt. Miért csatlakoztál ehhez az együtteshez?
4: Én amikor az együtteshez kerültem, akkor Szatmári György volt a karmestere a zenekarnak, és én Gyuri bácsival együtt dolgoztam a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába Sárospatakon. És az ő megkeresésére és kérésére csatlakoztam a zenekarhoz, sokat mesélt róla, illetve mi egy fúvós ötösben játszottunk, és a fúvós ötössel is mi nagyon sok éven keresztül a hagyományos újévi hangversenyeken fölléptünk. Tehát ez egy kettős csatlakozás volt, mert a fúvós ötösünkkel közreműködtünk, illetve a zenekarban is aktív résztvevőként részt vettem.
2: Amikor végignézel ezen a kiállításon, hiszen itt 100 év van képekben, nagyon régi dokumentumok, nagyon régi relikviák, amelyek sokat jelentettek valaha az együttesnek, az együttes tagjainak, akkor milyen érzéssel sétálsz végig a vitrinek között? Mit gondolsz, miről beszélnek neked a 100 évvel ezelőtti képek, hiszen olyan csodálatos fotókon látjuk, mintha egy big band lett volna a zenekar, körülbelül olyan gyönyörű, öltönyös, kemény kalapos, hangszeres férfiakat látunk a képeken.
4: Első a tisztelet, ami eszembe jut. A tisztelet, a hagyományoknak a tisztelete, a hagyományoknak az építése. Hogy tulajdonképpen ezek az emberek a semmiből kezdték el a zenekart fölépíteni. Kottájuk nem volt, hangszerük sem igazán volt. Vonós együttesként indult a zenekar, és később tudtak részfúvós hangszereket vásárolni. Úgyhogy a mélységes tisztelet, ami mindig eszembe jut, és azt, hogy ezt a hagyományt ne hagyjuk elveszni ebbe a városba és ebbe a térségbe. És ebből próbálok mindig erőt meríteni a mindennapok felkészülésében, a mindennapok munkájában, illetve a csodálatos kiállításnak is a megszervezésében, ami most itt lehetünk.
2: És arról nem is beszélve, hogy nem zenészekről beszélünk, nem zenetanárokról, hivatásos zenészekről, hanem 100 évvel ezelőtt gyári munkásokból alakult ez az együttes, és bár vonós jelentkezték, később lett belőle fúvós zenekar, de hát valóban hallás után játszó emberekről beszélünk, akiket a zene szeretete hozott össze. Ezen, erre mindig úgy rácsodálkozom.
4: Igen, hát ez egy fantasztikus dolog, hogy az emberek akkor mennyivel másképp gondolkoztak, hogy a szabad idejükben arra gondoltak, hogy akkor összeállunk és zenélünk, örömmel, fül után, és mindig volt egy ember, aki ezt összefogja, aki ennek a szervezését, háttérmunkáját elvégzi, illetve mindig fejlődött a zenekar. Tehát a semmiből óriási hangszerparkot tudtak venni, pont a háborúig. Sajnos utána

0: meg is követeli azt, hogy ne csak indulókat játszon egy fúvózenekar. Én rendszeresen részt veszek, most is voltam a nyáron nemzetközi fúvózenekari találkozón. Itt már a filmzenéket írják át fúvózenekarokra, és mi is igyekeztünk ennek a kihívásnak megfelelni, és ezért nagyon sok klasszikust, illetve nyitányokat játszottunk. A jubileumi koncertünkre is már egy kis előzetes, hogy játszunk Éljen a magyart, polkát, indulókat is, illetve már slágereket.
1: Ennek a zenekarnak házi szerzői is voltak.
0: Igen, voltak, mert a karmesterek mindig írtak a zenekarnak indulókat, illetve átiratokat készítettek. A kiállításon elhangzott a jubileumi induló és a bátran előre induló, amit a Rózsaligeti László karmester írt a zenekarnak 70 évvel ezelőtt, de a Új Viktor Géza karmester úr is rengeteg darabot írt az együttesnek, illetve Szatmári György, aki 40 évig vezette ezt az együttest, ő rengeteg klasszikus darabot írt át a fúvózenekarunknak.
1: Ezen a szép ünnepen nem kérdezek a jövőről, mert mindig olyan szomorúak vagyunk, amikor az utánpótlásról meg a jövőről beszélgetünk. Inkább azt kérdezem, hogy mit kívánjunk nektek a következő 100 esztendőre?
0: Sok zenészt, szponzorokat, és azt, hogy tulajdonképp a zene az ne tűnjen el. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia ne vigye el abba az irányba az embereket, hogy inkább ezzel foglalkoznak, és nem azzal, hogy eljönnek és szabad idejükbe zenéljenek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten éltessen benneteket.
0: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, 100 éves a Sátoralja újhelyi dohánygyári fúvós zenekar. A zenekarról szóló összeállításunk hamarosan folytatódik a történeti áttekintéssel.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk az idén 100 esztendős Sátoraljai újhelyi dohánygyári fúvós zenekarról szóló összeállításunkat. A második részben Godzsák Attila történész beszél a zenekar történetéről, városi, térségi szerepéről. A riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Idén 100 éves a dohánygyári fúvós zenekar. Ennek a nagyon szép és nagyon színes történetű zenekarnak az ívét fogjuk megrajzolni, a keletkezését és a mai állapotát Godzsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel, a Szerencsi Múzeum történészével. 1926, amikor megalakul a zenekar, de gondolom, hogy azért még a történelmi távlatokba nyúlnak a zenekar szálai. Egészen pontosan meddig kell visszamennünk, hogy ezt megismerjük?
3: Tehát, ha tényleg nagyon vissza akarunk menni, akkor 1867-et emelném ki, mint oly sok minden esetében. Ugye a kiegyezés az a dátum, ami nagyon sok mindent megváltoztatott Magyarországon. Többek között a modern gyáripari fejlődés is ekkor egy repülőrajtot vett, és így Zemplénbe is például Szerencsén a cukorgyár, vagy Sátoraljai új helybe a dohánygyár megalakulhatott, és ezek a nagy gyárak, ezek gyakorlatilag ilyen város a városbanként funkcionáltak, nagyon sok saját egyesülettel, intézménnyel rendelkeztek, és így a Sátoraljai új helyi dohánygyárban is egy önképző kör megalakult, és az önképző kör keretében 1926-ban alakult egy zenekar, ez ekkor még inkább vonós volt, de nem sokkal később fúvó hangszereket is vásároltak, és egészen vegyes repertoárral rendelkeztek, és ugye még egyszer fontos kiemelni, hogy a dohánygyári dolgozókból verbúválódott, hiszen olyan sok ember és olyan sok tehetséges ember dolgozott a dohánygyárba, hogy egy zenekart bőven ki tudtak adni.
2: Város a városban, így mondta Attila, és tényleg aki ismeri a Sátoraljai újhelyi dohánygyárat, az tudja, hogy milyen kis utak, sétányok és épületek vannak ott, ma is megtartotta ezt a gyönyörű jellegét. Sok tehetséges ember dolgozott a gyárban, ezt mondta, de ez azt is jelenti, hogy azért a városban is nagyon fejlett lehetett a zenei élet, pedig nem is volt államilag megszervezett zeneiskola. Tehát tulajdonképpen, ha azt vesszük, akkor ezek az emberek talán a szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták el a zenét, a zene szeretetét?
3: Egészen biztos, hogy a családból hozták sokan. Az állami zeneoktatás valóban 58-ban indult be Sátoraljaújhelyben, egyébként még ez a dátum is úttörő, viszont itt már a 20-as években Asztalosné Lévai Adél egy magánzenetanodát működtetett. Ő egyébként elsősorban zongora tanárnő volt, de maga köré szervezett más hangszeres oktatókat is, gyakorlatilag egy magániskolaként működött ez, tehát Sátoraljaújhelyben volt bizonyám zeneoktatás már 100 esztendeje is, és az is adhatott utánpótlást a tagoknak, illetőleg igen, a zenei élet Sátoraljaújhelyben az egyszerűen ma fel nem fogjuk, volt Levente zenekar, az bábáskodott is egyébként a dohánygyári zenekar megalakulása fölött, onnan került ki a karmesterük, majd később a második világháború után egyesült is a két zenekar, ugyanúgy, ahogy a MÁV zenekarával is, ugyanis az is működött itt a két világháború között, a Magyar Állam Vasutak dolgozói, tisztviselői is kiadtak egy zenekart, illetőleg még volt egy fúvós banda Sátoraljaújhelyben, 4 zenekar szolgáltatta a város zenei igényeit, mindenféle rendezvényeken, eseményeken, világi, egyházi ünnepségeken, és ez azért is fontos kiemelnünk, hogy akkor 4 zenekar is szolgálta itt a helyi lakosságot, mert ma itt 2026-ban gyakorlatilag az egész Egyesült Borsodebói Zemplén vármegyébe 2 ilyen zenekart tudok én megnevezni, akkor meg csak városunkban 4 is volt.
2: Na de abban az időben 5 színházi lap is volt Sátoraljai, úgyhogy ezt is Attilától tudjuk egy régi beszélgetésből. Tehát megalakult a zenekar, láttam egy régi fényképet róluk, szenzációsan néznek ki, elegáns úriemberek, és vonós zenekarként alakult, de azt tudjuk a krónikákból, hogy már azért a rezeket és a fúvós hangszereket beszerezték már akkor, lehet, hogy sejtettek valamit.
3: Igen, ugye, mint említettem, már 20-as években fúvós hangszereket is beszereztek. Számomra érdekesség, hogy dohányjövedéki központtól kértek rá engedélyt, ugyanis ezt is engedélyeztetni kellett a felsőbb szervtől, és igen, egészen változatos zenei repertoár tudtak így már elérni. Ezen a fúvó zenekar névvel, tehát a dohánygyári fúvó zenekar, igazából a II. Világháborútól emlegetjük őket, de a legkorábbi ilyen megnevezést én 1930-ból láttam újságcikkbe. Egyébként változatosan dohánygyári zenekar, dohánygyári fúvózenekar, dohánygyári vonózenekar, össze-vissza nevekkel illették, igazából nem. Akkor még nem feltétlenül voltak annyira kőbevésett elnevezések, mint ahogy később vagy akár napjainkban, de már ebből is láthatjuk, már a 30-ban egyértelműen volt olyan hely, ahol fúvózenekarként írták le őket. A műveik azok főleg indulók voltak a két világháborúk között. Ez egyébként ennek a műfajnak a sajátossága volt egyértelműen. Ugye az efféle fúvózenekarok tambúrmajorjából alakultak ki a mazsaret csoportok is később, melynek szintén itt vannak gyökerei Sátoraljaújhelyben, és később, ahogy Jóság Emil lett a karmester, ő az, aki nagyon-nagyon sok mindent tett, egy nagyon fontos szakasza köthető az egész zenekarnak hozzá. Ő az, aki egyenruhát vezetett be, hogy a megjelenésük is egységes legyen, hogy azért sugározzon, az is egy kis pluszt. Illetőleg ő volt az, aki nagyon sok helyre elvitte a zenekart, és a II. Világháború alatt ugye sokakat besoroztak. Sokan életüket is vesztették. Hát, mint egyébként a legtöbb civil szervezet a II. Világháború alatt ilyen tetszhalotti állapotban volt a dohánygyári fúvózenekar. Utána újjá szervezték magukat, csatlakozott hozzájuk ugye az említett létszám hiányok miatt a MÁV zenekar, a Levente zenekar pedig a Levente Egyesület betiltása miatt csatlakozott be hozzájuk, de egyébként a korábbi ipartesteti Dalártával is léptek fel közösen még a 40-es évek második felében, tehát igazából sikerült összefogniuk itt a helyi zenei életet, és utána bizony, hogy újabb vezetőváltás is lett, az egészen komoly zenei darabok fele is elmozdultak, térzenei alkalmakat is rendeztek, illetőleg zárt helyen is effektíve koncerteket. Mert mint említettem, még a 20-as, 30-as években főleg az ilyen felvonulások, ünnepségek során vezették a tömeget esetleg, vagy játszottak a sportpályán, de utána konkrét koncerteket is egyre gyakoribban adtak.
2: Jóság Emil nevét említette Attila, aki ugye a karmester volt, de ő nem csak vezényelt, hanem ha jól tudom, ő írt is műveket a zenekar számára.
3: Igen, abszolút több művet írt a zenekarnak, melyeket előszeretettel és sikerrel játszottak, és ezek között olyan is van, amit ma is játszik egyébként a zenekar. Most én itt hirtelen címeket nem tudok mondani, de biztos vagyok benne, mert emlékszem, hogy a mai repertoárjukban is van olyan, amit még Jóság Emil írt a dohánygyári fúvózenekar számára.
2: Kik voltak még azok a karmesterek, akik úgy rajta hagyták az egyéniségüket, személyüket, a kézlenyomatukat az együttesen?
3: Itt talán, aki már csak a hosszú idejét is tekintjük, még Szatmári, aki még a 90. évfordulón is még jócskán 10 évvel ezelőtt ugye karmesteri pozíciót töltött be, ő 72-től töltötte be ezt, tehát láthatjuk, hogy ő nagyjából egy fél évszázadon át volt karmestere a dohánygyári fúvózenekarnak. Hozzá köthetőek már a 80-as, 90-es években a külföldi utak is. Ugye itt, ahogy a testvérvárosi kapcsolatok kialakultak, ahogy a Rotary klubbal egyre szorosabbá fűzték a kapcsolatot, úgy elkezdtek külföldre a testvérvárosokba is menni fellépni, önmagukba is, illetőleg a már említett mazsoret csoporttal közösen is, hiszen történetileg összekapcsolódtak az ilyen fúvózenekarok és mazsoret csoportok, már csak a kialakulást tekintve is, mint említettem. És így a 90-es évektől az úgymond elismerések, díjak özöne is megindult. Itt a megyei értéktárba is bekerültek. Ez, ha jól emlékszem, tavaly a megyei Prima Primicia díjban kulturális zenei kategória győztesek lettek. Aztán egy a Pro Urbe díjat kaptak Sátoraljaújhelyváros önkormányzatától 2001-ben. Tehát különböző elismerésekkel is díjazták már azt a már az évszázadossá vált munkát, lelkesen végzett munkát, amit gyakorlatilag igyekeznek mind a mai napig folytatni.
2: Amikor Szatmári Gyuri bácsi átvette a karmesteri szerepet ugye a 70-es években, akkor ő az állami zeneiskolának is az igazgatója volt. Én is akkor voltam zeneiskolás, és tudom, hogy a Dohánygyári Fúvós zenekarnak nagyon nagy utánpótlást jelentett az úgynevezett úttörő zenekar. Tehát itt volt egy úttörő zenekar, meg volt egy Dohánygyári Fúvós zenekar nagy-nagy átjárással, és nem volt olyan ünnep, vagy bármilyen olyan rendezvény, ahol ők ne zenéltek volna.
3: Igen, ez abszolút így van, ugye, mint említettem, hogy 58-ban beindul az állami zeneoktatás sátorolja új helybe, és a 70-es években pedig szövődik egy ilyen szövetség, úgymond, hogy ez az úttörő zenekar az utánpótlását adja a Dohánygyári zenekarnak. És már ekkor kezd elválni nagyjából az, hogy nem csak Dohánygyári dolgozók zenélnek benne, már azért korábban is előfordultak ilyenek, de ettől van az, hogy inkább a Dohánygyár fenntartásában működő, de városi fúvó zenekarról beszélhetünk, és bizonyám tényleg az úttörő zenekar, a zeneiskola az folyamatos utánpótlást biztosított, akár néhány évig ott zenélő tagokat tekintve is, akár örökösen, akik évtizedekig ott maradtak a csapatba. És igen, sajnos a 90, hát illetve már 80-as években eléggé kezdett elsorvadni itt az egész úttörő mozgalom és az úttörő zenekar is, de ugye 90 után meg végképp hivatalosan is megszűnt, és utána a zeneiskola valahogy már nem tudott akkor utánpótlást nyújtani, holott ma is jól működő zeneiskola van a városba, de mégis talán a korszellem is egy kicsit más lett, és ezek a fúvós bandák már kicsit visszább szorultak nagy szívfájdalmunkra.
2: A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár története is megérne egy misét, de legalábbis egy rádióinterjút, majd lehet, hogy erre is sort fogunk keríteni, de azért milyen szép dolog, hogy egy olyan cég, amely a dohány feldolgozással foglalkozik, cigarettákat készítenek, pipadohányt készítenek, de hogy odafigyelnek arra, hogy a kultúrába is oda tegyék azt, amit oda kell tenni. Tehát, hogy megtámogassák a helyi előadókat, helyi előadóművészeket, szervezeteket. Egy kicsit azért ma is megvan ez a nagy cégekben, de azért korán sem annyira, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt.
3: Igen, abszolút. Ez is egy olyan dolog, ami kiveszőben van. Szerencsén 2011-ben zárták be a cukorgyárat. De az egykori cukorgyári dalárda tagjai a mai napig néha-néha összejárnak énekelni, fellépni, tehát kipusztíthatatlan belőlük így másfél évtizeddel a bezárás után, és ez a közösségi szellem, amit régen nyújtottak ezek a gyárak, és talán itt vannak a kutya elásva, hogy a közösségi szellem is, ahogy az egész világunkban egyre kisebb sajnos, úgy az ilyen nagy üzemekben is, és talán ezért van az, hogy ezek visszábszorulnak, de bizonyám, hát el nem tudjuk képzelni, hogy mennyiféle lehetőséget, akár Baba-Mama klubtól kezdve szinte bármit nyújtottak ezek a nagy gyárak az egész országban, de itt Zemplénben is, és abban a szerencsében részesültem egyébként 10 évvel ezelőtt, hogy én részt vettem itt, amikor a Dohánygyári Fúvózenekar a 90. születésnapjára egy kis kamara kiállítást szervezett, én részt vehettem a berendezésébe ezeknek a tárlóknak, és akkor is rengeteg fényképet tudtam megnézni, sok boldog arc, az elismerések már a szocialista korszakból is, az ilyen különböző zenekari találkozókról, meg egyebek, és hangszereket is, amit azóta a Kazinczy Ferenc Múzeumnak ajándékoztak, hangszerek is ki voltak ott állítva a legkorábbi időkből. Nagy öröm volt számomról, hogy részt vettem ennek a kiállításnak az összeállításában, és nemrég fedeztem fel egyébként szerencsén a turisztikai központban azokat a tárlókat, melyekben ez a kiállítás volt, hiszen onnan kérték kölcsön még 10 évvel ezelőtt, úgyhogy pont így eszembe is jutott az ősz folyamán, mikor azokat a tárlókat megláttam, hogy ezek azok, hogy milyen is volt ez a kiállítás 10 évvel ezelőtt, úgyhogy egy kicsit úgy rá is hangolt engem ősszel erre az évfordulóra az, hogy láthattam.
2: Igen, mert hogy újra megünneplik. Hát 100 évet nem lehetne megünnepelni, nagyon sok zenész jön vissza az ország különböző településeiről, de akár a nagyvilágból is, akik valaha itt muzsikáltak, és nekem volt szerencsém beszélni régi tagokkal, akik már nem laknak itt a városban, de mindenki azt nyilatkozta, hogy életének meghatározó jelentőségű időszaka volt az, amikor ebben a zenekarban játszhatott. Tehát valóban annyit ad az ember életéhez, nem csak a muzsikálás, hanem a közösségi muzsikálás, hogy azt nem felejti el. Beszélnünk kell a jelenlegi állapotról, mert még mindig van egy maroknyi csapat, aki megpróbálja ezt a tüzet, vagy talán inkább a parazsat azon a hőfokon tartani, hogy abból lobbanjon majd a láng. ránk, és hát például nagy öröm volt, hogy május 1-én megint a Dohánygyári zenekarnak a zenéjére ébredhettünk. Igaz, hogy most már futrinka hordta őket körbe, már nem bírnak végiggyalogolni a városon.
3: Igen, jók ezek az ilyen visszaidézések, és hát pontosan tudom, mert beszélgettem az elmúlt években én is zenekari tagokkal, hogy nehézségeik vannak utánpótlás tekintetében, de azt kívánom, hogy vészeljék át ezt az időszakot. Hát ha valahogy egy kicsit a társadalmi igény is megnő arra, hogy ilyen hasonló koncerteket tudjon élvezni, és akkor hát ha nekik is lesznek fiatalabb, agilis tagjaik, de a legjobbakat kívánom nekik. Én nagyon szeretem a térzenéiket, amiket nyaranta szoktak csinálni, akár a komolyabb, akár a filmzene feldolgozásokat is, hiszen azt is nagyon profin csinálják, és szerintem sokakhoz az talán közelebb tud állni, csak maguk se tudják, hogy jé, ők ilyet is tudnak.
2: Azért még kérdeznék valamit így a beszélgetés végén, hogy történészként hogyan látja, amikor megszakad egy szál, egy ilyen régi szál, ami mondjuk 100 éves, de fontos dolgot érint, mert közösséget teremt, mert zenét, művészeti élményt ad a hallgatóknak, akkor mi történik a társadalomban? Én tudom, hogy a történész más szemmel nézi a társadalom politikát, na de annyira szervesen összefonódik a kettő, és főleg, hogy Attila 20. századi történelemmel foglalkozik, mi történik akkor egy közösséggel, hogyha elvesznek ezek az értékek?
3: Közösség talán maga nem is érzékeli, de kevesebb lesz egy-egy fontos alkotó elemével. És mondhatnánk azt, hogy így a közösségek fejlődése szempontjából ez nem számít, mert hogy észre se veszi, hiszen pont a fejlődése miatt hullik ki az a szál, de valójában egy kicsit önmagától távolabb kerül minden ilyennel is, és szerintem az önazonosságunk megőrzése az egyik legfontosabb dolog, ezért mindenkinek azt kívánom, hogy a félig lelógó szálakat, azokat fogják meg és emeljék fel.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm, és a figyelmet is.
1: Kedves hallgatóink, idén 100 éves a Sátoraljaújhelyi Dohánygyári fúvószenekar. Az elmúlt percekben az ünnep egyik programjáról, majd pedig a zenekar történetéről hallottak. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy 18. alkalommal tartott a Zempléni Gombász Egyesület Sátoraljaújhelyen Zempléni Gomba Fesztivált. Szűcs Béla, a Miskolci Gombász Egyesület vezetőségi tagja is az előadók között szerepelt, aki egy Öröm Gombász Naplójából címmel beszélt arról, hogy az eltelt hosszú évek alatt mit jelentett számára a gombászás és az egyesülethez való tartozás.
4: Az egyesületben mondjuk az elmúlt 15-től van, azt hiszem, meg, tehát ez már 11 év. Hány előadást tartottunk akár az egyesületben, akár iskolákban, középiskolákban, gyerektáborokban, vagy én voltam már a református templomban előadást tartani a nyári táborozóknak a Roma Világnap alkalmából, Avasi iskolába, óvónőt továbbképző, tehát ahova hívnak, mi megyünk és propagáljuk. Hát a tanfolyamosokon keresztül is sok kapcsolatunk épül azért, tehát nagyon sok előadás, és évente nagyon megugrott a kiállításaink száma is, tehát ilyen élő gombát, amit frissen gyűjtünk gombát, azokat kiállítjuk bizonyos rendezvényeken. Ezeknek a nagy többségét nem mi szervezzük, tehát nem mi vagyunk az alaprendezvény szervezők, de előszeretettel hívnak minket, és megyünk is mi meg boldogan.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, Európai Parlament választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a kereslet élénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT a Magyar Gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. A dokumentum rögzíti, az elmúlt évek stagnálását megtörve a 2026 első negyedévi adatok 1,7%-os gazdasági növekedést jeleztek, ami 3,5 éves csúcsot jelent. Az új kormány fő stratégiai kihívása pedig ennek a növekedésnek a fenntartása lesz. A dokumentum szerint az új kormánynak a kereslet stimulálása helyett a valós, versenyképes kapacitások megteremtésére kell fókuszálnia, aminek feltétele, hogy a hazai gazdaság a magasabb hozzáadott értékű szegmenseken, például a szolgáltató szektoron keresztül kapcsolódjon be a globális értékláncokba, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a reformátusok szászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszászón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterséges intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterséges mesterséges intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a 2-8 osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a toltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A 2-4. Osztályosok mintegy 60%-a, az 5-8 év folyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. A 2.-8. év folyamos gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25 ezer forintos kerettel tervez erre, az egyéb iskola kezdési tételekre pedig jellemzően 20-40 ezer forintot szánnak a kutatás szerint. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik.
1: Az időjárásról.
5: Marad a többnyire derült idő, legfeljebb a délnyugati megyékben lehet záporra, zivatarra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy 18. alkalommal tartott a Zempléni Gombász Egyesület sátoralja Újhelyen Zempléni Gomba Fesztivált. Szűcs Béla, a Miskolci Gombász Egyesület vezetőségi tagja is az előadók között szerepelt, aki egy öröm gombász naplójából címmel beszélt arról, hogy az eltelt hosszú évek alatt mit jelentett számára a gombászás és az egyesülethez való tartozás.
6: Az egyesületben mondjuk az elmúlt 15-től van, azt hiszem meg, tehát ez már 11 év. Hány előadást tartottunk akár az egyesületben, akár iskolákban, középiskolákban, gyerektáborokban, vagy én voltam már a református templomban előadást tartani nyári táborozóknak, a Roma világnap alkalmából, az avasi iskolába, az óvónőt továbbképző, tehát ahova hívnak, mi megyünk és propagáljuk. Hát a tanfolyamosokon keresztül is sok kapcsolatunk épül azért, Tehát nagyon sok előadás, és évente nagyon megugrott a kiállításaink száma is, tehát ilyen élő gombát, amit frissen gyűjtünk gombát, azokat kiállítjuk bizonyos rendezvényeken. Ezeknek a nagy többségét nem mi szervezzük, tehát nem mi vagyunk az alaprendezvény szervezők, de előszeretettel hívnak minket, és megyünk is mi meg boldogan.
4: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 11-e van a Zsuzsannák neve napja, Isten éltesse a kedves ünnepelteket és mindazokat, akik ezen a napon születtek. 1849. augusztus 11-én mondott le Kossuth Lajos Magyarország kormányzója és átadta a teljhatalmat Görgei Artúrnak. 1999-ben e napon teljes napfogyatkozás volt Európában és Magyarországon. 2000-ben hazahozták Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást. E napon született 1860-ban Bláthy Ottó Titus elektromérnök feltaláló, a Bécsi Műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a GANZ villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses ohm-törvény gyakorlati alkalmazását, így gépeit már számítások alapján méretezte. Sokat foglalkozott a különböző áramelosztó rendszerekkel, hamarosan megszületett az első transzformátor, továbbá kifejlesztette és szabadalmaztatta az első wattmérőket és áramfogyasztásmérőket is. Másik fő érdeme a nagyvasúti villamosmozdonyok fázisváltójának tökéletesítése volt. E napon született 1867-ben Almási György utazó, Ázsia kutató, állattani és néprajzi gyűjtő, Almási László Afrika kutató édesapja. 1871-ben Heltai Jenő író született, a Néma Levente, vagy az Álmok háza című alkotás írója. 1933-ban született Vásári Tamás, világhírű zongora, művész, karmester. Csoda gyereknek tekintették, 14 évesen nyerte meg a Zeneakadémia Liszt versenyének első díját. Ifjú korában már jelentős nemzetközi versenyek díjazottja volt. 61-ben mutatkozott be Londonban a Royal Festival Hallban, ettől kezdve évi átlag 100 hangversenyt adott a világ legfontosabb zenei központjaiban. 62-ben New Yorkban, a Carnegie Hallban mutatkozott be, rendszeresen fellépett a világ legfontosabb zenekaraival és legnagyobb karmestereivel. Híres fesztiválok vendége volt, mint a Salzburgi, az Edinburghi, a Berlini, a Clevelandi fesztiváloké, de Londonban, Hongkongban, Budapesten a tavaszi fesztiválon is rendszeresen fellépett. Karmesterként több mint 100 zenekarral dolgozott. Ezek között volt a berlini, a New Yorki, a londoni filharmonikusok. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának főzeneigazgatója pedig 93 és 2004 között. Számos díjat kapott, 98-ban nyert el a Kossuth díjat, 98-ban a Magyar Örökség díjat. És 1968-ban született Bozsik Ivett, balettművész, koreográfus. E napon, mint el 1456-ban Hunyadi János hadvezér erdélyi vajda, Magyarország kormányzója. Győzelmei mellett 1448-ban a második Rigómezei csatában vereséget szenvedett a törököktől, 1456-ban a Nádorfehérvárt, ma Belgrád ostromló második Mehmed szultán seregét győzte le, amellyel megállította a törökök további előrenyomulását Európában. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt, nem sokkal a Nándorfehérvári diadal után halt meg pestis járványban, és 1820-ban e napon hunyt el Lavotta János, zeneszerző, hegedűművész. Ő itt adáskörzetünkben táján fekszik a temetőben. Kedves hallgatóink, az augusztus 11-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

alázat. Egy olyan szó, amelynek főnévi formája teljesen kikopott a beszédünkből. Már az 1987-es értelmező szótár is csak az aláz és alázkodik igét írja le, és az alázatos melléknevet magyarázza. Aláz megszégyenítő helyzetbe juttat. Az a magatartás, amelyben valaki függőségének és jelentéktelenségének tudata fejeződik ki. Alázkodik, nagyon megalázkodik. Alázatos, akire jellemző az alázat, vagy alázatot kifejező, például köszönés. Csak negatív értelemben használatos napjainkban súlyosbító jelentéssel bír, ha a meg vagy le igekötő is kapcsolódik hozzá. De nem csak a szavaink közül hiányzik, hanem a mindennapjainkból is. Mit is jelent? Valami olyasmit, hogy képes vagyok magamat háttérbe szorítani másokkal szemben. Elfogadom, hogy nem rólam szól a világ, nem én vagyok a kezdete és a vége. Élnek körülöttem mások is, kiknek nem az a célja, hogy engem eltapossanak, hanem segítő szándékkal teszik, amit tesznek, mondják, amit mondanak. Azt is jelentheti, hogy nem én vagyok a legokosabb a világon, olyan bölcs, hogy már nincs is szükségem senkire és semmire. Sok ember hiszi, hogy az ő egója a fényes nap, amely értelmet ad a világ létezésének. Ő maga a tökéletesség, és mindennek a mértéke az, mi neki jó vagy jól esik. Egyre többször hallani, hogy az egyetemi oktató, aki megbuktatja a diákot, mert annak fogalma sincs az elsajátítandó anyagról, megalázza a szerencsétlent. Lassan már a középiskolába is beszivárog, a nekem ne mondja meg ez a hülye X, hogy mit csináljak és hogy csináljam, tudom én azt jobban, mint ő. És ezt ragozhatjuk tovább. A tanár helyébe behelyettesítve a szülőt, főnököt, idősebb, tapasztalt kollégát. Pedig ha nem lenne alázat, nem lennének olyanok, akik képesek magukat háttérbe szorítani. Az élet nagyon sok területén elbuknánk, és bajba kerülnénk. Mert aki valakit ellát, ápol, gyógyít, tanít, kiszolgál, esetleg elvisel, az bizony az alázatot gyakorolja. Azt a fajtát, amit a kereszténység erényén magasztosított. Másokért lemond a saját idejéről, kedvteléséről, s erejét megfeszítve nem a saját érdekében cselekszik és fárad. Az alázat nem azonos a megalázkodással, a szolgalelkűséggel, mások elvtelen tömjénezésével, a nagyobb falat kenyérért vagy éppen a hatalomért. De az igazi humilitás, ahogy régen nevezték, azonos a szeretettel, adott esetben a megbocsátással és az újrakezdés lehetőségének megadásával. Az emberiségnek azt kéne követni, no nem az Instagramján, hanem a mindennapokban, aki erre életével és halálával a legszebb példát adta elénk. Akkor is, ha az alázat nem trendi.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. augusztus 11-én, kedden délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be a közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több 100 000 köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más tartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, tehát

0: települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét fogalmazott. A pályázati felhívás részletei a pályázat.gov.hu oldalon érhetőek el. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Tárogató Intézet, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, Sárospatakváros önkormányzata, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem a Hittudományi Egyetem imatermében. Az ünnepi eseményen elhangzott, hogy a résztvevők közös célja az idén október 26-a és 28-a között szintén a városban megrendezendő első Rákóczi 350 Kárpát-medencei nemzetközi tárogató verseny sikeres lebonyolítása, ezzel a tárogató muzsikához kapcsolódó zenei kultúra megtartása, továbbadása. A versenyt II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából szervezik meg. Erdő Zoltánt, a Nemzeti Tárogató Intézet vezetőjét, erdélyi magyar örökség díjas tárogató művészt hallják.
1: Nemrég ünnepeltük a tárogató 125. évfordulóját, a megreformálásának 125. évfordulóját. Az olyan sikerekkel zárult, hogy én itt a környéken több mint 30 ezer diáknak tudtam bemutatni a hangszert, iskolákba látogattam el, koncerteket tartottunk a már említett Lisztes Jenő cimbalom művésszel, ő lesz ugye a tárogató versenynek is a hivatalos kísérője. Kastélyokban, várokban, templomokban tartottunk koncerteket, és hát nagyon hálásan és érdeklődve fogadta a közönség. Másfél évvel ezelőtt indult el a Nemzeti Tárogatóintézet, annak hatására, hogy úgy voltam vele, hogy hát itt fiatalítani kell. Nagyon is ráférne már a hangszerre a fiatalítás. Nagyon kevesen vagyunk, ahogy említettem is az országban. Ez egy nagy család, itt mindenki ismer mindenkit. És hát hiányoztak a fiatalok ezekből a találkozásokból. Most ez megváltozott, hiszen immáron 20-an tárogatóznak a Nemzeti Tárogatóintézetben. Említettük azt is itt a sajtótájékoztatón, hogy az ország legfiatalabb tárogatós a Sárospataki, 12 éves kisfiúról beszélünk, aki nagyon ügyesen játszik már a hangszerem, és nagyon vegyes a tárogatósok száma, friss diplomás klarinét művészek, akik még nemrég diplomáztak a Zeneművészeti Főiskolán, Zeneakadémián, de például a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába felvett 14 éves fiatalnak az jutott eszébe, hogy ő tárogatózni szeretne. Van zeneszerző például közöttünk, a tanítványaink között, aki most diplomázott idén a Zeneakadémián. Egy nagyon értékes csapat, és mindenki valami extra értéket hoz ebbe a közösségbe. A zeneszerző például művet írt. Ez a mű, ez már elérhető lesz a versenyen, választható darab lesz. Van egy másik zeneszerző barátunk, aki szintén a tárogatóra írt művet, ez szintén választható lesz itt a versenyen. Szóval nagyon sok-sok ilyen értékes embernek az együtt gondolkodása hozta azt az ötletet bennem, hogy hát itt van a Rákóczi forduló, hogyan lehetne legméltóbban megünnepelni ezt. Ugye lehet akár egy felvételt készíteni, egy zenekaros lemezt, vagy íratni valami művet, vagy újra hangszereltetni ezeket a régi darabokat, de talán a legelegánsabb az az, hogyha úgy ünnepeljük meg ezt, hogy minden olyan tárogatóst, aki produkcióértékkel bír, és úgy játszik a hangszerén, hogy ő úgy gondolja, hogy ő elindul ezen a versenyen, azokat ide hívjuk Sárospatakra idén össze.
0: A tervezett iskola kezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csak nem kétszer akkora, mint a második és a nyolcadik osztály közötti korosztályok esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára, 39%-uk az iskolatáskát és a toltartót, minden negyedik család pedig a tanuló sarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. Az alsó tagozatosok közel 60%-a, a felső tagozatosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költségvetés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskola szerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költségvetésre. tölteni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15 000–25 000 forintos kerettel tervez, az egyéb iskolakezdési tételekre pedig jellemzően 20–40 000 forintot szánnak a kutatás szerint. A tanév kezdés a válaszadók több mint harmadának jelentős anyagi megterhelést jelent. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik. A válaszadók fele sem

0: Milyen tervezett iskolakezdési támogatásra nem számít, munkáltatói támogatással ugyanakkor minden ötödik szülő tervez, a támogatás összegéről nyilatkozók közel háromnegyede legfeljebb 30 ezer forintos juttatást jelölt meg. Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5 ezer gyermek él cukorbetegséggel, emellett több százezerre tehető a fel nem ismert, diagnosztizálatlan esetek száma. A betegek túlnyomó többsége a kettes típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden tizedik magyar ember viseli a betegség terhét és szövődményeit. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikus a szövődményekről beszél.
1: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy érszövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erek betegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat, az, hogy a vese funkció romlik, amiről itt ugye már beszéltünk, ez is az erek hibájából adódik, illetve az, hogy vannak olyan idegrendszeri elváltozások is, amik szintén itt a kézen, illetve nagyon gyakran a lábon, de egyébként a test bármely rész a beidegzést érinti. Ebből adódik például az, hogy sokszor egy ilyen gyengeségérzete van a betegek kezének, nem mindig tudnak olyan erősen fogni, akár a zsibbadás érzet nagyon gyakran megjelenik náluk, illetve az, hogyha a lábukon is van valamilyen sérülés, akkor ezt nem is mindig veszik észre, és nagyon nehezen is gyógyulnak ezek a sebek. Mindenféle fertőzésre, bőrfertőzésre is, vagy húgyúti fertőzésekre, mindenféle esetleg nemi betegségre, vagy fertőzésre sokkal jobban fogékonyak, azért, mert mivel a vérben a cukorszint az sokkal magasabb, mint normális esetben, ez egy nagyon jó kis táptalaj nagyon sok kórokozónak, és akkor emiatt ugye ők sokkal jobban kivannak téve egy fertőzésnek. És hogyha valamilyen seb van a test felszínén, ez tényleg egy nagyon egyszerű horzsolástól kezdve egy bármi komolyabb is lehet, azok pedig nagyon lassan gyógyulnak.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, 18. alkalommal tartotta a Zempléni Gombász Egyesület sátoralja új helyen Zempléni Gomba Fesztivált. A háromnapos program lehetőséget kínált a kirándulásra, gombagyűjtésre, tudományos előadások meghallgatására, fotókiállítás rendezésére. Szűcs Béla, a Miskolci Gombász Egyesület vezetőségi tagja is az előadók között szerepelt, aki egy Öröm Gombász Naplójából címmel beszélt arról, hogy az eltelt hosszú évek alatt mit jelent számára a gombászás és az egyesülethez való tartozás. Jászter Beáta beszélget vele.
3: Szűcs Bélával, a Miskolci Gombász Egyesület vezetőségi tagjával és weblap szerkesztőjével beszélgetek Zemplénben, a Smaragdvölgyben, hiszen most tartják itt a Zempléni Gomba Fesztivált, és nem sokára egy előadáson fog mesélni arról, hogy mit is csinál egy örömgombász, de először is arról szeretném faggatni, hogy mi volt a főállása, hiszen most azt mondta, hogy főállása nyugdíjas.
4: Igen, eredeti szakmám, nekem gépészmérnök vagyok, gyártásfejlesztés és gyártásirányítás területén dolgoztam, és aztán, amikor úgy hozta az élet, hogy azt ott kellett hagynom, akkor elkezdtem a gombászattal foglalkozni, és most már 23 éve gyakorlatilag kizárólag gombászattal foglalkozom, ez nem azt jelenti, hogy állandóan az erdőt járom, hanem tanulok, képezem magamat, persze járom az erdőt is, mezőt is, minden, tehát gombászok is, és most már oktatom is. Tanfolyami oktatásokat most már, igazából 10 éve már én szervezem az egyesületben. Hát ez tölti ki minden időmet gyakorlatilag.
3: Beszéljünk a Miskolci Gombász Egyesületről. Hány tagja van, milyen munkát végez, mennyire aktívak a tagok, és hogyan sikerül a mai világban bevonzani az embereket, hiszen tudjuk, hogy minden szervezet azzal küzd, hogy fiatalítani.
4: Hát mi nem vagyunk minden szervezet, az tény is való, mivel a tagjainknak a hát közel 100 felé jár a taglétszám, ez azért folyamatosan változik, de felfelé ívelő erőteljesen, és pont az általam előbb említett tanfolyami rendszernek is köszönhető, akik ott végeznek, rendszerint egyévesek a tanfolyamok, egy év alatt mindig összekovácsolódik egy ilyen kis közösség, kisebb vagy nagyobb. És akkor akik továbbra is szeretnék, hogy a kis közösség megmaradjon és működjön, meg hát megvan a gombák iránt érdeklődésük is, akkor eljönnek egyesületi tagnak. Úgyhogy nálunk fiatalítási gond nincs, mert több mint fele a tagságnak az szerintem 40 alatt van, bár nincs ilyen statisztikám erről. Ez nem gond, inkább egy olyan technikai jellegű gond van, hogy a vezetőségben azért öregedünk kifelé már azok, akik itt 20 éve csináljuk, és vezető kellene igazából. Vannak is alkalmas emberek, csak hát a fiatal ember még éli a maga mindennapi életét, és egy ilyen teljes embert kívánó feladatot nehéz, aki el tud vállalni. Hát inkább ilyen gondjaink vannak, az azért a kellemesebb része a gondoknak, hogy abból a közel 100 emberből ki legyen majd a mi utánpótlásunk, mert hát azért képzett emberek is sokan vannak már a fiatalok között is.
3: Mi nagyon büszkék vagyunk itt Sátoraljaújhelyen az Emplén Gombász Egyesületre, hiszen könyvkiadással, tudományos munkákkal, gombás mesef könyvkészítésével, ezzel a fesztivállal, gyerektáborokkal színesítik a hétköznapjainkat, illetve készítik fel a következő korosztályt arra, hogy több ismeretet szerezzenek a gombákról. Beszéljünk ennek vonatkozásában a Miskolci Gombász Egyesületről. Gondolom, hogy ott sem tétlenkednek.
4: Hát most fejből nem tudom mondani az adatokat, de mint volt gépészmérnök, én adatokkal dolgozom, tehát én most az előadásomra készítettem egy kimutatást róla, hogy az egyesületben mondjuk az elmúlt 15-től van, azt hiszem meg, tehát ez már 11 év. Hány előadást tartottunk akár az egyesületben, akár iskolákban, középiskolákban, gyerektáborokban, vagy én voltam már a református templomban előadást tartani nyári táborozóknak, a Roma világnap alkalmából, a avasi iskolába, a óvónőt továbbképző, tehát ahova hívnak, mi megyünk és propagáljuk. Hát a tanfolyamosokon keresztül is sok kapcsolatunk épül azért, tehát nagyon sok előadás, és évente nagyon megugrott a kiállításaink száma is, tehát ilyen élő gombát, tehát amit frissen gyűjtünk gombát, azokat kiállítjuk bizonyos rendezvényeken. Ezeknek a nagy többségét nem mi szervezzük, tehát nem mi vagyunk az alaprendezvény szervezők, de előszeretettel hívnak minket, és megyünk is mi meg boldogan. Ebből most az utóbbi, tehát a Covid óta eltelt időbe, hát nem is tudom most így hirtelen, hogy darabra, hogy mennyi, de évi olyan 16-18 kiállítást tartunk. És emellett megy ez a képzés, illetve hát mi is részt veszünk képzéseken. Nekünk az alapvető céljaink között a kezdetektől fogva, ami több évtizeddel ezelőtt volt, benne volt az, hogy benne van, hogy a felnövekvő nemzedékeket mi egy kicsit irányítjuk a természet szeretete felé, és azon belül a gombák felé. Tehát mi nem választjuk el egyébként felnőtt egyesületi tagoknak sem, hogy ott nálunk csak gombáról van szó. Minden mindennel összefügg, ezért mi legutóbb talajtani előadást tartott a geoinformatikai tanszékvezető az egyetemről nálunk. Előtte biológiai jellegű előadások, tehát növényekkel is foglalkozunk, védett növények, állatok. Tehát ami a tagjaink, a széles körű az érdeklődési kör a tagjainknak, ami őket érdekelheti, vagy abból tanulhatnak, tanulhatunk, mert mi magunk is, az mind szerepel ezen az előadási listánkon. És a kiállításokon pedig mi nem egyszerűen gombát vizsgálunk, ott mi, én legalábbis előszeretettel úgy csinálom a gombavizsgálatot is, hogy nem azt mondom, hogy ez ehető, vidd el, nagyon jó, az rossz, ezt dobjuk a kukába, hanem én minden vizsgált gombáról elmondom, hogy mit, miért. És érdekes módon az emberek nem zúgolódnak, hogy de hosszú sor van, minden, amikor körbeállják az embert, például a Bükszentkereszti Gomba Fesztiválon például, hát ez fantasztikus tömegek szoktak lenni, és kivárják, és belekérdeznek, tehát fel tudjuk kelteni az emberek érdeklődését. A gyerekekkel pedig rendkívül könnyű kommunikálni, az ember már egy kicsit beletanult, hogy azért figyeljük előadás, meg kiállítás közben is a közönségünket mindig. Tehát, hogy mi az, amivel fel lehet kelteni az érdeklődésüket, azonnal látszik, mert interaktívan csináljuk ezeket a dolgokat, mindig az van, hogy kérdez, de rögtön kérdez, ha eszedbe jutott, ne várjál, mert elfelejtjük minden, és működik. Nagyon jó a fiatalokkal, különösen jó ilyen dolgokról beszélgetni, mert ők még annyira nyitottak mindenre, és ez egy olyan dolog, amire a nyitottság ráirányítása szerintem egy alapvető emberi értékre vezet.
3: Zemplénnek nagyon színes a faunája, a flórája, és büszkék vagyunk a gombákra is, nagyon sok szép felfedezést is tettek, itt új fajok is jelentek, mert nyilván így van Miskolc fölött is a Bükkben, ott is biztos nagyon gazdag a gombavilág. Milyen gomba van olyan a Bükkben, ami mondjuk máshol sehol nincs, de legalábbis Zemplénben biztos nem fordul elő, valami különlegesség.
4: A rózsagomba például. Hát valahonnan ismert volt Magyarországon már, de sok-sok évtized után a Miskolci Gombász Egyesület találtam, és nem is olyan bonyolult helyen, Csanyikban a szanatórium alatt, ott a gyógyszergyárral szemközt találtunk egy olyan gombafajt, amivel még senki nem találkozott, és akkor azt tudományos eszközökkel is megvizsgáltattuk, és bebizonyosodott, hogy igen, az még igazából egy magyar névvel nem is nagyon rendelkező olyan faj, ami a világon, az egész világon nagyon ritka. Talán Angliában egy kicsivel gyakoribb, de egyébként nagyon ritka, és a három fiatal asszony találta meg az egyesületünkből, elnevezték ott a helyszínen rózsagombának. De fantasztikus, mint egy nyíló rózsa, szirmai, csak éppen nagyba, egy olyan 15-20 centis nagy gömbbe, és akkor én azt bevittem a Természettudományi Múzeumban Budapestre, annak a növénytárában, egy gomba szekciónak külön ismerem a vezetőit, és bevittem nekik, boldogok voltak, és akkor még mondtam nekik, hogy hát milyen nevet adtunk volna nekik, de hát biztos nem annyira jó, és ott meg elkezdtek újongani, hogy jaj, de jó, hát ez milyen lenne jó, hát szabály a szabály, persze két névből kellene állni egy fajnévnek, de lehet az összevonva is ez a gomba, ez olyan, mint egy rózsa. Akkor legyen ez a rózsagomba, és most ez az érdekes, épp a tegnapi előadáson derült ki, hogy ezt a rózsagombát most védetté nyilvánítják. Tehát ezelőtt nem szerepelt a véletlenül, nyilván nem is nagyon ismerte senki. Azóta azért kiderült, hogy néhány helyen lehet vele találkozni, de nagyon-nagyon ritka, kifejezetten ritka Magyarországon. Tudtommal talán még az emblémbe se került elő.
3: Nem sokára kezdődik az előadása, amely azt a címet kapta, hogy egy öröm gombász naplójából. Hát meséljen nekünk ebből a naplóból zárásként.
4: ez egy végrehajthatatlan kérés. Tudnilik, most amit összeállítottam az előadásomat, az alapesetben olyan 3 óra hosszás lett volna, úgyhogy most a 4. verzió van, ami már talán beleférne 1,5 órába, de hát 1 óra az előadási idő, tehát egy élet alatt, mert azért, hát hogy mondjam, én falun nevelkedtem. De amióta az eszemet tudom, a gombát először esszük, utána gyűjtöttem, aztán tanultam, aztán most már tanítom. Tehát mindig jelen volt az életem, és iszonyatosan sok élmény rakódott össze. Most ebből kiemelni, hát nem is tudom. Remélem nem sértem meg vele az illetőt, nincs szándékomban. Volt egy nagyon durva fajhatározási eset, hogy felhív egy nagyon határozott érces fiatal hang telefonon, hogy uram, gyilkos valószát ettem. Istenem, mondom, mit kezdjünk el, hol van most? Hát itt állok egy kocsival a megyei kórház előtt, de félek, hogy kimossák a gyomromat. Na, mondom, ez legyen a legnagyobb bajod. És elkezdtem faggatni, hogy nézett ki, van-e maradványa, és akkor kiderült, hogy a nagy őzlábgombát ette, csak hát ugye nem ismerik. Na, én azóta úgy tartom, hogy minden gombát minden gombával össze lehet téveszteni. Tök mindegy, hogy néz ki, teljesen mindegy. A képzettségi szintől függ, meg attól, hogy mennyire képesek az emberek a saját tudatukat befolyásolni, mondjuk félelem által, és akkor már mindenfélét beképzelni. Ez elég gyakori egyébként a gombamérgezés eseteknél. Évente körülbelül, amit úgy gondolnak, hogy gombamérgezés, minimum a fele az nem gombamérgezés, tehát nem mérges gombától lett rosszul, hanem vagy rosszul volt elkészítve, vagy egyszerűen csak elkezdtek fantáziálni, és megijedtek saját maguktól. Úgyhogy hát ilyen eset volt már egy néhány. Ez a tevékenység egy olyan dolog, hogy az élet minden területéről mindenféle dologgal lehet találkozni, és hát rengeteg élmény összegyűlik.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó egészséget kívánok, és sok sikert az előadáshoz.
4: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, 18. alkalommal tartotta a Zempléni Gombász Egyesület sátorai a Újhelyen Zempléni Gomba Fesztivált. Szűcs Béla, a Miskolci Gombász Egyesület vezetőségi tagja is az előadók között szerepelt, aki egy Öröm Gombász Naplójából címmel beszélt arról, hogy az eltelt hosszú évek alatt mit jelentett számára a gombászás és az egyesülethez való tartozás. Jászter Beáta beszélgetett vele az imént.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét János evangélium a 14. fejezetének az első verséből hallgassuk meg. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Egész döntési rendszerünk a félelemre alapul. Az ember legfőbb vágya az, hogy biztonságban legyen, és ha bárkiről azt feltételezzük, hogy ezt elveszi, akkor azonnal együtt ugrunk. Hiába mondja valaki, hogy ne félj, mi azért csak félünk. A feltámadott Jézus legfőbb üzenete mégis ez volt, ne félj. Pedig mindenki tudja a saját bőrén, hogy nem lehet parancsba adni azt, hogy ne féljek. Mindenki fél. Ez egy önkéntelen védelmi rendszer a lelkünkben. Nagyon szeretem a Magdalai Mária című filmet. Ebben Jézus egyszer elment oda, ahol az asszonyok ruhákat mostak. Az egyik nő ezt mondta neki. Mi nők nem tudunk semmit tenni, mert nem rendelkezünk saját magunk fölött. Mi a férjeinké vagyunk. Aztán elkezdtek mesélni. Nemrég meggyilkoltak egy házasságtörő nőt. Jézus erre ezt mondja, odaállítva Magdalai Máriát. Lelketek fölött senki sem lehet úr. A gyűlöletet ti magatok tápláljátok saját magatokban, és ez az, ami elemészt titeket. Nagyon szép ez a jelenet. Nem parancsolja Jézus, hogy ne féljenek, hanem belehelyezi őket egy olyan lelki térbe, amelyben teljesen szabadok, és nem a félelem lesz az az erő, amely megtartja őket. A film szerint ezután rengeteg nő megkeresztelkedett. Békesség nem attól lesz az emberben, hogy ezt mondogatja vagy elhatározza, hanem attól, hogy az együttérzés szemüvegét veszi fel magára a félelem érzékelése helyett. Ha a villamoson valaki csomagokkal a kezében nekünk jön és rálép a lábunkra, majd kiesik a kezünkből a táskánk, a villamos padlójára esik darabokban, akkor dühösek leszünk. Egyesével szedjük össze az igazolványainkat, a pénztárcákból kigurult százasokat, és az összes személyes holminkat. A düh elkezd bennünk dolgozni. Rengeteg kép végigfut az agyunkban, amik mind-mind arra emlékeztetnek minket, hogy hányszor bántak már így velünk. Ha jól el tudjuk folytani az indulatainkat, akkor csak a szájunk szélét harabdáljuk. A legkevesebb, ami elhangzik, hogy maga egy idióta. De ekkor hirtelen észrevesszük, hogy az illető nem lát. Kiderül, hogy egy vak, egy látássérült jött nekünk. Ebben a pillanatban minden megváltozik. Felháborodásunk, dühünk elillan, és együttérzően nézünk rá. Egy szót sem szólunk, csak szedjük össze a papírjainkat. talán még elnézést is kérünk. Nyilván nem csak a vakság okozhatja azt, hogy valamit félreértelmezünk. Dühünk és félelmünk oka általában az, hogy tudatlanok vagyunk, és ezért eleve lezárjuk a szívünket egymás előtt. Amikor Jézus azt mondja, ne féljetek, akkor erre a nyitásra hív meg minket. Menj oda, mondd el, ne félj. Gondold el, hogy talán van a másikban valami, amiről te nem tudsz. Isten világának az a lényege, hogy kinyit bennünket, óriási tágasságra juttat el, és ebben a tágasságban békességet kapunk. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel lehet készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról többek között az Országos Vérellátó Szolgálat weboldalán, valamint a www.véradás.hu oldalakról lehet tájékozódni. Magyarországon a tavalyi évben 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak, a szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját, közölte termőföldindex elemzése alapján az MBH Jelzálogbank. Tavaly Magyarország területéből 5 millió hektárt tettek ki a mezőgazdasági területek, ebből hozzávetőleg 4,1 millió hektár volt szántóföld a KSH adatai szerint. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben, mint például Békés Bács-Kiskunvár megyében, az elmúlt években mérsékeltebb áremelkedés volt, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadékviszonyok, többek között Borsodabói Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Bereg vagy Zala, gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. A szakértők szerint a vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszanak a szántók értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávon vizsgálva. Megyei összehasonlításban Hajdú-Bihar után a legdrágább megyék közé tartozott Tolna, Győr-Moson-Sopron és Fejér is, míg a rangsor végén Nógrád, Borsodabói Zemplén és Zala állt. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titás áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. A Magyar Fejlesztési Bank MT-nek küldött közleménye ismertette, az igazgatósági ülésen az Opus Titás áramhálózati ZRT két pályázatát elutasították, tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek, és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott követelményeknek. Minden eddiginél több, 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre, Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is. Minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár majd, a filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak és szakmai tanácsokkal segítik a fiatalokat.
0: Az időjárásról.
1: Marad a többnyire derült idő, legfeljebb a délnyugati megyékben lehet záporra, zivatarra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mi az a két biológiai kulcsképesség, amelyek az emberré válásunk zálogai voltak, amelyekben az egész élővilág legjobbjai vagyunk, és amelyek sikeressé tették az emberi fajt? Hol ringott a Homo sapiens bölcsője? Miért volt kulcs szerepe egy hirtelen éghajlatváltozásnak az emberré válásban? Mi köze volt a húsevésnek a kultúra kialakulásához? Nem tudják? Akkor nagyon figyeljenek, mert Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézet igazgatója hamarosan jön a részletekkel.
2: A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid. Hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem százezer években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tényleg a dögevéshez kapcsolódik az emberi nyelv csírájának, a protonyelvnek a kialakulása? Igen. Az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének kutatói egy számítógépes szimuláción alapuló evolúciós modell alapján jutottak arra, hogy 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A mai ember, a Homo sapiens nagyjából 300 000 évvel ezelőtt alakulhatott ki, de már a 2 millió évvel ezelőtt élt emberelőd, a Homo erectus is képes lehetett korlátozott mértékű kommunikációra. De mi sarkalhatta arra, hogy beszéljen, ha addig jól el volt anélkül is? A feltételezések szerint egy környezeti sok hatás. A további részletekről Takács Ádám beszélgetett Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének igazgatójával.
2: Nagyon sokan azt mondják, hogy azért vagyunk emberek mi különbek az ökoszisztéma más elemétől vagy tagjától, mert gondolkodunk. Ezzel nagyon sokan nem értenek egyet, mások pedig az empátiában látják azt a kirívó különlegességet, amivel megfogható a lényünknek az eszenciája más organizmusokhoz képest. Na de mégis miért vagyunk mi?
3: Sok irányból meg lehet közelíteni a kérdést. Ha pusztán a biológia, az evolúcióbiológia nézőpontjából közelítjük meg, és tényleg csak egy vagy két tulajdonságot kell mondanunk, ami alapján elkülönülünk a főemlős társainktól, akkor ez a két tulajdonság a kommunikációs képesség és a kooperációs képességünk. Miért ez a kettő? Tulajdonképpen ez a kettő az, és ennek az eredetéről, a történetéről, az evolúciós gyökereiről beszélhetünk majd később, ez a két tulajdonság az, ami egymást segítve, hiszen a jobb kommunikáció, jobb kooperációt tesz lehetővé. A jobb kooperáció okozta előny, pedig a jobb kommunikáció kifejlődésének ad helyt. Ezt úgy hívjuk, hogy koevolúciós folyamat. Tehát tulajdonképpen itt egy 3K betűs kifejezésről van szó, a kommunikáció, kooperáció, koevolúciójáról. Ez az, ami az elmúlt 2 millió év alatti folyamatos fejlődésünket biztosította, és tulajdonképpen az élővilág tagadhatatlan, bár de rossz urává tett minket.
2: Mégis mi történt 2 millió évvel ezelőtt?
3: Tehát ahol az ember létünk bölcsője ringott, az valahol a kelet-afrikai szavannákon volt. 2 millió évvel ezelőtt itt a Homo erectus volt az egyik legsikeresebb versenyző. A Homo erectus tulajdonképpen már nagyon hasonlított ránk. Hasonló testarányai voltak, hasonló karhossza volt. Ez volt az első faj, ami eszközt használt jól, tüzet használt, ami Afrikából ki tudott lépni, tehát a Homo erectus egy sikeres ember előd volt, viszont a Homo erectust érte egy nagyon-nagyon erős evolúciós kihívás. Bekövetkezett körülbelül 2 millió évvel ezelőtt a pliocén és a pleisztocén határán egy földtörténeti skálán igen gyorsnak mondható éghajlatváltozás. Hirtelen és viszonylag drasztikusan lecsökkent a hőmérséklet. Ez viszont a Homo erectust egy diétaváltásra kényszerítette. Egészen addig szinte kizárólagosan növényi tápanyagon élt, és úgy is mondhatnánk, hogy gyűjtögetett, tehát az ébrenléti idejében folyamatosan járt, és leegyszerűsítve bogyókat, növényi táplálékot gyűjtött. Olyannyira ez töltötte ki egy átlagos Homo erectusnak a napját, hogy ma úgy tudjuk, hogy ez a faj, ez napi 6-10 órát rágott folyamatosan, tehát ez a növényi tápanyag kis energiasűrűséggel ugyan, de folyamatosan rendelkezésre állt, és ez biztosította a túlélést. Ugye ez sok kultúrprogramot nem tesz lehetővé, hogyha folyamatosan csak gyűjtögetünk, de a hirtelen éghajlatváltozás drasztikusan lecsökkentette a rendelkezésre álló növényi tápanyag mennyiségét. Ebben a pontban két dolog történhetett, kihalhatott volna a Homo erectus, és a mai tudásunk szerint ez tényleg késélen táncolt, vagy pedig tudott alkalmazkodni hozzá. És az alkalmazkodás, ez a fajta nagyon erős, külső kényszernek való engedelmeskedés volt a kulcsmomentuma az emberré válásunknak, mert diétát kellett váltani, más tápanyag, más élelmiszer, más forrás után kellett nézni, és ami ekkor rendelkezésre állt, azok a dögök voltak. a megafauna a nagytestű állatoknak a dögei, amelyekre azonban természetesen a többi ragadozó is pályázott. Tehát ez nagy energiasűrűségű tápanyag volt, azonban ennek a megszerzése egyrészt azért, mert veszélyes volt, hiszen voltak versengő fajok, akik szintén ezt akarták megszerezni, viszont kooperációt igényelt. Tehát ilyen értelemben a még a növényevés nem igényelt kooperációt, a dögevés az kooperáció igényes volt, és a Homo erectus úgy tudta ezt a kényszerű diétaváltást megtenni, hogy elkezdett valami minimális szinten kényszerűen az élelemszerzés okán kooperálni. Na de mit tette lehetővé a kooperációt? Az, hogy a Homo erectusnak, emberelődünknek már volt olyan méretű agya. Ma úgy mondanánk, hogy megvolt a szükséges hardver ahhoz, hogy az lehetőséget adjon valami fajta nagyon egyszerű kommunikáció kialakulására. Azaz, nagyon szerencsés helyzetben érte ez a nagy evolúciós kihívás emberelődünket, mert már megvolt a lehetősége arra, hogy kommunikáljon egy nagyon egyszerű, nyilván ez valami protonyelv-szerű, egyszerű nyelven, és ez megadta a bázisát annak, hogy ki tudjon alakulni egy együttműködés, és az egyszerű kommunikáció okozta egyszerű együttműködés, viszont már lehetővé tette azt, hogy a hiányzó növényi tápanyagot a meglévő dögök már valami fajta szervezetcsoportos együttműködést igénylő munkájával meg tudja szerezni.
2: Még mielőtt tovább mennénk erre a protonyelvre, egy kicsit beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag a Homo erectus, azaz a felegyenesedett ember szavakat használt, vagy gesztusokkal kommunikált.
3: Ezt nem fogjuk tudni sohasem megmondani. Tehát ebben a területben az a nehéz, az emberi kommunikáció eredetének a vizsgálatában az a nehéz, hogy nincsenek fosszíliák, nincsenek nyomok. Tehát ha valaki dinoszaurusz kutató és elkezd egy szerencsés helyen ásni, előbb-utóbb találhat tárgyi emlékeket abból a korból, ha a nyelvet keressük, nyilván nem fogunk nyelvi nyomokat találni, feltételezéseink vannak. Az, hogy az állatvilágban általánosan a kommunikáció az a táplálékszerzéshez kötött, erre a legjobb példa a méhek. Tehát a méheknél az a fajta egyébként nyilván nonverbális kommunikáció, az a táplálékszerzéshez kapcsolódik. Emberelődünknél is ez biztosan így történt, hiszen ugye ez az a forgatókönyv, ami ez a hirtelen diétaváltás, ami kikényszerítette a kommunikációt, és feltételezésünk szerint ez egy nagyon-nagyon egyszerű, verbális és nonverbális elemeket egyszerre tartalmazó kommunikáció volt. A nonverbális elemeknek nyilván nagyon komoly szerepe volt még akkor, amikor a verbális kifejezésmód erősen korlátozott volt, de már a hangadáson alapuló és valami egyszerű jelrendszeren alapuló és a jelrendszerhez szükségszerűen tapadó jelentést létrehozó kommunikáció elkezdett kialakulni. Gondoljunk azért arra, hogy ahhoz, hogy egyszerű üzenetet át tudjunk vinni, nagyon kevés elég. A fél szótagokból álló SMS nyelv, talán meg a chat nyelv bőven elég bizonyíték arra, hogy azt lássuk, hogy borzasztó egyszerű módon át tudunk vinni alapvető üzeneteket. Az, hogy mi már egészen kitűnően kommunikálva múltbeli, jövőbeli, feltételes módbeli dolgokról tudunk beszélni, ez egy későbbi állapot. Kezdetben valószínűleg pusztán a létfenntartáshoz szükséges kommunikációs elemek jelentek meg, és mivel ezek sikeressé tették az erectust, illetve emberelődeinket, emiatt kialakult az a fajta evolúciós hajtóerő, hogy a jobb kommunikáció a kooperáción keresztül jobb túlélést biztosít, és ebből következően a még jobb kommunikáció, még jobb túlélést, tehát magyarul fitness növelő hatása van a jó kommunikációnak, így a jó kommunikációra kialakult egy szelekció, és hát ennek a vége lett az a nagyon magas szintű és nagyon absztrakt nyelvhasználat, amire a mai ember képes. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy itt a mai értelembe vett nyelv alakult ki. Ez egy nagyon-nagyon hosszú kulturális evolúciós folyamatnak az eredménye, de az, hogy meg tudják szervezni azt az egyszerű együttműködést, veszélyjelzést, ami nagyon fontos volt, és munkamegosztást, ehhez már megvolt az emberelődnek a megfelelő percepciós képessége az agymérete okán, megvolt a megfelelő anatómiai lehetősége, mert a GG-je az körülbelül olyan volt, mint nekünk, és ez lehetővé tette azt, hogy a mai nyelveknek egyfajta valamilyen közös csírája meg tudja jelenni, és utána ez már egy szerves folyamat eredménye, hogy nagyon-nagyon pontossá, hiszen a túlélésünk múlt rajta, és múlik máig is rajta, nagyon-nagyon pontossá és nagyon-nagyon magas szintűvé vált a humán kommunikáció.
2: Említetted, hogy ebben a kutatásban nem tudtok fosziliákat vizsgálni. Hogyan lehet ezt kutatni 2 millió év távlatából?
3: Nem vagyok nyelvész, tehát mi szinte csak az evolúciós aspektusokat vizsgáljuk, de ennek ellenére majdhogy nem biztosan állíthatom, hogy a mai nyelvek vagy a mai kommunikációs, kifinomult kommunikáció jobb megismerése nem fog segíteni abban, hogy előrejelzést vagy jobb minőségű forgatókönyveket adjunk arra, hogy ez hogy történhetett. Az evolúcióbiológust csak az az egy dolog érdekli, hogy mi az evolúciós hajtóerő. Miért volt jobb annak, aki jobban kommunikált? Ezt tudjuk, ez teljesen jól érthető, hogy valójában hogy történt ez a folyamat, azt soha nem is fogjuk tudni megtudni, mert nincsenek emlékek, nincsenek legalább bizonyos, akár sok százezer év távlatában is, de olyan kapaszkodók, amihez ki lehetne horgonyozni ezeket a gondolatokat.
2: Nagyon leegyszerűsítve, tehát a dögevés kapcsán úgy volt szükséges a kooperáció, hogy egy példány nem bírta mondjuk elvinni a zsákmányt, vagy nem tudta megvédeni a ragadozóktól, és akkor ezért szerveződött egy ilyen közös munka.
3: Igen, pontosan erről van szó. Egyrészt figyelembe kell venni azt, hogy az Erectus az eszköz használó volt. Tehát ennek a megafaunának nagyon vastag bőre van. A legtöbb ragadozó ehhez csak úgy fért hozzá, hogy megvárta, amíg a természetes bomlási folyamatok során ez a dög fölnyílik, hát reméljük senki nem most ebédel, és így már a kisebb ragadozók is hozzá tudtak férni ehhez a forráshoz. Az Erectus azonban már pattintott kőeszközökkel rendelkezett, és ezért föl tudta hasítani, azaz előnybe került, mint azokkal szemben, akik nem fértek a friss döghöz hozzá. Azonban ez veszélyes iparág volt, hiszen a többi ragadozó is ugyanerre a forrásra, ugyanerre az élelemre pályázott. Tehát a kooperációnak többes szerepe volt. Egyrészt ez nem one man show. Tehát itt sokan kellett menni, a megbontáshoz is sok ember kellett, a figyeléshez is sok ember kellett, amivel csökkenteni lehetett nyilván annak a rizikóját, hogy belepusztulnak ebbe az akcióba. Illetve ez már lehetővé tette a csoportszervezést abban a tekintetben is, hogy ez nagy sűrűségű tápanyag volt. Tehát ebből nem csak az volt meg, amit ott a helyszínen megettek, hanem vissza tudtak vinni maguknak a saját közösségükbe ebből tápanyagot. Ezáltal nem csak a saját, és itt a kooperáció egy újabb momentuma, hanem az egész közösség túlélését tudták segíteni. Azáltal, hogy a kis energiasűrűségű növényi tápanyagról átváltottak a nagy energiasűrűségű állati tápanyagra, ez egyben, hosszabb folyamatban a kultúra létrejöttét tette lehetővé, mert nem kellett az egész napot táplálékszerzéssel tölteni, és nagyon sarkosan fogalmazva, az az idő, ami felszabadult azáltal, hogy a nagy energiasűrűségű tápanyag megszerzése rövid idő alatt lehetséges, az a maradék idő lehetőséget adott arra, hogy a kultúra ki tudjon fejlődni.
2: És a kultúra itt egy fontos kifejezés lehet, hiszen, hogyha belegondolunk, más főemlősök a mai napig használnak közös nyelvet, sőt, egy bizonyos szintű társadalom is megfigyelhető náluk, jeleznek, ha veszély van, gyűjtögetnek, utódaikat közösen gondozzák, és egyfajta hierarchikus rendszer is kialakul. És talán a kultúra, ha jól érzem, akkor a kultúrában van itt a nagy különbség.
3: Hát az egyik kulcsmomentum az a kooperációs képesség. Az ember, bár nem szoktuk ezt érezni, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha péntek délután a Rákóczi úton sávot szeretnék váltani, akkor nem érzem úgy, hogy az ember egy kooperatív faj lenne. Azonban biológiai szemmel nézve az ember hiperkooperátor. Mi vagyunk a világ legkooperatívabb faja. Még ha ezzel elégedetlenek vagyunk is állandóan, az a szint, ahogy mi kooperálni tudunk, ez egészen és kiugróan magas az élővilágban. Extrém magas szinten tudjuk mindezt űzni, és ha azt keressük, hogy mit tett minket sikeressé, ahogy mondtam, félelmetesen sikeressé, akkor a kulcsmomentum a kommunikációban van, amiről láttuk, hogy ezt a hirtelen diétaváltást kényszerítette ki, aztán ez kiderült, hogy annyira sikeres, hogy ez egy nagy evolúciós hajtóerő, és a jó kommunikációs képesség által létrejött jó kooperációs képesség. Gyakori és téves feltételezés az, hogy a kooperációnak erkölcsi tartalmat adunk. Természetesen van benne, de ez már egy sokkal régebbi ügy. Amióta van élet, azóta van kooperáció. baktériumok között már van kooperáció, van az úgynevezett quorum sensing folyamat, amikor az egyik baktérium olyan vegyi anyagot bocsájt ki, amiből a szomszédjában lévők tudják, hogy ő nem ellenség, őt teljesen felesleges támadni. Hát ez a kooperáció alapesete. Tehát az, hogy az ember kooperál, ez nem egyedi. Az egész élővilág tele van kooperációs folyamattal a törzsfa aljától a tetejéig. Ami minket ebből kiemel, néhány más fajjal együtt, de minket különösen, az, hogy mi ezt nagyon-nagyon magas szinten tudjuk űzni, és most már látjuk, hogy mi volt ennek az eredete és az oka. Az a kényszerű diétaváltás, ami létrehozta a jó kommunikációs képességet, ami okozta a jó kooperációs képességet, és aztán, mint a farkába harapó kígyó, ez a koevolúciós folyamat mind a kettőt annyira megerősítette, hogy létrejött az a fajta kulturális társadalom, amiben mi élünk. De azért azt figyelembe kell venni, hogy az, ami Shakespeare szonettekben vagy Babits versekben látszik, annak a kultúrának a bölcsője az valahol Kelet-Afrikában 2 millió évvel ezelőtt a dögök mellett ringott.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselő

0: Az évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel lehet készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról többek között az Országos Vérellátó Szolgálat weboldalán, valamint a www.véradás.hu oldalakról lehet tájékozódni. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról majd augusztus 12-én szerdán. A ritka égi jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja, közölte még korábban a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A tájékoztatás szerint a részleges napfogyatkozás különlegességét a naplemente adja. A lenyugváshoz készülő napképe vastag légrétegen halad át, így egyre narancsosabb, vörösesebb színű lesz. A fogyatkozás leglátványosabb része a látóhatár közelében történik. Érdemes szabad nyugati kilátású dombokra, hegycsúcsokra vagy teljesen sík és fasormentes alföldi helyekre látogatni. Már jóval napnyugta előtt javasolják. A napfogyatkozást szabad szemmel csak az erre a célra gyártott, távcsőboltokban kapható napfogyatkozást néző szemüveggel, vagy minősített, legalább DIN 15-ös erősségű hegesztő üveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. Augusztus 12-én a föld több pontján teljes napfogyatkozás látható, köztük Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein. A mostanihoz hasonló napsarlós napnyugta legközelebb 2039. június 21-én lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének igazgatójával arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az emberősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Mit lehet kezdeni ezzel a tudással?
3: Ez egy nehéz kérdés. Egyrészt, hogy mit kezdjünk ezzel a tudással. Az, hogy mi ennyire okosak vagyunk, ez egyrészt hatalmas lehetőségeket ad nekünk, amivel látható módon nem éppen jól élünk, mert úgy élünk, mintha nem lenne holnap. Tehát a félelmetesen sikeres ember rossz ura a világnak, de legalább a képessége megvan arra, hogy belássa, hogy akár jobb is lehetne. Ez mindig nyitva hagy egy reményt arra nézvést, hogy talán gyerekeink okosabbak lesznek nálunk, ha még lesz mindenre idejük. Ugye azért nehéz erre bármifajta jó választ adni, hogy mennyi időnk van, mert az ökoszisztémák egy darabig reziliens tulajdonságot mutatnak, tehát a zavarásnak ellen tudnak állni, és úgy tűnik, mintha még bírná, de ezek tipikusan úgynevezett nem lineáris rendszerek. Tehát egyszer csak viszont le fog szakadni a híd, hogyha mit terhelünk, és hát nagy kérdés, hogy akkor egy sokkal alacsonyabb szinten stabilizálódó új emberiség mit fog tudni kezdeni magával. Erre szokták azt a tipikus példát mondani, hogy repül egy repülő, és a szárnyából kiesik egy csavar, akkor még nem történik semmi. Kiesik még egy, még mindig nem történik semmi. És lesz egyszer az a csavar, ami után lezuhan a repülőgép. Na most mi nem tudjuk, és nem is tudhatjuk a rendszer komplexitása okán, hogy hány csavarra vagyunk a repülőgép lezuhanásától, de én mindig bízom abban, hogy vagyunk elég okosak annyira, hogy a sorba-sorba érkező már tényleg a bőrünkre menő jelzések okán előbb-utóbb belássuk azt, hogy meddig mehetünk, és meddig nem. Az evolúciós kérdésre visszatérve, nagyon nehéz, tehát az ember evolúcióbiológus, de azért tudja azt, hogy nem lehet minden szögre ugyanazzal a kalapáccsal ütni. Tehát nem tudom evolúcióbiológusként megmondani, hogy mi lesz. Egyrészt azért, mert a genetikai evolúció egy borzasztó lassú folyamat. Másrészt az ember nagyon sok szelekciós hatást, ami őt érné, az pont a kulturális fejlettség és a technikai fejlettsége után ki tud kapcsolni, vagy le tud csökkenteni. Tehát az emberi evolúció értelemben már nem azon a természetes módon zajlik, ahogy az az állatvilágban megszokott. De azért nagyon érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia viszont evolvábilis. Tehát képes arra, hogy a külső kényszerek hatására tudja a saját maga viselkedését, reakcióját módosítani. Itt nem kell tudatos viselkedésre gondolni, hát egy antibiotikum rezisztens baktérium sem tudatosan küzd az antibiotikum ellen, ha nem létrejön az a variáns, ami ennek ellenáll, és akkor nyilván csak az fog megmaradni egy adott környezetben. A mesterséges intelligencia is képes evolválódni, úgy tűnik. És nagyon nagy kérdés, hogyha a mesterséges intelligencia evolválódni kezd, és az evolúció egy nagyon jó optimalizációs eljárás. Tulajdonképpen egy svájci bicska. Mindent megold, nem ügyesen, nem szépen, hanem barkácsolva, de meg tudja találni a megfelelő helyzetre, a megfelelő kényszerre, a megfelelő választ. És nagy kérdés, hogyha az mesterséges intelligencia eléri azt a komplexitási szintet, hogy már létre fogja tudni hozni egy adott rendszer a saját kis variánsait, kis mutánsait, amik egy bizonyos helyzetben akár jobbak lesznek, akkor nem fog-e megindulni egy evolúciós folyamat a mesterséges intelligencián, és ha megindul, akkor annak hol lesz a vége, hiszen ebben az értelemben a mesterséges intelligenciának mi a kompetitorai vagyunk, és elkezdődhet egy verseny azért, hogy ki az ügyesebb ebben a nagyon furcsa párharcban. Nem tudjuk, hogy így van, nem szeretnék riogatni ezzel. Most nagy divat az, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán várjuk a világ végét. Valószínűleg sem a az optimista hangok, hogy ez majd minden munkát elvégez helyettünk, sem a nagyon világvégét előrejelző hangok, hogy ez fogja a emberi kultúránk pusztulását okozni, nem igazak. Ez egy természetes reakció az új helyzetre, hogy szélsőségesen pozitív és negatív világképek versengenek ezzel kapcsolatban, de foglalkozni kell azzal a veszéllyel, illetve azzal a gondolattal, hogy az evolvábilis mesterséges intelligencia bizony nem várt tulajdonságokkal rendelkezhet.
2: És hát itt az idő az, ami kulcskérdés lehet, hiszen mint az evolúció általunk eddig ismert elemeinek, mindig van egy tólig tartó része, amikor reprodukálódik az adott egyed. Na most ez a mesterséges intelligenciánál 10 másodpercek sem.
3: Pontosan itt az időskála az egy valóban egy kulcsmomentum. Az emberi evolúció borzasztóan lassú, hiszen 30 évenként jelenik meg egy utód, ha annak még van egy szerencsésebb génállományba, 100 000 években mérhető, mire az emberi populációban el tud terjedni, ha egyáltalán. Viszont van az embernek egy előnye, azt mit úgy hívunk, hogy kulturális evolúció, hogy az adaptációnkat, a túlélésünket nem csak a génállományunk dönti el, hanem az, hogy a környezetünk kényszereire hogyan reagálunk, és ebben minket a szociális normák, amit kultúrának hívunk, az ugyanúgy segít. A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid. Hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem 100 000 években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket. Tehát a genetikai evolúció lassú, a kulturális evolúció gyors, és önmagában a kulturális evolúció gyorsasága sikeressé tesz minket, azonban a két időskála nagyon nagy különbsége veszélyeket is rejt. Gondoljunk például arra, hogy az a génjeinkbe beírt tulajdonság, hogy amikor van mit enni, akkor eszünk. Hiszen ember elődeink nem tudták, hogy mikor jutnak újra tápanyaghoz, amikor volt mit enni, különösen ha egy energiadús tápanyag volt, zsír és cukor, lehetőleg együtt, az az optimum, akkor azt ettük, ettük és ettük, ameddig csak volt, mert nem lehetett tudni, hogy egy nap múlva vagy egy hét múlva jutunk újra ennivalóhoz. Ez kőkorszaki génjeinkbe bele van írva, nem? Egy ilyen fajta bommó ez a kőkorszaki gén, valójában a génállományunk a kőkorszak óta semmit nem változott érdemben. Most viszont, amikor a kulturális evolúció lehetővé tette azt, hogy mindig legyen tápanyag, a kőkorszaki génjeink továbbra is azt parancsolják nekünk, hogy együnk, amikor van. Na de mindig van. Az, hogy az európai, az észak-amerikai, vagy egyáltalán a fejlett társadalmakban lévő emberek elhízottak, ez annak az egyenes következménye, hogy a lassú genetikai és a gyors kulturális evolúció itt ütközik. Hogy ez milyen probléma, az talán nem világítja meg semmi jobban, mint hogy Magyarországon az egészségügyi közkiadásoknak közel az 1/3, azaz elhízással kapcsolatos kórképekkel van kapcsolatban. Tehát gyors kulturális evolúció egyrészt nagyon jó, mert a gyors adaptáció során segít túlélnünk, másrészt most már annyira gyors, hogy a genetikai evolúció tehetetlen mindezzel szemben, és kőkorszaki génjeink kerülnek szembe a jelen fejlett kulturális környezet kihívásaival, és ez bizony akár a vesztünkre is mehet.
2: Nyilván az evolúció semmit nem tesz öncélúan, meg nem tartja meg, ami nem fenntartható. Most ebből a szempontból, hogyha azt vesszük, hogy az ember egy olyan faj, ami nagyon markánsan az adaptációját nem úgy próbálja megoldani, hogy a körülményekhez alkalmazkodjon valójában, hanem a körülményeket igazítja az ő kényelmi funkcióihoz, evolúció szempontból mennyire egy saját farkába harapott kígyó.
3: Igazából először azt tisztázzuk, hogy az evolúció nem tervez. Jönnek a véletlen mutánsok, és akik éppen az adott környezetben jobbak, kiszorítja azokat, akik nem jobbak. Az ember bizonyos szempontból tudja úgy alakítani a környezetét, pont azért, mert a szociális normák, kialakította kultúra ezt lehetővé teszi, hogy nagyon erősen le tudja csökkenteni az evolúciós nyomást. Ez nem egyedi dolog, minden faj folyamatosan azon törekszik, gondoljuk a hódokra, akik átszabják a környezetüket, hogy számukra az jobb legyen, de valahol minden faj azt csinálja, hogy úgy viselkedik, hogy az ő túlélése ezáltal biztosított legyen. Mi annyiban vagyunk ennél többek, hogy mi ezt olyan magas szinten, vagy olyan impakttal űzzük, ami már tömeges kihalásokat okoz a környezetünkben. Ilyen értelemben az, hogy mi a környezetünket addig formáljuk, amíg nekünk egyre jobb, ez egyáltalán nem egyedi. Sajnos nekünk megvan a képességünk arra, hogy ezt olyan mértékben csináljuk, ami viszont már-már az egész élővilág számára veszélyes.
2: A te kutatásod választathat arra, hogy ez az egész hiperkooperáció hol csúszott el?
3: Tulajdonképpen fókuszvesztésről evolúciós szempontból nincs szó. Rettentően sikeresek vagyunk. Tehát ez nem fókuszvesztés, hanem ez egy nagyon erős fókuszált dolog. Mindent a saját túlélésünknek rendelünk alá, aztán már a saját kényelmünknek is, ami persze evolúciós szempontból nehezebben értelmezhető ügy, de teljesen természetes késztetés van arra, ahogy arra, hogyha van mit enni, akkor együnk, és nem véletlenül leszünk magyarókrémet, vagy magyaróvajat, mert abban a cukor és a zsír másból nem is áll. Ugyanúgy az élet minden területén, bár be tudjuk látni, hogy ez nem jó, de természetesen törekszünk arra, hogy minél kényelmesebb, minél kellemesebb legyen. Ez evolúciós szempontból nem szorul magyarázatra, inkább talán az szorulna magyarázatra, hogy ha viszont be tudjuk látni, hogy ez milyen kockázattal jár, akkor miért nem vagyunk képes magunknak parancsolni. Itt valószínűleg ismét csak a kőkorszaki gének, ugye az ember szokott szerénységével magát mindig a törzsfa csúcsára helyezi. De hát egyrészt erről az amébát is meg lehetne kérdezni, hogy ő is így gondolja. Másrészt pedig, ha tényleg ide pozícionáljuk magunkat, akkor nem kéne, hogy már annyi eszünk is legyen, hogy egy kicsit távlatosabban tudjunk gondolkodni. A kérdés természetesen naív, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs, de még megjöhet.
2: Kicsit még a kutatásról beszéljünk, mert ugye ez az eredmény, ami lényegében bizonyítást is nyert, neked hála, de hogyan jutottál el ide?
3: Azért érdekes ez a kutatás, mert egyrészt csak azt tudjuk mondani, hogy adtunk egy nagyon plauzibilis forgatókönyvet. Fizikusok dolga bizonyos szempontból egyszerűbb, van egy modell, az valami jóslást lehet, ki tudják mérni, hogy megfelele a valóság annak. Ugye mi el vagyunk zárva az elől, hogy a pontos folyamatot rekonstruálni tudjuk, azonban nagyon sok mindent az adott kor, a 2 millió évvel ezelőtti Homo erectusnak az életmódjáról tudunk, a táplálkozásáról tudunk, az akkori flóráról és faunáról tudunk, tehát az erectus ökológiájáról nagyon sokat tudunk. Emellett tudjuk azt, hogy mik azok az evolúciós hajtóerők, amik kellettek, hogy működjenek, ahhoz, hogy ez be tudjon következni, és innentől már csak az a feladat, hogy ebből egy olyan konzisztens modellt csináljunk, ami ezt az evolúciós forgatókönyvet végig tudja vinni. Mi ennek a módja? Ennek az a módja, hogy számítógépes egyedalapú modellt csináltunk, elképzeltünk egy körbelül 100 fős erectusból, előemberből álló hordát, és annak a sorsát vizsgáltuk 120 ezer éven keresztül, ez a föltételezett időtartam ennek az éghajlatváltozásnak, minden egyedre külön-külön 15 perces időfelbontással. Most el lehet képzelni, hogy ez micsoda számítási mennyiség. Minden egyednek volt saját ökológiája, azaz tudtuk, hogy mennyit evett, mennyit keresett tápanyagot, körbelül mikor szaporodik, hány utódja van, tehát teljes demográfiát csináltunk minden egyes egyedre, és expliciten reprezentáltuk azt a területet, amit egy Homo erectus be tud járni, és a számítógépen végigvezettük azt az éghajlatváltozást, ami onnan indult, hogy nagy mennyiségben rendelkezésre álló kis energiasűrűségű növényi tápanyag volt, amit ő egyszerű véletlen kereséssel mindig megtalált, hogy ez ennek a mennyisége hirtelen lecsökkent, hogy ennek hatására el kellett kezdeni valami fajta kommunikációt, hogy ez a kommunikáció, amit csak persze impliciten reprezentáltunk, milyen fajta együttműködést tudott létrehozni, és hogy ez létre tudott elég gyorsan menni ahhoz, hogy az éghajlatváltozás feltételezett ideje alatt ki tudjon alakulni egy olyan kooperációs képesség, ami az egyébként veszélyes munkát jelentő dögevést lehetővé tette. Ezek elég nagy számításigényű szimulációk, hiszen el lehet képzelni, hogy 100 egyedet 15 perces időfelbontással, ökológiával, energetikával 120 ezer éven keresztül lekövetni. Ez hosszú idő. Ez egy kicsit olyan, mint a SimCity játéknak az ilyen horda változata, mondjuk a SimHorde játékot játszattuk a számítógéppel, csak valós ökológiával és valós evolúcióval. Még nagyon jó pofa, ilyen kis szimulált mozikat is csináltunk, ahol lehet látni, hogy hogy járnak az egyedek, és hol van a forrás, és hogy gyűjt, és mennyi energiája van, kvázi milyen jó lakottsági állapota van, hány utóda van, tehát egyed szinten lekövettük ezt a folyamatot, és az derült ki, hogy amit tudunk, hogy milyen gyors ez az éghajlatváltozás, azt igen, az Erectus már ezt a kanyart a csikorgó kerekekkel is be tudta venni, tehát ki tudott alakulni az a fajta kommunikáció, ami lehetővé tette azt a kooperációt, hogy túléljen.
2: Ez a fajta számítógépes modellezés lehetőséget ad arra, hogy mondjuk jövőbeli becsléseket is adjunk? Gondolok itt akár a várostervezésre, vagy döntési mechanizmusoknak a megoldására.
3: Nem, azért nem, mert az evolúció időskálája az nagyon lassú. És olyan gyorsan változik a környezetünk, hogy kizárt, hogy az evolúció segítségével jövőbeli forgatókönyveket tudjunk adni az emberre, aminek nagy a generációs ideje. Más lenne a helyzet, ha baktériumokkal vagy vírus evolúcióval foglalkoznánk, ott meg lehetne vizsgálni egy adott direkcionális hatásra a faj, hogy reagál. Az ember közeli, de akár távoli feltételezett jövőjével kapcsolatban az evolúció biológia támpontot pont az időskálák lassúsága okán nem fog tudni adni, maximum annyiban, hogy a múlt jobb megértésével esetleg segíthet a jövőbeli jobb tervezésben.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatója mesélt arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető, vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges. A globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI gazdaságkutató ZRT a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. A dokumentum rögzíti, az elmúlt évek stagnálását megtörve a 2026 első negyedévi adatok 1,7%-os gazdasági növekedést jeleztek, ami 3,5 éves csúcsot jelent. Az új kormány fő stratégiai kihívása pedig ennek a növekedésnek a fenntartása lesz. A dokumentum szerint az új kormánynak a kereslet stimulálása helyett a valós, versenyképes kapacitások megteremtésére kell fókuszálnia, aminek feltétele, hogy a hazai gazdaság a magasabb hozzáadott értékű szegmenseken, például a szolgáltató szektoron keresztül kapcsolódjon be a globális értékláncokba, áll a GKI gazdaságkutató ZRT elemzésében. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a reformátusok szászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszászón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterség és intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterség és intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közélet és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a 2-8 osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A 2-4. Osztályosok mintegy 60%-a, az 5-8 év folyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. A 2.-8. évfolyamos gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25 ezer forintos kerettel tervez erre, az egyéb iskola kezdési tételekre pedig jellemzően 20-40 ezer forintot szánnak a kutatás szerint. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik.
1: Az időjárásról.
3: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket.
2: Ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sport is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt. Lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést. Középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatújan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában.
1: Így Vígad a magyar címmel operettgálát rendeznek az Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dalaikat viszik a közönség elé.
3: Én, mint operett primadonna már jó pár éve szerepelek a Miskolci Nemzeti Színházban, és az operett műfaja talán a legkedvesebb a szívemhez. Az elmúlt években több helyen is léptem már fel, hát sőt mondhatom, hogy úgy indult az egész operettes karrierem, hogy különböző fesztiválokon, koncerteken, idősek napján is sok-sok operett koncertet adtam, illetve részese voltam, résztvevője voltam. És hogy az Akropolis szabadtéri színpadon talán valamikor, nem is tudok már időpontot mondani, de nagyon régen léptem fel még a Peller Karcsékkal egy csapattal, de hát az még abban az időben nem is volt felújítva az Akropolis szabadtéri színpad, de most csodálatos környezetben, egy megújult színpadon, megújult nézőtéren már egy jó pár éve élvezheti a közönség a különböző zenés műfajokat. És gondoltunk egyet, hogy összeállunk így hárman a két fiúval, és csinálunk egy remek, fergeteges operett gálát, amiben tulajdonképpen az operettek legismertebb, legszeretettebb remekeit adjuk elő, egy-két meglepetéssel is, amit ugye nem mindig hallhat a közönség. A két fiú, Jenei Gábor és Kovács Gábor, úgyhogy két Gáborral vagyok övezve, az operettek gyöngyszemei. Tehát Kálmán Imre nagy sikerű operettjeiből, a Csárdás királynőből, a Marica grófnőből, a Cirkusz hercegnőből adunk részleteket. Lehár Ferenc Vígözvegyéből is elhangoznak részletek, de van egy kis Strauss is, tehát Denevérből is felcsendül egy melódia. Mágnás Miskából a nagy csárdásokat, mindent összeválogattunk a program második felében, tehát az úgy építettük fel, hogy az első rész azért az a líraibb, a fülbemászóbb, kedvesebb, szívhez szólóbb dallamokat hoztuk a közönségnek, és a második rész az egy fergeteges táncos produkciónak is mondhatom, hiszen nem kíméljük a cipőnket sem, és természetesen a közönséget sem, mert arra biztatjuk őket, hogy velünk énekeljenek, úgyhogy ez mindenképpen egy interaktív este lesz.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén. Tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt.
1: Milyen előadásokról van szó tulajdonképpen?
2: Hát először is a fegyvermustrával kezdeném, de több előadásról beszélünk. Ezt majd kicsit később az interjú során szeretném érinteni, hogy a szükség hozta a Pajta Játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztést és a középkori betűvetést, bár hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatúj olyan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában. De mi is ez? A fegyvermustra előadás elsősorban a lovakkor fegyvereit, védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, a középkori lovagok életét és a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatja be interaktív formában. Hogyha ezt kibontjuk, akkor érintjük azt, hogy tulajdonképpen hogyan válhatott egy nemes emberből lovag, vagy hogyan válhattak az apródokból lovagok, akik lovagiskolákban sajátították el hosszú éveken keresztül azt a tudást, amit aztán később kamatoztatniuk kellett a csatákban. Kiből válhatott lovag? Hiszen azért nagyon sokan persze, amikor hozzánk látogatnak, akár a várba látogattak, akár ide a Pajtába, akkor nem tudják, hogy ez csak egy szűk szelet, egy szűk rétege a társadalomnak. Egyrészt a nemesi rangot viselők, másrészt pedig, akik lovaggá válhattak. Persze ez az egyik legizgalmasabb része, de mégis az fontos tudni, hogy nagyon-nagyon hosszú tanulás várt arra, aki 5 éves korában mondjuk apródként bekerült egy lovagiskolába, elszakítva az édesanyjától és az édesapjától, és utána mondjuk az udvarba került. Tehát hosszú éveken át tanult, először apród volt, így nevezték azokat, akik 5 és 13 éves kor között tanulták ezt a mesterséget, aztán pedig, vagy ezt a szakmát mondjuk így, aztán utána 13 éves kortól 21 éves korig válhatott valaki, vagy a lovaggá válás rögös útján lehetett fegyvernök, mondjuk így, tehát hogy itt is lépcsőfokok voltak, és az is érdekes, hogy ezeket a gyerekeket, szó szerint gyerekeket, tehát a 13 és 20 éves kor közti gyerekeket ugyanúgy elvihették már csatába, hiszen a vazallus rendszerben nagyon nagy hűséggel tartoztak a hűbér uruknak, tehát még úgy, hogy a tanulás közben voltak, hát ezért volt az, hogy sajnos nagyon sok apród, vagy nagyon sok fegyvernök is meghalt a csatákban, hiszen teljesen szolgálni kellett az urukat. Na most, amire vissza szeretnék utalni, hogy nem csak a középkori kartforgatásban, íjászatban és mindenféle fizikai dologban kellett jártasnak lenni, hanem bizony a kultúrában és a tudományokban. korábban is. Egy lovag azért lehetett ideál, vagy azért lehetett eszmény, de erre majd még a interjú során ki szeretnék térni. Tehát ez a fegyvermustra, gyakorlatilag a fegyvereken keresztül bemutatjuk a lovagság életét, és hát persze itt is érintjük a különböző más társadalmi rétegeket, hogy ők hogy viszonyultak a lovagsághoz. A Diósgyőrvár történet is a lovagi tornák világa, ez a második előadás. Tulajdonképpen a vár történetét meséli el, egészen visszanyúlva még a lajoskori vár elé, tehát az Ernyebánféle nemzetségi várhoz, ezért mondtam, hogy a kezdetektől mesél az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. A hallgatóság a vár történetével megismerkedhet, és a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével, és a lovagi tornák olykor brutális világával, hiszen nagyon sok hollywoodi, amerikai filmben látjuk a lovagi tornákat is feldolgozva, és én azt el szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez valójában hogy nézhetett ki, ami nem azt jelenti, hogy egyébként ott nem a valóságot látjuk, sok esetben igen, de azért van, ami el van túlozva, hiszen például csak egy érdekességet felvillantva a rádióhallgatóknak, itt is több szeletével ismerkedhetünk a lovagi tornáknak. Volt egy úgynevezett buhurt, például, ami úgy nézett ki, mint gyakorlatilag, mintha lejátszottak volna egy csatát. Tehát nem az, amit a filmekben megszoktunk, hogy egy úgynevezett sorompó mellett ment két teljesen nehéz páncélzatba öltözött lovas katon, és ki kellett egymást ütni a nyerekből. Ez ugye a viadal része, tehát volt a buhurt, a viadal és a torna. Mindegyik máshogyan nézett ki, és más volt a célja, de tulajdonképpen a lovagi tornák azok olyanok voltak, mint ma egy nemzetközi sporteseménynek, vagy egy színházi előadásnak a keveréke. Tehát ott a középkori forgatagban ez szinte mindenki élvezte, és még párhuzamot hoznék az ókorral is, ahogy mondjuk a nagyobb amfiteátrumokban, vagy akár a Kolosszeumban láthattuk a gladiátor játékokat. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy teljesen jó a párhuzam, hiszen ezek a küzdelmek nem életre halálra mentek, hál' Istennek, de a nép szórakoztatása az mindenképp cél volt egy ilyen lovagi tornán, és természetesen egy-egy ügyes fegyvernök azt várta ettől, hogy felfigyelnek rá. Azért mondtam, hogy ugyanúgy, mint ma egy nemzetközileg ismert sportol, és hogy még hozzak erre egy példát, ez tényleg úgy kellett elképzelni, hogy volt, aki a lovagi egy idő után, hogy lovagi tornákból élt meg, olyannyira, hogy mint ma egy nemzetközi szintű teniszező, aki állomásról állomásra utazik, így utazott egy lovag felszereléssel együtt, kockáztatva egyébként teszem hozzá az életét is, hiszen azért volt, hogy többször éles fegyverekkel vívtak lovagi tornát, most nem pont a párviadalra gondolok, másrészt pedig ugye még a tompa fegyverek is üthettek olyan sebeket, ami gyakorlatilag a lovag életébe került, vagy az egészségének romlásába. Sokszor van olyan leírás egyébként könyvekben, hogy például amikor kiütötték a nyerekből a lovagot és puffant a földön, hát tudjuk, hogy milyen magasok voltak ezek a csatamének is, meg a lovag, akkor akár eltörhetett a gerince, vagy különböző más problémákat is okozott később. Sőt, hát a lovagi tornák olyannyira veszélyesek voltak, hogy ha jól emlékszem, egy krónika 1240-ből arról számol be, hogy 40 lovag fegyvernökével adta életét például egy ilyen nagy lovagi tornán, ahol persze több száz ember vett részt, de hogyha megnézzük, akkor brutális. A látogatóknak gyakorlatilag ezt szoktam elmondani a vár története mellett a lovagi tornák világáról. A vár történetét pedig úgy tudjuk, hiszen nem látogatható a vár. Tudjuk, hogy a rekonstrukció második szakaszában vagyunk most is, hogy egy úgynevezett szinte ilyen külső vársétáról beszélünk, ahol megmutatván azokat az oldalakat, az északi oldalt, a keleti oldalt, a nyugati és a déli oldalát a várnak, mindig elmesélem, hogy melyik palotaszárnyban kik laktak, hogy éltek, mi volt ott. Beszélek a kétszintes várkápolnáról, ami egy kuriózum Európában, tehát mindent kívülről mutatok meg. Egyébként az az érdekesebben, hogy legalább ugyanúgy élvezik a látogató, hiszen képszerűen mondom el, hogy ott van Szent Hedvig csonterekéje, amikor ugye látogatható a vár például az oltárban, hogy hogyan misészhettek ebben az időszakban a várkápolnában, hogy a déli palotaszárny az a mindenkori királynék palotaszárnya, a keleti oldal, ahol a mindenkori királyok, hát itt jelesül ugye Lajos király élt, nem volt ez összevonva ebből a szempontból, az északi terem, a lovakterem, ami Közép-Európa szinte legnagyobb lovakterme, olyan nagy volt, hogy csak az avignoni pápai palota kihallgató termelőzte meg. Tehát, hogy felvillantok érdekességeket, És természetesen nem az egész vártörténetet mondja el az ember, hiszen elég idétlenül hatna, hogyha nem megyünk be a várba, és akkor a vártörténetét így mondom el, de amit kívülről érinthetünk, láthatunk, most már gyönyörűen látszanak egyébként, ahogy a kaputornyok emelkednek, ahogy ez a reneszánszban lehetett, és akkor különböző korok szempontjából így mesélek érdekességeket. Úgyhogy ezt így tudjuk megoldani, a lovagi tornák világáról pedig természetesen hol máshol mesélhetnék, mint autentikusan a lovagi tornák terén, hogy nézett ki például egy lovagi aréna, és azt is, amit az előbb elmondtam.
1: És mit jelent a középkori szemfényvesztés?
2: Hát ez vadonatúj előadásunk, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, melyben a középkorról, illetve a használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a látogatók. Minden korosztály számára ajánlott, mert egy igazi bűvésszel dolgozunk. Tehát ez azért fontos, mert nem valaki betanulta, nem én betanultam mondjuk ezt a műsort, és akkor előadom, hogy nem vagyok bűvész, de eljátszom, mintha bűvész lennék, hanem tényleg kollégánk olyannyira bűvész, hogy egyébként, és szerintem ezt meg is kellett említeni az Európa Rádióban, például a gyermekkórházban is, a gyekben is a beteg gyerekeket segíti, és szinte nagyon sokszor megy oda előadást tartani, tehát hogy szerintem ez a szerepvállalás is, társadalmi szerepvállalás is nagyon szép tőle, és nagyon sok helyütt megfordul. Itt az alkímia köntösébe van ez beleöltöztetve. Tehát pont azért, hogy vissza tudjunk menni az időbe. Tehát mond is információkat, tanít is, de alapvetően ez elkápráztat mindenkit. Ezt én láttam, hogy szeretik a kicsik is, tehát akik most kerültek általános iskola alsóba, de ugyanígy a nagyobbaskák, sőt még a középiskolások is, amikor jönnek az osztály. Úgyhogy ez a középkori szemfényvesztés, ez tavaly is nagyon ment, nagyon sokan kérték. Ugye ebben nincs száraz tényanyag, semmi nincs, hanem gyakorlatilag egy bűvész show. Körülbelül 10 esztendővel ezelőtt indult el a várban a betűvetés program, amelynek az volt a célja, hogy a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban kipróbálható legyen. Ez az írásforma valóban nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderül, hogy közel sem lehetetlen. A látogatók ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták a betűvetést, mondtam, hogy én már megtanultam írni, szokták ezt mondani, ám nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is szívesen csatlakoztak, és akár órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával. És miközben egyre magabiztosabban kanyarították a maniszkulákat, a történeteket hallgatva jobban megismerik egy letűnt korszak mindennapi vagy hétköznapi életét, úgyhogy a középkori betűvetés is gyakorlatilag ezt hozza el. Azért ide hozzátenném, hogy ez tényleg ne egy unalmas írásórának gondoljuk, hiszen kolléganőm teljesen beöltözve viseletben mesél közben, ahogy itt próbáljuk a egyébként nagyon nehéz írásjeleket, tehát most a mai korunkban nehéz írásjeleket kanyarintani, ő közben hétköznapi történeteket mesél és sztorizik, úgyhogy hihetetlenül elröppen, és majd erről fogunk beszélni, de most, ahogy voltak nálunk a szakmai csoportból sokan, hát nagyon élvezték. Még olyannyira, hogy ilyen 30 percre hirdettük meg ezt a betűvetést, és 40 vagy 45 percnek kellett leállítani, hogy hát másik program is van, amire át kéne mennünk, de még mindenki mindenáron még az utolsó betűket és ilyen kis maniszkulákat kanyarítani akarta, úgyhogy sikere van ennek is. Tehát ezeket hoztuk le, ezeket az előadásokat, amivel gyakorlatilag kompletté tesszük azt, hogy a pajta játéktár élvezhető legyen, és hogy tudásanyagban is kapjanak valamit a látogatók. A középkori és a népi fajátékok és az előadások mellett, amik nagyon mennek, tehát e köré épült tulajdonképpen a pajta, ami azért fontos, mert ezek úgy lettek megalkotva, ahogy a középkorban lehettek. Nem minden autentikus természetesen, de a legtöbb játék igen. Tehát ez azt jelenti, hogy a középkorban is játszhattak ezzel a gyerekek, és ebből gyűjtöttünk egy csokrot. Egyébként ezt nagyvárosi rendezvényeken is, mert ugye legtöbbször kivisszük a pajta játéktárat, legyen az gyereknap, most legutóbb ez volt például, hogy oda vittük kézüt eszembe, és szinte nincs megállás annak a kollégának, aki oda kimegy, egész nap figyelnie kell, hogy azokat a játékokat rendeltetésszerűen használják, de hogy arra utaltam, hogy mindig voltak nála. Tehát, hogy ez egyébként közkedvelt nagyon. És vannak a középkori sportok, amire szeretném ezt nagyon felfűzni, az íjászat, a fegyverhajítás és a fegyvertapogató. Íjáztatás természetesen csak akkor, hogyha külön ezt kérik, akkor vállalunk abból a szempontból, megmutatjuk, hogy hogyan is lehet ezt csinálni, viszont dobócsillag, csatacsillagdobást folyamatosan, meg kelevészhajítás is van, azt is nagyon élvezik, van egy rendes céltáblánk, természetesen minden biztonsági előírást betartva, tehát kollégám ügyel arra, hogy minden gyerek egyes-egyedül álljon ott a céltábla előtt, ne az legyen, amikor dob, ne az legyen, hogy körülötte ott vannak a gyerekek, és megsértik egymást.

0: meg a sisakot, hogy azért ez milyen nehéz egész nap ebben lenni, és ez még csak a láncing gyakorlatilag, ezen még nincs rajta mellvértezett lábvért, vagy bármi más, ami még brutálisabb, hiszen tudjuk, hogy 40-50 kiló volt a teljes vértezet egy lovagon. Úgyhogy nem elég, hogy saját maga még enervált volt mondjuk a csata nem tudom hanyadik órájában, de még ezt is cipelnie kellett, de hát egy lóvértet is úgy képzeljünk el, hogy a 600 kilós állaton mondjuk, vagy 500 kilós állaton 150 kiló csak a vértezet, hogy ne sérülhessen úgy az állat. Úgyhogy ezekről is beszélünk, és meg lehet tapogatni, meg lehet fogni, fel lehet próbálni, és lehet kérdezni. Ez nagyon fontos, hogy utána mindig kialakul egy ilyen beszélgetés, akár klikkesedve, akár ha egyes emberekkel foglalkozunk csak.
1: Úgyhogy akkor mondhatjuk, hogy interaktívak a foglalkozások mindenképpen.
0: Igen. És tavasztól, ahogy itt beszéltünk, és tavasztól egészen késő őszig várjuk hétfő kivételével hétköznapokon, tehát kettő péntekig a csoportokat. Van itt olyan, aki a táborba szervez úgynevezett programot, és a pajta játéktárat jelöli meg, tehát iskolás táborban van, aki tényleg osztálykirándulásra hozza a gyerekét. Legutóbb volt, szinte minden évben van Debrecenből csoportunk, de telefonon kerestek Sárospatakról is. Tehát hogy nem csak arról beszélünk, hogy Miskolc és Miskolc környéki iskolák, és hál' Istennek ez évek óta működik. 10 és 15 óra között egyébként általában hétköznapokon normál munkaidőben, most értsék jól a hallgatók, tehát napközben vannak ezek a foglalkozások.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy a szükség szülte tulajdonképpen a pajtát. Mit jelent ez pontosan?
0: Rekonstrukció második üteme, amikor elkezdődött 2021-ben, hogyha jól emlékszem, akkor költöztettük le a várat, akkor mindenképpen szerettük volna, hogyha nem merülnek feledésbe ezek a előadások, sem a középkori sportok, azt, amit ugye mi garantált tematikus hétvégéken adtunk a látogatónak, akár télen mondjuk bent a lovakteremben, nyáron már az udvaron lehetett tartani, akár a fegyvermustrát, meg az előbb említett előadásokat, hát pont ez volt a pajtának az egyik alapgondolata, és így alakult ki. A dekorációt azt a kollégáim, ugyancsak a kollégáim csinálták zseniálisan, hogy a lovagi tornák tere hátulján leválasztják ezt a kis részt, és ott azt mindenki tudja, mert gyakorlatilag már maga a belépésnél a nagy kapunál is hirdeti ezt tábla, hogy pajta játéktár, tehát hogy eltéveszthetetlen, hogy megtalálják ezt. Ez azért volt jó, mert ugye tematikus családi napokat is indítottunk rá az elmúlt években. Reméljük, hogy ez most is visszatér, amikor bárki, tehát meg voltunk nyitva mondjuk vasárnap, és akkor bárki betérhetett, aki éppen arra járt, be is tértek, egyébként elmondom, hiszen ugye látták a várat, akkor még nem ebben a formájában, mint most, hanem még a építkezés elején, és hát felkeltette az érdeklődést, hogy mi folyik itt, tehát hogy hál' Istennek nincs ott minden zárva, de mondom, az osztálykirándulásos történet az viszont folyamatos, tehát az minden évben ment, még akkor is, amikor esetleg nem hirdettünk tematikus családi napokat, úgyhogy nagyon a szükség szülte, de felfutott ez a pajta az elmúlt években. Igazából nagyon jók a visszajelzések, és örülnek az emberek, hogy kapnak valamit a várból, és az építkezés alatt is kaptak valamit. Úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy egy szükség szülte, de sikertörténet.
1: És ugye játéktár a neve, de nem jelenti azt, hogy a játék csak a gyerekeknek szól.
0: Hát abszolút nem, pont ez a családi napokon látjuk azt, hogy sokszor a család együtt játszik egy-egy ilyen középkori játékkal, és nagyon örülnek ennek. Úgyhogy nem, meg ezek a játékok nincsenek korhoz kötve, tényleg nincsenek korhoz kötve. Nagyon sok olyan játékunk van, amit például a lengőteke, mondjuk egy ilyet, amit ugyanúgy felnőttek is szoktak máshol is játszani, csak ez most a tematikájában középkori, meg kinézetében is.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a pajta játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere volt.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: óra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Így vigad a magyar címmel operett gálát rendeznek az Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dadaikat viszik a közönség elé. A gáláról Eperjesi Erika operaénekesnőt hallják.
2: Én, mint operett primadonna már jó pár éve szerepelek a Miskolci Nemzeti Színházban, és az operett műfaja talán a legkedvesebb a szívemhez. Az elmúlt években több helyen is léptem már fel, hát sőt mondhatom, hogy úgy indult az egész operettes karrierem, hogy különböző fesztiválokon, koncerteken, idősek napján is sok-sok operett koncertet adtam, illetve részese voltam, résztvevője voltam. És hogy az Akropolis szabadtéri színpadon talán valamikor, nem is tudok már időpontot mondani, de nagyon régen léptem fel még a Peller Karcsékkal egy csapattal, de hát az még abban az időben nem is volt felújítva az Akropolis szabadtéri színpad, de most csodálatos környezetben, egy megújult színpadon, megújult nézőtéren már egy jó pár éve élvezheti a közönség a különböző zenés műfajokat. És gondoltunk egyet, hogy összeállunk így hárman a két fiúval, és csinálunk egy remek, fergeteges operett gálát, amiben tulajdonképpen az operettek legismertebb, legszeretettebb remekeit adjuk elő, egy-két meglepetéssel is, amit ugye nem mindig hallhat a közönség.
3: Ki a két fiú, mit tudhatunk az estről?
2: A két fiú, Jenei Gábor és Kovács Gábor, úgyhogy két Gáborral vagyok övezve, két fiatal tehetséges művész, mert a Jenei Gábort nagyon régóta ismerem, és talán nem titkot árulok el azzal, hogy őt még valamikor a gimnázium utolsó évében, már mint mikor ő volt gimnazista, akkor ismertem meg, úgyhogy megkért engem arra, hogy tanítsam énekelni. Tehát tulajdonképpen egy tanár-diák kapcsolatból lett egy kollegiális kapcsolat, és mondhatom, hogy baráti kapcsolat, mert több mint 10 éven keresztül együtt jártuk a környező településeket, illetve Erdélyben is voltunk, több ízben, Budapesten is léptünk fel, Siófokon is, tehát nagyon-nagyon sok helyen, szerte az országban is a környező településeken, és hát mondhatom, hogy együtt már mindenfélét énekeltünk, nem csak operettet, musicalt is, tehát más műfajokat is, de elsősorban azért az operett műfajában dolgoztunk együtt. Kovács Gáborról pedig azt kell tudni, hogy ő Olaszországban tanult énekelni, egy kiváló tenorista, és miskolci kötődésű, azt még Jenei Gáborról is elmondanám, hogy ő is Miskolc környéki Varbóról származik, ő most a Madách Színházban is szerepel, Kovács Gábor pedig Debrecenben, a Kolozsvári Operában, Budapesten is, tehát ő mondhatnám, hogy szabadúszó és sokfelé megfordul az országban. Vele is dolgoztam már egy párszor együtt az elmúlt években, és akkor így összeálltunk, tulajdonképpen ez egy baráti kötődés is mind a hármunk részéről, és nagyon szeretjük ezt a műfajt, úgyhogy élvezetes minden perc, amit együtt dolgozhatunk.
3: Könnyű együtt dolgozni velük?
2: Igen, természetesen. Mivel mondtam, hogy főleg Jenei Gáborra már szinte egymás minden szempillantásából vagy rezdüléséből tudjuk, hogy mit akar a másik, tehát összeszokott páros vagyunk, de a Gábor is nagyon-nagyon rugalmas és rendkívül tehetséges, úgyhogy számunkra ez nem munkának tekinthető, hanem is kikapcsolódásnak, mert azért abban több a fizikai munka, mint hogy ez kikapcsolódás legyen, de mindenképpen egy feltöltődés, és mindenképpen egy örömteli dolog.
3: Hogyan áll össze a repertoár?
2: Mint ahogy már említettem, hogy az operettek gyöngyszemei. Tehát Kálmán Imre nagy sikerű operettjeiből, a Csárdás királynőből, a Marica grófnőből, a Cirkusz hercegnőből adunk részleteket. Lehár Ferenc vígözvegyéből is elhangoznak részletek, de van egy kis Strauss is, tehát Denevérből is felcsendül egy melódia. Mágnás Miskából a nagy csárdásokat, mindent összeválogattunk a program második felében, tehát az úgy építettük fel, hogy az első rész azért az a líraibb, a fülbemászóbb, kedvesebb, szívhez szólóbb dallamokat hoztuk a közönségnek, és a második rész az egy fergeteges, táncos produkciónak is mondhatom, hiszen nem kíméljük a cipőnket sem, és természetesen a közönséget sem, mert arra biztatjuk őket, hogy velünk énekeljenek, úgyhogy ez mindenképpen egy interaktív este lesz.
3: Tulajdonképpen hogyan dől el ilyenkor, hogy mi minden szerepel a kínálatban, a repertoárban?
2: Hát mind a hárman a kedvenceinket hozzuk, és természetesen azon túl, hogy a kedvencek, azért úgy raktuk össze, hogy stílusban is megfeleljenek egymás után következve a számok, illetve hát számunkra nagyon fontos az, hogy nem csak elénekeljük a dalokat, hanem azért ez látványban is megfeleljen a közönségnek, tehát úgy is össze kellett válogatnunk a dolgokat, hogy tudjak közben öltözni. Illetve hát a fiúk is vesznek azért fel más-más ruhát, főleg a második részben, meg hogy ne legyen unalmas a közönség számára. Egyszer az egyik fiú, aztán a másik fiú, aztán én, aztán egy duett, vagy egy tercet, tehát hogy változatos legyen, és mozgalmas legyen.
3: Mi a tapasztalat? Miskolcon van értő, szerető közönség?
2: Én úgy látom, hogy igen. Hiszen tudjuk, évek óta a színházban is mindig nagy sikerrel és teltházzal mennek az operett előadások, és ilyenkor nyáron is szüksége van az embereknek arra, hogy könnyed kikapcsolódás legyen, de minőségi és szórakoztató.
3: Kiknek szól tulajdonképpen ez a gála?
2: Ugye ez mindig egy nagy kérdés, és mindig valaki, ha bárkit megkérdezünk, akkor zsigerből azt válaszol, hogy az idősebb korosztály szereti az operettet. Ugye ez valahol így van valóban, hogy az idősek nagyon-nagyon élik ezt a műfajt, és számukra ez szinte természetes, és minden számot ismernek, és dúdolnak, és énekelnek velünk együtt. De azt kell, hogy lássam, hogy a fiatalok is nagyon szeretik. Tehát, hogy többfelé járunk ugye fellépni az országba különböző rendezvényekre, és hát a gyerekek is ott vannak a színpad előtt, és táncolnak, és énekelnek velünk. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon széles korosztályt megérintő és megszólító műfaj. Tehát nem kell azt úgy leírni, hogy csak az öregek szeretik. Hát hál' Istennek ez nem így van. És ugye azt talán még nem mondtam, hogy ez már a második gálánk idén, mert nyár elején, július 3-án ezt a gálát már az Akropoliszon egyszer bemutattuk, és nagy örömömre nem csak az idős korosztály jött el, hanem láttunk 20 éveseket és fiatalokat és középkorosztályt is, tehát tényleg széles körül az érdeklődés.
3: Hogyan kell készülni egy ilyen gálára? Kell még azért, hogyha ez már a második, akkor is?
2: De a készülés az mindig abból áll, hogy egyrészt azért át kell nézni, hogyha olyan dalokat, vagyis hát van is benne olyan dal, amit nem sűrűn énekelünk együtt, meg én is akár szólóban, tehát azért áteneklem előtte, de azért a többsége már annyira benne van a repertoárban, hogy olyan különösebb gyakorlást nem igényel. Maximum a koreográfiákat kell azért megnéznünk, hiszen, mint mondtam, a második részben azért ott táncok is előfordulnak. Azt ugye hárman összeraktuk még a nyár elején, hogy mi legyen, hogy legyen, kinek mi áll jól, hogy hozzuk össze, hogy mutatós is legyen, de azért mind a hárman meg tudjuk csinálni a táncokat. Tehát ez valószínű már csak az előadás előtt 2 órával ugye ott találkozunk, és akkor egy hangbeállás keretében a táncokat azért átnézzük, és akkor már mehet is a produkció.
1: Így vigad a magyar címmel operett gálát rendeznek az Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dadaikat viszik a közönség elé. A gáláról Eperjesi Erika operaénekesnőt hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint idéglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel lehet készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról többek között az Országos Vérellátószolgálat weboldalán, valamint a www.véradás.hu oldalakról lehet tájékozódni. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlament választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. Magyarországon a tavalyi évben 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak, a szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját, közölte termőföldindex elemzése alapján az MBH Jelzálogbank. Tavaly Magyarország területéből 5 millió hektárt tettek ki a mezőgazdasági területek, ebből hozzávetőleg 4,1 millió hektár volt szántóföld a KSH adatai szerint. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben, mint például Békés Bács-Kiskunvár megyében, az elmúlt években mérsékeltebb áremelkedés volt, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadékviszonyok, többek között Borsodabói-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Zala, gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. A szakértők szerint a vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszanak a szántók értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávon vizsgálva. Megyei összehasonlításban Hajdú-Bihar után a legdrágább megyék közé tartozott Tolna, Győr-Moson-Sopron és Fejér is, míg a rangsor végén Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala állt. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a Reformátusok Szászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszászlón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterséges intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterséges intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közélet és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem is hirdetett pótfelvételit, de idén csak a hitéleti szakokra. A világi szakok, a tanítóképzés iránt az utóbbi években folyamatosan nőtt az érdeklődés, most az általános felsőfokú felvételi eljárásban nappali tagozatra 50, levelezőre 75 új hallgatót vettek fel. Ezzel gyakorlatilag beteltek a férőhelyek, ilyen korábban nem volt. A hitéleti képzéseken összesen 34-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől a DRH-én. Közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek, itt tehát még van lehetőség pótfelvételivel bejutni a következő tanévre az intézménybe. A határidő hosszabb és jelentkezni az egyetem belső rendszerében kell, tájékoztatott Kustár Zoltán rektor.
2: A tanítóképzésünkben feltöltöttük a kereteket, úgyhogy még a legköszönő rektori vezetéssel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy itt nem is hirdetünk pótfelvételi eljárást, ezt csak a hitéleti szakok esetében tesszük az idén nyáron. Augusztus 19-ig lehet jelentkezni a hitéleti szakjainkra a pótfelvételi eljárás kapcsán. A szeretettel várjuk és bíztatjuk az érdeklődőket, akik esetleg most gondolják úgy, hogy ezekre a hivatásokra szentelik az életüket, valamennyi szakunk esetében meghirdetjük a pótfelvételi lehetőségét. A életi szakokra nem vonatkozik az a szabály, hogy pótfelvételében már csak önköltséges képzésre lehet felvenni a hallgatókat, hanem itt államilag finanszírozott helyekre tudjuk még felvenni a jelentkezőket. Fontos, hogy ahogy a rendes felvételi eljárás, ez sem a központi felvételi rendszeren keresztül fut, hanem az egyetemünk honlapját kell megkeresni, és ott a felvételizőknek szóló fülnél találják a legfontosabb információkat, illetve azokat az űrlapokat, amiket le kell tölteni és be kell adni. Itt az érdeklődők azt is láthatják, hogy mik azok a mellékletek, amikkel fel kell szerelni egy ilyen jelentkezést. És ha beérkeznek a jelentkezések, akkor az alkalmassági vizsga, hiszen valamennyi hitéleti szakunk esetében pályaalkalmassági megmérettetés történik, legalább egy elbeszélgetés formájában, az pedig majd augusztus 31-én kerül sor, de aki beadja jelentkezést, erről majd konkrét értesítést fog kapni.
1: A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén, augusztus 20-a és 23-a között a Budai Bárban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein. 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság. Az esemény során mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, mesemondás, interaktív foglalkozások és játék is várja az érdeklődőket, de a szervezők gazdag színpadi programmal is készülnek, népzenei és néptáncos formációk színesítik a programot.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Kocsis Áron, hajdunánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai ige szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól, annak 12. fejezetének 18. és 19. verseiből. Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. A békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntet atyáink istene. Ekkor Amászáj, a 30-ak vezére, lélekkel eltelve így szólt. Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia. Békesség, békesség neked, békesség segítőidnek, mert megsegít téged istened. Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezetőivé tette őket. Szeretett testvérek, a bennünk körülvevő dolgok meghajtásával többé-kevésbé tisztában vagyunk. Lehet, hogy csak laikusan, mindennapi felhasználóként, lehet, hogy nagyon pontos szakismeretekkel rendelkezünk, hogy mi mivel működik, milyen meghajtással, milyen energiaforrással. Nagyjából így vagyunk, hogy használjuk a gépjárműveket, tudjuk azt, hogy az üzemanyag, vagy éppen az elektromos meghajtás segítségével tudunk eljutni egyik pontból a másikba. Aztán ott vannak azok az elektromos eszközeink, talán a mindennapi háztartási feladatoknak ellátásában, talán a kommunikációban segítenek bennünket. Tudjuk azt, hogy a bennük lévő akkumulátor, vagy éppen a hálózati csatlakozón keresztül nyert elektromos árammal tudnak működni. Tisztában vagyunk, így az eszközök meghajtásával, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy bennünket mi hajt meg, bennünket mi képes mozdítani, bennünket mi az, ami erővel, energiával tud eltölteni. Testünk működéséről gondoskodik az étel, az, amit beviszünk, azok az energia, egységek és fajták, típusok, amelyekkel működik a szervezetünk. Szénhidrátok, cukrok, fehérjék, és sorolhatnánk még a számtalan nyomelemet, amely bennünket ez életben fenntart és megtart, de tudjuk azt, hogy megvan ennek a veszélye, ha túl sokat, vagy éppen túl keveset fogyasztunk belőlük. Értelmünk és szellemünk működése is nyilvánvaló számunkra. Hiszen akkor, amikor információt szerzünk, amikor tudást, ismeretet tudunk valamilyen módon magunkba építeni, azzal tudjuk a világot jobban megismerni, többet tudni róla, képességeinket ki tudjuk bontakoztatni, logikai és bölcsességi lehetőségeinket kihasználjuk. A szellemi tápanyagunk, az, amit beviszünk, azzal vagyunk képesek kritikusan is gondolkodni és felfogni mindazt, ami körülöttünk van. És ott van szívünknek, lelkünknek működése is, hiszen az élmények, a megélt pillanatok, az érzelmi feltöltődések tudnak bennünket tovább lendíteni. Talán már megvan az a lendítés, az a mozdítás, amely bennünket a nyári szabadság, a pihenés idején töltött el, vagy még éppen előttünk áll a feltöltődésnek alkalma. De tudjuk azt, hogy ennek hiányultsága, az élményeknek, érzelmeknek mélységei, azok milyen mély depresszióba és letargiába tudnak bennünket taszítani. Ez a fajta lendület, ez a fajta mozgásba lendülés tagadhatatlan jelekkel jár, és megtapasztalható bizonyságok és eredmények kísérik. A lélek, Isten mozdító ereje a fizikai valóságban is megmutatkozik, az érzelmi és szellemi dimenzióinkat is áthatja. Változásokat képes bennünk munkálni. Amikor Isten mozdít bennünket, amikor Isten energetizál bennünket, amikor a mennyei atya lelke lelkesít minket, akkor ott olyan dolgok történnek, amelyekre talán nem is számítottunk, amelyeket nem is reméltünk és nem is gondoltunk volna. Amasai, aki itt a történetben szerepel, egy különleges megjegyzéssel van előttünk a Szentírás szövege szerint állítva. Ő a 30-ak egyik vezére. Ő az egyik olyan hős vitéz katona, aki Dávid szolgálatába áll, aki megéli az Isten lelkének felöltözését. Nem sok mindenkiről olvasuk ezt a Szentírásba. A legnagyobb és legjobban ismert történet az a pünkösdi történet, ahol a lélek áthatja a tanítványokat. És amikor Amaszája így a lélek erejét megtapasztalja, amikor felöltözi a lelket, nem remélve, nem kérve, de mégis megélve, akkor ott valami csodálatos, olyan erővel szóló hitvallás és elköteleződés szólal meg, amely csak azoknak az embereknek, csak azoknak a kijelentéseknek lehet igazi jellemzője, akik valóban az Isten lelke által szólnak. Mert békességet kíván, mert dicsőíti a mennyei atyát, mert Dávidban látja a szabadítót, mert ráismer és rádöbben az Isten akaratának munkálására. A lélekkel telik el, és érdekes az a megfogalmazása és szóhasználata a Szentírásnak, amelyet itt találunk, hiszen ugyanaz a ruach főnév szerepel, mint amely szerepel Isten lelkeként a teremtés történetébe is. Ugyanaz az eredeti lélek jelenlét bizonyságát mutatja, mint a teremtéskor, amikor az ember már nem pusztán csak porhüvely, hanem az Isten lelkével eltelített, megerősített és lendületbe hozott élőlényé válik. Felöltözködik, felöltözi a lelket. És ez a fajta megfogalmazás pedig a proféciai történeteknek bizonyságaiként jelenik meg. Akkor, amikor a proféták megszólalnak, az Isten lelke által tolmácsolják az ő üzenetét, akkor jelennek meg. Érdekes, a rabbinikus irodalom értelmezése szerint az Isten szócsövévé válik ezáltal. Hűségét megmutatja Dávid irányt, megmutatja és kinyilvánítja ugyanakkor, hogy Dávid a kiválasztott és elhívott. Katonaként lesz, nem profétai hivatás gyakorlóként, mégis az Isten lelkének áldott üzenetét közvetítővé. A lélek által Isten bárki lelkén keresztül szólíthat bennünket. Mi is lehetünk így az ő üzenetének közvetítői. Kellenek és szükségesek ezek a fajta megerősítések életünkbe, amit Amaszája is elmond. Mert elmondja azt, ami Dávidnak, az ő belső bizonytalanságai vívódásainak és a közösségnek is valamiféle reménytelenségbe való sodródásának mégis biztos pontot ad, és vezérlő elvük lesz. Eloszlatja a tévképzeteket, eloszlatja a gyanakvást, hiszen Dávid is valahogy furcsán fogalmazza meg, ha velem vagytok, ha ellenem vagytok, ha azért jöttök, hogy engem eláruljatok, vagy mellettem vagytok. Ezt bátran és az Isten lelke által kimondva üzeni meg. Nyitottak vagyunk-e, és készek, hogy Isten megmozdító, lendületbe hozó erejét megtapasztaljuk? Tudunk-e így ezáltal szólni az ő lelke által másokhoz is? Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, szükségünk van lelkedre. E mostani esti csendességünkben is arra vágyunk és azt reméljük, hogy pihenésünk idején te velünk vagy. Nem csak őrzöl bennünket, hanem kérdéseinkben és kétségeinkben, bizonytalanságainkban és félelmeinkben te mindent megvilágosító, helyreállító és kegyelmesen utat mutató Istenünk vagy. Kérünk, mennyei Atyánk, így légy velünk, hallgass meg bennünket.

Reményik Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondj el.

lehet, indulnak egy elejtett szó nyomán. Mit elhallgatni véltük nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelenül egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot.

édes álom. Esti mesénk következik. Hatodik fejezet. Tapasztalások abba az Afrikába. Kelep, kelep, kelep. Hangzott a déli napsütésben. Dani felugrott, kinézett a kosarából. Vajon mit jelent ez a kelepelés? Aztán fél lábon táncolva rázta meg Csupit. Csupi, nézd, jaj, nézd, ott len! A kutyus álmosan kapaszkodott fel, de neki is visszaadta a jókedvét, amit látott, és amit a gólyák kelepelve köszöntöttek. Oda

0: most tűnt elő a szárazföld, és már felette is szálltak. Éljen, éljen, éljen, kiabálták, míg anyó rájuk nem szólt. Mert igazán nem illett volna, hogy lepotyogással köszöntsék a szárazföldet, ugye? Nem sokára kiörülhették magukat. Még le sem ment a nap, Kelep megadta a jelet az első pihenőre. Ez itt már az Afrika? Igen kitűnő hely, mondta Dani, mikor a fáradt gólyák letették őket a nagy folyó partján.
1: Csak kicsit vizes és sáros, és mindenütt ilyen, akkor miért olvastam, hogy sivatag van meg szárazság? Na miért?
0: Mert úgy is van, magyarázta anyó. Ne félj, lesz még részed sivatagban, átrepülünk felette. Úgy hívják, hogy Szahara, és ott nincs más, csak homok, meg meleg.
1: Hát még mindig repülünk, rémülözött Csupi. Aztán azt hittem elég volt, és itt maradunk. Nem lehetne?
0: Nem bizony.
1: Mit szólnál hozzá, ha nyáron nem mennénk haza az öreg fészekbe, hanem az első folyónál megállnánk?
2: Azt szólnám, hogy igen, mérges volnék, mert ilyet nem illik tenni. Az otthon az otthon, az öreg fészek az öreg fészek.
0: Hát itt sem illik, mert itt is van otthonunk, majd meglátjátok, csak nem olyan szép, mint nálatok, hanem most nézzetek körül, mert nem sokáig maradunk.
3: Hát a körülnézésben semmi hiba sem volt. Anyó helyre csavargatta Dani orrát, és most már nyugodtan tapasztalhatott, beledughatta mindenbe.
0: Hú, ez nagyon érdekes világ volt. A folyópartján rengeteg nádas, de nem közönséges nád dőtt benne, hanem bambusz meg papírusz olyan magasra, hogy talán egy nagyobb házat is eltakartak volna. És volt ott mindenféle fa meg növény és messzív óriás füvek, rétek, erdők, termőföldek látszottak.
3: A fáradt gólyák vadászathoz láttak. Halat, békát, vízikígyót kerestek, ugyancsak éhesek voltak ám. Dani meg Csupival elindult tapasztalni.
0: Nehogy messze csavarogjatok, szólt utánuk anyó, és vigyázzatok magatokra.
1: Kérem, mi szoktunk, büszkélkedett Dani, és zsupsz, rögtön orra esett.
0: Mindjárt nem is volt olyan büszke, hanem kitért a nagy fagyökereknek, amik egészen a vízig nyúltak le, hogy szárazság idején is nedvességet szívjanak fel.
1: Csupi egyre prüszkölt.
2: Tudod, Danikám, ez onnan van, mert itt minden más szagú, mint otthon is, és nagyon erős szagú. Igen, érdekes,
0: mondta a kutyus. Dani is úgy találta. Érdekelték a furcsa fák, növények, és addig ágaskodott, míg egy apró bambusznádat letört, hogy majd az lesz a sétapálcája. Legalább látják, hogy hol jár.
3: Mikor elfáradtak, egy jó homokos, napsütéses helyen letelepedtek a folyó partján egy öreg fatörzsre.
1: Szép tőle, hogy volt szíves kidőlni, mondta Dani, csak kicsit vizes, de nem baj.
0: Csupi is elhelyezkedett az öreg fán.
1: Tudod, Csupikám, most elmondom neked, mit fogunk csinálni ebbe az Afrikában, mert ez nagyon érdekes lesz, hallgatod?
0: Már hogy ne, persze, hogy... És Csupinak torkának adta beszéd. Rémülten nézett a fatörzs vége felé, mert ilyet még sohasem látott. A fatörzs pislogott. Szeme volt neki, igazi szeme, és azzal nézett.
1: Nézd!
0: Mutatott arra az orrával. Dani semmit sem látott, felállt hát, és a fatörzsön odébb lépegetett. Aztán akkorát visított, hogy a szkelepék is meghalották volna, pedig egészen eltakarta őket a nádas, mert a két jó madár messze elkószált. A visításnak volt oka. A fatörzs megmozdult. Kitáltotta a száját, amelyikben akkora fogak álltak, mint egy-egy emberi új.
1: És milyen hegyes fogak! Jaj, Csupikám, jaj, ez egy krokodilos igazi nézés, és most búcsúzunk, mert megeszi, hogy nézd.
3: A krokodilus, mintha neki szólt volna Dani, nézett is. Hátrafelé forgatta a fejét, és nagyra tátotta a száját. Szerencsére nem érte el a két világjárót, mert a derekán ültek. Próbált körbefordulni, de Csupi úgy megkapaszkodott a pikkelyeibe, ahogy csak tudott. Dani is vigyázottám, szép lassan hátrált. Így forogtak egy darabig, egymás bámulva. Aztán Dani nagyot gondolt, és ugrott egyet. Jó nagyot! Szerencsésen épp a krokodilus szemére. Az meg ijedtében és fájdalmában behunyta a szemét, és a száját is becsukta kicsit. Na, Csupinak se kellett több. Olyan fürgén ugrott el róla, és futott, ahogy a négy lába bírta. Kiáltotta vissza. De Dani nem várta meg, míg segítség jön. Rálépett a krokodilus másik szemére is, aztán körülnézett. Szerencséjére éppen egy fa alatt voltak, ahol Dani felágaskodott, és elérte a legalsó ágat. S fel is kapaszkodott úgy, ahogy otthon szokta az eperfán, csak a szíve vert egy kicsit gyorsabban. Mikor már fent ült a fán, felnézett, és akárhogy reszketett is, nevetni kellett. Mert most mit nézel? Mondta magában, és nem tehetek róla, de sajnos igaz, hogy szamárfület mutatott a krokodilusnak, amelyik bambán tátogott és forgott, kereste a két elszaladt pecsenyét. Aztán, hogy sehol se látta őket, morogva becammogott a vízbe. Mikor már a farkincája hegyesen látszott, Dani nagyot sóhajtott.
1: Jaj, rettentő, én nem gondoltam, hogy ilyen buta nagy állat, mert a Bandi könyvében volt ilyen, és hogyha ebben az Afrikában minden öreg fadösből krokodilus lesz, akkor én nem maradok itt, mert akkor hogy tapasztaljak, ha megesz? No, hogy?
3: Szerencsére az a fa, amelyikre felkapaszkodott, igazi fa volt. És igazi volt az a szép tarka madár is, amelyik ott ringott az egyik ágon. De Dani mégis annak az igazi gólyamadárnak örült a legjobban, amelyik ott keringett a fa felett, és őt hívta.
1: Jaj, nagyszerű, mert biztos, hogy a csupikám szólt. Anyó, itt vagyok!
3: Anyó örvendezve kapta fel Danit, és úgy szorongatta a csőrében, hogy ez a buta krokodilus nézhetett nagyot.
1: Hát a csupi hol van? Kérdezte anyó. Dani megijedt. Hát nem ő küldött, anyó, jaj, akkor hol lehet? Biztosan eltévedt, mert arra szaladtam, mert ti voltatok, jaj, keressük meg hamarosan, talán még egy krokodilus van itt ebbe a nagy vízbe.
3: Dani felkapaszkodott anyó hátára, onnan nézegetett körös körül.
1: Jaj, persze, hogy sok krokodilus van, mondtam, hogy ne csavarogjatok el, s vigyázzatok.
3: Daninak lekonyult az orra, de nem bánta, még azt sem, hogy kikapással fenyegették, nem számított semmi, csak csupi kerülne arról. Nézett erre, nézett arra, és egyszer csak egy nagyot visított, és ha anyó el nem kapja, hát leugrik a magasból anyó hátáról egyenesen a folyó közepére. Hanem anyó elkapta, visszarakta a hátára, ő maga pedig villámgyorsan ereszkedett alá egyenesen a víz fölé, ahol valami furcsa úszó alkotmányon egy reszkető, vonító, fehér gomolyag üldögélt.
1: Kelep, kelep, baj van, kelep, kelep,
3: kiáltott anyó hosszan, s kiáltását meghallotta apó, meg a többi gólyamadár is, és szélsebesen szányra keltek, és mert úgysem voltak nagyon messze, hát pár perc alatt ott keringtek, repkedtek anyó körül. Másik 5 perc múlva pedig a lihegő, síró, kétségbe esett csupi ott vergődött apó meg szélkelep csőrében, akik bizony nem nézték, hogy fülét, farkát kapják-e meg, csak vitték, amire semmi veszedelem nem fenyegette. Szépen ragyogtak már a csillagok, amikor Dani abba hagyta a sírdogálást, a szepegést, és odabújt csupi mellé. A kutyus már aludt, de még álmában is tapogatta azt a fájó helyet, ahol apó erős csőre jól elpáholta.
1: Látod, látod, csupikám,
3: nyöszörögte Dani.
1: Mert ilyenek, és én nem gondoltam, mert ilyen ez az Afrika, csak tudnám, hogy mit kerestél a nagy víziló hátán, hát éppen ott muszáj neked sétálni. Gondoltad, nincsen más hely, és aztán, ha elúszott volna veled, és biztos nem találtalak volna meg, azért nem baj ez a kisverés, mert mégis jó, hogy megvagy. És hogy haragudott az a buta víziló, pedig otthon az állatkertben nem is olyan mérges, csak cukrot kell neki adni, de itt nem is volt cukor.
3: Csupi is morgott, mérgesen.
1: Aztán nem is sétálni akartam, csak szomjas voltam, és gondoltam, kicsi sziget. Aztán mikor rámentem, hát elindult, és olyan nagy feje volt, hogy megijedtem, azt hittem, megesz.
3: Nem esz meg csupikám, a rendes víziló nem eszik kutyát, csak füvet meg növényeket.
1: És hát ha gondolta volna, hogy én növény vagyok, na, mert mi, ne, és azt mondtam, álljon meg, aztán meg nem állt. Úgy látszik ebbe az Afrikába minden más, ahogy gondolnánk. A fatösből borzasztó krokodilus lesz, a kicsi fekete szigetből víziló. Jaj, jaj, nagyon köllit, vigyázni, Danikám.
3: Majd vigyázunk, csupikám, ne félj, máskor majd vigyázunk, ígérte Dani, és kis pajtásához bújva elaludt. S körülöttük ott szundikált a sok gólyamadár.
4: Kezet közé leteszem, elmúlt napom, Istene, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, mély jól leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel lehet készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról többek között az Országos Vérellátó Szolgálat weboldalán, valamint a www.véradás.hu oldalakról lehet tájékozódni. Magyarországon a tavalyi évben 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak, a szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Észak-Alföld, megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját, közölte termőföldindex elemzése alapján az MBH Jelzálogbank. Tavaly Magyarország területéből 5 millió hektárt tettek ki a mezőgazdasági területek, ebből hozzávetőleg 4,1 millió hektár volt szántóföld a KSH adatai szerint. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben, mint például Békés Bács-Kiskunvár megyében, az elmúlt években mérsékeltebb áremelkedés volt, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadékviszonyok, többek között Borsodabói-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Zala, gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. A szakértők szerint a vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszanak a szántók értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávon vizsgálva. Megyei összehasonlításban Hajdú-Bihar után a legdrágább megyék közé tartozott Tolna, Győr-Moson-Sopron és Fejér is, míg a rangsor végén Nógrád, Borsodabói-Zemplén és Zala állt. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titás áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. A Magyar Fejlesztési Bank MT-nek küldött közleménye ismertette, az igazgatósági ülésen az Opus Titás áramhálózati ZRT két pályázatát elutasították, tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek, és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott követelményeknek. Minden eddiginél több, 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre, Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is. Minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár majd, a filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak és szakmai tanácsokkal segítik a fiatalokat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
2: A jövőnket határozza meg az, hogy mit tanulunk. Nyilván lehet később váltani, de mégis számít. Szerintem fontosabb tényleg önismeret alapján dönteni, és nem a tömeg után menni. Mert utána valószínűleg pont azokra a szakmákra, meg szakokra lesz igény, amin kevesebben voltak.
3: Van annak oka, hogy miért ide születünk, melyik családban, melyik városban élünk. Ha ez nincs meg, ez a háttérinformáció, akkor ez a vágy van csak, hogy elinnen, mert valahol máshol biztos jobb lesz, és nem biztos, hogy jobb lesz. Tehát inkább azon kellene dolgozni, hogy itt olyan közeget teremtsek magam köré, ahol jól érzem magam.
4: Talán a kell, a muszáj és a stressz helyzet az, ami annyira vissza tudja vetni az embert ebben a kreativitásban, vagy abban, hogy kinek látja magát. Hiszen a boldogsághoz vezető út az a saját helyünk megtalálása, és nem az, hogyha valaki, vagy a szüleink, vagy bárki megmondja, hogy mi az a szakma, amit ők elképzelnek.
5: Szóval Lévai.

0: Mi leszel, ha nagy leszel? Gyerekim, még mosolygunk ezen a kérdésen, de a gimiben már komoly tétje van. Továbbtanulás, pontszámok, határidők, és az a folyamatos nyomás, hogy jó döntést hozzunk. A pályaválasztás ma már nem csak arról szól, hogy kiválasztasz egy szakot és kész. Sokkal inkább arról, hogyan találod meg azt az irányt, amiben nem magad lehetsz. Ebben az epizódban arról beszélgetünk, mennyire kell komolyan venni a biztos megélhetést. Mi történik, ha valaki elbizonytalanodik, és hogyan lehet megtalálni azt, ami tényleg illik hozzánk. Szóval, ha még nem tudod merre tovább, ha túl nagy a zaj körülötted, vagy csak szeretnél tisztábban látni, tarts velünk. Lehet pont a mai adás adja meg az első kapaszkodót. Én Zelená Kemese vagyok, ez pedig itt a Miskolci Léva József Református Gimnázium podcastja. Akik ma itt lesznek velünk, Nyilasné Péker Erzsébet, angol nyelv és irodalom szakos tanár, pályaválasztási tanácsadó, aki nap mint nap segít a diákoknak eligazodni a továbbtanulás útvesztőiben. Jobbágyné Kovács Krisztina, édesanyja, akinek mindez a gyereke a Lévaiba járt vagy jár, így szülőként többféle helyzettel találkozott az évek során. Valamint Gergely Zsófia, 12. osztályos diák, aki először éli át a pályaválasztás izgalmait és nehézségeit. Áldás békesség, köszöntök mindenkit!
1: Áldás békesség!
2: Áldás békesség!
0: Először a tanárnőhöz és Krisztinához szólnék. Egész életükben azt szerették volna csinálni, amit most csinálnak?
1: Én alapvetően nem. Kiskoromban többféle elképzelésem volt, hogy mi szeretnék lenni. Az hozta a döntő fordulatot az életemben, mikor nullkezdőként egy angol tagozatos osztályba bekerültem. 14 évesen a gimnáziumban. És ott az első év nagyon-nagyon nehéz volt, aztán felzárkóztam, és utána pedig olyan nagyon egyértelmű lett, hogy az angol szak lesz az egyik, amit választani szeretnék. Úgyhogy abszolút nem volt nyílegyenes ez az út, és az, hogy tanár lettem, az sem feltétlenül. Tehát az is ugye az egyetem vége felé dőlt el. Nyilván a bölcsészkar mellett a tanári modult is felvettem, és valahogy annyira így hozta az élet, hogy államvizsga előtt el sikerült helyezkednem egy iskolában, elkezdtem angolt tanítani, és maradtam is, tehát, hogy nagyon-nagyon megszerettem, és ez vált így alapvetően az életpályámmá.
2: Igen, az én életpályám az majdnem úgy indult, mint a bébéjé, mert én angol történelem szakos tanár szerettem volna lenni, nekem a tanítás folyamata az, vagy hogy ilyesmivel szeretnék foglalkozni, az teljesen természetesnek tűnt, így családi indítatásom is volt erre, és kedvem is. De aztán úgy alakította Isten az életemet, hogy végül a bölcsészkaron a történelem latin szakot végeztem el, mellette vallástanár is lettem, és a végén egyik-két kedvenc szakomat sem tanítom, csak a harmadikat, tehát a vallástanár szakommal hittan tanítok most már nagyon régóta. Lehet mondani, hogy ez bizonytalankodás vagy pálya elhagyás, de én nem így gondolom. Én úgy érzem, hogy ennek akkor, amikor a választás ideje volt, akkor helye volt, akkor így érvényes volt, ma pedig nyilván használom mindet, csak nem ebben a direkt formában. A vallást, a hittant, azt nagyon szeretem tanítani. Ezzel egyébként is foglalkoznék, úgy gondolom, mivel, hogy végül lelkész feleség lettem, tehát ez egy kicsit egy ilyen kötelezettség is a számomra, hogy ebbe is otthon legyek.
0: Mi van akkor, ha valaki nem tudja, mihez kezdje magával?
2: Hát ilyen mindig van, nem? Így a gyerekek révén is én azt tapasztalom, az én gyerekeim révén, hogy bármilyen elképzelésük is volt a kezdetektől, vagy az utolsó egy-két évben, mikor már dönteni kell, bizonytalankodtak. Ez teljesen normális. Szerintem egy felnőtt ember is sokszor elbizonytalanodik, hogy a helyén van-e, vagy kellene mást csinálni, mást is csinálni a meglévők mellett. Szerintem ez nem baj, hanem ez természetes, hanem mindig én úgy gondolom, és mi így is éltünk, így éltünk a családban eddig is a gyerekekkel, hogy pici kortól az ember szinte minden nap, minden héten számot vett, hogy mibe vagyok jó, mit szeretnék még, vagy mit akarok elhagyni, és amiben jó egy gyerek, amihez érzéke van, azt így dicsérjük, támogatjuk, és akkor szép lassan kialakul az, hogy kinek milyen irányba kell gondolkodni magával kapcsolatban. Nem pályaválasztáskor találjuk ki, hanem ez egy hosszú folyamat.
1: Így van, folyamat, ehhez én is tudok csatlakozni, illetve nem katasztrófa, ha nem tudjuk azt, hogy mi szeretnénk lenni, vagy ha esetleg menet közben valami változás történik. Szerintem a bizonytalanság az egy teljesen természetes dolog, de el kell indulni, és utána menni kell és haladni egy úton. Azt is gondolom, hogy nem véletlen, ahol éppen vagyunk, vagy az, hogy mit szeretünk, vagy mi a kedvenc tantárgyunk, tehát hogy ezek mind olyan jelzések, amit esetleg meg kell ragadni, és ami felé oda kell fordulni, és azt az irányt úgy követni kell.
0: Zsófi, te tudod már, milyen irányba tanulsz tovább?
3: Igen, elég határozott terveim vannak ezzel kapcsolatban. Én gazdasági irányba szeretnék majd tovább tanulni a Corvinuson. Ezt már egész régen meghoztam, ezt a döntést. Szerintem 10. fél évében a szakot is kiválasztottam, és azóta így erre készülök.
0: Mi segített rávezetni, vagy meghozni ezt a döntést?
3: Volt már szó arról, hogy ki miben jó. Én is ezzel kezdtem, hogy miket szeretek csinálni, és mihez van tehetségem. Ebből indultam ki, voltak ugye az iskolában erre ilyen felmérések is, beszélgetések is voltak erről, és utána, hogy pontosan leszűkítsem, én úgy kezdtem el, hogy a felvi.hu-nál kiválasztottam egy-egy tantárgyat, amit így elfogadnak követelményként a szakokhoz, és ebből kezdtem így válogatni. És találtam a YouTube-on egy csatornát, ahol ilyen 20 perces beszélgetések vannak egyetemistákkal az egyes szakokról. Innen jobban megismertem, hogy hol mit tanítanak, milyen közeg van, és szerintem így sikerült választani.
0: Mennyire fontos, hogy piacképes szakmat válasszon valaki, és mennyire, hogy boldog legyen abban, amit csinál?
1: Mindenképpen fontos, hogy szeresse valaki a saját szakmáját. Az élete nagy részét a munkahelyén tölti az ember, úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy jó kedvel, derűsen menjen dolgozni, és úgy szeretettel tudja végezni az ember azt, amit csinál, vagy amit éppen választott. Úgyhogy a személyes véleményem nyilván az, hogy nem feltétlen a piacképes szakma fontos, hanem az, hogy szeressük azt, amit csinálunk.
2: Ugyanezt mondtuk a férjemmel a gyerekeinknek is, tehát hogy az első, hogy valaki abban a tehetségterületben, amit kapott Istentől, azt ki tudja bontakoztatni. Most, hogy az milyen szintű, az mondhatnám, hogy teljesen mindegy, hanem ebben a kibontakozásban, ebben az életben, ebben a fejlődésben vagyunk, egész életünkben. A másik, amit gondoltunk erről, hogy egy életkörnyezetben mindenféle munkára, mindenféle beosztásra, mindenféle foglalkozásra szükség van. Tehát nem kell mindenkinek ugyanabba az irányba törekedni. Tehát még hogyha most időnként vannak divatszakmák is, amiért akár mondjuk sok pénzt fizetnek, vagy amire van igény. De én azt gondolom, mindenre van igény. Tehát mindenféle szakemberre, inkább a tanulási hozzáállás az, amit megkülönböztet mondjuk embert embertől. Tehát ugyanúgy, ahogy az iskolában tapasztalják a gyerekek, hogy nem mindig az vezet eredményre, hogyha adatot tanulok, hanem hogy vannak területek, ahol a hozzáállásom, a csapatmunkám, stb. Is számít. Ez így van az életben is, hogyha valaki ezt a jó munkamorált megtanulja, akkor mondhatjuk, hogy bármivel foglalkozhat az életében, mert akkor mindenütt ezt hozza magával, hogy kötelességtudó legyen, hogy számíthassanak rá munkatársai, vezetői, és jól is érezze magát benne. Azért ez talán sokkal fontosabb. Aki tehetséges egy valamiben, az lehet, hogy egy más területen ugyanazt a hozzáállást tudja hozni.
1: És nyilván ehhez nagyon fontos az önismeret is, hogy a megfelelő és a kellő önismerettel rendelkezzen valaki ahhoz, hogy meglássa azt, hogy igazából mivel szeretne foglalkozni, vagy hogy hol a helye, vagy hogy mi az, amivel így nagyon pozitívan hozzá tud járulni egy-egy munkához valamilyen helyzetben.
0: Mennyire befolyásolnak ezek a társadalmi elvárások, vagy ezek a divat szakmák?
2: Nagyon, szerintem. Tehát ugye van olyan oldal ott a továbbtanulást elősegítő oldalakon, ugye a felvi.hu-n is, hogy körülbelül mennyit keresnek azok, akik azon a szakon fognak végezni, mik a legutóbbi tapasztalatok, vagy néhány éven belül ezt hogy látjuk. Nem biztos, hogy ami egyébként hozzám közel áll, amit elvégzek, amiben jó vagyok, lehet, hogy mire én oda jutok, az már nem az a reális pénzösszeg, mert változik a világ. Mikor én konkrétan pályát választottam, nem is létezett sok olyan szak, és ma is el vagyok egy kicsit veszve némelyikkel, hogy mi mit akar jelenteni, ami közül ma a gyerekek választanak, vagy a fiatalok. Nem tudhatjuk, hogy 5 év, 10 év majd mit jelent ezen a területen. Tehát valóban a területet, ha kiválasztjuk azt az érdeklődési területet, azt az egy-két tantárgyat, akkor nem tudunk nagyon mellőlülni, hiszen úgyis élethosszig tanulunk, folyamatosan ki kell egészíteni a tudásunkat. Úgyhogy hát ez is egy kicsit bizonytalanság erősítő faktor, de ez van, ezt kell elfogadnunk.
0: És mondjuk
1: a diákokat még szerintem a meghúzott ponthatárok is eléggé a realitás talajára tudják rántani, mert hogy ha nagyon magas egy elképzelt karnak és szaknak a ponthatára, akkor lehet, hogy a diák inkább másképp dönt. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez is nagyon-nagyon meghatározó, és ugye tudjuk, hogy ez nemrég nagyon sokat változott, tehát azt gondolom, hogy ott átgondolták páran, uh-huh. hogy milyen irányt szeretnének venni.
3: Én még visszatérve a divat szakmákra azt mondanám, hogy én sose választanék ez alapján területet, mert tényleg a jövőnket határozza meg az, hogy mit tanulunk a részben. Az egyetemen nyilván lehet később váltani, de mégis számít. És szerintem fontosabb tényleg egy önismeret alapján dönteni, és nem a tömeg után menni. Mert utána valószínűleg pont azokra a szakmákra lesz, meg szakokra lesz igény, amin kevesebben voltak.
1: Illetve még számomra az a nagy kérdés, hogy vajon milyen szakok lesznek még, hiszen nagyon sok minden változott. És nem is olyan régen olvastam egy jövőkutatónak a véleményét arról, hogy mit gondol, hogy egy biztos, stabil munkához minek kell teljesülnie. És azt mondta, hogy két dolog, nem mondott semmi konkrétat egyébként, hogy mi lesz majd a jövőben a legnépszerűbb pálya vagy munka. Ő azt mondta, hogy az önismeret kell hozzá, illetve a reziliencia, tehát az, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni ahhoz, hogy mi van, ha mondjuk ugye jön az AI, és többet tud majd, mint mi. Vagy mondjuk egy adott területen, amiben éppen én dolgozom, az AI engem felülmúl. Tehát rám nem lesz annyira szükség. Akkor mi kell ehhez? Alkalmazkodó képesség és rugalmasság, hogy esetleg újra tanuljak, valami másba belekezdjek, hogy ez sokszínű az ember, hála az égnek, tehát hogy olyankor még van mihez nyúlni, ezért jó, ha érdeklődőek maradunk és jól motiváltak, hogy érdekeljen minket más is, tehát ne csak az a terület, amiben mi éppen mozgunk, vagy amiben nagyon sok időt töltünk, hanem legyen ott más is, ami esetleg nyitott út maradhat. Örültem ennek a gondolatnak, mert én nagyon tudok ezzel azonosulni.
2: A családban is van rá példa, hogy mi van olyankor, ha valaki éppen a Zsófival egy idős fiam Domonkos, ő sportol is nagyon komolyan, ugyanakkor a sporttal együtt járnak sérülések, olyan komolyabb balesetek vagy műtétek, amik ugye elbizonytalanítják az embert, hogy tudom ezt tovább folytatni. Tehát kell, hogy legyen egy B-terve az embernek, vagy ami időnként A, vagy tehát, hogy mindig egy más súlypont. Ehhez így szülőként még azt tenném hozzá, hogy sokszor kis gyerekeket úgy irányítanak szülők, éppen akik óvodások már, vagy kisiskolások, hogy csinálja azt, amire ő is vágyott, vagy amit ő is ismert, és akkor abba bevezeti a gyereket, szinte irányítja, hogy mit válasszon. Lehet, hogy ezzel jó szándéka volt, és nem presszúra, tehát, hogy nem akart éppen ő diktátorként fellépni a gyerek előtt, ugyanakkor nem biztos, hogy ez hasznos. Tehát mi azt gyakoroltuk, hogy sok irányba elindítsuk a gyermeket. Legyen ennek zenei, legyen sportos, legyen művészeti, legyen egyéb oldala, tehát minden, ami esetleg érdekelheti, vagy ami elénk kerül itt ebben a közegben, mondjuk Miskolcon, és akkor meg fog látszani, hogy mibe tud nagyon beleugrani az a gyerek, vagy mibe tud jobb eredményt elérni, mint más, és akkor ebből a sok színűségből maradjon ne csak egy, hanem egy, kettő, esetleg még három is. És akkor valóban úgy fog felnőni, hogy azt mondja, hogy most ez az irány, amit választottam, ilyen irányba tanulok tovább, de nem leszek zavarba, hogyha a másik tehetségterületemet kell elővenni, és abból kell majd megélni. Egy kedves családi barátunk teljesen a család részéről ebbe lett belekényszerítve, hogy orvosi pályára menjen. Mindenki a családban orvos több generáción át. És ő egy nagyon jó képességű, meg is tanulta, fel is vették, és már a végéhez közeledett, és testi tüneteket produkált az ellenállása ennek az iránynak. Ő tudta, hogy ő igazából építészmérnök szeretne lenni. De hát esélye nem volt erre. És közben elteltek az idők, és lett ebből egy tehát jó minőségű, de inkább középszerű orvosi elhelyezkedés, és szereti, jól csinálja, amit csinál, de nem tudjuk, hogyha ő építészmérnök lett volna, akkor hova szárnyal, és akkor hogy nyílik ki az élete.
1: Így van, hiszen a boldogsághoz vezető út az a saját helyünk megtalálása, és nem az, hogyha valaki, vagy a szüleink, vagy bárki megmondja, hogy mi az a szakma, ami esetleg, amit ők elképzelnek.
0: Én totálisan egyetértek ezzel. Nálad hogy volt az otthon?
3: Próbáltak segíteni, de nem volt erre nagyon szükség. Én egy nagyon önálló embernek tartom magamat, nem szoktam sokszor így segítséget kérni a dolgokban. Nyitottak voltak, kérdeztek róla, hogy éppen hogy állok, például milyen fakultációt szeretnék felvenni. Mindig is támogattak minden hobbimba, hogy sportoljak is, zenéljek is, de minden másban is. Így támogatóak voltak, de a döntést ezt mégis egyedül hoztam meg, és utána ők is átnézték, hogy gondolom, miért gondolom így, átbeszéltük, és így végül egyetértettek velem, hogy ez számomra egy ideális irány lehet.
0: Volt esetleg olyan, hogy elbizonytalanodtál ebben a döntésedben?
3: Nem mondanám, mert én tényleg, amikor elmentem a nyílt napra is, és beültem az előadásra pont erről a szakról, akkor úgy éreztem, hogy ez nekem lett kitalálva, hogy ez nekem nagyon tetszik, én ezt tényleg már most szeretném tanulni. Úgyhogy én annyira nem éreztem magamat bizonytalannak, szerencsére.
0: Inkább Magyarországon vagy külföldben gondolkodsz tovább tanulás iránt?
3: Hát ez most egy nagy kérdés itt a diákok környezetében, vagy a végzősök között. Én elsődlegesen most Magyarországon gondolkozok, viszont az egyetem is angol nyelvű, és egy fél évet külföldön kell tanulni. Szóval szeretnék világot is látni, nagyon szeretek utazni. Nem érzem szükségét, hogy elköltözzek itthonról, inkább csak Budapestre. Nem tudnám magamat elképzelni tulajdonképpen idegenként egy másik országban, úgyhogy ott éljek életvitelszerűen.
2: Na, nagyon-nagyon az én témám ez. Minden gyerekemnek, minden ismerős gyereknek és gyülekezeti gyereknek is elmondom, hogy van annak oka, hogy miért itt élünk, miért ide születünk, melyik családban, melyik városban élünk. Persze mindenre van lehetőségünk, mindent meg lehet változtatni, hajunk színét is, mindent. De elgondolkodunk-e azon, hogy miért itt vagyunk, vagy miért olyan tehetségeink vannak, vagy képességeink, vagy életutunk eddig, hogy miket éltünk át most, hogy így választanak ugye a 12-esek irányt. Ha ez nincs meg, ez a háttérinformáció, akkor ez a vágy van csak, hogy el innen, mert valahol máshol biztos jobb lesz, és nem biztos, hogy jobb lesz. Tehát viszi az ember magával magát. A lelki világomat, a küzdéseimet, a módszereimet. Nem biztos, hogy az, ami itt nem sikerült, az majd máshol fog. Tehát inkább azon kellene dolgozni, hogy itt olyan közeget teremtsek magam köré, ahol jól érzem magam. Hozzunk létre vállalkozást. Tehát ha nem találunk állást, hozzunk létre vállalkozást. Könnyen mondom, de valóban ilyen egyszerű az életünk. Én ezt így látom, hogy nem szabad mástól várni azt, hogy nyújtson nekem valamit. Ugye a külföldre költözés az valami ilyen. Tehát a gyökér az nagyon fontos. A férjem erre azt szokta viccesen mondani, amikor választanak a gyerekek, hogy 50 kilométer, 10 kilométer, máinál tovább ne költözzetek. mert az ember nem csak egy fiatal korra kell, hogy tervezzen, hanem a családos életére, stb. Tehát abban mi is részesek akarunk lenni, hogy a gyerekeink családjait közelbe tudjuk, vagy lássuk, vagy segítsük úgy, ahogyan tudjuk.
1: Hát de jó, hogy örülök, hogy ezt elmondtad, én csak megerősíteni szeretnélek ezt, és igen, próbálkozni lehet, a lehetőség mindig bennünk van. Valahogy az emberben benne van az, hogy úgy elvágyódna, de alapvetően pedig a jót és a boldogságot azt mi magunk teremtjük meg. Igen, a szomszéd fűje nem mindig zöldebb, sőt.
3: Meg mindenhol lesznek problémák, csak másfajták esetleg, igen, amik így körbevesznek minket a mindennapi életbe. Szerintem fontos, hogy tapasztaljunk és lássunk más országokat, kultúrákat is, hogy még inkább megbecsüljük a sajátunkat, vagy össze tudjuk hasonlítani, lássuk, hogy mit lehet változtatni, miben jó, hogyha fejlesztjük, de nem kell elszakadni.
0: Mi van akkor, hogyha valaki 18 évesen esetleg nem tudja eldönteni, hogy hova merre tovább? Egyáltalán muszáj 18 évesen eldönteni, mit szeretnék?
3: Szerintem kihagyhat egy évet, vagy többet is a diák végzősként, hogyha nem tudja, nem muszáj belemenekülni egy olyan szakba, amit nem szeretne, vagy ahova felveszik éppen. Nekem is van ismerősöm, aki kiment külföldre egy évet dolgozni, vagy önkénteskedni, és szerintem ezek is sokat segítenek, és egyetemén is sokszor csúsznak egy évet. Ezért azért, úgyhogy nem fog annyira számítani.
2: Igen, én nálunk ez volt a családban is. A legnagyobb fiam, Dani, ő felvételt nyert, egyébként mindig tudtuk, hogy ez a két szakirány nagyon érdekli. Egyszerre fölvették ide a Miskolci Egyetem mérnökinformatika szakára, és Debrecenbe a teológiára is, ugye, mert az egyházi képzésnek más a rendszere. Annyira bizonytalan volt ez a két egymástól borzasztó távol álló terület, és mind a kettő mégiscsak az övé is, tehát úgy vágyott, és mind a kettőt szerette, hogy nem tudott dönteni, és ahogy könnyíteni akartunk az ő terhén, és mondtuk, hogy akkor legyen ez az önkéntes év. Hagyj ki egy évet, passziváltatni kell ugye ezt a felvételi eredményt, és akkor majd eldöntöd, hogy mi áll hozzád közelebb, és aztán ugye rebólintott is, és egy-két hét múlva kifakadt magából, hogy azt akarjátok, hogy távol kerüljek tőletek. És el is döntötte ezzel, hogy akkor ezt a legközelebbi opciót választja itt a Miskolci Egyetemen, a mérnökinformatikát, megpróbálja beleépíteni az életébe nyilván ezt a egyházi szolgálatot is. Neki ez volt az a döntő mozzanat, meg az, hogy megnyugodott, hogy nincs ezen olyan sok beszélni való, ezt meg lehet máshogy is oldani, és végül is ez bármikor lehet, ha az ember bizonytalan, hogy egy kicsit hátralépni, és elhelyezkedni messze.
1: Felülről nézni a dolgokat egy kicsit, igen, madártávlatból bizony fontos, és örülök, hogy Zsófi mondta itt a diakóniai évet is, hiszen nagyon sok plusz értékkel megismerkedik ez idő alatt az ember, vagy ha csak dolgozni megy, tehát, hogy nem is beszélve arról, hogy akár a nyelvtudást is lehet egy kicsit mélyíteni, úgyhogy nincs veszve semmi, ha esetleg valaki 18 éves még nem biztos magában, illetve nyilván, ha esetleg már elkezdett egy szakot, és akkor gondolja meg magát valaki, akkor is lehet még változtatni. Lehet, hogy az irány már benne van az adott szakban, és akkor mondjuk a matekból nem lesz irodalom, vagy fordítva, tehát, hogy

0: jelek arra, hogy visszajelzéseket kapunk-e arról, hogy igen, ez talán egy jó irány, és talán ezzel kapcsolatban meg se fogom gondolni magam.
1: Hát az én véleményem az, hogy azért az iskolában már kiderül, a középiskolában, hogy valaki alapvetően melyik területen jobb vagy könnyebben tanul. Még egy kitűnő tanuló is meg tudja mondani, hogy melyik az a tantárgy, ami számára közelebbi. Tehát az azért eldől, hogy valaki mondjuk bölcsész, természettudományos vagy egyéb más irányhoz jobban ért. De azon kívül ezt szeretném még így kihangsúlyozni, hogy végezhet az ember teljesen elméleti munkát, teljesen irodai, tehát aminek semmilyen kétkezi fizikai munkához nincsen köze. Mégis egy idő után felmerül az igénye arra, hogy valami olyan másat csináljon, amit eddig nem választott volna. Nagyon sok ilyen értelmiségi ember van, aki pont ebben az élet közepi válság időszakában, vagy újratervezés időszakában teljesen mást választ. És teljesen olyasmit csinál, amit akkor is 100%-ig az övének érez, hogyha ez nincs semmilyen kapcsolatban a korábbival. De azért csak tudjuk magunkról, hogy mit szeretünk. Én is egy ilyen tipikus bölcsész vagyok, tehát jól olvasok, könnyen olvasok, szeretek olvasni, tanulni, és mikor egyik gyerekem bekerült az iskolába, és megkérdezték 6-osztályos képzésben a Lévajba, hogy szüleid foglalkozását, apánál nem volt annyira nagy kérdés, anyukámnál gondolkodott, és akkor egyszer csak segítette ugye az osztályfőnök, hogy de hát mégis mivel foglalkozik anyukád? Ja, könyvelő. Soha nem voltam könyvelő. Soha nem számoltam, 3-4 számot már nem adok össze fejbe. Nyilván azok a feladatok, amiket épp akkor végeztem, valamilyen számolásos, meg pénzügyi, pályázatos dolgok, így kattant be neki, hogy akkor én könyvelő vagyok. Tehát, hogy végezhetünk attól függetlenül, oda szerettem volna kiukadni, a mi területünktől teljesen eltérő dolgot. Itt megint szerintem a hozzáállás az alapkérdés, hogy akarok-e, tudok-e alkalmazkodni rugalmasan, mást is csinálni.
2: És 18 évesen talán ezt az határozza meg, hogy valaki nagyon szeret egy adott tantárgyat. És egyébként azt gondolom, hogy ebben viszont a tanároknak is, a barátoknak is, a szülőknek is nagyon nagy szerepe van. Tehát ha megerősítést kap valaki, ha biztatást és bátorítást, akár a barátoktól, tényleg szülőktől vagy tanároktól, akkor jól motivált lesz valaki, és alapvetően ez már ad egy olyan lökést, hogy jó lesz abból az adott tantárgyból. És ha így érzi magát valaki, akkor azt gondolom, hogy azt az irányt fogja választani. Később pedig élethelyzettől is függ, ahogy alapvetően te is mondtad, ha teszem azt mondjuk anyaként egy nagy családja lesz valakinek, akkor lehet, hogy átértékeli a prioritásokat, és akkor egy másik út lesz az övé később. Tehát, hogy ez szerintem nem fix, és nem állandó.
0: Ugye tanárnő pályaválasztási tanácsadó, és hogyan tud például a Lévai, de bármelyik iskola segíteni abban, hogy milyen utat válasszon egy diák?
2: A Lévaiban van egy nagyon jól működő módszer. A 10. évfolyamon fakultáció választás előtt minden diák számára ott van egy lehetőség, amikor is 10. fél év környékén elindul a pályaválasztási tanácsadás a fakultáció választás megerősítésével. Az osztályok tájékoztatást kapnak a POM kérdőívről első ízben, amit kitöltenek, 4 elemből áll, és ott az önismeretre rávilágít a POM kérdőív, a személyiségre, kinek milyen a személyisége, kihez mi áll közel, illetve tudományos kérdőívet is kitöltenek a diákok, aminek az eredménye beszédes lehet. És ez alapján a diákokról egy ilyen pókháló készül, és a POM kérdőívben szerepelnek a különféle pályák, illetve munkák, amire a saját személyiségéből, képességeiből, adottságaiból ráilleszthető egy-egy munkára, pályára, állásra, és a lefedettséget lehet látni belőle, hogy kihez milyen állás vagy pálya illik, és a diákok ezt általában kiszokták választani maguknak. Mi azt szoktuk kérni, hogy válasszon egy munkát, és illeszte rá a pókhálóját, hogy mennyire illik, amit szeretne. Majd, ha véletlenül nincs illeszkedés, akkor nézze meg, hogy mi az, ami alapvetően illik hozzá, és ami nagyon illeszkedik. És utána elindulnak az egyéni beszélgetések, mikor a diákok jönnek, hozzák a pókhálójukat, és átbeszéljük, hogy ki milyen fakultációra szeretne menni, logikus-e, milyen intézményben szeretne tovább tanulni, milyen

0: szakra szeretne jelentkezni, és mondjuk, ha jogra akar menni, akkor nem biztos, hogy a matek fakultáció kell neki, tehát hogy így átbeszéljük ezeket a dolgokat, kérdéseikkel megkeresetnek minket, és segítünk, illetve miután lezajlott a beszélgetés, és még maradt kérdés, ismételten megkeresetnek minket a diákok, átbeszéljük újra azokat, így nagyon röviden, ami alapvetően hónapokat fed le, így ennyi. Tehát, és utána a fakultáció választás megtörténik, és onnantól kezdve pedig már egy célirányos folyamatban vesznek részt, hogy tudják, hogy miből szeretnének felvételizni, miből fognak emelt szintű érettségit tenni.
1: Neked ez a pókháló, ez lefette esetleg azt, amit elképzeltél, vagy teljesen más dolgot mutatott, mint amit szeretnél?
2: Szerintem ezt is lefette, ehhez is jó volt, de már erre pontosan nem emlékszek. De voltak azért olyanok is, amik így teljesen távol álltak tőlem, amik így csak néztem nagyokat, hogy hát rendben, oda nem szeretnék menni. Erre például valami ilyen bánya mérnök, vagy valami ilyesmi is volt, vagy az erdész, vagy ilyenek is kiderültek, vagy kikerültek ebből, de voltak olyanok, amik így tetszettek még emellett. Úgyhogy hasznosnak találtam, meg tényleg egy önismeret részről is jó visszajelzés volt. Volt ilyen része is, hogy a szülőknek kellett, szerintem meg talán barátoknak kitölteni, hogy igen, ők mit képzelnek el. Ez is egy jó visszajelzés volt számomra, hogy ők miket látnak így belőlem, hogy tekintenek rám.
1: Én is ugyanebben a cipőben jártam, nekem is leginkább a sport iránt érdeklődtem, és a média iránt, de volt, hogy agyakészítőt hozott ki. Szerinted mik a legnagyobb dilemmák, amikkel a diákok küzdenek, vagy esetleg nem tudnak hova jutni a gondolataikban?
2: Sokan vannak azért, akik nem biztosak így végzősként, hogy melyik egyetemre szeretnének menni. Az is egy nagy dilemma, hogyha már a szakot ki is választották, hogy melyik városba szeretnének költözni, vagy tanulni. De sokan tényleg nem tudnak választani, még most sem annyira tantárgyat sem feltétlenül, de szakot sem. Szóval ezek is még általános dilemmák most, és ehhez szerintem tényleg sokat segítenek az ilyen baráti beszélgetések, abban, hogy ne óriás stresszként éljük meg ezeket, ahhoz képest, hogy ez az elvárás, hogy mindenkinek tudnia kell már most, hogy mi akar lenni, hogyha nagy lesz, vagy felnőtt lesz. Viszont szerintem tényleg az iskolából is kapunk így segítséget, esetleg a tanárok által, meg így tényleg így egymástól is ezekre, hogy ki mit lát át, kinek van hol ismerőse, hogy melyik jobb, melyik rosszabb.
0: Ehhez egy személyes példát hozzá szeretnék most fűzni, hogy melyik egyetem és melyik városban. Nem emlékszem, hogy pontosan hányszor próbálkoztam, mert ez már 20 éve volt masszívan, viszont engem a Veszprém Egyetemre vettek fel, és nagyon örülök, hogy ott végeztem egyébként, viszont mikor elkezdtem, akkor én bennem valamiért, és meg sem tudom mondani, és szerintem akkor sem tudtam megfogalmazni, hogy miért, de én Pesten szerettem volna tanulni. Én beadtam a jelentkezésemet, tehát én felvételiztem szerintem 3 éven keresztül. És olyan érdekes az, hogy én azt gondolom, hogy még az embernek ebben is megvan a saját maga helye, hogy hol kell tanulni, mert nem sikerült. És az első az nem sikerült, a másodikra elfelejtettem elmenni, a harmadikra pedig elnéztem az időpontot, és egy nappal később mentem, és üres volt az egész épület, az intézmény, és így néztem, hogy te jó ég, hát most mi történhetett, és megnéztem a papírt, mindent, és akkor esett le ott, a helyszínen, 3 óra utazás után, hogy én elnéztem az időpontot, és szerintem ez sem véletlen. Igen, tehát, hogy valahol ott van a helyünk, és úgyis odasodor minket az élet, az idézőjelben az élet, tehát azt gondolom, hogy ez valahogy így működik.
1: Kicsit visszakanyarodva ugye erre a plusz egy évre, ugye ez a diakóniai év, hogy ez mennyi mindenben tud segíteni. Ezen kívül esetleg miben tudja támogatni a gyerekét egy szülő?
3: Azt tudom, amit én gyakorolok, azt tudom mondani, az elfogadó közeg. Tehát, hogy ne tegyünk ezzel több terhet arra diákra, aki most tanul, meg még szalagavató fotó, meg tánc, meg minden is besűrűsödik itt az utóbbi 1-2 hétbe, hónapba, hogy azt tapasztalja meg, hogy látjuk a gyötrődését, de ezt neki kell, ezt a döntést meghozni. Milyen jó volna, hogyha megmondanád, halljuk sokszor. Mondd meg, és azt fogom csinálni. Nem, hanem ez egy teljesen saját döntés kell legyen. Ha eddig is voltak már saját döntések, az jó, de ez, ha nem, akkor ez legyen az első olyan, amit teljesen egyedül hoz meg az ember. Míg az, amivel támogatjuk, hát az az imádság, de ezt egyébként mindenki maga is megteheti, sőt, tegye meg. Ugye pont a helykeresésünk, a rendelt helyünknek a megtalálásához, ez nagyon fontos, hogy megkérdezzem az Úristent, hogy akkor tényleg akkor ez az a hely, ahol engem szeretne látni, ez való nekem, ez lesz jó nekem. Ugye a példabeszédekben van ez az ige, hogy hagyd az Úr a dolgaidat, hogy egy kicsit azt is felismerni, hogy irányított ő, mutatott ő már nekem eddig is jeleket, csak észrevettem. Tehát ez kikutatni ezt az isteni gondviselést, hogy hogyan vezet engem, ez mindig meghozza szerintem az eredményét.
1: Volt ebből vita, hogy máshogy látták-e ezt esetleg, mint a
3: nem,
1: gyerek?
3: Nem, mi megvártuk, eddig három nagy fiunk végzett már gimnáziumban, az egyik már végzett az egyetemen, és a másik kettő egyre közelebb van hozzá. Mindannyiuknál igaz volt az, hogy az ő döntésük volt a minden, az első, a második, a harmadik hely, minden variáció, az teljesen az ő saját döntésük volt. Mi mondtuk a véleményünket, de nem akartunk ebben dominánsak lenni.
1: Igen.
0: Ez olyan érdekes, mert most az jutott eszembe, ahogy így beszélgetünk, hogy nekem, ugye ez még nem aktuális, mert 10 éves a legidősebb gyermekem, viszont még ilyen kicsik, akár 2 hetente is tudják mondani, hogy mik szeretnének lenni. Annyira egyértelmű, sőt, új szakmákat is felfedeznek, és kitalálnak maguknak, és valahogy, ahogy így a veletek is így beszélgettem, és a kamaszokkal, meg ugye a 10. évfolyammal, valahogy ott van az elbizonytalanodás. Talán a kell, a muszáj és a stressz helyzet az, ami annyira vissza tudja vetni az embert ebben a kreativitásban, vagy abban, hogy kinek látja magát, hol látja magát. Nagyon érdekes ez egyébként. Talán ebben kellene segíteni a kamaszokat, meg így titeket is, hogy igen, ott van ez nagy felelősség, de tehát, hogy talán nem kell annyira félni tőle. Itt most nem vagyok elég okos vagy bölcs ahhoz, hogy most így kitaláljam így a végét, hogy lenne ez jó, de ahogy így beszélgetünk, ez most nagyon elém került.
3: Igen, ezzel én is nagyon egyet tudok érteni, mert főleg azt a terhet tesszük rájuk, hogy ezt kell megoldani, ennek az ideje van, ezt sürgős megy az idő, legyen határozott döntés, tehát ennek a nehézségét, holott azt is kiemelhetjük, vagy kiemelhetnénk jobban, hogy ez óriási lehetőség. Ez mindenkinek tehát most kiteljesedhet az életed, most megmondhatod, mire vágysz. Tehát, hogy gondolkodj el a vágyaidon, ne pályát válasz, és úgy egy keretbe egyenesíts bele magadat, hanem hogy ennek, tehát, hogy kinyílik az élet, a sok lehetőség az ember előtt. Ez pedig öröm, ennek örömnek kéne lenni. Egyébként a kicsi gyerekeket gyakrabban dicsérjük.
0: Mert igen, lehet, hogy ez is benne van.
3: És érzi, hogy képes valamire. Tehát lehet, hogy a nagyobbakat is jobban kellene ebben pátyolgatni, hogy ezt is meg tudod oldani, ügyes vagy ebben is. Ugyanakkor a segítségkérés meg fontos. Kell legyen az a megnyugtató, biztos háttér.
1: Így, hogyha háttérre gondolunk, mennyire fontos, hogy a baráti közeg, vagy az a baráti társaság támogassa a mi döntésünket. Én azt látom a mostani alsóbb éveseinken, hogy egyszerűen kezdenek beolvadni egy sémába, és onnan nagyon nehéz nekik kiszakadni abból az adott közösségből.
2: Szerintem így a gimnazista éveink alatt sokkal fontosabbá válnak ezek a barátságok az életünkben. Esetleg még a család elé is tud kerülni az ő véleményük, de szerintem ettől függetlenül egy jó baráti kör motiválni is tud a tanulásban, abban, hogy merjem az álmaimat elérni. Sajnos ez nem mindig így van, és nem mindenki találja meg pont, hogy a pozitívabb baráti kört, úgyhogy vigyázni kell ezzel. Szerintem meg kell hallgatni kritikusan ezért a barátok véleményét, általában támogató lesz, de én például ezt se hagynám másnak, hogy ő más döntsön helyettem. Nyilván jobb látnak kívülről, és ez is fontos, hogy mások hogy látnak engem, hogy mi illik hozzám, mi nem, de mégiscsak az önismeret is nagyon beleszámít ebben a választásban.
0: Legyen mindenki egyéniség. És ha barátod van, akkor úgyis a legjobbat akarja, és úgyis a legjobbat próbálja megtanácsolni, vagy úgy próbál látni téged, ahogy vagy, és ahhoz mérten mondani valamit, vagy tanácsolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki bátran legyen saját maga egyéniségét mutassa és találja meg, vállalja fel, hiszen a barát akkor is barát, amikor te magad vagy.
1: Milyen véleményed arról, hogy vannak, szerintem mindenkinek volt tini szerelme, most is van, hogy úgy válasszunk, vagy úgy induljunk el egy adott pályán, hogy a másikra is támaszkodunk. Úgy értem, hogy ha mondjuk teszem fel a barátom, Budapestre szeretne menni tanulni, akkor menjek vele, maradjak, megvárjam esetleg.
2: Én ebből a helyzetből nagyon szerencsés vagyok. Nekem is van most barátom, és ő pont ugyanerre az egyetemre szeretne menni. Ez független volt így egymástól ez a választás, amikor meghoztuk ezt. Még nem voltunk így egyáltalán hatással egymásra. Viszont ez igenis hatással tud lenni ránk, és arra, hogy hova szeretnénk menni, mert egy távkapcsolat igenis ezért nehezebb tud lenni, még akkor is, hogyha országon belül van például, de szerintem nem ez a prioritás. Ahhoz, hogy azt tanulhassuk, meg ott tanulhassuk, ahol szeretnénk, talán ez fontosabb, mint ez a esetleg pár év így nehezebben megoldható időszak.
3: Hát lehet ez egy próbája is, nem? A szerelemnek, hogy ki tudok-e úgy is tartani mellette, hogyha nem látom minden nap, bár azért ma a kapcsolattartásnak nagyon sok módja van, ami régen meg nem volt meg, vagy posta, vagy telefon működött, most már sokkal közelebb érezheti magát egy párocska így egymáshoz. Valóban nem biztos, hogy meg kell ijedni attól, hogyha nem egy helyre vesznek föl minket, mert lehet megcélozni, csak aztán, hogy sikerül-e, ugye? Nem kell ettől megijedni, ez is egy megküzdési helyzet, ezt is meg lehet oldani valahogyan. Nem ez a legfontosabb ebben az élethelyzetben, mert nyilván a tanulás, de azon kívül pedig ezt is, tehát nem kell feladni ezt sem, ugye? Nem kell ezért szakítani senkivel, hogy nem egy városban tanulunk, vagy nem egy az érdeklődésünk.
1: Egy utolsó kérdésnek Krisztát is talán őt szeretném megszólítani. Így visszatekintve mennyire hoztak jó döntést? Esetleg csinálnának valamit másképp?
3: Hát a saját életemben azt tudom mondani, hogy persze, ha a mai fejemben gondolkodok, máshogy csinálnám, de nyilván mindenki abban a korosztályban és ahogyan fejlődik, akkor a legjobb döntést igyekszik hozni. Én ezzel így ki vagyok békülve, és a gyerekeimnek sem tudtam volna többet, jobbat javasolni. Én ezzel szerintem én meg vagyok nyugodva. Nyilván ott kell legyen az emberben mindig valami, ami motiválja, ami többre sarkalja, ami egy kicsit előre viszi, úgyhogy ez legyen meg mindannyiunkban. Én bennem is igyekszek, hogy meglegyen.
0: Én sem csinálnék semmit másképp. Tehát, hogy így utólag visszagondolva, azt gondolom, hogy nem mindig azt szerettem volna, ahogy elsültek a dolgok, viszont utólag visszagondolva teljesen helyén volt minden. Nem változtatnék semmin.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadták a felhívásunkat.
0: És köszönjük
1: a beszélgetést. Áldás békesség.
0: Áldás békesség.
4: Tudás.
5: Értékek.
4: Közösség.
5: Szóval lévai.
6: Ez volt a Szóval Lévai Podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Jövő héten újabb adással jelentkezünk, a diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
7: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: az interneten is. europaradio.hu Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint idéglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a Cibbank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A felmérés szerint 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabb a 40 és 59 év közötti korosztály, akiknek a 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy aki felújít, az általában saját zsebből szeretné megoldani. 64% kizárólag megtakarításból finanszírozná a munkálatokat. A felújítást tervezők 58%-a másfél millió forint alatti összeggel kalkulál. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról majd augusztus 12-én szerdán. A ritka égi jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja, közölte még korábban a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A tájékoztatás szerint a részleges napfogyatkozás különlegességét a naplemente adja. A lenyugváshoz készülő napképe vastag légrétegen halad át, így egyre narancsosabb, vörösesebb színű lesz. A fogyatkozás leglátványosabb része a látóhatár közelében történik. Érdemes szabad nyugati kilátású dombokra, hegycsúcsokra vagy teljesen sík és fasormentes alföldi helyekre látogatni. Már jóval napnyugta előtt javasolják. A napfogyatkozást szabad szemmel csak az erre a célra gyártott, távcsőboltokban kapható napfogyatkozást néző szemüveggel, vagy minősített, legalább DIN 15-ös erősségű hegesztő üveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. Augusztus 12-én a Föld több pontján teljes napfogyatkozás látható, köztük Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein. A mostanihoz hasonló napsarlós napnyugta legközelebb 2039. június 21-én lesz. A 700 éve született első Nagy Lajos király lesz a középpontjában az augusztus 14-e és 23-a között zajló Székesfehérvári királyi napok fesztiválnak. A népszerű királyi óriásbáboknak két új tagja van, Nagy Lajos és Károly Róbert, így most már 25 bábú vonul majd fel a belvárosban. A fogadalmi szentmise és körmenet nyitja a Szent István ünnepe köré szervezett programsorozatot, és még ezen a napon elindul egy nemzetközi néptánc fesztivál is Székesfehérváron. A rendezvényen a koronázási ünnepi játékok 4 napja a középkorba repíti majd a látogatókat augusztus 20-a és 23-a között, amikor az országzászló tér mesetérré, a városháztér pedig piasztérré változik. A programhoz kapcsolódóan 2 napon át várja az érdeklődőket a lovagok napja, a fesztivál utolsó napjain a könnyű zene kerül előtérbe. A Székesfehérvári királyi napok augusztus 23-án zárógálával búcsúzik a közönségtől.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: A papházerő gyülekeztek össze azon a szép, szelíd csütörtök délutánon. Az írnok felolvasta az írást a maga nyelvén, Mitro pedig elmagyarázta a tartalmát magyarul. Ma pedig csütörtök van, tette hozzá a végén, holnap délelőtt pedig itt lesz a bizottság a templom átvételére. Maguk tehát igyekezzenek a költözködéssel, hogy baj ne legyen. Azzal intett az írnoknak, és visszatért vele a községházára. Az írás pedig ott hagyta a pap kezében. Álltak a magyarok egymást bámulva a papház előtt. Mi lesz most? Kérdezte az egyik öreg presbiter. Katonák ellenében nem sokat tehetünk, mondta valaki. Aztán egyenként elszélett mindenki a maga gondjával. A fiatal pap pedig ott állt egy helyben, és nézte maga előtt a földet. Tiszteletes úr, szólalt meg mögött egy regettes hang. A földet hiába nézzük, abból nem nő ki a segítség. A falu egyik vén embere állt ott, horgas botjára támaszkodva, szemrehúzott, likas szalmakalappal. Tiszteletes úrnak tudnia kellene, honnan jöhet csupán a segítség. Fiatal pap tehetetlenül rázta meg a fejét. A püspök úrhoz hasztalan fordultam, felelte esetten. Főgondnok urunknak pedig meggyűlt a baja a románokkal. És az Úristennel mi történt? Szakította félbe rosszallással a vénember. A kérdés úgy ütötte melbe a lelkést, hogy szinte megtántorodott belé. Elvörösödött tőle az ábrázata. Hasen, imádkozom. Úgyhogy éjjel-nappal imádkozom. Ideje lenne szót váltani a tátos emberrel odafönt, fogta suttogással az öreg a szót. A megdöbbenéstől kimerett a fiatal pap szeme, és úgy bámult fel a hegyre, mint aki kísértetet lát. A vén csodatevőtől kérjek segítséget. Én az Isten szolgája. A magyarok urát szolgálja ő kelme is, puhította papját az öreg. Hosszú ideje már, én úgy tudom. Fölkereshetni őt a tiszteletes ura község nevében. Kárunkra nem lenne. De hol lelem meg? Motyogta esetten az Isten megriadt szolgája. Annyi sok a búvóhely ezekben a hegyekben. Azzal maga cseppet se törődjék, vigasztalta az öreg. Nagyapámtól hallám, hogy aki tiszta szívvel és igaz szándékkal keresi, az megleli hamar. Akárcsak annak idején, jó 70 éve annak nagyapám korában, amikor az osztrák császár pribékjei honvédeket fogtak a Marosvize mentén, és lám két nap se telt bele, úgy megduzzasztá Isten a patakok vizét, hogy megáradtám tőle a Maros, és odavesztek mindegy szárig a császár katonái, de honvédlegénynek egynek se lett baja. Eszen hallott már erről a tiszteletes úr is, ha én volnék maga, szép csendesen nekiindulnék a hegynek, és a többit rábíznám az Úristenre. Hanyatlott már a nap azon a csütörtök délutánon, amikor néhányan, akik a kertek fölött dolgozták a földet, meglátták a papjukat fölfelé bondukolni a szilvás mezsgyén. Nem is állt meg, amíg föl nem ért az erdőig. Ott aztán megfordult, és visszanézett a falura. Helyszen búcsúzik a papunk, szólt oda Cserepes Máté a feleségének, ahogy a szemközti oldalba a kertjüket ásták a foszolyk alá. Ezt se látjuk többé. Mire befejezte a szót, már el is tűnt a pap odafönt az erdőfái közt. Amit azonban senki se látott, amiről maga a pap is csak hosszú idő múltával mert említést tenni, attól való féltében, hogy hazugnak vagy bolondnak mondják paptársai. Az így történt. Alig haladt néhány lépést fölfele a bükkösben, amikor egyszerre csak elébe lépett valahonnan egy fekete kalapos, harisnyás legényke. Engem kövessen csak a tiszteletes úr, és egyébben ne törődjék, mondotta, és már indult is előre, be a sűrűségbe. Bozóton keresztül sziklák tövében vezette a papot a gyerek, jó hosszú időn át, anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna. Kezdett a nap lenyugodni odafönt a gerincen, és a fák között megsűrűsödött az árnyék. Ezzel aztán csak megállt a legényke egy mána bozót kellős közepében, és fölmutatott egy sötét szikla üregre a bozót tetején. Maga csak üljön le odafönt a gödör szájában, és egyébben ne törődjék. Találott egy jókora fatönköt, jól esik az ülés azon. Alig fogyott ki szájából a szó, és már ott se volt. A pap felkapaszkodott a szikla üreghez, meglelte a fatönköt, s le is ült az egyik végére. Jól esett az ülés, mert bizony megfáradt erősen a hegyjárásban. A nap már a szikla gerinc mögül söpörte aranysöprőjével a fák koronáját, és azt is csak kicsi ideig. Az érkező este lenyelte a fényt, és elhomályosodott gyorsan az erdő. Ült a papa fatönkön, és már azon tűnődött, hogy mi lesz, ha ott kell töltse az éjszakát egymagában, medvék és egyéb vadállatok szomszédságában, amikor egyszerre csak ágreccsen mögötte. Ahogy odafordította a fejét nagysebesen, egy emberi alakot látott kilépni a félhomályból. Széles karimájú fekete kalapot viselt a fején. Arcát hosszú, fehér szakál borította, gúnyájától szénégető ember is lehetett volna. Odajött, és leült a fatönk másik végére. Ha te gyűjtél, ugye? Szólalt meg. S a hangja olyan mély volt, mintha a pince mélyéből hangzott volna. Jól tetted bizony. Ideje, hogy rábízzuk az urra, amit az ember már nem képes végezni. Hetek óta imádkozom, sóhajtott a fiatal pap, mint hiába. Hiába? Mordult fel a különös vénember rosszallólag. Honnan tudod azt, hogy hiába? A pap tehetetlen mozdulattal emelte meg a két kezét. Nem tehetünk semmit, motyogta esetten. Elveszik a templomunkat. Még nem vették el? Figyelmeztette az öreg. Holnap esik sora, suhajtott a pap, azt mondták a rományok. És te papnak nevezed magad? Dörent rá a nagy kalapos. Isten szolgájának? Azt mondták a rományok, utánozta a pap szavait, az úr törvényét megkérdezted. Melyik törvényt hiszed, az Úristenét, vagy a románokét? Az Úristenét hirdetem a népnek, dadogta a pap, akár a megszeppen gyerek, de a románokét fegyver támasztja alá. Szerencsétlen, megtévedt ember, fia te! Mordult rá haragosan a különös vénember, ki Isten papjának nevezett magad, de annyit se tudsz Istenről, mint egy csipogó madár fióka. Hiszel-e az Úrban, vagy csak szajkózod a nevét? Hát, hogy ne hinnék, rándult meg a papban az önérzet, az Úr szolgája vagyok. Hiszed-e, hogy az Úr mindenütt jelen való, mindenek fölött uralkodó, akinek minden lehetséges? Hiszem hát. És hiszed-e? Dördült a vénember szava a hegyek és az erdők csöndjében, mint a távoli mennydörgés. Hiszed-e, hogy az Úr szereti és védelmezi azokat, akik ő benne bíznak? Hogy az Úr megvédelmezi az igazat a gonoszok fegyvereitől, és megőrzi az ő népét, és az ő népének templomait minden időben és minden ellenséggel szemben? Hiszed-e mindezt? Akarom hinni, hebegte a fiatal pap, és kicsordult a könnye. Úgy akarom hinni. Hát akkor hidd, és ne csak akart hinni, szelidült le a hang. Papnak mondod magad, tudnod kell hát az igaz valóságot, hogy az Úr az egyetlen hatalom és az egyetlen erő, s akik ő benne bíznak, erős szívvel és erős lélekkel, azokat nem hagyja cserben az Úr soha. Ha csak annyi hited van, mint a mustármag, folytatta lassan minden szót megnyomva, hegyeket mozdítasz vele. Eredj vissza, onnan jöttél, és ne csak szavaiddal, de lelkeddel, szíveddel, és minden erőddel hidd és tudd az igazat. És nem a te gondod többé, hogy miképpen segít meg benneteket az Úr. Neked csak annyit kell tudnod, hogy megsegít. Napkelte után gyűjts össze a népet a templomatok elé, és imádkozz velük. Nem könyörögve, mint a koldusok teszik, kik alamizsnát kérnek, hanem mint aki tudja, hogy járandósága van az Úrtól, és az Úr nem hagy el, mindegy, hogy mi történik körülötted. Hálával és bizalommal imádkozz, mint akit már megváltott az Úr, és légy szemtanúja a bölcs szeretetének. Zúgtak szavai az éjszaka csöndjében, és a pap lehajtott fejjel itta magába a szavak értelmét. Lám, emelkedik a hold, mondotta végül is a csodálatos vén ember. A gyerek elvezet a szálas aljáig, onnan megleled az utat magad is. Eredj, vidd magaddal a mustármag erejét, és ismerd meg végre az Urat. A hold valóban emelkedni kezdett a sziklák mögül. A sötétből zajtalanul lépett elő a harisnyás legényke, és megérintette a pap karját. Jöjjön! Lábra kelt, és félszegen fordult a fatöng másik vége felé, ahol a különös öreget tudta. Köszönöm, fizesse meg az Úristen! De elakadt benne a szó. A hold sápad fénye megvilágította a barlang száját, de a fatöng másik végén nem jött senki. Döbbenve nézett körül, mint aki álomba ébred. A különös vén ember nem volt sehol. Hátulról valaki megérintette a karját. A gyerek volt. Gyűjjön már! Igyekeznünk kell. Igaza is volt ebben, mert alig értek alá a bükkösig, valahol a sziklák meget morajlani kezdett az ég. Szél zúgatta meg a fenyőket odafönt, haragos szél. Fekete fellegeket hajtott maga előtt, és mire kiértek a legelő szélire, már elsötétült mögöttük a hold. Mennydörgés rázta a hegyet, és villámok fénye hasogatta a sötétséget. Gyere le velem, meghálatsz éjszakára, javasolta a pap. A vihar készül. Maga csak igyekezzék födél alá, felelte a gyerek. Nekem az Úristen gondomat viseli. Azzal már ott se volt. Fent a bükkösen hallani lehetett már a közeledő záport. Ázottan érkezett haza aznap éjjel a pap. Zápor verte a falut, zápor verte a hegyeket egész éjszaka. Napkeltével azonban kitisztult az ég. Reggel élőlt még a pap, amikor lélekszakadva rondott be hozzá a harangozó. Tiszteletes úr, gyűnnek az olályok. A legelő tetejéből kiabálják a csordapásztorok, hogy jönnek fölfelé a völgyön. Sokan vannak. Mit tegyünk, tiszteletes úr? Verjük félre a harangot? Dicsérjük az urat, felelte a fiatal pap, akkora méltósággal, hogy a harangozónak torkában akadt a szó. Gyűjtse csak össze a népet a templom elé, mindenki legyen ott. Az úr a mi védelmünk. Na menjen már, na! Fél óra se telt bele, és a falu népe együtt volt a templom előtt. Ragyogva tűzött alá a tavaszi nap a frissen mosott világra. A pap magára öltötte a palástot, és kilépett a templom ajtajába. Énekeljünk, emberek, mondta tiszta, messze csengő hangon. Az Úr minékünk, őriző pásztorunk. Fölzengett a nép ajkán az ősi zsoltár. Elébb csak halkan, szinte félve, majd egyre erősebben, míg végül betöltötte az egész völgykatlant. Szemközt a templommal az oláok őrmestere kiállt csendőrével az őrs elé. Mitru a bíró meg az írnoka előbújtak a községházáról, odaálltak a csendőrök mellé, és onnan nézték nevetve, gúnyolódva a magyarok igyekezetét. Aztán egyszerre csak abban a szent pillanatban, amikor a zsoltár utolsó verse is elhangzott, morajlás támadt a beálló csendben, különös, félelmetes morajlás. A völgy felül jött, egyre erősödött, és egyszerre csak elkiáltotta magát valaki: oda nézzetek! A fejek a völgy felé fordultak, és bár jó kilométernyi távolságra volt, látni lehetett tisztán, hogy a gerinc fái mindkét oldalon megindultak lefelé, mintha csak csúsztató lettek volna. Sziklák mozdultak, és szörnyűséges zúgással alaomlott két oldalt a hegy, és betemette a völgyet. A pap ott állt a templom előtt, összetette a kezeit, és fölnézett a csillogó kék égre. Imádkozzunk! Így történt azon az emlékezetes napon. A Kunpatakhoz vezető szűk völgyet hegycsúszamlás temette be. Valami 30 ember veszett oda. Egy félszakasznyi csendőr katona Hévízről, két olápap, az új főszolgabíró, és még néhány hivatalos személy. Tudós szakértők szerint a sok hólé az esős tavasz készítette elő hegycsúszamlást, és az éjszakai felhőszakadás mindössze csak elindította. Mély vízi tóván nőtt a patakvíz a falu alatt, míg új medret vájt magának a maroshoz, és két esztendőbe került, míg szekérnek való út épületet újra az új patakmeder mentén. De addigra már Mitru is elköltözött onnan a családjával, és nem jött helyébe más olá. Így aztán nem volt már szükség olá templomra sem. Tizedik fejezet. Ha az események sodra, amit ma már történelemnek nevez a világ, több időt engedélyezett volna számomra, minden bizonnyal találtam volna még több ezekhez hasonló történelemre alapozó regét erdélyi hegyei között. Az előző oldalakon felsorolt csodák mellett azonban összegyűjtöttem még egyidejűleg sok olyan apró eseménynek a történetét, ami nem járt sem égszakadással, sem földindulással, és maradandó nyomot sem hagyott földünk felszínén, mindössze az emberek lelkében. És a lélekbe plantált nyom sajnos csak addig él, amíg a szájról szájra szálló emlékezés el nem fakul az idők záborában, s köté foszlik valahol a pásztortüzek füstjében. Ott volt például a vargyasi vénember, akit látó embernek, meg táltos embernek neveztek volt a környéken, amikor nagy ritkán szót ejtettek róla idegen előtt. Halk szóval is nagy tisztelettel emlegették ilyenkor, egyik másik csodálatos tettére emlékezve. Mint amikor például a Szabó Jánosék háza tüzet fogott, míg ők maguk a szénát hozták le a hegyből, és bizony odaégett volna mindenük, ha egyszerre csak a vizes vödrökkel összeszaladó szomszédok szeme láttára meg nem jelenik a vén ember ott a házmegetti nagy vackorfánál, és el nem oltja a lángokat kezének egyetlen mozdulatával. Tűnj el tűz, búj el tűz, Isten szava messzi űz. Hallották ketten is a sopánkodó szomszédasszonyok közül az öreg ember szavát, és szemükkel látták, hogy fölemelte nagy csontos kezét, és rádorgált a lángokra, mintha csak huncutkodó gyermekekre szólott volna.

esőzések után átszakadt odafönt a fűrészterep gátja, s omlott halások, haragos víz vitte a hidakat, pajtákat és minden egyebet, ami útjába került. Sanyikát ott kapta volt el a szérümeget, ahogy a megriadt borjakkal vesződött, amelyek minden áron át akartak gázolni a patakon a fenti legelőre, ahol anyjukat tudták. Egyszerre érhette a sok Sanyikát is, meg a borjakat, mert amikor meghalván apja a különös zúgást, kinézett a csűrből. Ott hengeredtek egymás hegyén hátán a gyerek is, meg a borjak is. Vitte valamennyiüket a megdühödött sárga víz, verte őket a szikláknak. Elordította magát Targoncás Bálint, és rohanni kezdett eszét vesztve az ár felé, de akkor már a szomszédokat is előhozta a zúgás, és látták ők is, ahogy a víz sodorta magával a gyermeket meg a borjakat, egyenes lefele neki a nagy zúgónak, ahol a sok éles sziklakő porrá szaggatta volna mindegyiküket. Ha csak. Itt aztán megoszlott a szemtanúk beszéde aszerint, hogy ki honnan látta azt, ami történt. A bal parton lévők Targoncás Bálinttal együtt esküdtek, hogy a megáradt patak kellős közepén, ahol az a nagy hegyes kőszikla meredezik elő a vízből az zúgó felett, egyszerre csak ott állt a vén ember. Karimás fekete kalapjával a fején. Elkapta nadrág szíjánál fogva a gyereket, lendített egyet rajta, s áthajította a sántai kertjét szegélyező fűzfabakrok közé. Amikor az apja odaszaladt, Sánta esvánnyal a sarkában, ott lelt a fiára a bokorban, vérző orral, térdig érő vízben. Akik azonban a túls oldalról nézték a domb felől, azok viszont esküdtek, hogy az öreg ember nem a sziklán állt, hanem csak úgy lebegett a megáradt víz felett, mintha nem is ő maga lett volna, csupán a kísértete. Olyan kötszerű valami volt, ami ott lebegett a nagy fekete kalap alatt, mondták, és hozzá se nyúlt az árban küszködő gyerekhez. Magától emelkedett az ki az árvízből valami varázslat által, s mire jól oda néztek, már se az öreget, se a gyereket nem látták sehol, csupán a szerencsétlen borjakat, ahogy alázoltak a nagy zúgon, és véresre roncsolódtak odalent. Maga a gyerek csak annyit tudott, hogy elkapta a víz, megtöltötte orrát, fülét, neki csapta egy kőnek, egy másiknak, egy harmadiknak, aztán egyszerre csak ott ért magához az ágyon. Voltak ehhez hasonló történetek nem csak Vargyason, de másutt is, Csíkban, Udvarhelyen, Háromszék falvaiban, fent a Gyergyói hegyekben, még Marosfőn, Ratoscsán, Beresztelkén, Nyárádfőn, mindenfelé, ahol csak időn volt leülni pásztorok, szénégetők tüze mellé, kérdezgetve ezt-azt, de főként csak hallgatva a tűzpattogását, alvójuhok neszét, és a hajlott válló emberek lassú beszédét a tűz körül, a csillagporos éjszaka alatt. Idegen előtt nem szívesen beszéltek az ilyesmiről, mert megesett többször, hogy kinevették őket babonás meséikért a nem adagalók, iknek tündérlátó és csodát kereső szemét elrontotta már a város világa. De a csodák emléke azért ott volt valahol mélyen, a lelkükbe rejtve, a csodákat termő szép ősi hittel együtt. Aztán eljött az idő, amikor rettentő próbára tette hitüket újra a történelem. Én akkor már nem voltam ott, hogy akár szemtanúja, akár csak íródeákja legyek az új magyar csodának. A bújdosókkal mentem bújdosónak messze idegen földre, mint ahogy hontalanná vált magyarok már annyiszor tették évszázadokon át, valahányszor szabadságot vesztettek, kik a szabadságvédelmet

0: szemében emeltek fegyvert zsarnok ellen. Mindazt, ami ezután következik ebben a könyvben, másoktól hallottam. Úgy gyűjtöttem össze darabonként alázatos áhítattal, és úgy tettem össze az egybeillő részeket, mint aki erekjét ment, és fegyvert kovácsol ugyan egy időben. Mert az ősi hagyaték erekjéje ma fegyver is, mely jövendőt biztosít a nemzetnek, ha magára talál általa, és él a hatalmával.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Huszonkét óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, Európai Parlament választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges. A globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI gazdaságkutató ZRT a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. A dokumentum rögzíti, az elmúlt évek stagnálását megtörve a 2026 első negyedévi adatok 1,7%-os gazdasági növekedést jeleztek, ami 3,5 éves csúcsot jelent. Az új kormány fő stratégiai kihívása pedig ennek a növekedésnek a fenntartása lesz. A dokumentum szerint az új kormánynak a kereslet stimulálása helyett a valós, versenyképes kapacitások megteremtésére kell fókuszálnia, aminek feltétele, hogy a hazai gazdaság a magasabb hozzáadott értékű szegmenseken, például a szolgáltató szektoron keresztül kapcsolódjon be a globális értékláncokba, áll a GKI gazdaságkutató ZRT elemzésében. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a Reformátusok Szászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszászón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterséges intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterséges intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közélet és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a 2-8 osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a toltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A 2/4 osztályosok mintegy 60%-a, az 5-8 év folyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. A 2.-8. évfolyamos gyerekek szüleinek fele 30 000 forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25 000 forintos kerettel tervez erre, az egyéb iskola kezdési tételekre pedig jellemzően 20-40 000 forintot szánnak a kutatás szerint. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Szirtosz együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Szirtosz együttes tradicionális görög népzenét játszó magyar zenekar, amely egy közismert és kedvelt görög néptáncról kapta nevét, 1980 őszén alakult. Az együttes vezetője Andreas Lehoudis, aki bár görög származású, Budapesten született és nevelkedett. A középiskolában egy rock zenekarban játszott, majd egy görög országi utazás során beleszeretett a görög népzenébe, és megtanult buzukin játszani.

A zenekar minden tagja klasszikus vagy jazz zenét tanult, népi hangszereken játszani autodidakta módon, illetve görög mesterektől tanultak. Már 1981-ben elindították saját táncházukat, ezt követően pedig országos turnékon vettek részt. 1982-ben léptek fel először Görögországban, és olyan nagy sikert arattak, hogy a későbbiekben közel egy évtizeden át minden nyáron ott vendégszerepeltek.

Repertoáriuk bővítéséhez folyamatosan gyűjtötték a zenei anyagokat és hangszereket, Görögország majd minden vidékének jellegzetes dalai felcsendülnek koncertjeiken, és rendszerint a Rebetiko, vagyis görög blues műfajának is szentelnek egy-egy külön blokkot.

A 80-as évek közepe óta rendszeresen koncerteznek Európában. Több országban évről évre visszahívják az együttest. A nyári hónapokat leggyakrabban a környező mediterrán országokba töltik, természetesen zenéléssel.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Szirtosz együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

Kevés, az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni örökké.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel lehet készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról többek között az Országos Vérellátó Szolgálat weboldalán, valamint a www.véradás.hu oldalakról lehet tájékozódni. Magyarországon a tavalyi évben 3,3%-kal emelkedtek a termőföldárak, a szántók hektáronkénti átlagára országosan csaknem 2,5 millió forintra nőtt. A legdrágább régió ebben a művelési ágban továbbra is az Északalföld, megyei bontásban Hajdú-Bihar őrzi vezető pozícióját, közölte termőföldindex elemzése alapján az MBH Jelzálogbank. Tavaly Magyarország területéből 5 millió hektárt tettek ki a mezőgazdasági területek, ebből hozzávetőleg 4,1 millió hektár volt szántóföld a KSH adatai szerint. Az elemzés szerint a tartósan csapadékszegény térségekben, mint például Békés Bács-Kiskunvár megyében, az elmúlt években mérsékeltebb áremelkedés volt, miközben azokban a megyékben, ahol kedvezőbbek maradtak a csapadékviszonyok, többek között Borsodabói-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Zala, gyorsabb ütemben folytatódott a szántóföldek felértékelődése. A szakértők szerint a vízellátottság és az időjárási kockázatok egyre fontosabb szerepet játszanak a szántók értékének alakulásában, különösen hosszabb időtávon vizsgálva. Megyei összehasonlításban Hajdú-Bihar után a legdrágább megyék közé tartozott Tolna, Győr-Moson-Sopron és Fejér is, míg a rangsor végén Nógrád, Borsodabói-Zemplén és Zala állt. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opusztitász áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt. A Magyar Fejlesztési Bank MT-nek küldött közleménye ismertette, az igazgatósági ülésen az Opusztitász áramhálózati ZRT két pályázatát elutasították, tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek, és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott követelményeknek. Minden eddiginél több, 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre, Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is. Minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár majd, a filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak és szakmai tanácsokkal segítik a fiatalokat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztjén Diakóniai Alapítvány.
3: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
2: A Kisteleki Református Gyülekezet
4: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, és Széchenyi utca 15 szám alatti kapujba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy Isten tiszteletnek.
2: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
5: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
2: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgálatotok, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hozta a mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
3: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó Isten tiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatársal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban, Beregszászban, egy munkaponton az alapítvány a működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgálatot a időseknek és betegeknek.
4: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
3: Majd már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
4: Az otthoni beteg gondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
3: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
2: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozati listája, aztán neki indul
3: reggel. Mindenkinek van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezettnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
4: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet a gondozásra, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
3: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszázban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása a gondozónk, így is nagyon nagy, leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és ez azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
2: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az életkörülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
3: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. Kedvezményezetünk többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
4: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
3: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elősegít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, szolgálatunkat.
2: Beszéljünk erről a jövőképről, azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémának a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
3: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve is az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
4: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
3: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdély Református Egyházkerület is mellékállt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert ezt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói szolgáltatásokat nyújtja, hanem minden hozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
2: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Kik milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
3: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére, ezért igazából a bankszámlaszámunkon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, elfogadott felkérésünket, és beszélgetettünk a dologról, és sok erőt is Andrásnak a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja Önöket.
1: Az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Csongrádi Református Egyházmegyéhez tartozó Kisteleki Református Gyülekezet a megye legfiatalabb közössége. 2 éve kezdődött el az a jogi folyamat, amely révén egyházjogi értelemben önállóak lettek, vagyis különváltak az újszegedi reformátusoktól. Utolsó lépésként saját presbitériumot is kellett választaniuk. Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal Hegedűs Márk beszélgetett.
2: A mindkét beszélgetőtársamhoz szól a kérdés, hogy mi az első emlék a Kisteleki Református Közösségről, mikor voltatok itt először istentiszteleten vagy valamilyen alkalmon, még független attól, hogy akkor Török Zsolt nem volt főgondnok, és Szabó János Bence nem volt kisteleki lelkipásztor. Török Zsolt, főgondnok.
3: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Kálvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet. És mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, és Széchenyi utca 15 szám alatti kapujba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek székekkel, egy fő részen álló asztallal, és itt így jutottunk ide orgonával, és így jutottunk ide. Újra istentiszteleten lehettünk.
2: Akkor ezen az első istentiszteleten, ott a diófa alatt gondoltad volna, hogy 5 évvel később, vagy még hamarabb tulajdonképpen egy csodaszép új templomban fogsz majd istentiszteletre járni, és nem a Széchenyi utcai kapuajban keresed a csengőt?
3: Hát így gyors válaszként azt mondom, hogy nem gondoltam volna. Viszont én nem sokkal előtte, ugye nyilván az Úr felkarolt, és elindultam egy újabb úton. És ez az újabb út, ez rengeteg új dolgot jelentett, új családot, egy örökbe fogadott gyermeket, új otthont, amire itt találtunk rá Kisteleken, amit azt se tudtuk, hogy hol van, mert Szegedről indultunk kifele, és toltuk kifele a határainkat, és nem volt olyan ingatlan, amibe belemertünk volna vágni. Így bővült a kör családdal, gyermekkel, otthonnal, és egy lelki közösséggel, és az Úrban való megerősödés. És ez a megerősödés hozta azt, hogy természetesen én felajánlottam a szolgálatomat, felajánlottam a segítségemet, hogy amiben Uram, Te úgy gondolod, meg amiben én tudok segíteni, akkor azt itt helyben természetesen minden erőmmel.
2: Mindjárt innen folytatjuk, akkor meghallgatjuk Szabó János Bencét, hogy neki mi az első emléke, mert biztos, hogy nem az első ige hirdetésére érkezett ide, úgy gondolom, hanem járt már itt korábban.
4: Ez így van, jártam itt korábban, az évet én nem tudom pontosan megmondani, valamikor 2012-3 környékén én már biztos, hogy voltam itt Kisteleken, az újszegedi ifi tagjaként. Mert hogy minden évben volt több olyan alkalom, amikor kilátogattunk ide, a Református Egység napján, vagy karácsony előtt egy ilyen adventi programon részt vettünk énekkarral. Újszegeden van egy ilyen csengő, vagy most már harangzenekar, azzal is jártunk itt, vagy verseket mondtak többiek, tehát én itt voltam kint. Hát akkor nem csak azt nem gondoltam volna, hogy én itt fogok valaha szolgálni, hanem 2012-3 környékén én még azt sem gondoltam, hogy lelkipásztor leszek, de az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Utána kezdtem a teológiát 2014-ben és 2020-ba kerültünk ide a családommal.
2: Beszéljünk a templomról, ahol most ülünk, mert hogy ez néhány évvel ezelőtt készült el, hogyan született meg ez a templom, Zsoltnak a történetéből tudjuk, hogy azért a diófa volt először a reláció, de mégiscsak itt egy templom. Török Zsolt főgondnokot halljuk a templom rövid történetéről.
3: Egy utcában, egy magánház kertjében diófa alatt voltak az istentiszteletek jó időben. Rossz időben azért én úgy hallottam, hogy voltak alkalmak ugye idősek otthonában, illetve művelődési központ kisebb termeiben is voltunk utána is még, amikor ugye 21 őszén már azért rosszabb időre fordult az időjárás vagy a hőmérséklet. De már akkor mi már nem találkoztunk itt, az idősebb testvérek meséltek helyben, itt gyakorlatilag a régi templomnak a helyén volt egy gyülekezeti terem, ami aztán eléggé leromosodott, valószínűleg ugyanúgy a belvíz által, és lebontásra került, és éveken át máshol tartottak meg az alkalmak. De akkor már, amikor mi ide kerültünk, akkor már folyamatában volt az, hogy igenis az újszegedi irányítással dolgoztak azon, hogy itt templom épül. Gyakorlatilag el tudtunk jönni már az alapkőletételre, és abban a nagyon szerencsés helyzetben lehettünk ide költöző családként, hogy ennek a templomnak a létrejöttét, a születését, mert azért szerintem a mai világban ez sem olyan hétköznapi dolog, hogy akkor a mai hétköznapi vagy hívő ember egy-egy templom épülésénél ott lehet és nyomon követheti. Úgyhogy gyakorlatilag hitünk épülésével, gyülekezeti betagozódásunkkal, ismerekedésünkkel együtt aztán épült a templom.
4: 22. januárjában, februárjában kezdődtek a munkálatok itt konkrétan a helyszínen. Február végén volt az alapkőletétel, és 2022. október végén, pont a reformáció ünnepének a környékén, akkor volt az első istentisztelet itt a templomban már.
2: Azért ez se általános, hogy egy építkezés egy naptáréven belül még egy családi házat se sokszor sikerül egy év alatt felépíteni.
3: És úgy, hogy közben azt is meg kell említenünk, hogy nagyon-nagyon sokszor volt az, hogy ugye közben volt a mindenféle Covid vagy válság vagy bármi, és gyakorlatilag duplájára, triplájára mentek fel az építő anyagárak, és többször volt egy olyan fordulópont, vagy olyan kicsúcsosodás, amikor gyakorlatilag az egész templom építése tervezett büdzsé már nem volt elég a folytatáshoz sem. Tehát, hogy gyakorlatilag kétszer-háromszor újra kellett kalibrálni, kérvényezni, támogatást kérni a templomnak az építéséhez és a folytatásához, mert annyira megdrágult ugye minden, hogy egyszerűen nem lehetett volna folytatni. És az Úr az mindig támogatott bennünket, és gyorsan kész lett az Úr támogatásából, illetve az újszegedi gyülekezet és Zolivá támogatásával, meg az egyházközösség támogatásával a templomunk.
2: Az említett Zoltán Ősiposető Zoltán az újszegedi gyülekezet lelkipásztora, és Újszegedet azért emlegetik a beszélgető társaim, ezt az elején nem hangsúlyoztuk, hogy az újszegedi gyülekezet szormánya volt Kistelek, és az újszegedi gyülekezet lelkésze járt ki. Tiszteletes úr által említett ifjúsági alkalom is egy ilyen volt, amikor újszegedi fiatalként jött Kistelekre. Ami tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az most érünk el, mert hogy ez lehet, hogy apróságnak tűnik a hallgatóknak, de a közösség életében mindenképpen meghatározó, hogy jogilag önállósodott a kisteleki református közösség az előbb említett újszegedi gyülekezetről, úgymond leválva, most már önállóan működhet, megalakult a kisteleki református missziói egyházközség, és ezzel együtt ugye presbitériumot is kellett választani. Mit jelentett ez a gyülekezet életében, és először talán kezdjük a lelkésszel, akinek már hamarabb kellett dolgozni, akkor tök mindegy, hogy hívták a gyülekezetet, prédikálni kellett, lelki gondozni kellett. Az, hogy ez most milyen jogi formulában történt, azt kérdezem, hogy mennyire számít, de hogy élted meg, neked mit jelentett az, hogy akkor önállósodtok, és megválasztott segítőid is lettek?
4: A lelki munka azzal kezdődött minden, illetve én is abban már becsatlakoztam. Tehát azért szeretném kiemelni, hogy 20 pár éven keresztül, sajnos nem tudom, hogy pontosan mennyi, de több mint 20 éven keresztül Siposet Zoltán kijárt ide, és megtartotta az alkalmakat, az istentiszteleteket, az egyéb alkalmakra is sor került, és nem hagyta magára azt a pár embert, nem volt nagy közösség itt, de nem anyátlanodtak el, vagy atyátlanodtak el lelkész nélkül, és én ebbe csatlakozhattam be, tehát ehhez képest történhetett talán egy kis előrelépés azzal, hogy én, mint aki helyben lakok, talán még közelebbről meg tudtam ismerni az itteni embereket. Volt arra időm, kapacitásom, hogy még sűrűbben legyenek ugye ilyen jellegű alkalmak, tehát ahogy lehetőségünk nyílt rá minden vasárnap.

0: szám szerint is növekedtünk. Az, hogy van utánpótlás, vagy van felépülőbe egy generáció, vagy kettő, attól függ, honnan nézzük. Ez egy ilyen biztató dolog az ő számukra is.
1: Szeretném a közös munkátokat egy kicsit megkapargatni, tehát mindkettőtöknek szól a kérdés, hogy milyen a másikkal együtt dolgozni. A lelkésznek a főgondnokkal, a főgondnoknak a lelkipásztorral, és most azért fordulok előbb Szabó János Bencéhez, mert ő beszélt már régebb óta. Tehát milyen már egy hivatalosan megválasztott gondnokkal, és konkrétan a veled szemben ülő Török Zsolttal dolgozni? Kiküldjük el, amíg válaszolsz, vagy maradhat Zsolt?
0: Maradhat. Az volt az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy szörnyű lehet, de nem nekem vele, hanem neki velem. Egyébként most a viccet félretéve, azok, amik nehézséget okozhatnának, vagy okozhatnak is adott esetben, azok mégis szerintem jól kiegészítik egymást így a részünkről. Ahogy jöttünk idefele, megjegyeztet, hogy milyen pontos a főgondnok úr, ő valóban nagyon pontos és precíz. Én nekem meg sokszor a sok teendő között így el vannak dolgok, amik így eltűnnek, vagy felejtésbe merülnek, és emiatt nagyon hálás vagyok, hogy tényleg őt jelölte a gyülekezet, és meg hát hiszem, hogy maga az Úristen is erre a feladatra, mert tényleg segítség tud lenni, a hiányosságaimat is tudja esetleg pótolni, vagy felügyelni, hogy nehogy azok problémát okozzanak, de egyébként nincs semmi konfliktusunk, vagy bármi ilyesmi, de én nagyon értékelem a Zsoltnak a meglátásait, hozzáállását. Azt gondolom, hogy ő is viszont így van, tehát tényleg egy közeli, baráti kapcsolatot ápolunk, tehát így a családdal is, meg minden téren, úgyhogy nem gondolom, hogy az, hogy most főgondnok lett, én meg hivatalosan is missziói lelkipásztor, ez ezen bármit így módosított volna. Tényleg a szemléletmódunk azért azonos, ragaszkodunk az igéhez, ahhoz, amit Isten kijelentett, azon keresztül igyekszünk mindig megközelíteni a dolgokat, megvizsgálni, hogy mi a helyes, mi az, amit követni kéne, mi az, amit esetleg tartózkodni kell, úgyhogy ilyen szempontból mondhatom, hogy szerintem egy egyetértésben vagyunk.
1: És akkor meghallgatjuk Török Zsolt főgondnokot, hogy neki milyen együtt dolgozni Szabó János Bencével. Kihangosítom az előző mondatot, szörnyűvel együtt dolgozni?
2: Nem, ilyenről szó sincs. Nem. Nyilván különbségek vannak köztünk, akár életkorból, akár élettapasztalatból adódóan, de ezeket a különbségeket én úgy érzem, hogy nyilván emberileg toleráljuk egymásnak, és próbáljuk kiegészíteni egymást. De legfőképpen most is szinte az jutott az eszembe, hogy az Úr ezzel is munkálkodik és támogat, mert amikor én hitre jutottam, és Szegeden a Kálvin térre igyekeztem eljárni, akkor én egy kicsit megrettentem attól, hogy mert nekem sem volt gyermekként gyülekezeti előéletem, vagy bármi ismim, hogy milyen egy ilyen gyülekezetben részt venni, megérezni magunkat, és egy kicsit megrettentem attól, hogy tudok én megnyílni egy idős, nagy és rendezett gyülekezetben, vagy akár a lelkésszel is kommunikálni és együtt dolgozni. Tehát nekem egy pici visszatartásom volt pontosan emiatt. És az Úr elintézte nekem azt, hogy minél kevesebb félelmem maradjon meg azzal, hogy a lelkész felé tudjak nyitni, hogy egy kicsit magabiztosabb legyek, hogy egy kicsit tájékozódjak akár az illemről is, meg stb. Tehát az Úr elintézte nekem azt, hogy kezdőhívőként, nyitó emberként minél hamarabb tudjak egy kicsit nyitni és betagozódni, nem egy nagy és idős gyülekezetbe, hanem adott nekem egy alkuló gyülekezetet, adott nekem egy fiatal lelkészt, és adott nekem feladatot, gyakorlatilag. Nyilván ebbe is van nehézség, de most egy picit a könnyedséget is próbáltam volna hangsúlyozni. De nyilván ott van a nehézség is, hogy fiatal lelkésszel, új gyülekezettel nekem sincs oly rutinom ezekben a dolgokban, nyilván vannak nehézségek. De az Úr elé visszük, meg összefogunk, és akkor kérünk segítséget. Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha néha elakadással is, de azért szépen működünk, és az Úr igazgatja az útjainkat.
3: Az elmúlt percekben Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal beszélgettünk.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az egészségügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A kolozsvári református kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29-ig. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a kolozsvári református kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
3: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött a 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a református kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliceális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már 2-3-szor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
2: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
3: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehér köpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehér köpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük, lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítőszakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
2: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
3: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat, mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén, tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
2: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat.
3: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorlótermünk, ez fent van a Betlenkatában, egy gyakorlóterem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak. Tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
2: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
3: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, aztán egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember, tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
2: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
3: Akkor kezdjünk azzal, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent az egészség. Az egészségügyi világszervezetnek, a WHO-nak van egy megközelítőleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni két részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik. Van a tudás alapú szakmai gyógyítás, és van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
2: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
3: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény, ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolába kikérni, falja matricola, tehát egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél, ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
2: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
3: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombati nap. De ha valaki, mert még volt ilyen, éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
2: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
3: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain egészségükben vagy betegségükben, felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
1: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint idéglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a Cibbank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, a felmérés szerint 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabb a 40 és 59 év közötti korosztály, akiknek a 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy aki felújít, az általában saját zsebből szeretné megoldani. 64% kizárólag megtakarításból finanszírozná a munkálatokat. A felújítást tervezők 58%-a másfél millió forint alatti összeggel kalkulál. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról majd augusztus 12-én szerdán, a ritka égi jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja, közölte még korábban a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A tájékoztatás szerint a részleges napfogyatkozás különlegességét a naplemente adja. A lenyugváshoz készülő napképe vastag légrétegen halad át, így egyre narancsosabb, vörösesebb színű lesz. A fogyatkozás leglátványosabb része a látóhatár közelében történik. Érdemes szabad nyugati kilátású dombokra, hegycsúcsokra vagy teljesen sík és fasormentes alföldi helyekre látogatni. Már jóval napnyugta előtt javasolják. A napfogyatkozást szabad szemmel csak az erre a célra gyártott, távcsőboltokban kapható napfogyatkozást néző szemüveggel, vagy minősített, legalább DIN 15-ös erősségű hegesztő üveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. Augusztus 12-én a Föld több pontján teljes napfogyatkozás látható, köztük Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein. A mostanihoz hasonló napsarlós napnyugta legközelebb 2039. június 21-én lesz. A 700 éve született első Nagy Lajos király lesz a középpontjában az augusztus 14-e és 23-a között zajló Székesfehérvári királyi napok fesztiválnak. A népszerű királyi óriásbáboknak két új tagja van, Nagy Lajos és Károly Róbert, így most már 25 bábú vonul majd fel a belvárosban. A fogadalmi szentmise és körmenet nyitja a Szent István ünnepe köré szervezett programsorozatot, és még ezen a napon elindul egy nemzetközi néptánc fesztivál is Székesfehérváron. A rendezvényen a koronázási ünnepi játékok 4 napja a középkorba repíti majd a látogatókat augusztus 20-a és 23-a között, amikor az országzászló tér mesetérré, a városháztér pedig piasztérré változik. A programhoz kapcsolódóan 2 napon át várja az érdeklődőket a lovagok napja, a fesztivál utolsó napjain a könnyű zene kerül előtérbe. A székesfehérvári királyi napok augusztus 23-án zárógálával búcsúzik a közönségtől.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A miskolci székhelyen rendelkező Északerdő ZRT üzemeltetésében működik a Pálházi kisvasút. A fűzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve első alkalommal rendeznek hagyományőrző vonatozást. Augusztus 20-án történeti haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek Pálháza és Rostalló között. A katonavonat Kőkapu megállóhelyen és Pálháza állomáson külön is megtekinthető lesz, ahol a szerelvényt kísérő korhű ruhába öltözött hagyományőrzők bemutatják a kiállított haditechnikát. Elsőként a kisvonat történetéről Jakócs Ádám, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelője, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetője beszél.
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathassuk ezt a programunkat, illetve kis kedvet csináljunk a Pálházi Állami Erdei Vasúton történő utazáshoz. A Pálházi Állami Erdei Vasutat a Zemplén kisvasútjának is nevezzük, itt hazánk legkeleti csücskében ez az egyetlen utolsó működő keskeny nyomközű vasút, illetve egyúttal ez hazánk legöregebb erdei vasútja, és 1888-ban épült, amire nagyon büszkék vagyunk, és azóta kisebb megszakításokkal szolgálja a hegyközbe a Zemplénbe látogatók igényeit, amit eleinte a fakitermelésben töltött be, majd főként a 80-as évek végétől a turizmus szolgálatában. A kisvasút 9 kilométeren közlekedik, tavasztól őszig menetrend szerint, Pálháza a városközponttól Kőkapun üdvözeten át Rostalló végállomásig.
1: Festői a környezet, de most egy programmal is megtöltik ezt a vonatozást, hiszen egy hadtörténeti szerelvény indul útjára augusztus 20-án. Hogyan zajlik ez majd?
2: Az Isonzótól a Don Kanyarig elnevezésű rendezvényünk egy hagyományteremtő céllal életre hívott program, amit nagy örömünkre megkeresett bennünket a Füzéri Helytörténeti Kör és Hagyományőrző Kör. Ők kezdeményezték ezt, hogy egy ilyen katonavonat, a hajdani katonavonatok hangulatát idézzük meg, Isonzótól a Don Kanyarig, tehát az első és a második világháború időszakát öleli föl. A rendezvény, nem szeretnék minden poént lelőni, de alapvetően több helyszínen, illetve a vonaton fog zajlani. Az egyes helyszíneken az első, a másik helyszíneken pedig a második világháborút fogjuk megidézni. Lesznek statikus rendezvényhelyszínek, ezek elsősorban Pálházán, illetve a fő érdekesség az a katonavonat lesz, amit két alapvetően ezt a korszakot idéző megjelenésű személykocsiból, illetve egy teherkocsiból fogunk kiállítani. A teherkocsin pedig korhű második világháború is hadi eszközök is helyet kapnak majd. Egy aknavető és egy géppuska fog utazni a vonaton, ami a korabeli katonavonatok, vagy illetve hát kicsinyített másban páncélvonatok hangulatát kívánja megidézni. Korhű ruhába öltözött honvédek fogják kísérni ezeket a szerelvényeket. Mindent meg lehet majd nézni, meg lehet simogatni, lehet kérdezni, beszélgetni a résztvevőkkel, illetve a rendezőkkel, és utazni is lehet majd ezen a vonaton.
1: Egyébként mennyire népszerű a pálházi vonat? Itt a Lilafüredi az nagyon népszerű önöknél, mit lehet mondani?
2: Társaságunk két erdei vasutat üzemeltet Borsodabó-Zemplén vármegyében, a Lilafüredi, illetve a Pálházi Állami Erdei Vasutat. A Lilafüredi vasútunk az népszerűbb, illetve az ismertebb, az évi olyan 240 ezer fős utas forgalommal büszkélkedhet. A Pálházi Állami Erdei Vasút ehhez képest szerényebb számokat produkál, 40-50 ezer fő per év az utas forgalmunk, de az Zemplénbe látogatók körében nagyon népszerű, kedvelt, illetve hát egy gyönyörű helyen közlekedik, a Kemencepatak völgye egy varázslatos vidék, illetve ahogyan a kisvonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba fúrt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal az egy igazán mesebeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide.
1: Már csak azért is, mert egy kicsit hűvösebb lehet ott, ugye, ezekben a kánikulai napokban, amikor az ember az erdő közelébe él. Biztos, hogy ezt kihasználják.
2: Igen, ilyen szempontból is kedvező a helyzet. Nyilván Kőkapu és Rostalő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel. Még a programunkról kapcsolatban annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez a katona vonat, ez két vonatpárral fog közlekedni augusztus 20-án, tehát két alkalommal is indul majd Pálházáról Rostalóra, illetve vissza Kőkapuról Pálházára. Lesz egy délelőtti vonat is, meg egy délután is, illetve a forduló idékben Pálházán is, illetve Kőkapun is lesz hosszabb idő, amikor meg lehet tekinteni ezt a szerelvényt, illetve az azon kiállított haditechnikai eszközöket, és ezekhez kötődő bemutatók is lesznek ott a helyszínen.
1: A pontos indulásról hol tájékozódhatnak?
2: A rendezvényel kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható az Északerdő ZRT honlapján, a www.északerdő.hu honlapon. Itt lesz fönt a menetrend is. Augusztus 20-án itt a rendezvénynek köszönhetően egy eltérő, bővített menetrend szerint foglak közlekedni a járataink. Az alapmenetrend szerinti 5 vonatpáron felül még ez a 2 vonatpár katonavonat is közlekedni fog, tehát ez is sűri ki a közlekedést. Remélhetőleg sokan fognak érkezni hozzánk, és sokan lesznek kíváncsiak erre a rendezvényre, illetve aki augusztus 20-án nem tud eljönni hozzánk, azokat természetesen nagyon szívesen várjuk a hosszú hétvége többi napján is, illetve a nyár többi napján is. A hosszú hétvége többi napján augusztus 21 és 23 között szintén egy sűrített menetrend szerint fog közlekedni a Pálházi kisvasút. Ennek a menetrendje is rövidesen elérhető lesz a honlapunkon.
1: Jakucs Ádámot, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelőjét, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetőjét hallottuk. Az Isonzótól a Donkanyarig élő történelem a Pálházi Kisvasúton elnevezésű programot a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Körrel karöltve tartják. Augusztus 20-án egy nagyon érdekes programmal várják tehát a Pálházi állomáson gyülekezőket, ugyanis a Füzéri Hadtörténet és Helytörténeti Körrel karöltve tartják meg azt az emlékező napot, amelyen a katonavonatot jelenítik meg. Tisztelettel köszöntöm a Helytörténeti Kör elnökét, Szakály Andrást. Jó napot kívánok! Talán beszélgessünk először arról, hogy milyen célból alakultak első, második világháború története, sok mindent tesznek az emlékezés érdekében.
3: Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Igen, sok mindent csinálunk. Amikor 2009-ben elkezdtük, akkor még mindössze egy gyűjtemény, egy világháborús fotógyűjteménnyel indítottunk. Az elmúlt 17 évben már lassan jutottunk el arra a szintre, hogy ma már hadisírkutatás, hadisírgondozás a térségben 1944 évi harcokban itt elhunyt elsősorban magyar katonahősök sírhelyének rendbetétele a hadisírgondozó hal a Hadtörténeti Intézetből közös munka keretében. Emellett pedig a katonai hagyományőrzés, mint egyenruhás és felszerelés megjelenítése a térségünkbe ide látogatóknak. Ennek során ugye tárlatot tartunk Fűzéren, igyekszünk megjelenni olyan rendezvényeken, ahol igény van erre, vagy mint jelen esetben a hegyközi kisvonat, ami egykor egészen ugye Sátorújjaiből egyik indulópontként Fűzérkomlósig közlekedett, és ma megmaradt ugye ez a rövid szakasza. Látványosságot is teremtsünk, illetve ugye a kutatásaink történeteket tartalmaznak, amit ilyenkor meg tudunk osztani a látogatókkal.
1: Mielőtt a programot részletesebben ismertetnénk, én azért megemlíteném azt a nagy donkanyari zarándoklatot, amit évelején tartottak, mert ez azért egyedi, és azt hiszem, hogy nagyon tanúságos lehetett.
3: Igen, és ugye pont majd, amikor erről beszélünk, nem véletlen ez az Isonzótól Donkanyarig című rendezvény cím sem, hisz mind a két világháborúban számtalan magyar katona áldozta az életét, azonoknál fogva, hogy kötelességük volt, és kötelességüket teljesítették, és ez a Donni emléktúra kifejezetten ugye az 1943. januári harcokban elhunyt, eltűnt, vagy szerencsés esetben életben hazakerült katonák emléknapja.
1: No hát akkor térjünk rá az augusztus 20-ai eseményekre, hogyan fog kinézni ez a katonavonat?
3: Hát szerencsére az Északerdő ZRT-vel jó kapcsolatot ápoltunk, már régóta dédelgettem ezt a gondolatot magamban. Egyébként elsősorban Doni túra során szerettem volna ezt használni. Ugye télen azért nehezebben közlekedik a kis vonat, és mivel ez a jó kapcsolat fent állt, úgy bepróbálkoztam ezzel a kérdéssel, hogy mi lenne, ha nyáron megtörténne ez az esemény. Teljesen nyitottak voltak, a Kocsi Ádám is és Suha István úr is pozitívan álltak hozzá, vázoltam nekik az elképzelésünket. Pálháza, mint vasúti állomás, induló állomás, ez önmagában lesz isonzó. Hát itt első világháborús haditechnikai eszközök, kórhűruhába öltözött katonák fogadják a vasútállomásra érkezőket, és a vasúti szerelvényen pedig a második világháborúban használt haditechnikai eszközök lesznek, többek között egy 43 mintájú 120 mm-es aknavető. Egyébként a technikai eszközök hatástalanítottak, tehát itt nem éles lőfegyverekről beszélünk. Lesz MG-42-es géppuska, Schwarzlose géppuska, az első világháború korszakából ezek a nehéz technikák, és ezen kívül, ahogy említettem, a korhű ruhába öltözött katonák. Maga a szerelvény összeállítása is olyan, hogy nem a szokványos személyszállítókocsik lesznek, katonák gyakorlatilag, mondhatnám azt is, bevonulnak velünk az utasok, együtt vonulunk a front felé, míg el nem érünk a Donkanyarba, vagyis a rostalói vasútállomásra.
1: Hát azért augusztus 20-án állam alapításunk ünnepén, ez egy tényleg nagyon elgondolkodtató attrakció, hogy úgy mondjam, megemlékezés, de hát a szomorú történelmünk ezen állomásaira is emlékezni kell, és nem szabad ezeket a hősöket elfelejteni. Mire számítanak? Milyen, most így nem tudom elképzelni, hogy szóval ezt nagyon mélyen át fogja mindenki élni.
3: Nagyon remélem. Tehát fontos kiemelni, hogy nem arra buzdítunk ezzel a megjelenéssel senkit sem, hogy a háború szép és jó. Viszont, ahogy említettem is, meg kell, és ahogy ön is említette, meg kell emlékeznünk ezekről a történésekről. Ilyenkor nagyon sokszor előfordul a beszélgetések során, hogy elővesznek régi történetet a minket felkereső látogatók. Mesélnek a nagyapáikról, ja igen, nekem is mesélte, hazamegyek, meg fogom keresni azt a régi fotót, valahol esetleg még egy kitüntetés is van a fiókban. Tehát úgy gondolom, hogy érzelmileg is meg tudjuk közelíteni a látogatókat, itt a látványon kívül, tehát az érzelmi megközelítés is fontos, mert egyébként ugye emlékezünk az őseinkre, de napi szinten nem gondolunk rájuk. Hanem ilyenkor egy kicsit ez felerősödik, kicsit lehet hazamegy valaki, és majd megkeresi a nagymamát, hogy mama, mesélj meg a papáról, hát ő is volt a háborúban. Szóval az igazi cél lesz, hogy ezeket az emlékeket előhúzzuk a sufniból, újra elővegyék, újra gondoljanak az őseikre.
1: Igen, és kérdezzük meg addig, ami lehet. Ugye éppen tegnap egy társaságban, nem is tudom már, hogy hogyan jött szóba, hogy jaj, de jó lett volna ezt is megkérdezni, azt is megkérdezni. Nem beszéltek ők róla, mert hát nem is beszélhettek meg. Szóval azért ez a titoktartás, ez jellemző volt, de ki kell faggatni még, aki él mindenről.
3: Igen, én szerencsés vagyok, mert gyerekkoromban akkor még úgymond a nyeles borotvával borotváltam, Pista bácsit például, hadifogságot is megjárta, sokat neveket lehetne sorolni, Elek bácsi, Bandi bácsi, akikkel még életükben riportokat fölvehettem már felnőtt emberként, és pont ebből a célból született meg Fűzéren a 103 a Fűzéri ember a világháborúban című kis helyi könyv, ami ugye nem könyv kiadóként működik, hanem minden család kapott egy példányt ebből a gyűjtésből, és így a rádión keresztül is buzdítanak arra mindenkit, aki érdeklődik ezen témák felé, hogy nyugodtan álljanak neki. Nagyon jó kutatási lehetőségek vannak a Hadtörténeti Intézetben. Nagyon sok embernek sikerült segítenünk megtalálni az ősét is akár. Itt volt Lengyel Tóti Pál őrmester esete Erdő Horvátiba, akit miután a kutatásaink során rátaláltunk, és Hadtörténeti Intézettel közösen megtörténik az exhumálást, kiderül, hogy még él a lánya. És a lánya jelenlétében lehetett újra temetni. rengeteg olyan dolog van, amit nem is veszünk észre, itt van körülöttünk, csak fel kell rá figyelni, és örömet tudunk szerezni a családoknak, lásd itt is, hogy haza tudtuk vinni az édesapját.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, azt hiszem nagyon-nagyon sok mindenki nevében az önök munkáját, és ha közelebbről meg akarnak ismerkedni a tevékenységükkel, akkor menjenek el Pálházára augusztus 20-án, erre biztatunk mindenkit. Szakály Andrást, a Füzéri Hadtörténeti Kör Egyesület elnökét hallottuk, nagyon szépen köszönjük, és hát meghitt és megható együttlétet kívánunk maguknak.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgattak, és mindenkinek, aki hallgatott minket, nagyon jó erőt és egészséget kívánok.
1: Kedves hallgatóink, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökét, Szakály Andrást hallottuk. A Pálházi Kisvasút a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Körrel karöltve első alkalommal rendez hagyományőrző vonatozást augusztus 20-án, történeti haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek Pálháza és Rostarló között. Erről a programról hallották előzetesünket.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Újabb lezárások lesznek Miskolc belterületén. A 26-os számú főút Pláza Makropolis csomópontot újítják fel augusztus 30-áig. Részleges lezárások várhatóak az aszfaltozás idejére a Szeles utcán, a Petőfi tér és a Szentpáli utca között a Petőfi tér irányába lesz lezárva a forgalom előtt. Ezt az irányt csak az autóbuszok használhatják. A Szeles utca, a Szentpáli utca és a 26-os számú főút mindkét irányból le lesz zárva. A részleteket elolvashatják az utinform.hu oldalon. Tar Leventét a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabolcs-Zemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Összegzéssel kezdeném, hiszen azért itt Miskolcon nagyon sok és nagyon nagy felújítások zajlanak. Az elmúlt időszakban talán mondhatjuk, hogy most így augusztus van, a nyár közepe, a nyáron mivel, hogyan haladtak, hogyan haladnak a felújítások.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főutak észak-dél irányú főközlekedési pályája évvégéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került.
2: Hol, mikortól vannak munkálatok, mire lehet számítani?
3: Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc Pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából, a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főúti ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát.
2: Mire számíthatnak az autósok így a terelés kapcsán, milyen forgalomváltozás van, vagy merre érdemes esetleg kerülni, mit tud tanácsolni nekik?
3: Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni, tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ennél ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon hát meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el.
2: És meddig tartanak itt a munkálatok, a felújítások, hogy

0: is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbe jöhetnek. De még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást.
1: Ha már itt az autósok kapcsán beszélgettünk a kerülőutak forgalomkorlátozásokról, úgymond mit kérne tőlük, hogyha akár a 26-os, illetve a 3-as út további szakaszán a lezárások mellett elhaladnak, az építések mellett elhaladnak, az önök munkáját hogyan tudják könnyíteni, úgymond a forgalomba, ha ilyen építkezéssel akár a belvárosba találkoznak az autósok, mire figyeljenek oda?
0: Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva, oda kell figyelni a terelő táblákra, nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel, nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedők, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.
1: És mi zajlik egy ilyen felújítás során? Hogyan képzeljük el a munkát? Kis túlzással arra kérném, hogy onnantól, hogy mondjuk felmarják az utat, mi is történik itt, hogyan képzeljük el, úgymond miért ilyen hosszú egy munka?
0: Hát először is az ideiglenes forgalomtechnikát építik ki a kivitelezők, ezután pedig, ahogy említetted is, az aszfaltmarás történik meg, ezután a közmű szerelvényeket építik át, aknákat, víznyelőket, a szegélyeket, majd az aszfalt réteg visszaépítése következik. Ez lehet egy rétegű, több rétegű, illetve az aszfalt rétegek közé aszfalt erősítő rácsot is ennél a két konkrét útnál a repedések megjelenésének késletet is érdekében beépítünk. Amikor elkészül a burkolat, akkor a burkolati jelek felfestése történik meg, illetve a kresztáblák cseréje. Még a hármas útnál a kivitelezés, tehát a burkolat felújítás előtt szükséges volt a vízvezetékek cseréjét is megoldani, ezt az ERV végezte el, úgyhogy így egy, hogy mondjam, egy optimális forgatókönyv valósult meg, először a közműveket újították föl, utána pedig az útburkolatot sikerült felújítani, így elkerülhető az a helyzet, hogy mondjuk a felújított út alatt történik egy csőtörés, és akkor a frissen felújított aszfaltot fel kell bontani, úgyhogy ez egy nagyon jól elsült szerintem ez a kivitelezés itt a 3-as úton.
1: 26-os út, illetve 3-as út bármelyik kettőnek, tehát mindkét útnál a felújítások, 3-as út, akkor mondjuk beszéljünk arról, annak a felújításai még majd hogyan zajlanak, ezek után még lesz bármi, vagy már esetleg ezzel lezárul?
0: A 3-as út az konkrétan az 50%-os teljesítése lesz kész, ha a most lezárt szakasz, ami a Futó utca és a régi gyógyszertár között van, most ennek a külső sávjait kezdte el felújítani a kivitelező, majd aztán a belső sávokat is felújítja. Ha ez a szakasz megvan, akkor kb. 50%-os készültségen lesznek. Ugye még hátra van a régi gyógyszertár és a Simba Park közötti szakasz. Az későbbiekben szeptemberrel kezdődnek el.
1: És a 26-os főútnál még mire lehet számítani? Gondolom ott is emellett folyamatosan zajlanak a munkák.
0: Így van, a 26-oson, hogyha a Szeles úti felújításon, ugye augusztus 30-ával tervezzük, hogy befejeződjön, akkor gyakorlatilag a legnehezebb része, mert én szerintem ez a legbonyolultabb része, ez a csomópont, utána gyakorlatilag már csak itt a Szeles utca, meg a 20 emeletes közötti rész felújítása marad hátra az őszre, ugyanis a Szeles úti csomópont mellett még a kórház és a Tesco csomópont közötti részt, azt, ott is a külső sávokat most újítják föl.
1: És mekkora terhelésnek vannak kitéve ezek az utak, főleg azért itt beszélhetünk a belvárosi városi szakaszokról. Miért volt szükség a felújításra, illetve azért ez ilyen nagyon terhelt útszakaszok, meddig bírják egy felújítás után, ezt hogyan látják?
0: Ez a két főút, a 3-as és a 26-os eléggé terhelt, forgalmilag terhelt utak. A 3-as útnak egy kb. 25 ezer egységjármű per nap a terhelése. Itt a Szeles úti csomópontban a 26-osnak pedig pedig 31-2 ezer egységjármű per nap, úgyhogy eléggé ki vannak használva ezek az utak. A szelesúti csomópont az a 80-as évek végén épült. Tehát azt jelenti, hogy 38. évébe lépett a szerkezet. A jelenlegi szabvány szerint főutat azt 15

0: 5 éves időtartamra tervezünk pályaszerkezetet, tehát nagyon-nagyon indokolt volt már ez a felújítás. Aki közlekedik rajta, azért láthatta, hogy a csomópontokban nyomvájúsodott, ahol nem volt csomópont, ott is már repedezett, tehát nagyon a végét járta már a burkolat, úgyhogy erre mindenképpen szükség volt, úgy mondom, hogy a 24. órában voltunk. Burkolat felújítás az előreláthatólag 10 éves időtartamra szól. Én szerintem azért ez többet fog bírni. Nagyon nagy teherbírású SMA nevezetű aszfalt keverékből építjük meg, az autópályákat is ilyennel szokták burkolni. Bizakodóak vagyunk, hogy 10-15 évre mindenképpen megoldódik ez a kérdés.
1: Újabb lezárások lesznek Miskolc belterületén. A 26-os számú főút Pláza Makropolis csomópontot újítják fel augusztus 30-áig. Részleges lezárások várhatóak az aszfaltozás idejére a Szeles utcán, a Petőfi tér és a Szentpáli utca között, a Petőfi tér irányába lesz lezárva a forgalom előtt. Ezt az irányt csak az autóbuszok használhatják. A Szeles utca, a Szentpáli utca és a 26-os számú főút mindkét irányból le lesz zárva. A részleteket elolvashatják az útinform.hu oldalon. Tar Leventét, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabolyzemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetőjét Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto.
2: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A megújuló energiaforrást használó környezetbarát és igazságos támogatási rendszert megalapozó modell tapasztalatai nyomán az ország 300 legszegényebb települését érintő felzárkózó települések programban Európai Uniós támogatásból 24 szociális naperőmű létesült. A felzárkózó települések határában jellemzően egy hektáros területeken kialakított naperőművekhez több mint 24 ezer napelemet, 120 invertert, 280 kilométernyi kábelt használtak fel. A létesítmények egész évben termelik az energiát, az ebből származó bevétel szociális alapot képez, amelyből a téli időszakban a felzárkózó településeken élő kisgyermekes családok elektromos fűtését támogatja a Máltai Szeretetszolgálat. Romhányi Tamás kommunikációs vezetőt kérdeztük. 2020-ban úgynevezett szociális napelemparkot létesített a Máltai Szeretetszolgálat. Annak idején tudósítottunk mi róla, de idézzük fel az indulást. Erre kérem Romhányi Tamást, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Igen, az első ilyen létesítményt Tiszabő határában hoztuk létre. Egy kísérleti program keretében egy hektáros napelemparkot létesítettünk. Tehát az összekapcsolt napelemekre kell gondolni, amelyek egész évben termelik az áramot, amit a Máltai Szeretetszolgálat értékesít, és a bevételből egy szociális alapot hozott létre a Szeretetszolgálat, ami forrást adott arra, hogy a télen fűtést támogatást nyújtson rászoruló családoknak. Az első évben 70 tiszabői család, az volt a szempont, hogy azokat a háztartásokat támogattuk, ahol 3 évnél kisebb gyermeket nevelnek, és lehetőség szerint több gyerek él egy fedél alatt. Ugye az ország legszegényebb települése volt abban az időben még Tiszabő, komoly problémát okozott a családok nagy részének a fűtés. Öreg, elhasználódott átjukat kályhákkal tüzeltek, amikor nem volt tűzifa, minden éghető anyagot elégettek, ez nem csak környezetszennyezésre járt, hanem meg is betegítette az embereket, mert telefüstölték a házakat az ilyen rosszul éghető anyagokkal. És hát gyakorlatilag ezt váltottuk ki elektromos fűtéssel ezzel a támogatással. Az volt a koncepció, hogy a támogatott családoknál előrefizetős mérőórát szerelünk fel. Ez azért fontos, mert ezzel nem lehet eladósodni, ez ugye nem tud adósságot fölhalmozni vele, hanem csak azt az ára energiát tudja elhasználni, amire fedezett van. Egy biztonságos konnektort is létesítettünk a családoknál, amire egy 2000 wattos teljesítményű norvég fűtőpanelt lehetett csatlakoztatni, tehát olyan vastag vezetékkel, ami biztos bírja ezt az áramfelvételt, és annyi energiát adtunk az előrefizetős mérőórán keresztül támogatásként a családoknak, amennyi biztosan elég volt arra, hogyha maximális fokozaton 24 órán keresztül használják a fűtőtestet, akkor is még valamennyi marad még a családnak egyéb fogyasztás, és tehát az elektromos fűtés teljes költségét állta a Máltai Szeretetszolgálat októbertől áprilisig, 6 hónapon keresztül. Most ez a modell miután megújuló energiát használ, környezetbarát, gyakorlatilag igazságos elosztást tette lehetővé az a szempont, hogy a 3 évnél kisebb gyermekeket nevelő családokat támogattuk, ezzel nem vitatkozott senki, és ezt mindenki elfogadta. Már az első évben nagyon egyértelmű eredményeket hozott, és óriási siker volt, és aztán később ennek a modellnek az elterjesztésére adott támogatást az Európai Unió a helyreállítás és újjáépítési alap keretében, és abból létesítettünk további 24 szociális naperőművet.
2: Több megyében, így Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is nyilván több településen jelen vannak, mert hát azért mi még mindig hátrányos térség vagyunk.
3: Igen, ugye, tehát a felzárkózó települések program keretében zajlott ez a fejlesztés. Ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába, amelyeket különféle összetett statisztikai mutatók alapján határozott meg a kormány még 2019-ben. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánháza, Visi és Novaidrány voltak helyszínek. Ugyanúgy egy hektárnyi napelemparkokat kell elképzelni. A települések kiválasztásában pedig hát nem a települések szociális jellemzői voltak a meghatározóak, hanem a magyarországi elektromos hálózatnak az adottságai. Tehát olyan helyszíneket, mindenképpen felzárkózó településeket szerettünk volna helyszínként kiválasztani, de behatárolták a lehetőséget az, hogy a hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát olyan mennyiségben, amit egy ilyen egy hektáros napelempark lead egy éves szinten, mert hogy mely állomáskörzetek képesek fogadni a bejövő energiát, korlátozott számon álltak lehetőségre, és hát e szerint kerültek kiválasztásra a települések. Borsod vármegyében egyébként a legtöbb ott szám szerint ez az öt, amit elsoroltam, Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Nova Édrány.
2: Ebben az energiaszegény világban, amikor ugye arról is szóltak a hírek, hogy volt, hogy a napenergia biztosította Magyarország áramellátását a paksi atomerőműben történt leállások miatt, azt hiszem, hogy nagyon nagy a jelentősége ennek, mekkora mennyiséget termel meg a máltai naperőmű hálózat, mit tudunk erre mondani?
3: Hát most a hőkupola miatt, amikor ugye nincsenek felhők az égen, ilyenkor csúcs teljesítménnyel megy, tehát ugye szokták mondani, hogy minden bajban van egy kis jó, hát ilyenkor a napelemparkok nem csak a miénk, hanem az összes az országban csúcs teljesítménnyel, vagy a maximális kapacitását közelítő hatásfokkal tud üzemelni, nem csak azért, mert nagyon intenzív a napsütés és sok energiát ad, hanem a napsütéses óráknak a száma is ugye jelentősen megemelkedik, amit érzünk is a mindennapokban a bőrünkön. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk a 24 napelempark 18 gigawattóra, ami 18 millió kilowattórának megfelelő teljesítményt ad ezekben a nap. Ha ezt a teljesítményt egész évben tudnánk tartani, akkor ez azt jelenti, hogy éves szinten egy Tiszafüred méretű város lakosságának a teljes áramigényét tudná fedezni ez a megtermelt energia. De hát nyilván meg nem is örülnénk neki, ha egész évben ezt a teljesítményt produkálnák a napelemeink. Ez most egy csúcs teljesítmény, de hát pont azért, mert most nagyon nagy szükség van az energiára, örülünk neki, hogy ezt a mennyiséget be tudjuk táplálni a hálózatba.
2: Esetleg van valamilyen terv a további fejlesztésre? Vagy lehetőség lesz, tudnak erről valamit?
3: Hát az Európai Uniós forrás, amiből ez a 24 naperőmpark létesült, ez most idén-nyáron, tehát 2026. június 30-ával lezárult ez a program. Fenntartási időszak következik, tehát ezt a 24 naperőmparkot üzemeltetjük mindaddig, amíg a berendezéseknek az élettartama szól. Ez hát legalább 10-15 év, amíg ezeknek működnie kell. Reméljük, hogy még tovább fogja ki fognak tartani, és tudjuk használni ezen túl is. A saját forrásból nem tudunk ilyen létesítményeket építeni, nem vagyunk abban a helyzetben, de hogyha utána a modell egyértelműen bizonyított, és a sikerét nem vitatja senki, és nagyon komplex a hatása, mert a környezetvédelemtől az egészség ugyanát mindenhol kimutatható, tehát nem csak a szociális hatása jelentős, hanem ilyen komplex hatást, nagyon egyértelműen pozitív változásokat idéz elő a környezetben, mármint a naperőműveknek a környezetében, csökken a környezeti terhelés, ugye megújuló energia képződik, mindenféle szempontból egyértelműek a hatásai. Abba bízunk, hogy a későbbi pályázatokon is sikerrel tudunk majd még szerepelni, és akkor tudjuk bővíteni ezt a hálózatot.
2: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei Borsodabai Zemplén vármegyében is. Erről kérdeztük Romhányi Tamás kommunikációs vezetőt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, Európai Parlament választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges. A globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. A dokumentum rögzíti, az elmúlt évek stagnálását megtörve a 2026 első negyedévi adatok 1,7%-os gazdasági növekedést jeleztek, ami 3,5 éves csúcsot jelent. Az új kormány fő stratégiai kihívása pedig ennek a növekedésnek a fenntartása lesz. A dokumentum szerint az új kormánynak a kereslet stimulálása helyett a valós, versenyképes kapacitások megteremtésére kell fókuszálnia, aminek feltétele, hogy a hazai gazdaság a magasabb hozzáadott értékű szegmenseken, például a szolgáltató szektoron keresztül kapcsolódjon be a globális értékláncokba, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a reformátusok zászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterséges intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterséges intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közélet és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a 2-8 osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a toltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A 2. negyedik osztályosok mintegy 60%-a, az 5-8 év folyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. A 2.-8. évfolyamos gyerekek szüleinek fele 30 000 forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25 000 forintos kerettel tervez erre, az egyéb iskola kezdési tételekre pedig jellemzően 20-40 000 forintot szánnak a kutatás szerint. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Szirtosz együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Sirtos együttes tradicionális görög népzenét játszó magyar zenekar, amely egy közismert és kedvelt görög néptáncról kapta nevét, 1980 őszén alakult. Az együttes vezetője Andreas Lehoudis, aki bár görög származású, Budapesten született és nevelkedett. A középiskolában egy rock zenekarban játszott, majd egy görög országi utazás során beleszeretett a görög népzenébe, és megtanult buzukin játszani.

A zenekar minden tagja klasszikus vagy jazz zenét tanult, népi hangszereken játszani autodidakta módon, illetve görög mesterektől tanultak. Már 1981-ben elindították saját táncházukat, ezt követően pedig országos turnékon vettek részt. 1982-ben léptek fel először Görögországban, és olyan nagy sikert arattak, hogy a későbbiekben közel egy évtizeden át minden nyáron ott vendégszerepeltek.

Repertoáriuk bővítéséhez folyamatosan gyűjtötték a zenei anyagokat és hangszereket, Görögország majd minden vidékének jellegzetes dalai felcsendülnek koncertjeiken, és rendszerint a Rebetiko, vagyis görög blues műfajának is szentelnek egy-egy külön blokkot.

80-as évek közepe óta rendszeresen koncerteznek Európában. Több országban évről évre visszahívják az együttest. A nyári hónapokat leggyakrabban a környező mediterrán országokba töltik, természetesen zenéléssel.

Egy alkalommal az a megtiszteltetés érte a Szirtoszt, hogy a világhírű görög zeneszerző Mikis Theodorakis budapesti koncertje előtt léphettek fel. 2000-ben részt vettek a Magyar Nemzeti Balett Zorba című előadásában Budapesten és Isztambulban is.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Szirtos együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: 7 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, Európai Parlament választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges. A globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT, a Magyar Gazdaság